0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Várjál, augusztus után nem újra július következik?
0: Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
3: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét!
4: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Prinzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádiókafén. Partcafé, a Balaton hangja.

0: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Rádiókafé. Vizafogón, az FM 98-as frekvencián.

Csukom az ajtót, kattanozám. Tétova homályon lépek át. A kakukkosó

utolsó, csak még egy korsó. A feledés drága, a nevetés olcsó. Ez már tényleg az utcsó, csak még egy korsó. A feledés drága.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Elnézést.
3: Nem bírsz bemenni.
2: MZKT.
3: Tessék.
2: MZKT.
3: Ja. Angolul egyszi.
4: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádiókafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
4: Angolul, légy szíves.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

Rádiókafé. Van barátod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén.

Viszem a régen, kiízott nocim, viszem a kelet-német származási macim, ezernyi véglet, közül a köztest, viszem a csokonai vitéz Mihály összest, ott lesz az ágyam, ahova fekszem, elviszem a vokán, hogy kekit régi ekszem, viszem a barnát, viszem a szőkét, viszem a

Visszem a tutit, visszem a gagyit, visszem az otthonkában úgy száradtett nagyit, meg annyi néma, a bicet éve, elviszem magammal a Szentendrei éve. Visszem a bölcsit, visszem a temető, visszem a csokoládé barna bőrű szerető, kicsit a nyarat, kicsit a telet, visszem a mindörökké moszkomosz a teret. Ezt is elviszem magammal, viszem magammal, lehet ezt is elviszem magammal. Ja, ja, ja, ja, puka titká, tenyuk aranyát, elviszem magammal a bácskát meg a baranyát, viszem a marcsit, viszem a karcsit, elviszem keresítők eszeig a balcsit, viszek egy búva,

csúnya, vissza pont mesét, viszem a legeslegesnek utolsó esét. Ki tudja lesz-e, úgy csúzni idő, viszem a Dunapartól levetett a cipő. Mit bánom úgy is, elviszem lazzám, elviszem gond nélkül a hátámon a hazám. Aki ma büntet,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.

elég, lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. És mindenre elég, lesz a kereset. Tök mindegy, hogy nem kaptok más, csak keveset. Én nem lázadok soha semmi.

0: adopt ki?
1: Kine adopt a rádiót?
2: Rádió Café 98 pont, vagy mindegy is, megtalálod. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Han har kärnan på ligge som sopatman. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De akkor...

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Rádiókafé. Van barátod.
2: És milyen a kapcsolata a párjával? Ő mit szól mindehez?

gyerek. De nem ezért van, hogy hozzád megyek. Úgy akarja szervezetem. Soha többé nem vagy senki nekem.

0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: A július több mint 524 milliárd forintos többletet hozott a költségvetésnek. Egyelőre találgatnak, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. Két magyar állampolgárt még keresnek a nepáli villám árvíz után. Nagyrészt száraz, napos idő lesz, csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Délután 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A július 524,3 milliárd forintos többletet hozott a költségvetésnek, ennyivel javult az államháztartás egyenlege. Az eredményt több tényező együttesen alakította ki, egyrészt a költségvetési szervek kifizetései 300 milliárd forinttal mérséklődtek, miközben az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is 109 milliárd forinttal csökkentek. Másrészt a bevételi oldal is erősödött, az adó- és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedést mutattak. Felfüggesztették a munkát a CETL 3 debreceni üzemében. A kormányhivatal munkavédelmi hatósága függesztette fel a munkát, illetve elutasította a cellagyár használatba vételi engedély kérelmét. A hatóságok emellett 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot is kiszabtak. A cég jelezte, vizsgálatot indított, miután 9 munkavállalójánál fokozott nikkel terhelést mutattak ki, valamint szigorította a munkavédelmi szabályokat. Tegnap Moszkvában tárgyalt a CIA igazgatója. A Kreml szerint a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt. John Ratcliffe váratlan moszkvai útja rengeteg találgatást indított el a sajtóban és a közösségi médiában. Múlt héten az amerikai hírszerzés arról számolt be, hogy bizonyos orosz régiókban általános mozgósítást terveznek. Így az amerikai központi hírszerző ügynökség vezetője valamiféle figyelmeztetést vihetett Moszkvába, írja a BBC. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Robbanás volt tegnap délután Mohácson egy ipari telephelyen. Két ember életét vesztette, egy harmadik életéért még küzdenek az orvosok. Az előzetes adatok alapján vélhetően az üzemanyag ellátó rendszer tövében lévő porállagú faanyag robbant be, amely körülbelül 15 méteres lángcsóvát vetett, írja a bama.hu. A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Két magyar állampolgárt még keresnek a nepáli villám árvíz után. A külügyminisztérium közleménye szerint azonban nem zárható ki, hogy további magyarok is lehetnek azok között, akiknek hollétéről egyelőre nem tudni. Az ország himalájai határvidékén pusztító heves áradásokban legalább 95 ember életét vesztette, több mint 400 eltűntről tudnak. A feltételezések szerint a katasztrófát földrengés, jég és sziklaomlás idézhette elő a Lande folyón, amelyen azután elindult a villám árvíz.
0: Időjárás a Rádió

0: Kávén.
1: A napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél, a kora reggeli 19 fok után délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Esemény.
2: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az ötnapos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
0: Opera.
2: Az opera világának egyik legnagyobb legendája ismét Budapestre érkezik. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaház színpadára. A világhírű spanyol művész több mint 50 éve áll kapcsolatban a magyar közönséggel, fellépései pedig mindig különleges eseménynek számítanak. Ezúttal Giuseppe Verdi legismertebb operáiból válogat, így többek között a Nabucco, a Macbeth, a Traviata, a Don Carlos és a Troubadour részletei is felcsendülnek. Placido Domingo pályafutása során tenor szerepeivel vált világhírűvé, később pedig a Verdi bariton szerepek egyik legelismertebb megszólaltatója lett. A budapesti gálán Sáfár Orsolya, Mester Viktória, Brickner Szabolcs és Cser Krisztián is színpadra lép. A Magyar Állami Operaház zenekarát és énekkarát pedig Dénes István vezényli. Domingo először 1973-ban lépett fel Magyarországon, azóta többször is visszatért, és az elmúlt években különösen szoros kapcsolatot alakított ki az operaházzal. A szeptember 23-ai Verdi gála ismét kivételes alkalom lesz arra, hogy a közönség élőben hallhassa az opera történetének egyik legnagyobb alakját Verdi halhatatlan műveinek tolmácsolásában.
0: Film.
2: A rock történelem egyik legemlékezetesebb koncertje idén ősszel új életre kel a mozivásznon. A Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított, 4K-s változatban tér vissza, ráadásul olyan kép- és hangminőségben, amilyennek még soha nem láthatta a közönség. A világpremiért szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Filmmaraton nyitó filmjeként tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, októberben pedig világszerte a mozikba is megérkezik. A Népstadionban adott koncert nem csak a Queen történetének egyik legfontosabb fellépése volt, hanem zenei és történelmi mérföldkő is. A zenekar első nyugati együttesként lépett fel a Vasfüggöny mögött, több mint 80 ezer néző előtt, és ez lett Freddie Mercury utolsó filmre rögzített koncertje. A felvételen olyan örök slágerek hallhatók, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a We Will Rock You, vagy a We Are The Champions, de természetesen felcsendül Mercury felejthetetlen előadásában a tavaszi szél vizet áraszt is. A restaurált film nem csak a koncertet mutatja be, hanem a zenekar budapesti tartózkodásának kulisszái mögé is bepillantást enged. A Queen rajongóinak és a rockzene szerelmeseinek ez valódi időutazás lesz, amely egy korszakot és egy legendás zenekar utolsó nagy turnéjának egyik legfontosabb állomását idézi fel.
0: Fesztivál.
2: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sokszínűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója: hagyomány, jelenlét, ünnep. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönségkedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Szarvasok nyomában. Hétvégi túra a Gemenci erdőben. A Gemenci erdőben rengeteg szabadidős tevékenység vár ránk, kezdve a lenyűgöző túraútvonalaktól, a tanösvényeken át, egészen az erdei kisvasútig. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként a terület Európában egyedülálló, nagyságát és természetes állapotát tekintve. A vadregényes Gemenci erdő egy csodálatos, majdnem mesebeli helyszín. Ha gyalogosan indulunk a környék felfedezésére, ne lepődjünk meg, ha találkozunk gímszarvasokkal, vaddisznókkal vagy épp őzekkel. Az erdő gazdag állatvilága a terület 1977-es természetvédelmi státuszának köszönhető, a gímszarvas állomány száma kimagasló, 3-4 ezer egyedre tehető. Itt található a világ legsűrűbb fekete gólya állománya is. A madár populációt színesítik még a rétisasok, gerecsensólymok, valamint kócsagok is, amik az erdő sűrűjében leltek otthonra. Ebben a varázslatos környezetben található az ország legnagyobb fája is, a híres pörbői titán, egy 100 éves, 21 méter kerületű fekete nyárfa. A Gemenci erdőben különböző hosszúságú és nehézségű útvonalak közül válogathatunk. Ha szeretnénk többet megtudni a terület élővilágáról és kialakulásáról, vagy gyermekek számára is teljesíthető túrát választanánk, akkor az itt található 7 tanösvény egyike jó választásnak ígérkezik. A Molnárka tanösvény egy 3,4 kilométeres szakasz, melyet rögtön a pörbői ökoturisztikai központtól tudunk is kezdeni. A kék túra útvonalán haladva Lassiba érkezünk, ami a halászat évszázados hagyományait képviseli, és ahol akár egy, a hajómolnárok mesterségét bemutató kiállítást is megtekinthetünk. Innen a madár megfigyelő toronyig tudunk felmenni, majd vissza Lassiba. A Molnárka tanösvényről Lassiba visszatérve érdemes felszállni a vonatra, és a Gemenc Dunaparti megállóig utazni vele. Innen érdemes gyalog tovább mennünk, mivel innen indul a Forgótavi tanösvény, ami a Forgótó partjára vezet. Az ösvényen egy leselkedő fa mögé rejtőzködve megcsodálhatjuk a vízimadarakat, főleg gémeket, kócsagokat és fekete gólyákat. Amennyiben szeretnénk az itteni állatvilágról még többet megtudni, akkor a Pörbői Ökoturisztikai Központ kötelező állomás. Ha esetleg gyalogosan túl hosszúnak ítéljük a túrát, akkor vár minket az erdei vasút, amely gyönyörű tájakon halad át, és lehetővé teszi a terület megismerését kényelmes és lassú tempóban.
0: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
4: A független alkotói mód, meg a mondjuk úgy, hogy közszínházi vagy intézményesültebb alkotói módszer, ez gyakorlatilag mindig egymás mellett futott párhuzamosan, és most, hogy pillanatokon belül 50 éves leszek, így rájöttem, hogy teljesen fölösleges ezt a két módot, úgymond akár tanulás szempontjából is elválasztani egymástól. Akkor működik szerintem a legjobban, hogyha az élet és úgymond a művészet az összefor, vagy egybeér.
2: Jó estét kívánok, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, színházi alternatívák a Rádió Cafén. Mai vendégeim két különböző generációhoz tartoznak, mégis ugyanazokat a kérdéseket teszik fel a színpadon. Hogyan lehet mozdulatokkal olyan dolgokról beszélni, amelyekre a szavak már nem elegendőek? Ferenci Nagy Boglárka rendező, koreográfus, író, a fiatal magyar fizikai színházi alkotó generáció egyik figyelemreméltó képviselője, az SFE fizikai színházi rendező koreográfus szakán végzett. Már hallgatóként olyan munkákban vett részt, amelyekben a mozgás, a zene és a színpadi jelenlét egyenrangú alkotó elemekké váltak. Többek között az Alice Csodaországban vizsga előadás koreográfusaként. Első önálló, nagyobb lélegzetű munkája a liturgia, a Mastercard alkotótárs Titanium program nyertes előadása lett, amely 2025 novemberében mutatkozott be a Trafóban. Alkotásaiban visszatérően jelen van a női tapasztalat, a test és a közösségi ritus kérdése, miközben egy olyan színházi nyelvet keres, ahol a mozdulat és a zene nem illusztrálják, hanem létrehozzák a jelentést. Gergye Krisztián, táncművész, koreográfus, rendező és performer, a magyar kortárs előadó művészet egyik legegyedibb alkotója. Klasszikus balett tanulmányok után fordult a kortárs tánc és a performance felé, és az elmúlt több mint 20 évben olyan sajátos művészi világot épített fel, amelyben a tánc, a színház, a képzőművészet, a zene és a filozófiai kérdések találkoznak. Előadásaiban gyakran vizsgálja a testhez, identitáshoz, hatalomhoz és spiritualitáshoz való viszonyunkat. A független színházi szcéna egyik meghatározó alkotója, aki egyszerre tud provokatív és játékos, személyes és társadalmi lenni.
4: Köszönöm szépen, egyet javítanék, hogy klasszikus balettképzésem hiányában.
2: Ó, hiányában? Igen, sose volt sem ennyi?
4: Sose volt klasszikus balettképzésem.
2: És szeretted volna, hogy legyen?
4: Nem tudom, így utólag nem hiányolom, volt egy idő, amíg hiányoltam, senkinek se voltam sose a kutyája kölyke, úgyhogy ilyen szempontból végül is néha hiányként élem meg, néha meg felszabadító erővel hat. A mesterek így valahogy elém vetődtek, vagy én vetődtem ő eléjük, és akkor így gyakorlatilag a gyakorlatban voltak az iskoláim igazából, és gyakorlatban találkoztam, vagy az életben találkoztam olyan emberekkel, akiket a mestereimnek nevezhetek, úgyhogy én egy másfajta az életiskoláját tanultam meg itt közhelyesen mondva.
2: Bogi, nálad mennyire volt jelen az életiskolája?
5: Hát elég erőteljesen. Egyébként az, hogy az egyetemen ugye 5 évet ott töltünk, és egy osztályfőnöknél tanulunk, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy nekünk annyira kontrollált lenne a tanulásunk. Szóval mi is azért nagyon sok olyan helyzettel találjuk szembe magunkat, ahol az életiskolája az elég erősen hatással van ránk, pláne a mi évfolyamunk az ilyen szempontból szerintem fokozottan ebben a helyzetbe került, mert ugye nekünk első évben történt az egyetemfoglalás és a modellváltás. Nekünk körülbelül végig, tehát mind az 5 évben jelen volt az, hogy kerestük a helyünket ebben a helyzetben.
4: Ez a két alkalommal, amikor társulathoz tartoztam, akkor nagyon boldog voltam, és egy picit így ez a független alkotói mód, meg a mondjuk úgy, hogy közszínházi, vagy intézményesültebb alkotói módszer, ez gyakorlatilag mindig egymás mellett futott párhuzamosan, és most, hogy pillanatokon belül 50 éves leszek, így rájöttem, hogy teljesen fölösleges ezt a két módot, úgymond akár tanulás szempontjából is elválasztani egymástól, akkor működik szerintem a legjobban, hogyha az élet és úgymond a művészet az összefor, vagy egybeér.
2: Nálunk szerintem még mindig nagyon fontos bemutatkozásként az, hogy van-e olyan képzésed, van-e olyan papírod, az még mindig valamiért borzasztó fontos, miközben valójában a gyakorlat sokkal fontosabb.
5: Én mindig ez ellen ágálok egyébként, hogy ez alapján ítéljük meg az embereket. Ez egy nagyon kicsi szelete szerintem a tanulásnak, hogy a most az egyetemen valakinek az osztályhoz tartozunk, és sokszor még hátrány is szerintem az, hogy valaki kutyája kölyke vagyunk, és ez főleg például az alattunk lévő új SZF-n végző osztályok élik meg, vagy ők
4: hát nagyon sokszor élik meg hátrányként. Nehéz szerintem. Ők ráadásul egy olyan örökségnek a részei, amihez elvileg semmi közük szegények.
5: Hát igen, igen. Azért azt látom, hogy egyébként ez a helyzet érzékenyíti a szakmát is. Uh-huh. Szóval, hogy én legalábbis a környezetemben tapasztalom, a fiatalokon tapasztalom, hogy egyre kevésbé vagyunk ilyen szempontból előítéletesek, mert mindannyian tudjuk, hogy mennyire kevés a lehetőség.
4: És mondjuk az úgymond érett, felnőttnek tekinthető embereknél azért ez fontos mérföldkő, hogy most ugyanazokat a sértettségeket visszük-e tovább, vagy ráoktrojáljuk. Ez szerintem ezen muszáj túllépni, muszáj. Attól függetlenül azt gondolom, hogy a számonkérés az egy nagyon fontos dolog, mondjuk a bűnök tekintetében, amik történtek, de nem az üres vagy az öncélú bosszúvágy vagy sértettség az, ami erre megoldást adhat, uh-huh. illetve azt gondolom, hogy ti pedig egyáltalán nem vagytok ezzel terhelhetőek, vagy jó lenne, hogyha nem lennétek terhelve.
5: Hát igen, tehát a bűnöket a bűnösökön kérjük számon, én is úgy gondolom.
4: Igen, és ráadásul pláne egy fiatal alkotónál, aki mondjuk bizalommal belép egy iskolába, vagy egy ilyen iskolai helyzetbe, vagy egy közösségbe, ahol a közösségre talál, ami amúgy is önmagát alakítja, hogy igazi közösség lesz-e vajon, vagy igazi találkozások lesznek-e a mesterekkel, a diákok között egymással, szóval hogy az egy ilyen nagyon nagyon érzékeny dolog, és arra rányomni egy-egy ilyen terhelt helyzetet, hát az még külön meggyilkolja azt a belső szabadságot, ami azt gondolom, hogy egy ilyen belső közösségben is ez a fajta belső szabadság az, ami termékeny tud lenni, nem pedig a rátok ruházott, úgymond tanított, vagy belétek súlykolt akármicsoda.
6: Lennél ma fiatal pályakezdő?
4: Hát nem. Nem, de biztos lennék, mert azért, hogyan mondjam, az emberből ez így sorszerűen előtör ez az alkotni vágyás, ez, vagy legalábbis én mindig is ilyen elég fatalista voltam, hogy nem véletlenül keveredik oda az ember, ahol megtalálja végül is a saját létfeladatát, vagy életfeladatát. Ilyen szempontból elég spirituális vagyok, vagy nevezhetjük liturgikusnak. De hogy szerintem ezek sorszerű események, amik nem véletlenül történnek meg. Bizonyos szempontból lelki értelemben veletek sem véletlenül történtek meg ezek az események, hogy pont belecsöppentetek egy ilyen Covid időszakba, vagy egy ilyen történetbe. Hogyha az ember ezt jó felé fordítja, és hű és őszinte önmagához, és nem feltétlenül vágyképeket és illúziókat hajt, hanem önmaga tud maradni, és belső létszükségletből alkot, akkor szerintem ez egy ilyen csodálatos esemény, ami a negatív dolgokat is át lehet formálni afelé, hogy haladjunk, és menjünk előre, és próbáljuk megvalósítani a valós szándékainkat.
5: Hát hogyne, és egyébként egy ilyen helyzet, ez egy iszonyatosan nagy élményanyaggal ruház fel minket, szóval nekünk ez amellett, hogy mennyi nehézséget okozott, nagyon sok olyan tapasztalatot is adott, amiből azóta dolgozunk. Egy olyan képet ismertünk meg erről a szakmáról, amit talán senki más nem látott így ebből a nézőpontból, ahonnan mi láttuk, és ez amúgy nagyon érdekes, és azóta is nagyon hasznos.
4: Meg azért az SZF-s történet azért arra is volt egy csodálatos példa, hogy a fiatal generáció, a következő generáció, az hogyan veszi a kezébe az irányítást. Azért az én generációmban nagyon, hát nem tudom, inkább egyénileg hajtották végre a saját szándékaikat az emberek, tehát nagyon kevéssé, mindenki úgy, mintha azt érezte volna, hogy neki nagyon speciális, nagyon különleges egyedi utat kell befutnia, és csak akkor fog működni, hogyha ő mindenkitől különbözik, és azt érzem, hogy nektek lett adott egy olyan szerencsétlen sors, amiben egy olyan felnövés is tudott lenni, felnövés történet is, hirtelen nagyon nagyot kellett szerintem ugrani, hogy már pedig a mi életünk, a mi történetünk, a mi iskolánk, a mi helyzetünk. Szóval én ezt egy ilyen nagyon csodálatra méltó dolognak tartom.
6: Boki, Gergye Krisztiánról te mit tudsz? Tehát ő mit jelent a te életedben, meg a munkásságodban?
5: Én nekem ő nem volt egy annyira jelentős név, tehát hogy nyilván az egyetemen szóba került, néztük is meg előadásodat, én most nyilván megnéztem a Mirfet, ami a legutóbbi előadás, hogy valahogy nem került annyira, nem kerültünk azonos horizontra, vagy én azt érzem, hogy azért is örülök ennek az interjúnak, mert egyébként én ennyire nem találkoztam veled eddig.
4: Aha.
6: De ez hasonló nálad is, tehát nem ismerted Bogit.
4: Nem ismertem a Bogit.
6: Ezért elküldtük neked a Liturgia című előadás videó felvételét. Mi volt a benyomásod?
4: Az nagyon tetszik benne, hogy egy ilyen női létformához egy ilyen teljes szabadsággal állt hozzá, és de az emancipációnak, illetve a feminizmusnak nem egy ilyen erőszakos módján, hanem valami nagyon furán, nagyon finoman, játékosan, és közben még arra törekedett, hogy egy ilyen saját belső rítust hozzon létre, amiben talán a nők meg a nézők is egy kicsit így le tudnak lassulni, vagy bele tudnak helyezkedni, hogy ilyen mély gondolatok után fussanak, mint amit ez az előadás tükröz. Hát
6: erős cím a liturgia, hogy esett a választás erre a címre.
5: Ez az előadást Gálhidi Gizella alkotótársammal ketten vezényelt projektem volt, meg egyébként szinte minden résztvevő aztán alkotótársi státuszra emelkedett, mert ez egy közös, tényleg közösen megalkotott valami volt. Tehát mind a kettőnknek az életében valahogy a vallás, az valahogy ott volt. Mind a ketten vallásos családból jövünk, keresztény katolikus családból jövünk, és ennek a spiritualitása, de közben pedig ez a nyomasztó ereje, ez úgy mind a kettőnket befolyásolt. Eredetileg a koncepciónk az volt, hogy sokkal jobban integrálva lesznek bele egyébként misei dalok, illetve tételek. Integrálva is lettek, de nem annyira jelentősik teljesen, mint ahogy eleinte gondoltuk. És azt is tudtuk, hogy egy misei liturgiához hasonlóan ilyen epizódikusan fogunk haladni, és különböző témákat körüljárni, és akkor valamiért azt gondoltuk, hogy ez a liturgia, ez jól kifejezi ezt a két irányt, vagy ezzel így összegezhető.
6: Tehát, hogy a szerkezete az hasonló akkor.
5: Hát igen, és mi se tételekhez párosítottunk sztorikat, vagy élményeket, és akkor így.
4: De így amit mondtál lett. A vallásról, a vallás azért egy nagyon elitista helyzetet teremt, és az tetszett a ti liturgiátokban, hogy ti egy saját személyes liturgiát törekedtetek létrehozni. Bizonyos szempontból hívő embernek gondolom magam, folyamatosan rám helyez egy ilyen nyomást, hogy nekem ezt tudnom illene, nekem ezt értenem kellene, vagy az van, hogy vakon csodálattal áhítozva hiszem, és azt se tudom, hogy mi van, és itt pedig a megértés szándéka, hogy hogyan folyatjuk át magunkon ezeket a gondolatokat, azt szerintem, és a saját személyessététele, ez az, ami nekem iszonyú fontos volt.
6: Liturgia is a hölgyekről, a nőkről szól, és Krisztián, te is sokszor.
4: Hát én elég sokat foglalkozok női témákkal. Miért? Igen. Mert érdekel, mert nagyon erősen tudok azonosulni az ő problémáikkal, azt érzem, hogy értem és érzékelem, és érzem a női lelket. Női előadókkal, női alkotókkal mindig sokkal mélyebbre és sokkal bensőbb problémák felfedezéséről és akár megoldásáról tudtunk dolgozni. És a MILF az nekem egyértelmű egy ilyen összművészeti előadás lett a Pető Katával. Azt gondolom, hogy a Pető Katával való együttműködés az például egy olyan ilyen szempontból egy ilyen nagyon új formanyelvnek is a felfedezése.
6: És folytatása is lesz?
4: Nevezhetjük folytatásnak. Igazából inkább az Alice Csoda Országban történettel párhuzamba helyeztünk egy felnövés történetet, pont az előző kormányváltás idején felnövő tinédzser lánynak az élettörténetét helyeztük kontrasztba az Alice Csoda Országban történettel. Gyakorlatilag a női test felfedezéséről annyira nem beszélünk például arról, hogy mik zajlanak egy női testben, hogyan ébred a saját szexusa, hogyan viszonyul az úgymond nagyon patriarchális bántalmazásokhoz, vagy viszonyokhoz, vagy úgymond nevelési szándékokhoz, és hogy ez egy ilyen mai napig egy elképesztő tabu és titokzatosság ez a női lánynak lenni, lány serdülőnek, és akkor a Katával ebben elég izgalmasan elmélyültünk ebben a témában, úgyhogy ebből lesz majd az Alice Csodaországban helyett az Alice Enged Szépen, hogy megegyelek című előadásunk szeptember 8-án lesz, igen, azt hiszem, az Átriumban.
6: Jó, hát azt hiszem, arra gondoltam elsősorban, hogy az alkotói közösség az nagyjából azonos mindkét igen. Előadás tekintetében.
4: De van nagyon sok, csak az egyik már egy felnőtt női lélek, vagy nő történetét mutatja be extrém helyzetben, ez pedig egy fiatal női lélek helyzetét mutatja be.
5: De extrém amúgy, körülmények ahogy olvastam az Alice-nak a nyilván még csak a kis beharangozóját olvastam, de hogy ilyen női transzgenerációs, meg családi traumafeldolgozós ponton éreztem nagyon hasonlónak, vagy abszolút, így azt hiszem, hogy van egy ilyen gondolati
4: abszolút lehetne, szinte lehetne. El is gondolkoztunk, hogy egy picit átemelünk különböző díszletelemeket ide is, mert akár lehetne ez a MIF-nek az előzménye is, de azért nem szeretném efelé tolni a dolgot. Ez egy különálló történet, de aki összeolvassa, az esetleg csak nyer vele, úgyhogy azt is érdemes megnézni.
6: Bogi, szerinted mi az, amit a test tud és a szavak nem?
5: Azt hiszem, hogy a modern világban egy nagyon gyakori tünet, és egy nagyon nagy probléma az, hogy a tudatunkat a testünkről leválasztjuk. És élünk egy testben, amire gépként tekintünk, végrehajtó szerepkörbe helyezzük a saját testünket, és a tudatunkat leválasztva valami magasztosabb szinten kezeljük, vagy azzal azonosulunk, és a testünkkel nem. Ami ezen az absztrakciós nyelven meg tudunk haladni, az ennek a ketté választása. Mert ott a testet is elsődleges kifejező eszköznek tekintjük. És nem választjuk le róla a tudatunkat, hanem engedjük, vagy legalábbis az a célom, hogy engedjük ezeket az elsődleges ingereket a testünkön keresztül is kifejeződni.
4: A folyamatos leválasztásban van az ember, igen. Kicsit azért a vallásoktól megörököltük ezt a test, mint bűnös test és szellem közötti konfliktusnak ezt a szétválasztódást, ezt a megosztottságot úgymond, és közben meg szerintem iszonyatosan kell törekedni a harmónia és az együttélés megteremtésére, és például mondjuk egy olyan ajándék, amit az ember szexusa tud adni, hogy az például ne eredendő bűnként fogalmazza meg az ember, az is például egy iszonyú fontos, és elsősorban a testünkkel történik, ugye? És a testünk generál dolgokat. Nem mondom, hogy megtaláltam, de nagyon sokszor hoztam magam olyan performatív helyzetekbe, ami egyedi események, különböző improvizációk, és ezért az improvizációt nagyon azt hiszem, hogy az a művészetnek, vagy a táncművészetnek, vagy mindegyik művészetnek az egyik legkifinomultabb formája, hogy hagyjuk magát, a testet, és akkor beszéljünk most a táncimprovizációról, ha már táncról, meg testről van szó. Engem minden egyes alkalommal, amikor ilyen improvizatív helyzetre készültem, akkor mindig azért imádkozom, hogy hadd történjen meg a testtel, meg ezáltal a lélekkel és az előadóval, az, ami megtörténhet azon a napon, az adott körülmények függvényében. Ha elesik, ha puffan, de hadd történjen meg maga a test, úgymond. Maga a nyelven túli testnyelv hadd szólaljon meg. Amikor már nem a magyarázatokra van szükség, vagy amikor olyan helyzetek generálódnak mozdulatban, amiben az emberi test jelenléte az egyben történetet generál, de nem feltétlenül szavakba formálható történetekbe. Ezt testszínháznak lehet talán nevezni, vagy jelenlétszínháznak, amiben már talán még a mozdulat se annyira fontos.
6: Egy rövid szünet után folytatódik a Tandem itt a Rádió Cafén.
0: Még ne szálljatok le! A Tandem folytatódik a szünet után. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
2: Ez a Tandem színházi alternatívák a Rádiókafén. Te hogy definiálnád azt, hogy fizikai színház, Bogi?
3: Érdekes kérdés, mert sokszor kellett már erre válaszolni, és nem tudom, hogy mondtam már kétszer ugyanazt, de hogy sehogy, mert nincs ilyen. Ez alatt most mi azt értjük, hogy amit elsősorban ugye Horváth Csaba irányzata, tehát értjük mi alatta, akik tőle tanultunk, ami azt hiszem, hogy a test kifejező készségét a nyelvi kifejezéssel egy rangra emelve, vagy talán néha még a fölé is emelve használó színház, ahol egy absztrakt kifejezési nyelvet teremtünk meg, és ezzel szerintem a nézőknek nagyobb gondolathorizontot adunk, illetve nagyobb, igen, több gondolkodási lehetőséget, és kicsit aktivizáljuk a nézőnek is az agyát és a nézését. Én ezt értem alatta, de egyébként azt gondolom, hogy tényleg nem érdemes leválasztani a fizikai színházat a rendes bármilyen prózai, nem tudom, színházról, mert egyébként ez ugyanaz. Én nem mindig tekintek úgy a saját alkotásomra, hogy most én fizikai színházat csinálok, mert csomószor nem specifikusan ez a helyzet, de akkor is igyekszem használni azokat a dolgokat, amiket sajátítottam mondjuk az egyetemen.
4: Sajnos ilyen meghatározáskényszerek között élünk, és ezért fontos volt meghatározni, hogy itt erre is jut figyelem. A színháznak bizonyos szempontból mindenhez értenie kell, tehát maga a színház, mint összefoglaló műfaj meghatározás elég lehetne, hogyha nem lennénk eleve ilyen szépen zenés színház, nem tudom, és akkor mindenféle bulvárszínház, mindenféle meghatározásokkal telítve, és ezért azt gondolom bizonyos szempontból jótékony ez, hogy fizikai színház így meghatározottság. Ez szerintem egy ilyen tanulási folyamatban tök jó, hogy innen indulunk, vagy ebből
3: a fókuszból. Egy plusz eszköztárat kapunk,
4: igen,
3: ezáltal.
4: De aztán a végén úgyis csak az van, hogy vagy jó színházat csinál az ember, vagy nem.
2: Neked mit adott? Tehát mi az a plusz, amit kaptál ettől?
3: Én nagyon tipikusan az ember voltam, aki a testében börtönben érezte magát mindig. Azt éreztem, hogy van egy hatalmas kifejezési vágyam a fejemben, és nagyon szeretnék valamit kiadni magamból, és ebbe folyamatosan gátol a testem, mert hogy valahogy mindig egy ilyen akadályként és egy ilyen legyőzendő dologként tekintettem rá, és tök érdekes, hogy valahogy ezen a szakon kötöttem ki, azt hiszem, hogy bennem volt tudat alatt az, hogy le akarom ezt győzni, és abban segített nekem, hogy kicsit hát integráljam saját magamat magamba, hogy én ez a test vagyok, és nem vagyok tökéletes, nem tudok mindent megcsinálni, és ez nem akadály, hanem lehetőség, hogy igazából attól leszek önmagam, hogy az vagyok, aki, és ehhez hozzátartozik a testem is.
2: Nálad fordítva volt?
4: Nyissuk egy kicsit kijebb ezt a kört. Én alapvetően festőnek készültem, tehát, hogy én a festészet iránti vonzalmam volt főleg fontos, de aztán utána valahogy a tánc felmerült, mint olyan bizonyos szempontból mindenben börtönérbe érezhettem magam, mert semmihez se volt közöm. Tehát, hogy se nem jártam néptáncolni, se nem festettem, nem jártam semmilyen festőiskolába.
2: Még mindig festesz?
4: Igen, igen. Uh-huh. Sőt, most inkább, vagy 2016 óta egyre inkább, igen. Most arra törekszem, vagy eljutottam arra a pontra, hogy ezeknek a különböző műfajoknak, vagy különböző színházon belüli kategóriáknak az elválasztódása az egyre kevésbé fontos, legalábbis számomra, és szerintem a közönségnek is egyre kevésbé fontos kellene, hogy legyen. Még most így ennyi tapasztalattal is azt érzem, hogy mai napig szétválasztom mondjuk az alkalmazott koreográfiát a saját kortárs táncművészeti koreográfiámtól, és igazából ezek mind az enyémek. Azért, mert egy mondjuk alkalmazott koreográfus vagyok valahol, attól még én ugyanúgy beleadom mindenemet, tehát ugyanolyan szinten az én alkotásom, az az adott prózai előadás, amiben színészeket mozgatom. Tehát, hogy minden iszonyatosan összeér egy emberbe, és talán ennek az embernek a személyes motivációja, vagy a személyes képességeinek az összessége az, amit adni tud, és ezáltal szerintem jobb, ha nem elválasztott, nem szétszálazott dolgok ezek, hanem így összeérnek. És talán a néző is egy adott entitás, egy adott nézői perspektíva, és akkor miért ne engedhetné meg a saját magának, hogy a saját szabadságán belül nézen egy alkotó, egy előadást, vagy egy produkciót, vagy egy festményt, vagy egy bármit.
3: Nagyon tudok azonosulni igazából minden szavaddal, mert én nagyon sokszor kaptam meg azt az életem során, hogy döntsem már el, hogy mit akarok csinálni. Hát ugyan nem lehet ennyi dologgal egyszerre foglalkozni, de hát ezt nem lehet kevesebb dologgal foglalkozni egyszerre. Tehát, hogy én sose tudtam szétszedni ezeket a dolgokat, mert egyszerűen elveszítette az értelmét. Mert azért csinálom mindegyiket, hogy egymást erősítsék, meg egymásból táplálkoznak nekem, és biztos vannak azok az alkotók, akik leszűkülnek egy-egy speciális területre, és abban profik lesznek. Én egyikhez se értek igazán, de mindegyikben jól érzem magam.
4: Igen, ez talán ez a személyesség a kulcsa szerintem, hogy személyes belső hiteled megmaradjon egy-egy ilyen alkotás során, vagy szereplés során. Milyen dobozolási kényszerünk, amink van, hogy ennyi műfajban nem tudsz a Leonardo szintjére eljutni, de ő eljutott oda, neked nem oda kell eljutnod, neked oda kell eljutnod arra a maximumra, hova te el tudsz jutni, vagy ahol van neked úgymond sors kötelességed eljutni. És hogyha ez mondjuk a műfajok összegzésének, vagy egyfajta szintézisre törekvésen belül, te nem kimondja meg, hogy meddig kell neked eljutni. Azt érzem, hogy az ember a saját maximumait tudja elérni,
3: hát meg a saját közlésvágyának tud megfelelni. Szóval, hogyha igen, nekem az a célom, hogy kifejezem azt, ami bennem van, és erre egy ilyen szintézist találok alkalmasnak, akkor szerintem én ezt abban fogom tudni kifejezni.
2: Ez a műsor a Jurányi támogatásával jön létre. Nektek mit jelent a Jurányi, mint alkotói közeg vagy közösség?
3: Hát én nagyon hálás vagyok azért, hogy ez a közösség egyetem van, hogy Budapesten, Magyarországon nekünk van egy ilyen helyünk. Én konkrétan a Jurányiban még, de már ott is voltam bemutatóban, most jövök rá, hogy a kislányom mondta, hogy nem igaz, Gárdonő Klaudiával ott hoztuk létre, abban ugye én pont koreográfusként voltam jelen. Még ott saját bemutatóm nem volt, de hát közben ez a liturgia is füge támogatása jött létre, szóval, hogy már most nagyon sokat köszönhetek ennek a közösségnek, és egyáltalán az, hogy oda bemegyek, leülök a büfébe, és ott biztos, hogy fogok olyanokkal találkozni, akikkel hangot találok, vagy akikkel szívesen találkozom, és nekem nagyon sokat jelent, hogy van egy ilyen hely.
4: Mivel sose voltam senkinek se kutyája, se kölyke, de hogy egy hovatartozás élményt ad. Szóval ad egy olyan biztonsági pontot, hogy vannak hasonszőrű alkotók, mint én, akik nem egy kalap alá vehetők, elképesztő sokszínűség van ott, és akármilyen pici szinten, lehet, hogy egy próbaterembe kapcsolódsz csak, és két-három alkalommal próbálsz azon a helyen, vagy nem tudom, tényleg bemész a büfébe, de mégis valami biztonságot érzel abban, egy igazi inkubátor. Szóval, hogy az ember abban az állapotában, amikor mondjuk egy alkotást elkezd, akkor mindenképp friss szülés, és akkor még annak a csecsemőnek, ami éppen még lehet, hogy életre sem kelt, vagy meg sem született, annak inkubátorra van szüksége, és úgyhogy a szószoros értelmében egy igazi inkubátorház szerintem.
3: A liturgia kapcsán ezt már valakivel pont erről beszélgettem, hogy azért volt nekünk ez nagy ajándék, ez a lehetőség, mert most ebben a limitált színházi közegben, ahol tényleg egy pályakezdő alkotónak nem annyira sok lehetősége van dolgozni, és pláne korlátok nélkül mondjuk kísérletezni. Mi most kaptunk itt egy olyan lehetőséget, aminek tényleg nem volt ilyen értelemben tétje. Tehát mi ott ki tudtuk ezt próbálni, volt egy ilyen ötletünk, van, ami sikerült belőle, van, teljesen megváltozott, de hogy nem kellett attól félnünk, hogy most akkor nem kapunk majd munkát itt ezen a helyen emiatt, meg nem fogjuk teljesíteni időre, meg nem tudom, hanem itt ez egy tök szabad kísérletezés volt, és tulajdonképpen az egyetemen kívül életemben először volt ilyen. Úgyhogy azt hiszem, hogy ezt is nagyon köszönöm a Fügének.
2: Függetlenekről beszélünk, akkor nagyon sokszor a szabadság szó kerül előtérbe. Mi az, amiben szabadabb vagy, mint mondjuk 20 éve?
4: Nem tudom, hogy szabadabb-e. Ez szerintem egy ilyen alkotói módszer, és ránk aggasztott szó ez a független, ami igazából az intézményesültség ellenében lett szerintem ránk pecsételve. Nagyon nagy mértékben sokkal függőbbek vagyunk mi függetlenek, mint bármelyik intézményi helyzet. Nagyon sok veszélyforrás van, nincs mögöttünk infrastruktúra, nincs mögöttünk biztos történet, tehát hogy például a Füge érdemét jelzi az, hogy amikor én kezdtem úgymond ezt a független, idézőjeles független pályafutást, akkor minden egyes csapat úgy érezte, hogy ő neki saját infrastruktúrát kell építeni. De nincs annyi, sose lesz annyi pénz, sose lesz annyi helyzet, hogy egy ilyen, most én hiába felépíthetem magam, hogy fú, van egy társulatom, de annak hol van a helye, ki a gazdaság, és sose volt akkora pénz, vagy annyi ebben, hogy az ember valóban függetlenül mindentől mondjuk tudjon és létrehozzon. Még színházak is most ráadásul olyan színházak, akik piaci alapon olyan műfajban dolgoznak, hogy megteremthetnék a saját függetlenségüket úgymond az államtól, ők sem, sőt, ez egyfajta pénzrablásra is lehetőséget adó történetek vannak és voltak, és reméljük majd nem lesznek. Azt gondolom, hogy még a közszínházak is elképesztő függési helyzetről tanúskodnak, úgyhogy mi vagyunk itt a, úgymond a függetlenek, és akkor meg vagyunk vádolva, hogy nem is mi vagyunk az igazi függetlenek, szóval ez egy nagyon-nagyon terhelt szó, én nem is nagyon szeretem már ezt használni. Ez a fajta úgymond függetlenség, pont mi szorulnánk a legnagyobb támogatásra úgymond az államtól, és nem az, hogy mi ingyen eltartottak legyünk, mert azt gondolom, hogy a mi alkotói tevékenységünk a belső szabadságából adódóan, meg a kompromisszumokból adódóan is számtalan olyan alternatív lehetőséget produkál, ami nagyon is igenis színesíti a színházi és táncművészeti megfogalmazási módokat, és magának a színház csinálásnak a metódusait is. Úgyhogy szerintem ez elvileg termékenyítőleg kéne hasonlítson a közszínházi működésre is.
3: Szerintem most ez a jelenlegi közszínházi struktúrában egy nagyon erős begyöpösödés figyelhető meg. Mert egyszerűen nincs benne fluktuáció, tehát bedugulnak közszínházak oda, ahol vannak. Nyilván lehet őket nagyon jól vezetni, de akkor sem lesz, egyszerűen nem lesz átmenő forgalom, nem fognak behozni új ingereket, új művészek, vagy csak nagyon ritkán. Én ezért azt gondolom, hogy az egész színházi struktúránk szépen lassan igényelne egy átgondolást, és valahogy azt, amit most a függetlenbe szorítunk ki, azt a fajta kísérletező kedvet, vagy egyéniséget, vagy progressziót, azt szépen lassan visszavezetni az egész kultúránkba, és nem kirakni a peremre, és azt mondani, hogy ezt csinálják a függetlenek magukban. Tök jó lenne, hogyha ezt a vízfejűséget is az ország kulturálisan el tudnák, vagy meg tudná haladni szép lassan, hogy tulajdonképpen Budapestre kényszerül minden független, és ott van ilyen jellegű kultúra. Én nem tudom, hogy most mi számít függetlennek, meg ki számít függőnek, meg nem tudom. Én nekem egy olyan évadom lesz jövőre, amiben csak közszínházi produkciók vannak. Szerintem nem vagyok ettől függő, de hogy én ennek azért örülök nagyon, mert ebből azt látom, hogy van nyitottság, és végre, hogy így hívnak egy olyan alkotót több helyre is, aki nem tudom, nem valamilyen színházhoz kötődik meg. Szóval ez szerintem tök jó, és én örülnék, hogyha több ilyen lehetőség lenne, meg sokan jutnának még fiatalok ilyen helyzetbe, hogy tudnak különböző helyeken dolgozni, különböző társulatokkal.
4: Szerintem azért most már elég sok nyitás van, tehát hogy mindig ezzel az általánosan beszélünk valamiről, ez belehelyez minket az általánosítás kényszerébe is. Tehát az, hogy be van gyöpösödve mondjuk a közszínházi rendszer, mint olyan, ahhoz képest rendkívül sok szabadságra, vagy friss alkotói módszerre való törekvések számtalan módon így úgy kiskapukon keresztül csúsznak be közszínházi helyzetekbe. Én mint alkalmazott koreográfus elég sok felé járok, és az igazán jó társulatok elképesztő szomjúsággal figyelik és nézik ezeket az eseményeket. És szerintem talán most például simán lehet, hogy új rendszerek kialakuló félben vannak. Tehát szerintem most ez az időszak azért nagyon reményteli, hogy át lesznek gondolva ezek az események. Tehát alapvetően hát talán az, hogy nem kiskapukon keresztül kell majd besumákolni magadat, de azt gondolom, hogy ők sem feltétlenül, tehát hogy azért a színházi aranyszabályok, meg a színházi hagyományok, meg a társulati létforma. Például az Átriumban csináltam nem tudom hány évvel ezelőtt a Marászád című darabból egy előadást, és nem értettem, mi volt. Igazából egy jó nagyot buktunk vele. 13 csodálatos nővel csináltam meg az előadást, szintén női téma. Mindegy, ami amúgy a francia forradalom nem annyira női téma, vagy nem annyira nőinek van gondolva. De hogy nagyon nagyot buktam, és nem értettem, hogy miért. És aztán most megcsináltuk Miskolcon, a Rusznyák rendezésében, és ott értettem meg, hogy ez egy igazi, összetartó, valós társulat nélkül nem megvalósítható produkció. És akkor ez egy elképesztő felismerés és felfedezés volt, hogy az, hogy a társulatiság az milyen erőt bír generált.
2: Amennyit el lehet árulni akkor a következő évadról, ugye szeptember 8 Átrium az Alice bemutatója, mi lesz még?
4: Nekem nagyon sok minden lesz, úgyhogy inkább átadnám a szót, hogy neked mi lesz, és akkor utána én, amennyi marad.
3: Nekem nem lesz azért annyira sok minden. Most abban a helyzetben vagyok, hogy jövőre, vagy jövő évadra rendezői munkám egyelőre egy van, ami Székesfehérváron fog megvalósulni. Ez egy ifjúsági előadás lesz, Gangster Nagyi a címe, ez egy nagyon szép, kedves történet generációk közötti kapcsolatról, játékosságról, szeretetről, szóval szerintem ez egy nagyon inspiráló, jó kis munka lesz. Az évadot egyébként Sopronban fogom kezdeni, ahol dramaturgként leszek jelen a Hegedűs a háztetőn előadásban. Hát utána, ha minden igaz, akkor egy egyetemi vizsga produkcióban színészként lesz szerencsém közreműködni, ez Nagy Regina rendezése lesz, nem tudom, hogy mennyit árulhatok el róla most egyelőre, mert még úgy láttam, hogy nem nagyon publikáltak semmit, úgyhogy meglátjuk, de ez egy zenés produkció. A Pince Színházban fogok Böhm Gyurival együtt dolgozni, egy csoportterápiában, mint színész, illetve Nyíregyházan egy másik ifjúsági előadásban pedig dramaturgként szintén.
4: Én Komáromban fogok dolgozni egy mesedarabon, aminek elfelejtettem a címét, természetesen a Ridley Károly fogja rendezni. Utána megyek Újvidékre vissza, nagyon várom már ezt az új találkozást, ott Keszég László Spamelotot fog rendezni, úgyhogy ott én leszek a koreográfus, de utána Urbán Andrissal megyek Montenegróba talán, egy hert fogok koreografálni, ott az Urbán Andriss lesz a rendező, az egy elég rendhagyó her lesz, azt hiszem, illetve amit biztosan tudok még, hogy Dömötör Andris rendezésében lesz egy új kortárs opera számüzetés, ez a címe, és annak leszek szintén a koreográfusa Mannheimben.
2: Izgalmas. Jó munkát kívánok nektek, és nagyon köszönöm, hogy eljöttetek és beszélgethettünk itt a Tandemben.
3: Köszönöm. Köszönjük szépen.
4: Köszönjük szépen.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
5: Uh-huh, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
5: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
6: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: A július több mint 524 milliárd forintos többletet hozott a költségvetésnek. Egyelőre találgatnak, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. Két magyar állampolgárt még keresnek a nepáli villám árvíz után. Nagyrészt száraz, napos idő lesz, csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor, délután 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A július 524,3 milliárd forintos többletet hozott a költségvetésnek, ennyivel javult az államháztartás egyenlege. Az eredményt több tényező együttesen alakította ki, egyrészt a költségvetési szervek kifizetései 300 milliárd forinttal mérséklődtek, miközben az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is 109 milliárd forinttal csökkentek. Másrészt a bevételi oldal is erősödött, az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedést mutattak. Felfüggesztették a munkát a CETL 3 debreceni üzemében. A kormányhivatal munkavédelmi hatósága függesztette fel a munkát, illetve elutasította a cellagyár használatba vételi engedély kérelmét. A hatóságok emellett 10 millió forintos környezetvédelmi bírságot is kiszabtak. A cég jelezte, vizsgálatot indított, miután 9 munkavállalójánál fokozott nikkel terhelést mutattak ki, valamint szigorította a munkavédelmi szabályokat. Tegnap Moszkvában tárgyalt a CIA igazgatója. A Kreml szerint a látogatás célja a szakszolgálatok közötti kapcsolat volt. John Ratcliffe váratlan moszkvai útja rengeteg találgatást indított el a sajtóban és a közösségi médiában. Múlt héten az amerikai hírszerzés arról számolt be, hogy bizonyos orosz régiókban általános mozgósítást terveznek. Így az amerikai központi hírszerző ügynökség vezetője valamiféle figyelmeztetést vihetett Moszkvába, írja a BBC. A témáról bővebben is hallhatnak itt a Millás reggeliben 7 óra 20 perctől. Robbanás volt tegnap délután Mohácson egy ipari telephelyen. Két ember életét vesztette, egy harmadik életéért még küzdenek az orvosok. Az előzetes adatok alapján vélhetően az üzemanyag ellátó rendszer tövében lévő porállagú faanyag robbant be, amely körülbelül 15 méteres lángcsóvát vetett, írja a bama.hu. A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt nyomoz. Két magyar állampolgárt még keresnek a nepáli

0: Azután elindult a villám árvíz.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél, a kora reggeli 19 fok után délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
5: Most például azért jó online üzletelni, mert lehet venni Walkman-t.
6: Igen, és az előbbi zene pont olyan volt, hogy láttam lejönni a diszkó gömböt szinte, és Walkman-nel, tudod, görkorival megyünk.
5: Mindenki a saját zenéjét hallgatta,
6: igen, stb. Igen, és aztán utána a CD-t is hallgattuk. Hú, de jó idők voltak ezek.
5: Igen, na. Visszajöhetnek ezek az idők, ha szemfüles vagy, és hogy miért, Heinzinger Zoránnal fogjuk megbeszélni, a Vattera és a Jófogás operatív igazgatója. Ő, jó reggelt kívánunk!
6: Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
5: Mit nem hallunk? Megint reneszánszát élik azok a technikai berendezések, amelyeket mi már hanvas ifjúságunkhoz kötünk?
6: Hát a padláson elraktuk már jó régre, hogy ez már biztos nem fog kelleni. És közben kiderül, hogy az E-generáció teljesen, hogy mondjam, újraértelmezi ezt.
7: Igen, mind a kazetta, mind a hozzátartozó grafitszerúza, ha még a hallgatóknak is megvannak az emlékek. Az az igazság, hogy mindig, ami trend megjelenik a piacon, az valamennyire reflektálni szokott társadalom aktuális állapotára. Uh-huh. És egy picit én azt látom, meg arra mutatnak a trendek, hogy az E-generáció is kezdi felismerni azt, hogy iszonyat sok impulzus jön, rengeteg zavaró tényező tudja akadályozni azt, hogy arra tudjanak koncentrálni, amit éppen szeretnek, legyen ez filmnézés, legyen ez zenehallgatás. Mikor bejöttek az online streaming szolgáltatók, nagyon alacsony összegér, reklámok és minden nélkül ömlött be akár a zene, akár a film a készülékekbe. Most azért egyre többször átfakítanak minket reklámokkal, egyre többször fordul elő és panaszkodnak rá a fiatalok, hogy pont az a film, amit szeretnének, nem elérhető, vagy csak külön előfizetéssel, vagy ki kell kölcsönözni. Ha valakinek egy kicsit inkább a vízlése a nis irányba megy el, és underground zenekarokat követ, akkor az ő szerzeményeit nem minden esetben érhetőek el a platformokon, és így egy picit kezdünk visszamenni abba az irányba, hogy könnyen elérhető, offline is elérhető, és zavartalan élmény legyen akár a filmnézés, akár a zenehallgatás.
5: Melyek a legnépszerűbb eszközök most?
7: Igazság szerint végig tudunk menni a teljes palettán. Tehát az időszakot éljük, szerintem abban különleges a mi generációnk, ha mondhatom így, hogy végigéltük a teljes palettát. Tehát én emlékszem, amikor nagyon fiatal gyerekként még akár Szalagos Magnón, akár
5: Vinylen
7: hallgattunk zenét. Aztán egy középiskolai időszakban már nagyon vágytunk egy jó diszmára, vagy egy jobb hangzású Walkmanra. Aztán fél pillanat alatt átléptünk abban az időszakban, amikor az iPodok élték zenítjük-e, és most meg már streaming szolgáltatókon keresztül hallgatjuk a zenét. Tehát gyakorlatilag a Vatanán is megjelennek mind a bakelitek, vinilek, CD-k, ha filmekről beszélünk, akkor DVD-k, Blu-ray lemezek, eszméletlenül széles a skála. És nem csak hangfordozókban, hanem azt tudom mondani, hogyha akár a top 5-öket nézem, akkor kategóriában, stílusban. A például most egy bakelit van pont előttem, közel 1 millió forintért ment el egy Napóleon Boulevard, Julia nem akar a földön járni, dedikált LP, és mögötte

0: közvetlenül második helyen egy Deep New Wave heavy metal zenekar, a Fist Back with a Vengeance című albuma, egy gyönyörű sárga bakelitre nyomtatott szerzemény, úgyhogy azért látszik az, hogy széles a zenei ízlésünk, és ugyanígy megjelennek a CD-k, ugyanígy megjelennek a kazetták. 1500 millió forintért ment el egy Bonanza Banzai.
1: Micsoda? Hát azonnal felforgatom a padlásom, mert nekem olyan kazetta gyűjteményem van, meg VHS gyűjteményem, mint a húzat. Akkor azt megérheti feldobni a vaterára? Ezek szerint? Ilyen pénzeket lehet keresni? Elképesztő. Ez megdöbbentő.
2: Döbbenet.
0: Azoknak a gyűjtőknek, akik valamilyen zenekar vagy zeneszerző művész életútjára vannak ráfüggve, mondhatnám, hogy nekik ezek a különleges, akár dedikált, akár demókazetták iszonyat mennyiségű pénzeket tudnak megérni. Itt ugye azért az is számít benne, hogy mondjuk dedikált, egy adott eseményre kiadott demókazetta, ugye ezek kis számban kerültek forgalomba. Tehát vannak ilyen tényezők, amik meghatározzák ezeknek az értékét.
2: A 86-os, a 86-os Zicsi kastélybeli Európa kiadó koncert, az nekem megvan kazettán. András, holnaptól nem jövök dolgozni.
1: Jó.
2: Milliómos leszek.
1: Igen.
2: Ez lesz.
1: Jó, drukkolok.
0: Most már szabadon foglak, megnézem, mikor kerül fel
1: hozzánk a oldalra. Okay. Figyelj, ez egy dolog, két kérdés jutott eszembe. Az egyik az az, hogy a lejátszók piaca is ennek megfelelően élénkül, vagy elég, ha a polcomon tudom a Napóleon Bulvár Júlia nem akar a földön járni című vinilét?
0: Attól függ. Valakinek ugye már nagyon kialakult eszközkészlete és eszközparkja van hozzá, valaki most postol bele ebbe a hobbiba, és az ő számukra akár a lejátszók, akár a hozzá kapcsolódó kábelek, erősítők, tartozékok képviselnek értéket, és nagyon sok jó állapotú eszközt meg lehet találni, és ugye ezeknek még megvan az a szellemi, meg egyéb értéke is, amiért szívesebben veszi a felhasználó ezt, mint mondjuk egy új eszköz, amit elismer, vagy nem hallott róla sokaknak.
2: Az előbb említetted ugye, hogy egy ilyen társadalmi kontextusban mire világít rá, amikor egy generáció elkezdi ezeket az eszközöket, meg hanghordozókat vásárolni, de vajon ez egy trend, ami el fog múlni, vagy szerinted ez itt marad velünk, hogy látjátok ezt a kérdést?
0: Hát ugye vissza lehet egy picit nyúlni egy átfájlással a rockörök és elpusztíthatatlan, ahogy szerintem ezek a hanghordozók, és itt nem csak ugye zenéről, hanem akár filmről, akár gamingről is beszélgethetünk. Például most Tony Fadell mondta, ugye ő az iPodnak a megalkotója, megálmodója, hogy lehet, hogy újra el kéne kezdeni iPodot gyártani. Én azt érzem, hogy minél inkább több az impulzus, minél inkább zavaros a környezet, és minél inkább szeretne az ember egy kicsit kiszakadni, fókuszálni, koncentrálni, annál inkább kezdenek az emberek visszamenekülni, akár az offline térbe, akár ki a természetbe.
1: Megütött a fülemet, hogy a gaming, a retro játékok is, a Last Ninja, meg ezek mennek?
0: Igen,
1: ilyen Commodore 64-es is van még, amin ezeket le lehet játszani? Vagy mit kezdenek ezekkel? Vagy akár csak egy VHS kazettával? Vagy nem tudom, filmekből például a VHS vagy a DVD formátuma népszerűbb?
0: Javarészt a DVD-k meg a Blu-ray-ek, ugye abban a kontextusban alakult ki legelőször az, hogy különleges kiadások, gyűjtemények, sorozatok, különleges tokozású, megjelenésű sorozatok jöttek ki, tehát például fémtokos Star Wars trilógiák, vagy...
1: Van belőle nekem
2: az
1: is.
2: Az Avatar rendezői változata Blu-ray-en,
0: hát, igen. Egy Hitchcock összes az ilyen 150 000-200 000 forint között.
1: Micsoda! Te jó szagú Isten! Hát én vagyok a világ legmenőbb csávója, anélkül, hogy tudnánk, hogy egy egész szekrény VHS van, és pont ezért én gyűjtögettem magamnak, uh-huh. hogy a gladiátor, a farkasokkal táncoló, az aha. utolsó mohikán, etc., ezek meg legyenek örökre.
2: És van, van is lejátszott hozzá, András?
1: Van, bizony. Vettem a, még az utolsó ilyen, valamilyen készlet kisöprés volt, és nem is olyan régen vettem egy ilyen 5-10 éves, nem nagyon nyúztam, tehát aha. van hozzá teljesen patent működő DVD lejátszó na. is.
2: Igen, hallgatunk.
0: Ugye a gamingnél meg retro, tehát hogy azok a YouTube csatornák, streamerek, podcastek, amik ezekkel foglalkoznak, régi gépeket építenek össze, mindenki próbál egy picit megragadni a gyerekkorában, és nagyon szereti ezt visszaidézni. A nosztalgia élménye, amikor két Lotus részverseny között még flopit kellett cserélni, vagy kazettát, az egy életérzés. Én nagyon sok felől hallom egyébként, hogy ilyen gyűjteményeket halmoznak föl emberek, és erre szerveznek a baráti körnek házi bulit, hogy na, akkor gyertek át, és Commodore 64-ezünk, vagy összeépítünk egy régi hálózatot, és lanozunk. De egyébként, ami most ezt egy picit szerintem még jobban meg fogja tolni, az ugye pont az, hogy a Sony is bejelentette, hogy 2028-tól megszünteti a konzolokra történő fizikai lemezek gyártását, és csak digitálisan fogja árusítani a játékait. Ez még inkább jelzi egy korszaknak a végét, és ilyenkor egy picit mindig benne van az emberekben az, hogy na, ami még elérhető, az, amit én szerettem, azt egy kicsit így biztonságban tudjam, és ne tudja tőlem elvenni senki.
1: Hát igen, ez egy ilyen törekvés, hogy mindent meg lehet kapni előfizetésért, de aztán lejár az előfizetés, lekerül a kínálatból, tehát fizetsz valamiért, de sosem lesz a tiéd teljesen. Igen. Hiába ragaszkodsz egy-egy filmhez vagy zeneszámhoz, és ez ellen valamiféle ilyen össztársadalmi lázadásnak tűnik ez a dolog, nem?
0: Igen, meg szerintem ezek most már nem csak, hogy magát az élményt adják, hanem szerintem dizájnban, interiőrben is egy tök jó megjelenést tudnak adni egy lakásnak, amikor mondjuk egy kis viniles sarok, vagy van egy olyan gyűjteményed, ami javarészt limitált kiadásokból álló, akár Blu-ray-ek, akár DVD-ket tartalmaz. Ez mindig egy olyan élmény, ami bármilyen vendégséget meg tud indítani, akár beszélgetést, akár nosztalgiázást, amikor egy ilyen sarok van a házban. Én azt hiszem észre, hogy mi is gyűjtünk, én javarészt könyveket, uh-huh. amikor megérkezik valaki, fú, mennyi van belőle, és el tudunk kezdeni beszélgetni, és jól oldja magát, akár a hangulatot is, ugyanígy tud lenni akár bármilyen gyűjtemény.
1: Igen. Na, hát lázadás egy kicsit az online világ ellen a magunk módján. Nagyon érdekes volt, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Elég nosztalgikus hangulatba hoztál bennünket, mi tagadás. Köszönjük még
2: köszönjük
1: egyszer.
2: Köszönjük szépen.
0: Neki én köszönöm a lehetőséget.
1: Szervusz, minden jót.
2: Szia.
0: Sziasztok.
2: Herzinger Zoránnal beszélgettünk a Vatera és a Jófogás operatív igazgatójával.
3: Rádió.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
2: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
3: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
4: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
4: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
4: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
4: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek! Millás reggeli! A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
4: Van hát, és nem félnek használni.
5: De miért?
4: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
7: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
8: Rádiókafé 98.0, benne pedig a Millás reggelivel köszöntjük a kedves hallgatókat. 6 óra 31 perckor pontosan megkezdjük a munkaállomásunkról a műsor sugárzását, méghozzá Ács Gáborral.
9: És Nyúl Zsuzsival, ahogy hallhatjátok is.
6: Jó reggelt kívánunk
8: mindenkinek. Szép jó reggelt.
6: Kaptál egy kérdést kopásból. Van annak valami előzménye? Csak már meglepődtem.
8: Nem, igazából nincs, de nagyon érdekes. Egyébként meglepett, hogy mennyire
6: írt körbe.
8: Vártak a hallgatók, többen megszólítattak engem itt a SMS-ekben, meg üzenetekben, mert hogy ezeket már kapjuk a 0636980980 SMS, Viber, WhatsAppon. Azt írja valaki, hogy a véleményemre kíváncsi, mert hogy az utóbbi hetekben Balaton Szárszón töltött néhány napot a strandon, és hát tanga fürdőruhás fiatalokat látott, ami igazából nem volt annyira rossz látvány, most próbálom így gyorsan összefoglalni, de hát voltak olyan hölgyek is, akik maradtak ugyanennél a tangás bikinis megoldásnál, és a véleményemre kíváncsi, mert szerintem nem volt annyira esztétikus a megjelenésük.
6: Tehát azt kérdezi tőled a hallgató, hogy jó-e a Hajós András által is megénekelt nagyfelekű lányok is tangát viselnek? Jól értem, hogy ez a kérdésnek
8: ez,
6: a lényege?
8: Ez a kérdés, és én nagyon sokat gondolkodtam, hogy lehet ezt rádióképesen elmondani, és tényleg hát azért mégiscsak a Millás reggeli vagyunk, tehát több komolyságot. Én azt gondolom, hogy az önkritika, az elegancia, és a nem tudom, így a mások vizuális vegzálása, az egy fontos kérdés, úgyhogy ha lehet, akkor ezt egy bizonyos életkoron túl már nem javasoljuk.
6: Aha.
8: Tehát így tudnám összefoglalni.
6: Én meg angol párti vagyok.
8: Tényleg?
6: Amit akarsz azt.
8: Amiben
6: te jól érzed magad.
8: Hát.
6: Egyébként nagyon érdekes volt látni.
8: Én szerintem már fürdőruhát sem lehet felvenni 45 felett.
6: Jó. Nekem is van olyan, amit nem értek, mert baromi előnytelen. De nem ért. De legfeljebb nem értem. De nem szólom meg őket. Engem az egyébként meglepett, hogy amikor még régen Angliába utaztunk, és különböző csapatokkal, utitársakkal mentem, és ott rendszeresen rácsodálkoztak ezek az új utitársak, hogy úristen, mit veszesz? Fogy legyek! Futócipőben jártál az utcán! Tehát, de hogy olyan dolgok, ami most már meg nyilván, hát meg, hogy kirakja a
8: mindenét,
6: pedig nem éppen slim fit.
8: Igen.
6: Nem tud felbosszantani meg. Tök jellemző volt, ezen nagyon ki tudnak akadni, ha itthon nem ezt szoktuk meg.
8: Igen,
6: hogyha elmegyünk valahova, és
8: Én azt gondolom, hogy bocsánat, nem fürdőruhát akartam mondani, igen, hanem bikini, tehát hogy 45 fölött szerintem már bikini sem feltétlenül előnyös.
6: Na, érdekes.
8: Én azt gondolom, hogy az esztétika az akkor egy fontos kérdés, hogyha úgy érzed, hogy nem vagy a normál testalkatnak megfelelően definiálható. Ez nők és férfiak esetében ugyanúgy fontos. Tehát,
6: de hát mi a normál testalkat?
8: Hát igen, tehát mondjuk nem lóg itt, ott, nincsen plusz kilód, ilyesmi, tehát én azt látom nagyon sokakon.
6: Miért kell megfelelni ennek a normál testalkat közkívánalomnak? Miért ne hordhassak azt, amiben jól érzem magam?
8: Tehát az egészséges testalkat egy dolog. Én most pont benne vagyok egy ilyen témában, és azt kell, hogy mondjam, hogy az egészséges testalkat az gyakorlatilag túlmutat az esztétikán, és meghosszabbítod az életedben eltöltött egészséges éveidet, hogyha odafigyelsz rá. Egyébként pont 50
6: igen,
8: körül.
6: Igen, de ennek semmi köze az, hogy mit veszek föl rá.
8: Dehogy nem. Mert az egész mentális, meg fizikai állapotodat tükrözi azt, hogy nézel ki esztétikailag. Szerintem ez nagyon fontos.
6: És
8: nem arról beszélek.
6: Része
8: a ruházkodás, neked egyébként nagyon jó az a piros móló.
6: Mert a monitortól nem látod, hogy feszül a pocakom.
8: Egyébként tényleg nem látom, mert most először ülsz a mikrofon mögött, és
6: után,
8: nem állsz.
6: Ezek után már is bújok a monitor mögé. Mostantól csak a fejem búbját fogod látni. Ezek után.
8: Figyelj, szerintem térjünk át lassan. Amiatt mi most itt vagyunk a rádióban.
6: Értem, amit mondasz egyébként.
8: Olyan zsákutca lesz, amivel nem fog keveredni.
6: Máshogy érzem.
8: Oké.
6: Mivel akartad kezdeni? Mindig készülsz valami izgalommal.
8: Hát figyelj, két izgalommal készültem. ami így az események évfordulók kapcsán feltűnt nekem, az egyik az, hogy 1846-ban Szabolcs megyében Dobnál és a Borsod megyei Szederkénynél megkezdődött a Tisza szabályozása, tehát 1846-ról beszélünk. Uh-huh. És ami érdekes volt számomra az az, hogy hát feltűnt, hogy ez a Szederkény, ez olyan, mintha a Baranya megyéből származna. Azt hittem, hogy valami elírásról van szó, de nem. Kiderült, hogy Tisza Szederkény uh-huh. a mai neve, egyébként 1905-ben kapta meg Tisza Szederkény ezt a nevet. Előtte Szederkénynek hívták. Van ilyen település, csak az Baranya megyében. Uh-huh. Aztán a 1883-ban a Krakatau vulkán kitörése volt még egy olyan esemény, ami szerintem az emberiség történetének egyik legnagyobb és legsúlyosabb természeti katasztrófája volt. A hiroshimai atombomba energiájának 5000-szerese szabadult itt fel, ami azt jelentette, hogy 25 köbméternyi sziklát és hamut lövelt ki a vulkán, és akkora hangrobbanása volt, hogy 3100 kilométerrel arrébb is lehetett hallani, a lökés hullámok pedig, hát kicsit hihetetlenül hangzik, de 7-szer kerülték meg a földet, és 5 napon át lehetett érezni, közel 37 000 ember halálát okozta ez a vulkán kitörés. Aztán 1955-ben megjelent a Guinness rekordok könyvének első kiadása, és azt hiszem, hogy körülbelül ezek lennének a legfontosabbak. Valamint, hát ha a születésnaposokról kell beszélnünk, akkor például Hegelt érdemes lenne megemlítenünk. 1770-ben e napon született a német filozófus. Munkásságának 5 nagy korszaka volt. 1808 és 1816 között volt a negyedik korszak, ez volt a Nürnbergi. Ekkor született meg a tézis, antitézis, szintézis szegzés, ami szerintem így mindenkinek alapot jelent, aki bármilyen felsőoktatási intézményben járt, és nem tudom, tanult filozófiát, nem?
6: Igen, csak azon gondolkodom, hogy ő viszont bennek kimaradt, én nem emlékszem. Uh-huh. Belga mindenről írt dalt, arról nem gondoltam, hogy a filozófusok világáról is rendkívül szórakoztató módon megemlék. Egy hosszú egyébként, kifejezetten meglepően hosszú dalban, az a cím, hogy Philosopher's Delight, rendkívül szórakoztató, ajánlom mindenkinek, akinek sok, az a sok zagyvaság, amit ezek a filozófusok idézőjelben természetesen összehoznak a világról, szóval azt érdemes meghallgatni. Szerintem Hegel pont nincsen benne, ha jól rémlik, pedig már jó párszor.
8: Kimaradt Hegel.
6: De hogy maradhatott ki? Vagy csak rosszul emlékszem. Na minden, hazafele megint meghallgatom Hegel születésnapján.
8: Folytassam?
6: Persze, igen.
8: 1845-ben e napon született Leichner Ödön építész. Két fontos épületet mindenképpen érdemes kiemelni. Az egyik az Állami Balettintézet, ma ugye egy luxus hotelként működik, a másik pedig hát a Szebb Napokat látott Iparművészeti Múzeum. Ugye 2007 óta tart zárva, és hát bizonytalan, hogy mikor fog újra nyitni. Elég rossz állapotban van tényleg, és pont napokban olvastam, hogy Vitézi Dávid bejelentette, hogy oda figyelnek erre az épületre, és lesznek komolyabb felújítások, és várhatóan befejezik az ott lévő műveleteket, és uh-huh. visszaadják, úgyhogy na hát kíváncsi leszünk, hogy lesz ennek a története végül.
6: Vetélkedő kérdés. Mi volt a foglalkozása Charles Rawlsnak? Nem tudja, kérben tőled. Akkor a társát úgy hívták, hogy Rawls. És akkor szerintem biztos tudni fogja.
8: Jó, yeah!
6: 1877-ben született, tehát a Rolls-Royce Motor Cars egyik alapítója, de hát 1877-ben. Uh-huh. Aztán Mészöly Dezső, Kossuth Díjas író, műfordító, Boros Péter, magyar politikus, aki egy rövid ideig, ugye Antal József halála után igen. miniszterelnök volt 93-94-ben. Cezária Évora.
8: Cezária? Uh-huh. Azért kérdeztem csak vissza, mert ezt sokféleképpen hallgattam, vagy hallottam, hogy Cezériának mindenféle ilyen neveket, vagy ejtéseket tettek az ő nevéhez, de igen, Cezária Évora.
6: Az ő városában minden, az ő szigetén minden aha. róla szól egyébként. Az hagyján, hogy gyakorlatilag szervezású. Minden egyes étteremben, vagy akár csak ilyen kisebb büfé beülő helyben ő énekel, uh-huh. vagy az ő utódai, uh-huh. az ő követői, a reptér, azt hiszem a reptéret is róla nevezték? Uh-huh. Azt hiszem, igen. Lenyűgöző, mennyire áthatja a szigetet az ő művészete.
8: Én nagyon szeretem egyébként az ő zenéjét.
6: Aztán, na kik vannak még?
8: Tom Fordot említeném, amerikai divattervező rendezőről van szó, és Mark Webber, ausztrál autóversenyző, 1976-ban született egyébként. És figyelj csak, nem tudunk elmenni szó nélkül,
6: nem,
8: ugye?
6: Nem is akarunk, persze.
8: Okay. Tudod ki mellett?
6: Nádas Péter.
8: Igen.
6: Több halálhír is érkezett az elmúlt másfél napban, de ezt az
8: Nádas Péter. Igen.
6: Más felejtettem el róla mondani, szóval Nádas Péter emlékezik az egész világ, mondhatjuk úgy. Igen. Talán a legismertebb és legelismertebb magyar író távozott 80.
8: 83 éves volt.
6: 83 Igen. éves korában.
8: És be kell számolnunk arról is, hogy nem csak Magyarországon, hanem világszerte gyászolják, például a New York Times is címlapon hozta az ő halálát.
6: Igen.
8: Megemlékezik róla az egész világ, úgyhogy nyugodjon békében.
6: Azon gondolkodom, hogy ide illik-e akkor még egy Cezária szám, de szerintem ugye ez pont egy kicsit lassabb, és illetve a kettő közül melyik, amit találtam. Hát mindegy, legyen akkor inkább egy, a mégse az annyira belassultabb, szomorú, de akkor az ő születésnapján társ Cezária. Jó,

0: és te még hiszel a mesékben.
1: Millás reggeli.
2: Na, itt a nagy beszélgetésünkben egy valamit elfelejtettünk, egy hallgatónak a szülőnapi köszöntését. Megragadná a pillanatot, hogy felköszöntse a testvérét, Tamás, aki 41. születésnapja alkalmából köszönti a testvérét, a családból csak az ő, mármint a testvére születésnapját tudja megjegyezni, mégpedig azért, mert hogy 5 perccel ő utána született. Sok boldogságot nektek!
3: Oké. Boldog, igen, hát akkor boldog szülőnapot mindkettőtöknek, illetve rám pirított egy ismerésem, na de melyik sziget? Melyik zöldfoki sziget? Mert hogy 10 lakott, illetve most már csak 9, az egyik elnéptől, de 9 lakott sziget tartozik a sziget csoporthoz. São Vicente, amelyik az, ahol ő fölnőtt és az életének a nagy részét töltötte. Mindelóvárosa, nagyon több nincs is, körbe jártuk, és csak kisebb települések vannak.
2: Gondoltam, hogy jön ez a mondás, hát hogy ott voltunk.
3: Hát nyilván, hogy mert honnan tudnám ezt?
2: Nem csak az olvasmányi emlényeim.
3: Hogy honnan mondhattam volna, hogy mi szól az összes városi kávézóban és étteremben egyébként.
2: Na most ezt itt becsukjuk, ezt a témát, és mit szólnál, hogyha kinyitnánk a lapokat?
3: Parancsolj.
2: Kicsit beszélgetnénk arról, hogy mi újság van a magyar sajtóban. Na, én a 444-ről hoztam egyébként egy érdekességet.
3: Na, most én is kíváncsiak ugyanaz-e.
2: Na, remélem nem. Én a Metát és a Facebookot találtam meg, valamint az Instát, mert hogy ezzel kapcsolatban vannak fejlemények, közel 6000 milliárd forintnak megfelelő összeget kell majd fizetnie a cégnek 29 amerikai állammal kötött egyesség alapján. A per még valamikor 2023-ban indult, még pedig azért, mert ugye azt állították azok, akik perelték őket, hogy függőséget okoznak a gyerekeknek, nem védik megfelelően az adataikat és a mentális egészségüket. Ennek kapcsán most született egy olyan megállapodás, hogy a 18 év alattiak naponta csak 2 órát facebookozhatnak, vagy instázhatnak, tehát a közösségi médiát csak így használhatják, és szülői korlátozással lehet csak feloldani ezt az időtartamot, valamint éjfél és reggel 6 között szintén szülői engedély kell majd, valamint, és ez szerintem egy nagyon fontos dolog, és szeretném felhívni rá a figyelmet, hogy nem jelenhetnek meg lájkok és reakciók az egyes posztok alatt, ami azért nagyon fontos, mert itt a mentális egészség, nyilván az önértékelésben, az önbecsülésben, ez egy nagyon káros dolog, és én nagyon örülök annak, hogy ezt kimerjük mondani, és hogy vállalják ennek a felelősségét a cég tulajdonosai. Egyébként Magyarországon is akár lehetnek érintettjei ennek a dolognak, mert az Európai Unióban szintén zajlik egy per most a Meta ellen, hogy annak milyen következményei lesznek majd akár a magyar felhasználókra, az majd egy külön kérdés lesz, de minden esetre ez egy precedens jellegű ügy, ami az Egyesült Államokban történt.
3: Én nem ezt hoztam, illetve a 444-es cég, de most már mindenki átvette értelemszerűen. Ők hozták az alaphírt először, a csődeljárás lefolytatását kezdeményezte a Bayer Construct az illetékes bíróságnál, ezt jelentette be Balázs Attila vezérigazgató a dolgozóknak, fölhívták és megerősítette a hírt, de a cél ugye az, de ez nem azt jelenti, hogy lehúzzák a rolót, tehát csődeljárás, csődvédelemről van szó gyakorlatilag, átstruktúrálását a tartozásoknak. Ugye egy csomó megrendelés most hirtelen elvesztettek a kormányváltás után. Igen. Fizetési haladékot akarnak kapni, gyakorlatilag a cégnek a túlélését, további működését akarják ezzel biztosítani. Aztán egy másik érdekes, főleg Szili László stílusában érdekes, a világfoci legnagyobb sztoria most a Diós Győr volt edzője, aki TV kvíz nyereményéből lett edző, és most a BL-be jutott egy azeri csapattal. Egy fél évet dolgozott Magyarországon.
2: Mennyire jó sztori.
3: Valdas Dambrauskasról van szó. 2025-ben dolgozott itt, és ezt csak idézni tudom. A bulvár sajtó itthon úgy kezelte, meg a foci sajtó is, mint egy nyomi kívülállót, egy kétfejű borjút, mert futball szakember létére könyveket olvasott, színházba járt, és értelmes nyilatkozatokat adott, nem csak a fociról. Aha. Na most ő egy azeri csapatával a BL főtábláig menetelt, óriási meglepetést okozott neki, és emiatt ráirányult a figyelem, és az ő történetére. Tehát ő a fejébe vette, hogy ő foci edző akar lenni, és a semmiből ő fölépítette magát, és egy kvízjátékon kvízjátékban, egy tévés kvízjátékban nyert, és az abból megszerzett pénzt fektette be, elment Angliába, és
2: tanulni,
3: és akadémiáról edzőkurzusról, edzőkurzusra, és így csinálta meg azt, amit ő így eltervezett, aminek így az élete
2: életévé kellett, hogy várni.
3: Ez egy nagyon-nagyon érdekes történet, és akkor ebben a cikkben le van írva, ez olyan szívmelengető a történet, és most egy ekkora sikert ért el egy kutyaütőnek tűnő csapattal, akinek erre nem volt esélye, és ugye a magyar szál az, hogy itt is Diós Györgynél dolgozott, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes.
2: Valós is meg az elmaid, ő egy nagyon jó példa erre.
3: Ez egy nagyon jó példa erre. És hát még egy rossz hír, akkor ez meg a Magyar Hangból, ezt is most már veszi át mindenki, a piros lábasairól ismert, elsősorban arról ismert Zománc gyár, Bonyhádi Zománc gyár bezár.
2: Én is olvastam ezt a hírt, és mindegy, valami mást hoztam egyébként a lapszemlében, pont gondolkodtam róla, hogy esetleg idehozom, de mondd a részleteket.
3: Hát 1909-ben alapították, érdekelne a háttere, hogy most miért nem működik. Azt gondolnám, hogy ezekre ilyen jellegű termékekre azért még szükség van. Vagy már nem tudom. Miben megváltoztak? Airfryer kiszorította?
2: Nem. Tehát, hogy figyelj, én nagyon sokat, hát nem vagyok rá túl büszke, de nagyon sokat töltök a közösségi médiában. Nagyon sok.
3: Aztán a konyhában.
2: Nem.
3: Így lesz szakértője a témának.
2: Nem, viszont sok főzős influencert követek. Igen. Na, tehát egy a lényeg. Ha lett volna bennük annyi, nem tudom, kurázsi, hogy ezekkel az influencerekkel együttműködést kötnek, hogy ezekben a piros zománcos, hagyományos edényekben, lábasokban főzzenek, az influencerek szerintem iszonyat divat lehetett
3: volna. Most nagyon elgondolkodtattál, hogy ez elég lett volna.
2: Szerintem igen.
3: Hogy
2: szerintem
3: a Facebookról
2: igen.
3: A csapból is ez folyna, hogy piros lábasban.
2: Nem kell, tehát nyilván ezt egy jó marketing kampánnyal ízlésesen el lehet helyezni, jó. De nagyon sok ilyen termék elhelyezés van, és szerintem nagyon, nagyon menő, cool dolog lett volna, hogyha egy ilyen influencer együttműködésben részt vállalnak, és mondjuk ilyen hagyományos ételeket, amik pont illenek ezekbe a piros lábasos megoldásokba készítik el. És még egy dolog,
3: engem azért volna, kérdés mennyit.
2: Azért érzékenyen érint engem ez a dolog, mert hát félig-meddig földik vagyunk, úgyhogy minden háztartásban van szerintem egy ilyen kis piroslábas.
3: A céget úgy hívják, hogy Emma Leon Bonyhádi Zománcáru Kft. 1909 óta működött, ez volt az ország utolsó hagyományos zománc edénygyár, ezért nagyon-nagyon szomorú. Érdekelne majd a háttere, hogy miért jutottunk el, vagy miért jutottak el idáig. Na, ezzel fejeztük be a lapszemlét, nézzük gyorsan a tőzsdéket.
1: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
3: Azt mondja, hogy hát Budapesten sem volt valami nagy eresztés a tegnapi kereskedés, az előző napi már szokásosnak nevezhető csúcs, egészen elképesztő ütemben emelkedik a budapesti piac, ha ránézel a grafikonokra, és elvonatkoztat a napi mozgásoktól, akkor ez nagyon-nagyon látványos fölfelé tartó tendencia van, és előző napokban is újabb és újabb történelmi csúcsok dőltek meg, és már nem egy részvény vitte a piacot, hanem gyakorlatilag az össze. Voltak olyan napok, amikor tényleg négy lábot növesztett a bika, tehát mind a négy blue chip menni tudott, és ennek eljött a korrekciója, tehát igazából ennyi történt, ha úgy vesztük csak tegnap, miközben egyébként a nemzetközi hangulat, hát az, hogy támogató volt, az talán túlzás, de szüttyögés volt, kicsit föl, kicsit le. A vége Európában egy kicsit le lett, de igazából semmi következtetést ebből, hogy most éppen egy fél napig alul teljesítővé vált a pesti tőzs, de miután vaskos felülteljesítő és kiváló teljesítmény nyújt, hát nem csak az idén, most már gyakorlatilag évek óta folyamatosan, úgyhogy ez látszott. Szóval jött egy kis korrekció. Amerikában is egy eléggé uncsinak tűnő kereskedés volt. Mindenki az Nvidia-nak a gyors jelentését várta, tehát föltették a nagy kérdést, hogy na ebből most kiderül, hogy Luffy-e az AI. Nyilván egy cégeredményből, egy negyedéves gyors jelentésből nem derül ki, de kétségkívül nagy szüttyögés volt gyakorlatilag végig az amerikai tőzsdei kereskedésben, aztán zárástának megjött az Nvidia. Először meg is nézem, mi lett a vége, mert nagyon érdekes volt, hogy amikor 10:30-kor ránéztem, akkor jó eredményt produkált, de érthető módon eséssel reagált, mert túl nagyok voltak a várakozások, meg hiába volt kiváló várakozás fölötti, hiába volt jó az előrejelzés, de a piac megszokta, hogy a kiválónál is sokkal kiválóbbba jön neki, és erre először, és akkor erre esett, utána viszont egy fél órával vagy órával később akkor emelkedésbe váltott, akkor fölment egészen egy plusz 4-5%-ig, hú, és fölfelé, és még utána ment, plusz 10%, igen. Tehát nagyon-nagyon-nagyon pozitív lett a reakció. Az első reakció, az első 5 perc után beöntötték, utána viszont vastagon megvették, tehát az Nvidia valószínűleg egy pozitív löketet fog tudni adni a teljes technológiai szektornak a mai kereskedésben, úgyhogy ha valaki tényleg ebből kívánta meg állapítani, hogy az AI story az nem lufie, meg nem túlértékeltek a részvények, akkor ez a veszély elhárult. Aztán, hogy ez most egy Nvidia story, vagy pedig a többi papírnál is hasonló reakció lesz-e, azt nem tudjuk. Egy papírt azért a teljes szektoron lehet kivetíteni, úgyhogy valószínűleg az első reakció az jó lesz, az Nvidia továbbra is, hát így a világ legértékesebb cége lehet, egészen elképesztő profit növekedés van, és még ez tud ezek szerint, a gyors jelentés szerint még továbbra is tágulni, már nyilván nem 3 számjegyű növekedéssel, mert az már enyhül, még mindig brutális növekedés van a cégben, tehát összességében elégedettek lehetnek a befektetők, és a reakció is pozitív lett.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na figyelj, Andit bedobom a mély vízbe.
3: Na.
2: Akarom én azt.
3: Mivel? Biztos.
2: Igen. Két dolog, Andi, figyelj, nagyon. Ez, az elmúlt fél órában ez óriási téma volt itt nálunk. A hallgatók is...
3: Ne, őt is szembesíted a kérdés.
2: Nem, igazából két dolog, de az egyikkel szerintem fontosabb, hogy tisztázzuk. Szerinted a bonyhádi piroslábas kis vas edényke, az még a modern konyhában használható, vagy sem?
4: A világ legjobbja.
2: Úgy. Ugye? Igen. Mert itt most a hallgatók egyébként két táborra szakadnak a hallgatók, én közben olvastam az üzeneteinket, hogy valaki azt mondja, hogy már abszolút elavult, és nem jó minőségű, nem lehet benne főzni, másik tábor pedig azt mondja, hogy imádta, nagyon jó, minden háztartásban van, nagymamája a legjobbakat főzte benne.
4: Így van. Én nekem tepsim is van, ami az egyik legjobb tepsim.
3: Jó. A másik.
2: Nem mondom.
3: Né, jó, mert lejárt az időnk is. Jó?
2: Így van.
3: Oké, akkor jönnek a hírek.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Hát ezt te jobban csinálod.
6: Gyere.
5: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
6: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
5: Még egyszer.
6: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
5: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
6: Viszont alig van időnk beszélgetni.
5: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
6: És végre jót dumálunk egymással.
5: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
6: Tévéről.
5: Színházról.
6: Művészetről.
5: Kulturáltan.
6: Vagy nem.
1: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
6: Jó, kitaláltuk, nem?
5: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város. Elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: Jó reggelt kívánok! A fővárosban várhatóan ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat a Kodály körönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A 105-ös, a 210-es és a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönd a Bajza utca és a Hősök tere megállót. a Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárás okozhat lassulást, mert beszakadt az útpálya. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, míg a Kerepesi út irányában napközben időszakosan kell sávlezárásra számítani átépítés miatt. Ez mindkét irányban torlódást okozhat. Sávlezárás miatt számítsanak lassulásra a Rákóczi híd Soroksári úti lehajtóján egy rövidebb szakaszon a vasúti híd felújítása miatt. Varga Etele, BKK Info.
8: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
9: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
10: Memory, memory, memory.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: Romlott a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata. Külön oldalon lehet nyomon követni a kormányzati feljelentéseket. Több uniós állam is új nyereségadót vetne ki az olajipari vállalatokra. Nagyrészt száraz napos idő lesz, csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Délután 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban. Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott. A GKI konjunktúra indexe az előző időszak emelkedő trendje után lefelé korrigált, 4 ponttal csökkent. Az üzleti bizalmi index csak nem 4 pont alapadt az előző hónaphoz képest, az ipari bizalmi index 6, a kereskedelmi 4, az építőipari pedig 5 ponttal mérséklődött havi összevetésben. Folyamatosan frissülő weboldalt tett közzé a kormány, ahol összesíti az eddig megtett kormányzati feljelentéseket. Az átlátható.kormány.hu oldalon található adatok szerint az eddigi 21 vizsgálat összesen 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érinti, ennek jelenleg több mint felét, 1123 milliárd forintot a 4 Exim Bank ügy teszi ki. A lista tetején olyan ügyek szerepelnek, mint a lélegeztetőgép beszerzések, a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszerek ügye, a gondos óraprogram, az M6-os koncesziója, vagy az országos mentőszolgálat jármű beszerzései. Már maximális teljesítményen működik a Paksi atomerőmű, tegnap délutánra mind a 4 reaktor

0: leállt a kormány. A tulajdonos szerint a döntéshez a cég növekvő pénzügyi kitettsége, egyes beruházások szabályozási környezetének megváltozása és a kedvezőtlen piaci folyamatok vezettek. A vállalat azt ígérte, hogy megpróbálja teljesíteni a folyamatban lévő beruházásait, és rendezni kívánja a kivitelezési munkákban résztvevő partnereivel szembeni kötelezettségeit. Több uniós állam is új nyereségadót vetne ki az olajipari vállalatokra. Ezzel szeretnék csökkenteni az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború gazdasági hatásait és mérsékelni az energiaárakat, amivel a lakosságra és a vállalatokra nehezedő nyomáson enyhítenének. Az uniós országok eddig is vethettek ki külön adót az olajipari vállalatokra, ugyanakkor a most levelet író 6 tagállam szerint a nemzeti kormányok lépései nem elégségesek. Uniós szintű megoldásokra lenne szükség. A céljuk, hogy a tagállamok erről szeptemberben tárgyaljanak a tagállamok pénzügyminisztereinek informális találkozóján, írja az Index.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: A napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, mérsékelt marad a keleti szél, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Az élet mesekönyvét addig írhatod, amíg le nem daráljon valaki.
1: Millás reggeli.

0: kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és igyál méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4700

0: 95 forint lesz.
1: Szuper!
2: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót!
3: Ne feledd! Minden olyan jó, hogyha közös a cél.
2: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show. Első lépés. Lélegezz.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
2: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
0: Rádió Café 98.0, benne a Millás reggelit hallgatjátok. A mikrofonnál Ács Gábor.
5: És Jó Zsuzsi természetesen.
0: 0636980 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek. 0636980980. Egyébként pedig 7 óra 10 perc van, és augusztus 27-ét írunk. Csütörtök van, igen, tehát csütörtök, és én vagyok. Valaki kérdezte, hogy ma megint szerda van, nem? Nem, ma már csütörtök van.
5: András is hadd pihenjen egy kicsit.
0: Így na, van, úgyis holnap együtt lesztek. És egyébként tegnap nagyon hiányolt téged. Képzeld
5: mindig
0: el.
5: Mindig nagyon hiányol.
0: Igen. Igen, de ez nagyon. Így elhangzott tőle, hogy hiányzik a Gábor.
5: Na, idézőjelek között, természetesen. Értem én a tréfát.
0: Jó, mert már majdnem magamra vettem, hogy nem vagyok jó partner.
5: Jaj, nem. Okay. Olvasni kell a sorai között.
0: Igen, igen. Na, egy picit visszatérnénk az előző óra egyik témájára, amit hoztál alapszemével kapcsolatban, ez a Zománc gyárnak a bezárása, ugye a bonyhádi Zománc lábosoknak, a piros lábosoknak a csődje, tulajdonképpen ugye megszűnik ez a vállalat, és nagyon sok hallgatói reakció érkezett azzal kapcsolatban, hogy hogyan élik meg ennek az elvesztését. Van, aki azt mondja, hogy egyáltalán nem sajnálja, mert hogy igazából nem lehetett jól használni a konyhában. A mosogatógépben könnyen lepattogott róla az Zománc, nem nagyon...
5: Már nem fölött meg a mai minőségi követelmények.
0: Igen, igen, igen. Más viszont azt mondja, hogy régebben nagyon jó kis ízes ételeket lehetett benne készíteni, de van egy másik hallgatói észrevétel, amit szeretnék összegezni. Ez pedig az, hogy felhívja a figyelmet arra, hogy valóban közel 30 éve nem hallott már ezzel a lábassal kapcsolatban reklámokat, pedig szerinte az indukciós sütőre például kifejezetten jól adaptálható lett volna ez az edény. Úgyhogy igen, mi Gáborral arról beszélgettünk így az adáson kívül,
5: most
0: hogy valószínűleg...
5: A bonyhádi Zománc is könnyen sérült, ott is baja volt.
0: Igen, igen, igen. Azért mondom, hogy összegeztem hát, tulajdonképpen mindazt, amit...
5: Összeáll, hogy mi lehetett összességében a probléma.
0: Aha, tehát a marketing hiánya, minden? Az innováció hiánya, és valószínűleg nem volt megfelelő a...
5: De azért szerintem a kollégák már nyomoznak, és lesz erről majd. Nyilván nem tudjuk a pénzügyi helyzetet, a finanszírozása, van egy csomó olyan dolog, amit nem látunk rá fogyasztóként, mint hogyan működtek, tudtak ebből külföldre is szállítani, szóval biztos sok ágaboga van még majd. Visszatérünk rá még, hogyha ezek a cikkek
0: megszületnek. Szerintem izgalmas téma. Okay.
5: Ja. Na, akkor nézzük, hogy mi újság Budapesten.
2: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
6: Budapest, Budapest, te csodás!
2: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát sokat beszéltünk arról, hogy a közbiztonsági helyzet nagymértékben romlott az elmúlt években, és polgármesterek kezdeményeztek találkozót a kormányképviselőivel, egészen konkrétan a belügyminiszterrel, ez ügyben, hogy valamit csinálni kellene, és tegnap kiálltak közösen, nem a belügyminiszter, de 5 budapesti polgármester, a Ferencvárosi, az Erzsébetvárosi, a Józsefvárosi, a Terézvárosi, és a 13. kerületi, az Angyalföldi polgármester, hogy megvoltak ezek a találkozók, és megállapodtak bizonyos dolgokban, közös kép, közös közlemény, és a kormány elfogadta azt a javaslatot, hogy legyen állandó rendőri jelenlét a legproblémásabb csomópontokon, 19 állandó és 90 visszatérő helyszínről van szó, koncentrált jelenlét, akkor a rendvédelmi dolgozók szolgálattestésének sajátosságait figyelembe vő bérpótlék bevezetése, aztán kapjanak hatósági jogköröket a dohányboltok működésének szabályozására az önkormányzatok erre is rábólintottak. Elismerik azt, hogy ez egy lassabban megoldható probléma, de azt ígérik, hogy legalább elkezdik és javulás lesz, és örömüket fejezték ki, hogy nem talált süket fülekre az ő kérésük, mert hogy az előző kormány nem állt velük szóba, és semmit nem lehetett közösen csinálni, és az előző kormánynak az intézkedései is hozzájárultak a helyzet romlásához, például a drogszabályozás, és igen, erről beszéltünk itt a műsorban. Mindegy, lényeg az, hogy most bejelentettek bizonyos pontokat, egyik sem tűnik olyan hatalmas jelentőségűnek, de a polgármesterek azt ígérik, hogy most így közösen és állami támogatással talán javítani tudnak a helyzeten, meg van az elköteleződés mindkét részről, mindkét oldalról, tehát ez a tegnapi bejelentés ezzel kapcsolatosan.
0: Igen. Szerintem önmagában már egy nagyon pozitív dolog, hogy van párbeszéd, együttműködés, és nem pedig a nem tudom, egymás akadályozása, meg nem értése. Én közelettével a tanév kezdésnek egy olyan hírt hoztam, ami főként a második kerületi és a 14. kerületieket érintheti, mert hogy lehet még pályázni támogatásra a sajátos nevelésű igényű gyerekek szempontjából.
5: De hogy csak ebben a két kerületben?
0: Ezt a két kerületet hozom 100%-os példaként. Nyilvánvalóan, hogyha valaki utána néz, akkor lehet, hogy a saját kerületében is fog még találni erre vonatkozóan támogatási lehetőségeket. A lényeg az, hogy a második kerületben szeptember 30-áig legfeljebb 130 ezer forintot, Zuglóban pedig szeptember 15-éig legfeljebb 100 ezer forintot lehet igényelni, lehet pályázni ezekre az összegekre. A támogatás például fejlesztésekre, terápiákra, fejlesztő eszközökre és diagnosztikai vizsgálatokra fordítható. Természetesen jövedelmi feltételeket is támasztanak, de minden esetre érdemes utána járni, mert az önkormányzat partnerek abban, hogy segítsenek a sajátos nevelési igényű gyerekeknek a támogatásában.
5: Szintén szeptember 30-a lesz majd a határideje a beadásra egy olyan pályázatnak, ahol 15 és 24 év közötti fiatalok budapesti projekteket hozhatnak létre, ennek támogatására szolgál ez a kezdeményezés. A klímaváltozás hatásainak mérséklését, vagy a városi környezet fenntarthatóbb átételét szolgáló projektekről van szó. Projektenként 1,5 millió forintot lehet erre igényelni. Ez a Bloomberg Philanthropies Youth Climate Action Fund támogatásának köszönhetően áll rendelkezésre. Ez az összesen 15 millió forint, de projektenként 1,5 millió. Tehát a fenntarthatóbb és ellenállóbb városi környezetet, egészségesebb életmódot, illetve zöldebb közlekedést elősegítő kezdeményezéseknek a támogatására.
0: Mosolyul az arcomon, nem nézel rám, de most. Hát örülök neki.
5: Jó, csak örülsz, jó, oké. Elektronikusan lehet beadni. Egy szervezet segítségre is szükség van. Ez lehet iskola, civil szervezet, közösségi tér, klubot működtető szervezet, amely biztosítja az adminisztratív és szervezeti hátteret, egy ilyet kell találni, és ebben, hogyha ilyenben, ha megvan az ötlet és megvan a projekt, csak nincs, nem talál a fiatal egy ilyen szervezetet, akkor a fővárosi önkormányzat azt ígéri, hogy ők, a munkatársaik segítenek ebben, és ők is támogatják. És egyébként a fővárosi önkormányzat oldalán érhetőek el a részletes pályázati feltételek és a jelentkezéshez szükséges űrlap is.
0: Jó, még ami belefér gyorsan?
5: Még egy,
0: akkor szeretném felhívni a figyelmet, hogy a hétvégén futóverseny lesz. Elindul az ősz, jönnek a futóversenyek. Budapesten nézze, nem ilyen csúnya.
5: Láttam, néztem. Tehát nyilván én azt nem értem, hogy ilyenkor...
0: Tudtam én, hogy lesz ott valami még, amit nem, akarsz
5: mondani. Futóverseny miatt, lezárások...
0: Lánchíd, Clark Ádám tér, Budai és a Pesti alsó lakpartot. Egyébként 29-én szombaton, parancsolj!
5: Hogy miért is benne a futóversenynek a neve? Tehát ugye miért nem vagyunk büszkék? Tehát az egész... Tehát olyan a hangnem ezeknek a közleményeknek, hogy már megint itt vannak ezek a tapló futók, akik miatt le kell zárni a fél várost, hogy mi kiadjuk a közleményt, amúgy takarodj el, húzzál el inkább a városból, ha nem akarsz itt a bunkók közelébe kerülni, és állni a dugóban 3,5 órát. Tehát így hangzanak ezek a közlemények.
0: Ez most a Night Run. Készüljenek hosszabb menetidőre a korlátozás, szombat estétől vasárnap hajnalig.
5: Csak máshol a városnak a félmaratonjára, a maratonjára úgy büszkék az emberek, kimennek, kisétálnak, nagy hangulat van, tapsolják a futókat, az egy közösségi esemény. Nekem Göteborgban volt ilyen, a legnagyobb ilyen élmény, hogy az egész város kín van, és minden, egy hatalmas dzsembori, és nincsenek ilyen hangok, hogy lezen. Tudják, hogy mikor van, minden évben ugyanakkor, az egy esemény. Itt meg még emlékszem, még a telesportban is, a sportműsorban fél óráig ezen vekengtek, hogy a foglalják-e, nem tudtam átmenni a hídon. Na mindegy, csak a közlem, semmi, tehát most nem akarok bele. Ezeket a közlemények, rendőrségi közleményeknek.
0: Igen, igazad van.
5: Igen, futóverseny miatt, és akkor utána, tehát a hangulata meg a sugalmazás olyan.
0: Amit most csinálsz, az egy szemléletváltás.
5: Hát legyen úgy.
0: Sürgetése.
5: Ez most a Night Run lesz egyébként, és ez egy éjszakai, egy esti verseny, amihez kapcsolódóan már szombaton is vannak lezárások, vagy csak a lényegre is, hogy akkor... Aha. Információt is szolgáltassunk. Vasárnap reggelre ez lezárul, vasárnap már nem lesznek.
0: Igen.
5: Jövő héten jön a Budapest félmaraton, amikor a rendőrség futóverseny miatt újra ki fogja adni a közön, ott viszont ott nagyobb és hosszabb lezárás, és majd a Budapest maraton, az majd egy hónappal később lesz, amikor még, tehát ez a három, amikor nagy lezárások várhatók, amire érdemes figyelni. Na, ennyit tettem csak hozzá.
0: Oké, okay, jó, tehát akkor szeptember, ez augusztus 29-én szombaton estétől lezárások lesznek.
5: Kisebbek vasár... már a felkészülés miatt elkezdődnek korábban, de itt a súlypont délután meg este várható. Ez a Night Run.
0: Hogy ellenpontozzam, Gábor? Menjetek ki szurkolni? Vegyetek részt rajta?
5: Nem kell ellenpontozni. csak nem tudom, örüljünk, hogyha vannak ilyen események.
0: Jó.
5: Rengeteg turista jön, imádják a várost, fantasztikus élményekről számolnak, beviszik a jó hírünket. Na, ennek
0: a
5: szerintem örüljünk.
0: Vagy a Budapest rovatban lett egy ilyen morgos szemben extra. Csütörtökön.
2: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Millás reggeli.
1: Mi nem beszélünk rombuszokban.
2: Történt tegnap előtt egy olyan érdekes esemény, a világsajtó próbálja megfejteni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a CIA főnöke Rigában fölült egy katonai repülőre és elment Moszkvába tárgyalni, de hogy orosz oldalról is, meg amerikai oldalról is ennek hogy nem tulajdonítanak jelentőséget, mint ha mi sem történt volna, pedig ilyen magas szinten nem szoktak, és nagyon régen volt erre példa, úgyhogy óriási találgatás megy a világban, hogy mi állhat a háttérben. Mi is erről fogjuk kérdezni a szakértőt, Bendazsevszky Antont, aki itt van velünk a vonalban. Ő külpolitikai elemző, a Post-Szovjet térség szakértője, az Economus gazdaságkutató alapítvány igazgatója. Jó reggel, szervusz!
3: Jó reggel, sziasztok, és üdvözlöm a minket hallgatókat is.
1: Szia!
2: Tegnap estén azért már a magyar sajtó is elkezdett rápörögni, már egy kicsit kis késéssel a témára, illetve latolgatásra. Mit tudunk pontosan, és szerinted mi lehet a háttérben?
3: Két része van a kérdések, hogy mit tudunk pontosan, az gyakorlatilag annyi, amennyit a CIA és az oroszok elárultak. A CIA-t tudjuk, hogy ott járt John Radcliffe, tehát ténylegesen a CIA vezetője, ment, tárgyalt a Kremlben, nem tudjuk, hogy kivel, tehát ez erre is csak következtetni tudunk, hiszen Vladimir Putin lemondt az aznapi programjait, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy talán Vladimir Putin a személyesen találkozhatott.
2: De ezt mondjuk Peszkov cáfolta a Kreml szóvivő, de hát mondjuk ő se a szavahihetőségéről híres.
3: Peszkov pedig azt mondta, hogy az orosz oldalról pedig annyi hírt tudunk, hogy hát állítólag a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti együttműködésről tárgyalhattak. Hát ehhez ugye nem kell az CIA igazgatónak a moszkvai érkezése, hogy erről tárgyaljanak pont az oroszok és az amerikaiak. Tehát nagyon keveset tudunk. Tehát minden, amit tudhatunk esetleg, ezek feltételezések. És
2: azt talán nem az ugye, hogy az ukránok, azt az ukránoktól tudjuk, hogy megkérték őket, hogy állítsák le a dróntámadást, ameddig arra kóricál a CIA főnök?
3: Ezt az amerikai sajtóból tudjuk, hogy múlt héten, tehát még a néhány nappal az érkezés előtt az amerikai fél megkérte az ukrán felet, hogy egy ilyen háromnapos időablakban egy magasrangú amerikai döntéshozó érkezése miatt ne támadják Moszkvát a drónokkal.
1: Egyébként a Donald Trump is eléggé furcsán fogalmazott, azt mondta, hogy félig rutinszerű ez a látogatás, és hogy valami majd ebből kisülhet, szóval, hogy így nagyon megy a ködösítés a témával kapcsolatban. Valóban egy rutinszerű hírszerzési kapcsolat felvételnek tűnhet most így a szakértői szemmel nézve a számodra, vagy utalmazni valami komolyabb diplomáciai háttérre, ami ott zajlik, és akár csak pár hét vagy hónap múlva fogjuk megtudni a pontos részleteket. Szóval egy kicsit közelítsünk a lényeghez.
3: Szerintem csak nem rutinszerű, tehát ilyen magasrangú döntéshozó nem jár csak úgy egy ellenséges országba. Tehát nyilván más a helyzet, hogyha két szövetséges országról van szó, hát Oroszország is, az Egyesült Államok azért nincsenek olyan állapotban, nincsenek olyan viszonyban. Utoljára ilyen magasrangú amerikai döntéshozó 2021. novemberében járt Oroszországban, és ugye akkor is, tehát ezt az előző látogatás is párhuzamba teszik, hiszen akkor az akkori CIA igazgató, William Burns azért járt Moszkvában, hogy figyelmeztesse az oroszokat, hogy tudunk arról, hogy mire készültek, márpedig Ukrajna megtámadására. Nem tudom, ha visszaemlékeztek, akkor 2021. október, november, decemberében a sajtó tele volt amerikai hírszerzési információival, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajna, sőt, még konkrét napokat is megjelöltek. Úgyhogy az egy figyelmeztető jellegű, egy ilyen üzeneti jellegű utazása volt az akkori CIA vezetőnek. Azóta ugye 5 éven keresztül semmilyen látogatás nem volt, talán egyszer vagy kétszer telefonos egyeztetés történt, de személyes látogatás nem. És most pedig ismét. Tehát valami nagyon nagy ilyen horderejű dolognak kell történni a háttérben. Olyan információ, tudásnak az Egyesült Államok oldaláról, ami indokolja, hogy a CIA-nek a vezetője, aki ugye a hírszerzésért, az információ áramlásért felel, hogy ő személyesen elutazom Moszkvába, és ez egy viszonylag rövid vizit volt, tehát a gép leszállása és felszállása között olyan 4-4,5, maximum 5 óra telhetett el, és hogy ez idő alatt kellett neki leszállnia, nem tudom, találkozni az amerikai, nyilván a követség várta, ott beültették a követségi konvojba autókkal, mert nem helikoptereztették, hanem egy átmentek autókonvojja Moszkván keresztül, bementek a Kremlbe, és utána egy viszonylag rövid találkozóra kerülhetett sor. Tehát egyszerűen arra nem alkalmas egy ilyen látogatás, hogy hosszas tárgyalásokat folytassanak, ez inkább valamilyen üzenet vagy hír átadása, mint hogy valamilyen diplomáciai, tárgyalási esemény, mert egyszerűen nem jutott volna idő arra, hogy hosszasan tárgyaljanak bármiről is.
1: Egy hete volt egyébként hír az, hogy az amerikai hírszerzés tudomást szerzett arról, hogy bizonyos orosz régiókban gyakorlatokat tartanak, és egy esetleges általános mozgósításra is sor kerülhet. Ez nyilván a szeptember 18-20-a közötti parlamenti választások után történhet majd meg. Lehet, hogy erre volt valami figyelmeztetés, vagy valami fajta utalás?
2: Amire a legtöbben tippelnek az, hogy az eszkaláció elkerülésére figyelmeztetnek az amerikaiak. A másik, hogy Iránnal kapcsolatban szeretne valamit elérni Donald Trump, azzal összefüggés majd néhány nappal korábban, ebbe lenne logika meg időzítés alapján. Komoly szankciókat lengettek be azon országokkal szemben is, akik üzletelnek Iránnal, már pedig az oroszok ilyenek. Talán ez a két leghangsúlyosabb, amit a találgatások között fölmerül. Nem tudom, szerinted melyik lehet a befutó?
3: Igen, de 3-4 fő verzió van, ugye iráni tárgyalások, van egy olyan verzió is, hogy fogolycseréről egyeztethetett, van több amerikai állampolgár, akiknek az esetleges visszaváltása folyik az Oroszország és Egyesült Államok között. Ugye a verziók között van a NATO esetleges orosz megtámadása, és hogy erről értesültek az amerikaiak, is azért ment Reszklif Moszkvába. A mozgósítási hír szintén az egyik verzió, hogy az orosz mozgósítás alapjaiban változtathatná meg a háború menetét, hiszen ha hirtelen 500 000 ember megjelenik pluszban a fronton, Ukrajna nem lenne képes ezzel paritásban lenni, nem lenne képes versenyezni. Illetve vannak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy hát valójában azért ment, hogy majd Trump üzenetét küldte, hogy feladják Ukrajnát, és majd megegyeznek, és stb. Stb. Mindegyik mellett is ellen lehet érvelni. A fogolycseréhez nem kell, hogy a CIA vezető, szerintem, tehát ez elég egy alacsonyabb szintű diplomata. A Irán kapcsán megint csak nem a CIA vezető lenne legalkalmasabb, szerintem, erre elég lenne egy valamilyen amerikai főtárgya, ugye Steve Witkoff töltötte be hagyományosan ezt a szerepet, aki ment tárgyalni Ukrajnáról, Iránról. Sőt, hát akár az amerikai külügyminiszter is mehetne, tehát nem kell CIA vezető. A NATO megtámadása lehetséges, de Oroszország azt gondolom nem elég erős jelenleg, hogy hát Kelet-Ukrajnával sem bír, tehát azért várható mozgósítás, mert nincs elég emberi élőerő ahhoz, hogy folytassa a műveleteket Kelet-Ukrajnában. Persze lehet ezt hibrid formában csinálni, nem tudom, tesztelni a NATO egységét, tehát ennek vannak azért mindenféle fokozatai. Ez nem kizárt, de nem látom azt az erős orosz Oroszországot, amely képes lenne megtámadni bármelyik NATO tagországot.
2: Annak lehet,
3: én a mozgósításban jobban hiszek, mert tudjuk, hogy Oroszország erre készül, tudjuk, hogy ez azért egy erős eszkaláció lenne, és azt is tudjuk, hogy alapjaiban változtathatná meg a háború menetét. Tehát én lehet, hogy ennek egy picivel több esélyt adok, hogy az amerikaiak látják, hogy az oroszok erre készülnek. Több orosz régióban egyébként az elmúlt egy hónap során olyan gyakorlatokat tartottak, amelyekben ugye letesztelték, hogy milyen lenne egy esetleges mozgósítás. Tehát nagyon sok információ erre utal, és lehet, hogy ezzel volt kapcsolatos az amerikai vízit.
2: Még egy kérdésem lenne. Írtál az oldaladról egy érdekességről, de valami mégis fontos. Az ukránok betiltották a az egyik legnépszerűbb és világszerte ismert orosz mesesorozatot, a Mása és a medvét. Mindenhol megy, Netflix is megvette, ez gyakorlatilag ez egy globális és jól látható termékké vált. Ez része a pszichológiai hadviselésnek, vagy miért volt erre szükség, vagy hogy mi lehet ennek a háttere?
3: Hát az ukrán ilyen percepcióban, észlelésben ezek mind olyan, tehát mind Mása és a medve is más ehhez hasonló orosz termékek, arra hivatottak, azt a célt szolgálják, hogy Oroszország imázsát javítsák és terjesszék globálisan a világban. Teljesen független attól egyébként, hogy a Mása és a medve egy ilyen kedves, aranyos sorozat, vagy netán ténylegesen propaganda célokat terjesztő termékről van szó. Az ukrán gondolkodásban minden, ami orosz jelenleg is sikeres, az nem jó, azzal szembe fel kell lépni, mert Oroszország iránti érzelmeket ezek táplálják, javítják, és ez nem jó, ezzel szemben fel kell lépni. Tehát legyen szó bármilyen irodalmi termékről, íróról, sikeres íróról. Ugye van nagyon sok olyan orosz disszidens, akik külföldre mentek, és egyébként fellépnek az orosz rendszerrel szemben. Hát velük szemben sem túl barátságos sajnos az ukrán vezetés, mert azt gondolják, vagy azt mondják, hogy hát háború alatt minden, ami orosz,
2: abból a szempontból érthető, hogy ugye a nép felé kommunikálunk, és ők nem feltétlenül tudják elválasztani, és nagyon fontos fönntartani a harci szellemet a megfelelő védekezéshez. Szóval ezt most szétválaszgatni, hogy akkor melyik az, amelyik tényleg propagandát sugároz, ki az, aki tényleg már emigrációból Putyin ellen beszél, az talán túl szofisztikált rendszer lenne, nem? Tehát talán egyszerűbb Oroszországot így egyben kezelni.
3: Szerintem nem szerencsés egyébként. Egyrészt a kulturális termékekkel szemben fellépni, persze Mása és a medve egy kortárs alkotás, de hát mondjuk egy Csehov vagy Csajkovszki darabjait betiltani a globálisan bárhol, ez nem jó dolog. Másrészt pedig az sem szerencsés, hogy olyan orosz művészeket tiltunk, akik hát ugyanúgy elszenvedői az orosz rendszernek, nem ők indították a háborút, sőt, elköltöztek, tehát a Mása és a medve stúdiója 2022 óta Cipruson található, elhagyták Oroszországot, átvitték a munkatársakat, több mint 200-an most Ciprusról dolgoznak, és ugye Ukrajna, az egy dolog, hogy Ukrajna betiltja Ukrajna területén a Mása és a medvét, és a Más ehhez hasonló orosz. Tehát nagyon sok minden, ami Oroszországhoz kapcsolódó, Ukrajnából nem érhető el. Ez azt gondolom, hogy oké, ez az ő dolgok, hát háborúban állnak, természetesen ez belefér. Na de amikor ezt próbálják erőltetni globálisan, más országokban is, tehát az elmúlt hónapokban nagyon aktív kampány, fizetett ukrán kampány ment nemzetközileg a Mása és a medve ellen. Tehát például próbáltak nyomást gyakorolni Netflixre, hogy hát állítsák le a Mása és a medve terjesztését a csatornáin, és ez egy orosz propaganda rajzfilm, hogy az az egyik fő érv, hogy a medve az egy orosz szimbólum, Oroszországgal van egyértelműen kapcsolatba hozva, tehát az egy ilyen erős asszociatív elem, és a medve pedig a rajzfilmben egy ilyen kis kedves, a Mását, ugye egy kislányt, folyamatos ilyen babusgató, szereplő, és hogy ez emiatt arra lehet asszociálni, hogy hát Oroszország is egyébként egy ilyen kis kedves, normális szereplője a nemzetközi életnek, noha ez nem így van.
2: Igen, tehát józan ésszel nyilván nem így van, de az érzelmekre is hatni kell, tehát ez nagyon érdekes és nehéz kérdés ez, meg valahol persze értjük, megértjük, hogy miért nem szerencsés, úgyhogy izgalmas, tök jó, hogy felhívtad erre a figyelmet, egy érdekes történet. Nagyon szépen köszönjük a hátteret, illetve a beszélgetést, szép napot, jó munkát!
3: Köszönöm nektek, szép napot kívánok!
2: Szép napot, szervusz! Bendazsevszki Anton, külpolitikai elemző, a Posztszovjet térség szakértője, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a vendégünk.
0: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útra való. Napközi a Millás reggeliben.
4: Ördögi Roy vagyok. A kultúra úgy hull le rólam, mint ruha másról a boldog szerelemben. Kivéve ma, a Magyar Kultúra napján. Ráadásul csütörtök van.
5: Kisfiam, véletlenül belekukkantottam a keresési előzményeidbe, és látom, hogy így érdeklődsz dolgok iránt, de nem vagyunk már gyerekek. Tudod te, hogy hogy kell használni a krokodil csipeszt? Nézzünk meg együtt egy oktatófilmet. Az ilyesmi nem ciki. És nyugi, ez köztünk marad.
6: Ez ist egyszer mér, kétszer vág, Rundfunk TV.
7: Hallo, tschüss, ich bin Günther Tag. Und elmond neked, ma mi az a krokodil csipesz? A krokodil csipesz egy csipesz? De, vagy zum Beispiel a krokodil van neki sok fok, és tud nagyon erősen harap. És tudsz bele vezetni harap. Te tudod használni, mikor elfog egy spion, és nem akar mondani neked a dolgok. Ekkor te fogod a krokodil csipesz, és ráharapod neki spanish mondják huevo. De mikor adsz neki harap, akkor a spion elmondja igazság alles zusammen. A krokodil csipesz remek munka, ha nem te vagy a spion. És ne feled, a jobba kács, egyszer még kétszer vág.
0: A felvilágosítás fontos. Törődjünk a gyerekekkel.
8: Zsebrádió!
9: Napközi. 15-15-kor.
0: Vagy ahogy az ördögi Roy mondaná.
10: 50-50.
11: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.

0: Megfelelő alapozás nélkül semmit nem lehet jól megépíteni. Kerüld el az alaptalan döntéseket. Ne építs ferde pénztornyot. Támogasd meg tudásodat a Millás reggeli heti alapozójával.
1: Na hát Bulgária bevezette az eurót, sikeresen, kicsit más útat jártak, mint ami nálunk majd várható, és már sokkal hosszabb ideje készültek is rá, de érdekes ez az út, hogy ott mi történt, meg mik a tanulságok most, hogy már túl vannak rajta. Erről beszélgetünk Sök Gyula Csanáddal, az OTP alapkezelő junior portfólió menedzserével, aki itt van velünk a stúdióban. Szervusz, jó reggelt!
2: Jó reggelt, sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Közel 20 év telt el az uniós csatlakozás és a bevezetés között. Mi volt náluk, náluk a menetrend, mind kellett végigmenniük? Arra emlékszem, hogy emlékezhetünk, aki kirándult Bulgáriában, hogy volt egy euróhoz kötött levájuk, jó sokáig, gyakorlatilag egy kapcsolt, fixált árfolyam. Hogy nézett ki ez a csatlakozási folyamat?
2: Hát igen, ugye Bulgária példája szerintem nem csak azért érdekes, mert ők voltak a legutóbbi ország, akik bevezették, hanem az ő példájukon keresztül jól látszik, hogy itt nem csak arról van szó feltétlenül, hogy bizonyos kritériumokat kipipálunk, és akkor másnap euró lesz, hanem akár egy évtizedekig tartó folyamatról. Ugye ők 2007-ben csatlakoztak az EU-hoz, de csak idén január 1-jel vezették be az eurót. Viszont ami érdekesség náluk, hogy ahogy említetted, kvázi 30 éve együtt élnek az euróval, hiszen 1997 óta valuta tanács van náluk, ami azt jelenti, hogy a bolgár leva először a német márkához, majd amikor az ugye az euró bevezetésével megszűnt, az euróhoz volt rögzítve, így kvázi az euróhoz képesti árfolyam stabilitás már 30 éve fennáll náluk.
3: Akkor ez egy jó hosszú folyamat volt, mire idáig eljutottak, tehát sok lépcső volt, amíg akár a gazdaság, akár a vállalatok, a lakossághoz leszokhatott ahhoz, hogy ez majd egyszer csak meg fog történni.
2: Igen, igen, de hogy azért az euróval már jó ideje együtt élnek, úgyhogy, és ami érdekesség volt még náluk, hogy alapvetően az államadósság szintje az mindig is alacsony volt náluk, bőven a 60%-os elvárt szint alatt, illetve kisebb időszakoktól eltekintve alapvetően a költségvetési hiánnyal sem voltak problémák. Ami problémát okozott náluk, az a magas infláció, nagyon sokáig nem sikerült visszazárni a palacba, illetve az RM2 tagság hiánya, illetve a Bolgár Nemzeti Banknak a jogi megfelelése. Ugye a magas infláció az visszavezethető külső és belső dolgokra is. Külső dolgokra kell gondolni, ahogy mondjuk itthon úgy náluk is a Covid, illetve az orosz-ukrán háború okozta inflációs sok az komoly problémákat jelentett. Az RM2 tagság, ami meg igazából azt jelenti, ez a
1: előszoba,
2: aminél ugye két évig stabilan kell elvileg tartanod az árfolyamodat egy bizonyos sávba az euróhoz képest. És akkor így most fölmerül a kérdés, de hát, hogy miért nem voltak tagok, hiszen maga az árfolyam stabil volt, mivel rögzítve volt. De a 2008-as válság, illetve az azt követő eurózóna válság után az európai intézmények azt a következtetést vonták le, hogy nem feltétlenül elég az, hogy itt bizonyos kritériumokat kipipálunk, és két évig stabilan tartjuk az árfolyamot, hanem adott esetben szükség lenne ahhoz, hogy maga az eurózóna stabil legyen, szükség van egy stabil bankszektorra és egy erős intézményi háttérre. Ugye először 2009-ben merült fel, hogy csatlakoznának az RM2-be, az a folyamatot nem is nagyon indult el, és utána hosszú évekkel később 2015-ben jött elő megint, hogy akkor újra el kellene indulnia ezen az úton, és 2018-ban dolgoztak ki az EU-s intézményekkel közösen egy reformcsomagot, aminek elfogadásá vagy bevezetéséhez kötötték azt, hogy egyáltalán csatlakozhassanak az RM2-höz. Ugye itt nincsenek formális követelmények, viszont magát a csatlakozást azt engedélyezni kell, úgyhogy ennek a reformcsomagnak az elfogadása volt az, hogy engedélyezzék a csatlakozást. Viszont utána ez két évig tartott, 2020-ban léptek be, és az eredeti tervek szerint 2024-ben vezették volna be az eurót, viszont az infláció az megint bezavart, és végül 2025 januárjában összeálltak a csillagok, és engedélyezték a csatlakozási kérelmet.
1: A lakosság itt is ráparázott, mert ez szinte minden országban
3: felmerült,
1: hogy na, majd az átváltáskor akkor majd lenyúlják az aprót, a maradékot, megint fölpörög az infláció.
3: Úgy tudjuk, hogy 23 ezer fogyasztói bejelentés is érkezett az euró bevezetése kapcsán az átállásnál.
2: Csak így röviden, hogy maga az átállás, ugye ilyenkor elfogadják a csatlakozást, rögzítik az árfolyamot, ez konkrétan ugyanaz az árfolyam volt, ami már 30 éve rögzítve volt, és ők január 1-jel tűzték ki az átállást, szóval volt egy fél éves átállási periódus, amikor a végső operatív felkészülést meg lehetett csinálni. És így utólag azt lehet elmondani, hogy kisebb a problémáktól eltekintve alapvetően nagyon könnyen ment le ez a váltás. Ugye ennek köze van ahhoz is, hogy például maga az átállásnak a nagy része az már 2024 előtt megtörtént. Ez ugye eredeti tervek szerint akkor csatlakoztak volna, szóval az infrastruktúrális átállások, az eurózóna infrastruktúrájába való integrálás az már bőven a csatlakozás előtt megtörtént. Ugye ez mindig infrastruktúra való integrálás, mit jelent ez? Például ilyenekre kell gondolni, hogy ugye az eurózónának megvan a saját fizetési rendszere, a Target. Ezt úgy kell elképzelni, mint az eurónak az autópályája. Ugye ezen a rendszeren keresztül zajlanak a nagyobb nemzetközi eurós és a nagyobb bankközi eurós elszámolások, illetve például a központi értéktár is egyre inkább integrálódott az eurózónás infrastruktúrába. A központi értéktár az, aki nyilvántartja az értékpapírokat, ugye ezek ma már elektronikus formában vannak nyilvántartva. Ugye, ahogy mondjuk nektek vagy nekem a banknál van értékpapírszámlám, ugye a bankoknak pedig az értéktárban vannak értékpapírszámláik, és ugye ott tárolják az értékpapírokat. És akkor sok minden történt ez alatt a fél év alatt is, hiszen ugye le kellett cserélni a készpénzt.
3: Aha.
2: Úgyhogy a Nemzeti Bank elkezdte a készpénznek a nyomtatását.
1: Mármint az új eurók.
2: Az új euró. Igen, ugye minden országnak megvan a saját eurója. Egyik oldalon ugye a közös szimbólumok, a másik oldalon pedig az adott országnak a szimbólumai szerepelnek, úgyhogy a bankjegyek érmék nyomtatása és nyomása elkezdődött, illetve egy jó adag készpénzt kölcsönvettek más eurózóna tagországoktól is, és ezt a bankrendszeren keresztül ugye elkezdték átcsatornázni az utolsó két hónapban a gazdaságba. És akkor ugye január 1-jel megtörtént a tényleges átállás, ők a Big Bang forgatókönyvet választották, ami azt jelenti, hogy a gazdaság az egyik napról a másikra átállt a leváról az euróra, és volt egy szűk egy hónapos periódus, amikor még lehetett ugye euróval, meg levával is fizetni.
1: Csak egy hónap?
2: Csak egy hónap, igen. De nem kellett aggódni, mert akinél esetleg maradt otthon készpénz, az...
1: Azt még beváltják, persze.
2: Azt beváltják. Aha. Ugye a kereskedelmi bankok fél évig kötelesek voltak, és utána a jegybank pedig határidő nélkül...
1: Tehát akkor teljesen zökkenőmentesen ment?
2: Kisebb akadályok voltak,
3: igen, voltak egyébként olyan félelmek nyilvánvalóan a lakosságban, hogy majd megemelkednek az árak, erre hogyan reagált a piac?
2: Igen, ugye egyrészt készültek erre, mert ez más országoknál is itt is félelem volt. A nyáron a döntés után megkezdődött a kettős árfeltüntetés, ami azt jelenti, hogy például, hogy bementél a boltba, akkor nem csak levába, hanem euróba is láttad az árokat. Ugye ez jó volt, mert ugye mindig az ember a saját áraihoz van hozzászokva, és mikor elmegy külföldre,
1: akkor... És nem kettőbe számolták, hát hogy egyszerűen legyen, hanem 1,90 valamennyi volt az átváltás.
2: Igen, ugye? van egy kis különbség, egy euró az 1,95 leva, de azért lehetett olyan trükközésekről hallani, hogy ami eddig két leva volt, azt most két euróért próbált el kell adni.
1: Aha, igen.
2: Szóval, de... Volt honlap, ahol 101 gyakran vásárolt terméknek nyomon lehetett követni az árát, illetve azért ebben az átmeneti időszakban közelről figyelték a hatóságok, hogy voltak-e visszaélések az átállás során.
1: És akkor most arra az a tanulság, hogy ez abszolút zöggenőmentes és sikeres volt ezek szerint?
2: Maga az átállás az alapvetően sikeres volt. Ugye az inflációs félelmek azok...
1: Igen, most már azért vannak makroadataink is az első fél évről, igen, azok
2: igen,
1: mutatnak.
2: Igen, de nehéz szétválasztani. Ugye sokan okolják, hogy az euró bevezetése okozza az inflációt Bulgáriába, de ha jobban belegondolunk, igazából 30 éve együtt élnek az euróval, oké, hogy Levának hívták, de ugye ez azt jelenti, hogy nem volt önálló monetáris politikájuk. Uh-huh. Ugye az Európai Központi Bankét követték le.
1: Meg az infláció máshol is probléma, tehát ez most nem bolgár sajátosság, igen, az első
2: meg azért voltak gazdaságélénkítő intézkedések náluk az elmúlt évek során, jelentősen emelték a nyugdíjakat, illetve rengeteg közszférában dolgozó embernek emelkedett elég jelentősen a fizetése az elmúlt évek során. Uh-huh. Illetve, ami szerintem kifejezetten érdekes, hogy ugye nagyon készpénz gazdag gazdaság a bolgár, és ugye mielőtt bevezették az eurót, ugye ezt le lehetett váltani, meg el lehetett költeni a levát, de csomóan csinálták például azt, hogy berakták a bankba. Hiszen ott majd január 1-jel, mert ugye január 1-jel egy csomó minden automatikusan átállt. Ugye a bankszámládon lévő összegek automatikusan euróra konvertálódtak, az értékpapírokat már nem levában, hanem euróban mutatták ki az árait, tőzsdén is euróban láttad az árakat. Úgyhogy a legegyszerűbb az az volt, hogyha az emberek fogták, elmentek a bankba, befizették a készpénzt, és akkor január 1-jel majd a számlájukon átkonvertálódott. És a bankok likviditásával alapvetően sem volt probléma. Aha. És hogy megjelent egy ilyen extra likviditás a bankokba, mert aha, ugye rengeteg készpénzt fizettek.
1: Tehát a váltás
2: be
1: előtt behordták zsákba.
3: Igen, mert teljesen
2: logikus. Igen, a fokosan pánacihából fogták, és berakták, igen, a bankszámlára. Ami azt eredményezte, hogy az amúgy is likvid bankok még likvidebbek lettek, így például olcsóbban tudtak hitelezni, ezzel is a gazdaságot...
1: Na hát ez egy olyan hatás, amire nem gondoltam volna.
3: Igen, igen, igen, nagyon egyszerű lépésnek tűnik.
2: Szerintem ugye, hogy lehet azt mondani, hogy az euró okozza az inflációt, de szerintem inkább ebből az jön le, hogy itt ketté lehet választani a dolgokat, és nagyon számít az, hogy a gazdaság hogyan reagál az euró bevezetésre, és nem feltétlenül maga az euró a probléma.
1: Oké, hát nagyon szépen köszönjük, nagyon érdekes volt. Igen. És tanulságos.
3: Igen, köszönjük szépen, hogy itt voltál és elmondtad mindezeket.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Sök Gyula Csanád volt a vendégünk, az OTP alapkezelő junior portfólió menedzsere.
0: A Millás reggeli heti alapozó rovata hangzott el. Helyezd döntéseidet megfelelő alapokra.
3: Hány borgel euró, egy osztrák euró?
1: Jó, ott van azért a 26 smiley mögötte természetesen.
3: Nyilván, de hát értjük. Jó poén volt, köszi.
1: Na, és itt van Czoller Andi, hát ő majd nem poénokat, mert azt is.
4: Biztos, hogy nem.
3: Azt nem, poénokat nem fogni. Nem, oké.
1: De mondja Andi, aki rendszeresen tesztel minket azzal, hogy belecsempész a hírek közé olyanokat, amin tudja, hogy föl fogok kacagni, akár úgy is, hogy belehaladszik hátulról.
3: Igen, én kerültem ilyen kellemetlen helyzetbe, a Kántor Andrével voltam adásban, és hát majdnem felröhögött, és így néztem rá, hogy Endre, ezt most ne csináld, légy.
1: De mi van akkor,
3: nincs
1: ha csináljuk?
3: Nincs ez semmi gond, hát szerintem.
4: Én vagyok ilyen konzervatív.
1: Spontán reakciók abszolút bele kell, hogy férjenek, okay, szerintem.
3: Jó, rendben, én vagyok az ellenvélemény.
1: Na, szóval akkor várjuk a poénos híreket is, Andi.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
6: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
6: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó reggelt kívánok! Akadozik az előrejutás ma reggel is a fővárosban a Rákóczi hídon. Pest felé a Könyves-Kálmán körúthoz közeledve, mert a Soroksári úti lehajtón a vasúti híd felújítása miatt egy rövidebb szakaszon csak egy sáv járható. Nehéz az előrejutás a pesti alsórakparton a Szent István parktól, dél felé az Erzsébet hídig, illetve északi irányban a Szabadság hídtól a Lánc hídig. A Hungária körgyűrűn és a Nagykörúton szakaszonként szintén fennakadásra kell számítani. Torlódás alakult ki a Budaörsi úton a Nagyszőlős utcai felüljárótól befelé, és a folytatásban a Hegyalja úton is erős a forgalom, csak úgy, mint a Margit körúton, továbbá a Szél-Kálmán tér környékén, és ma reggel is egybefügg a sor a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt sávlezárásra kell számítani, mert beszakadt az útpálya, illetve napközben szintén sávlezárásra kell készülni a Margit körúton a Margit híd felé a Széna térnél felújítás miatt. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének! Érd el a barátod a világon bárhonnan! Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café, van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A július több mint 524 milliárd forintos többletet hozott a költségvetésnek. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el a Szent István napi ünnepség sorozat kapcsán. Kanada kereskedelmi háborúban áll az Egyesült Államokkal. Nagyrészt száraz napos idő lesz, csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Délután 29 fokra készülhetünk. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A július 524,3 milliárd forintos többletet hozott a költségvetésnek, ennyivel javult az államháztartás egyenlege. Az eredményt több tényező együttesen alakította ki. Egyrészt a költségvetési szervek kifizetései 300 milliárd forinttal mérséklődtek, miközben az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások is 109 milliárd forinttal csökkentek, másrészt a bevételi oldal is erősödött.

0: Gondosórát nem vagy nem megfelelően használó idősek személyes megkeresése volt. Tanács Zoltán emlékeztetett arra, hogy a kormányzat nemrég feljelentést tett a gondosóra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. A belügyminisztérium vizsgálatot rendelt el a Szent István napi ünnepség sorozat előkészületei és a közbeszerzési folyamatok kapcsán. A Tisza alelnöke korábban reagált Hadházi Ákos állításaira, amelyek szerint a Tisza valós verseny nélkül előre kiválasztott szereplőknek adta az augusztus 20-i tűzijáték lebonyolítását. Radnai Márk kiemelte, május 9-e óta már nem foglalkozik állami rendezvények szervezésével, és az ünnepség előkészítésében kizárólag a kreatív koncepciók kialakításában segített. Kanada háborúban áll az Egyesült Államokkal, jelentette ki a kanadai miniszterelnök. Mark Carney kereskedelmi háborúra gondolt, miután a múlt héten kudarccal véget értek a két ország közötti vámokról szóló tárgyalások. Kanada kedden 50%-ot is elérő megtorló vámot vezetett be több száz amerikai termékre, nagyjából 20 milliárd dollár értékben, ami megegyezik az Egyesült Államok által szombaton életbe léptetett vámok értékével. Megegyezést kötött a Meta abban a Giga perben, amelyet a gyerekek online biztonsága, vagyis annak hiánya miatt indítottak az amerikai államok. A cég 16,68 milliárd dolláros, azaz 5286 milliárd forintnyi büntetést fizet. Átalakítja a Facebookot és az Instagramot. A perben azzal vádolták a céget, hogy a platformjait úgy alakította ki, hogy az függőséget okozzon, számolt be a BBC.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A napsütés legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Rádió Café 98.0, benne pedig a Millás reggelit hallgatjátok, mégpedig egy kávé és croissant illatú stúdióból, mert hogy Ács Gábor, az én partnerem, nemrég kiszaladt egy jó kis reggeliért. Ő van itt a mikrofon mögött.
4: Igen, a másik mögött pedig Nyúl Zsuzsi természetesen. A croissant nem volt eltervezve, de egyszerűen pont akkor sült. Pont akkor sült, és egyszerűen elcsábultam. Úgyhogy egy friss, meleg croissant, az fantasztikus tud lenni.
1: Igen, úgyhogy ennek az illata így kicsit betölti itt a teret, de nagyon-nagyon kellemes.
4: Ez most először fordul elő egyébként, de egyszerűen hirtelen nem tudtam. Nem.
1: Megértem. Elcsábulni. Én ezt megértem, Gábor. Teljesen megértem. 0636 98 0 98 0 SMS, Viber, WhatsApp üzeneteket várunk tőletek ebben az órában is.
4: Na, miket
1: kaptunk
4: írtatok?
1: Kaptunk már közlekedési információkat, például a 4-esen befelé a reptéri D-portál előtt kicsivel egy kamion áll a külső sávban, a belső sávba korlátozza az forgalmat, az utat, úgyhogy ez biztos egy ilyen nagyobb torlódást okoz.
4: Mik még a Viberen? Azt írja, szia, segíthetek írás tanulásban, tervezetben, írja a ChatGPT nevű hallgató a Viberen. Ide is befurakodott, és az
1: igen,
4: üzenetek itt között
1: van.
4: Nyomja
1: hát
4: már
1: nem
4: magát.
1: Tudsz,
4: hát
1: nem tudsz mit csinálni. Tényleg, na hát a barátunk lesz, és a hozzászólónk, igen. Aztán kaptunk egy kicsivel korábban, 7:30-as a hír, nem tudom, hogy még ez él-e, de azt írja nekünk a bankdíler, hogy az M3-as a BVSC-nél még egészen jól járható. Nem tudom, azóta történt-e arra a forgalmi változás. Sokan dicsérték azt a mashupot, amit te raktál össze, vagy hát nem tudom, hogy te raktál
4: bár
1: össze,
4: én raktam volna össze,
1: de minden esetre úgy abban az értelemben igen, hogy a
4: zenék közé. Te sem ismerted ezt az omegás dolgot.
1: Igen, igen, te szerkesztetted be. Gyakorlatilag egy Tupac szám és egy omega szám volt össze párosítva, összefonva.
4: Ez nem mindig meg nagyon megosztó. Na, azért.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy alapvetően tetszett a hallgatóknak, ezt szerettem volna
4: igen,
1: neked visszajelezni.
4: Igen, ezt már teszteltük, nem gyakran, de előfordult, és úgy tűnt, hogy a mashupokat általában a hallgatók...
1: Igen, de ez elég merész volt ez a mashup, amikor egy Tupac szám és egy Omega szám kerül egy platformra, de nekem is nagyon, nagyon bejött egyébként. Sokan dicsérték, hogy több ilyet kellene a jövőben. Na jó, ebben az órában érkezik majd hozzánk Várkonyi Gábor, mert hogy a futóműben ő lesz az állandó szakértő vendégünk ezúttal is. Végre újra tudok vele találkozni, érkezik majd a stúdióba. Ő, ha minden igaz, akkor majd a Volkswagenről szeretne néhány gondolatot megosztani velünk, legalábbis az adásmenetben ez szerepel, hogy konkrétan mire gondol, hát arra én is kíváncsi vagyok. Aztán lesz majd aranyköpésünk, szerintem nagyon ideillőek lesznek az aranyköpések, és hát megyünk egy kicsit tovább a zenei vonalon, de egy más aspektusban az adóügyekre nézünk rá.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne közlekedj üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemfüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem. Ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
1: Na, hát Shakira neve mostanában nem csak a zenei toplistákon szerepel, hanem egyre többet olvashatunk az adójogi hírekkel kapcsolatban is róla, mert hogy, hát nem is tudom, mert jó pár éve elkezdődött ez a per, ugyanis az a helyzet, hogy spanyol adóhatóság éveken keresztül azt állította, hogy az énekesnő már 2011-ben igazából adórezidens volt, és hogy Spanyolországban töltött időszakaiból egészen pontosan 183 napot töltött ott, úgyhogy ez azt jelenti, hogy már adóznia kellett volna az ottani szabályok szerint. Shakira meg úgy gondolta, hogy szerinte meg nem. Úgyhogy elkezdődött egy per, és ennek az lett a vége, hogy a spanyol bíróság Shakirának adott igazat, hogy mi volt ennek az egésznek a háttere. Ezzel kapcsolatban beszélgetünk most.
4: Igen, meg az egész adóügyi illetékesség.
1: Így van.
4: Illetőség, bocsánat, illetőség. Nagyon nem ugyanaz. Az hogyan működik, igen.
1: Igen. Hogyha itt van velünk a vonalban, mondhatom, Gábor, itt van velünk a vonalban dr. Magyar Csaba okleveles adószakértő, a Crystal Worldwide ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
5: Jó reggelt, sziasztok!
1: Ne, hát akkor nézzük meg, hogy tényleg csak azon múlt, hogy Shakira 183 napot töltött Spanyolországban, és akkor ebből lett egy ilyen hatalmas nagy balhé, vagy nem is tudom, végül hogy záródott ez a történet? Mesélj, világos ennek a
5: tűnik,
1: hátterére.
5: Hogy nem csak Shakira sármjának volt köszönhető ez a nyűzelem, ugyanis ebben az ügyben úgy tűnik, hogy ez a 183 napos szabály nem olyan egyszerű, mint ami ennek elsőre hangzik. A spanyol szabályok alapján ugyanis az egyik fő adóügyi illetőségi kritérium az, hogyha valaki egy naptári éven belül több mint 183 napot tartózkodik Spanyolországban. Tehát ez egy belső spanyol szabály. És a bíróság végül a naptár módszert alkalmazta, és ennek a naptár módszernek az volt a lényege, hogy ezt megvizsgálták, viszont ez alapján az jött ki, hogy 163 napot volt csak Shakira Spanyolországban 2011-ben, tehát 20 nappal elmaradt a törvényi küszöbtől. 11-ben egyébként világkörüli turnén volt Shakira, majdnem 40 országban.
1: Viszonylag könnyű volt bizonyítani, igen, hogy merre járt.
5: Igen. Tehát több mint 40 országban, vagy majdnem 40 országban járt, 120 koncertet adott, tehát meglehetősen nehéz volt azt mondani, hogy egész évben Barcelonában csücsült, viszont a spanyol adóhatóság itt próbált egy izzadságszagú megállapítást kialakítani, ugyanis azt mondták, hogy ezek a koncertek, ezek csak alkalmi távollétek voltak, tehát számítsuk be azt is a 183 napba, vegyük úgy, mintha itt lett volna, és a bíróság azt mondta, hogy álljon meg a menet. Tehát az adóhatóságnak azt kell bizonyítani, hogy 183 napot meghaladóan volt Shakira Spanyolországba. Ezeket a külföldi távolléteket, amikre úgy hivatkozott az adóhatóság, hogy csak alkalmi távollét, ezt nem lehet beszámítani ebbe a 183 napos szabályba, hiszen az egész értelmét veszítené. Így módon a tanúság az volt, hogy Spanyolországban az adóügyi illetőségnél nem elég azt mondani, hogy hát már szinte 183 napot volt Spanyolországban Shakira, hanem pontosan meg kell tudni mondani, hogy mennyi ideig volt az országban, és az alapján tehettek volna megállapítást 2011-ben.
1: Itt előkerült egyébként Piqué szerepe is ebben a perben?
5: Természetesen
1: azt,
5: igen, tehát nem csak a dalokban jelenik meg Shakira mellett Piqué, hanem az adózásban is, és végül is itt válik igazán érdekessé a történet, mert az adóhatóság nem csak Shakira útlevelét nézegette, hanem a 183 napos szabály előtt még van egy még fontosabb előírás, ez az úgynevezett létérdek központja. Tehát, hogy hol található valakinek a létérdek központja, ezt a gazdasági, szociális kötődéssel szokták körülírni. Uh-huh. És kiemelte az adóhatóság, hogy hát 2011-ben jöttek össze Piquével, és ebből azt próbálták levezetni, hogy a személyes kötődése is már Spanyolországhoz kapcsolják Shakirát, közösségi médiás posztokat, fotókat is bemutattak a revizorok az ügyben. A bíróság azonban rámutatott, hogy hát nem voltak házasok, nem voltak 2011-ben gyermekek, Tehát a családi kapcsolatra vonatkozó jogszabály vélelem nem volt alkalmazható. Magyarán attól még, hogy valakinek a barátja vagy barátnője egy másik országban él, nem lesz automatikusan ott adórezidens. Ez azért nagyon fontos, mert az adóügyi illetőségnél szokták nézni a családi kapcsolatokat is. Tehát ezek valóban számítanak, de nem mindegy, hogy milyen kapcsolatról van szó. Emellett pedig azt is mondta az adóhatóság, hogy a gazdasági kötődése is erősebb volt a hölgynek Spanyolországban, de a bíróság szerint ez sem sikerült megfelelően bizonyítani, hiszen a jövedelmét külföldön kereste, külföldön turnézott, mindössze Spanyolországban egy háza volt, persze volt még ezen kívül több országban is, tehát ez még nem minősül gazdasági kötődésnek. És végül is kimondta a bíróság, hogy egy párkapcsolat, vagy egy villa az adott országban még nem egyenlő azzal, hogy ott van a létérdek központja, objektív bizonyítékokat kell figyelembe venni, koncertnaptárok, repülési adatok, koncertbevételek, ezek mind-mind fontosabbak, mint a közösségi médián alapuló feltételezések.
1: Egyébként akkor Csaba, most...
4: Bocsánat, a koncertbevétel az hol keletkezik? Vagy akkor az, a végül az hol adózza le, ami egy ilyen turnéból, egy ilyen világkörüli turnéból beérkezik?
5: Hát jelen ügyben ez nem volt szempont, hogy ezt megvizsgálják, ugye azt állapították meg, hogy Spanyolországban nem. Egyébként ez idő alatt, ez nem derül ki egyértelműen a bírósági ügyből, én is kutakodtam egy kicsit, elvileg Shakira a Bahamákon volt adózó ez idő alatt, de azt én se tudom, hogy kivel kötötték a koncert szerződéseket. Én gyanítom, hogy azért van itt egy produkciós cég szintén valamelyik egzotikus helyszínen, de hogyha Shakirával, mint magánszemélyek kötötték a szerződést, akkor elvileg neki a Bahamákon kellett volna adózni, vagy a koncert helyszíneken, ezt is esetileg kell megvizsgálni. Tehát ez a két variáció lehetséges.
1: Akkor most már kijelenthetjük, hogy ő megnyerte ezt a pert, teljesen tiszta, rendben van minden, a dolog lezárult?
5: Hát azért itt egy nagy csillagot érdemes a mondat mellé tenni, ugyanis hát 2011-ről beszélünk, ami meglepő lehet a hallgatók részére, hát hiszen igen. Most 2026-ban, tehát idáig elhúzódott ez az egész ügy, és a spanyol bíróság az idei évben semmisítette meg ezt a 2011-re vonatkozó adómegállapítást. Mondhatjuk, hogy Shakira megnyerte a pert, hiszen több mint 55 millió euróról van szó, tehát ennyit kasszírozott Shakira a koncertekből 2011-ben. Kamatokkal együtt azt mondták, hogy 60 millió euró jár vissza Shakirának. Viszont csak 2011-ről beszélünk, és az ítélet ellen egyébként még lehet jogorvoslatot benyújtani a legfelsőbb bírósághoz. Gyanítom, hogy Shakira nem fog fellebezni, viszont az adóhatóság lehet, hogy még fog. Viszont a helyzetnek a pikantériája az, hogyha valaki követte a híreket, akkor azért többször megjelent már a médiában, hogy Shakirát adócsalással vádolják.
1: Igen, nagyon megtépázta az ő hírnevét és karrierét. Hát azt viszont, karrierét nem, igen. De a hírnevét igen.
5: Igen, és ez onnan adódik, hogy 2012-ben, 13-ban, meg 14-ben is indult eljárás Shakira ellen, ahol ugyancsak azt mondták, hogy spanyol adózó volt, és ott már billegett a történet, mert akkor már úgy tűnik, hogy tényleg Spanyolországba költözött, Pikével gyereket vállaltak, ha jól emlékszem, talán kettő gyermek is született, és itt megegyeztek az adóhatósággal. Tehát 2021 környékén ott történt, vagy bocsánat, 24-ben történt egy egyesség az adóhatósággal, ott sem mondták ki végül is, hogy spanyol adózó volt, hanem megegyeztek egymás között, de úgy tűnik, hogy 2011-ben maga biztosabbak voltak Shakirának a tanácsadói, meg az ügyvédjei, és ott valószínűleg ott volt az egyik legnagyobb koncertbevétel is, és ott sikerült megnyerni a pert. 12-13-14-es évekre pedig végül egyességet kötöttek az adóhatósággal, és kvázi elismerték, hogy spanyol adózó volt, és ott viszont már a koncertbevételek után.
4: De nyilván jóval kisebb bevételből, ha éppen hát, baba projekt volt. Tehát
5: az kisebb volt, igen. Így van. Ott 55 millió, bocsánat, ott ilyen 15 millió környékén volt az összeg, tehát azért 2011-ben meg 55 millióról beszélt.
1: Olyan ez az egész, mint a példát. Olyan ez az egész, mint a példát akartak volna statuálni.
4: Hát ugye jó rá, nyilván jó rámentek a nagy összegekre, nagyon, de bozzuk le akkor ezt a földre az egyszerű halandó számára. Tehát egy átlagos magyar adózó,
1: aki
4: nem világturnézik, de mondjuk Shakira. Külföldön melózik, vagy külföldön él, vagy éppen digitális nomádkodik, ha már egy ilyen sorozatunk. Ő neki ebből mi sül ki? Tehát, hogy rá hogyan vonatkoznak, illetve ezekben a szabályokból kifolyólag rájuk mi vonatkozik?
5: Ja, mielőtt erre válaszolok, még reagálok az előző felvetésre, hogy ezért, ha a híreket követitek, akkor láthatjátok, hogy a spanyol adóhatóság imád példást tatuálni, főként futballsztárokkal. Tehát azért évente, két évente biztos, hogy van valami ügy, és egyébként ezeknek az ügyeknek a jelentős része egyességgel szokott zárulni. De azért úgy üzengetnek az adózóknak az országon belül. És hogy mi az ügynek a tanúsága? Hát az egyik legfontosabb tanúság szerintem az a magyar adózók részére is, hogy az adóügyi illetőség az nem csak a lakcímkártyáról szól. Tehát nem csak azt kell nézni, hogy ha mondjuk valaki szerez egy külföldi lakcímet, akkor innentől nem biztos, hogy automatikusan ő külföldi adózóvá is válik. Ugyanis az sem automatikus, hogyha valaki 183 napnál kevesebbet tölt Magyarországon, akkor már biztosan külföldi adórezidens, hiszen Shakira ugye is rávilágított arra, hogy ezért nézegették a léptérdek központját, figyelembe vették azt, hogy milyenek a családi viszonyai, figyelembe vették azt is, hogy hol erősebbek a gazdasági kötődései, tehát mindig vizsgálni kell az életvitel egészét, hol van a család, hol van az otthon, hol dolgozik, hol van a gazdasági kötődés, és tulajdonképpen a Shakira ugye egyik legerősebb üzenete éppen az volt, hogy a bizonyításnak nagyon nagy a jelentősége. Tehát nem csak az adózónak, hanem a hatóságnak is dokumentálható tényekkel kell dolgozni. Nem elegendő állítani, vélelmezni, meg Facebook posztokat bemutatni a bíróságnak. A végén az számít, hogy tulajdonképpen az életünk tényei alapján mely országot tekinthetünk adóügyi illetőség szempontjából meghatározónak. Hogyha valaki szereti a Harry Pottert, ez olyan, mint a Teslek süveg, hogy nem én döntöm el, hogy hol szeretnék adózó lenni, hanem hogyha az adott házba rak engem a Teslek süveg, akkor nekem oda kell menni.
4: De hogy akkor 182 napot dolgozok Spanyolországban, 183-at itthon, akkor magyar? Most nagyon leegyszerűsítve.
1: Hova teszed a
5: hát
1: Teslek
5: süveget? Hát ez a lényeg az ügynek, hogy nem csak ezt kell nézni, hanem a családi viszonyokat is figyelembe kell venni, meg egyébként azt is, hogy ő hol él valaki életvitel szerint.
1: Hát a Gábornak az útlevejét azt vizsgálhatnánk jó sokáig. Biztos.
4: Ja, de hát...
5: Sejtettem, hogy erre megy ki a játék.
4: Próbáltam elkerülni, de nem sikerült most sem. Na igen, jól van. Van olyan bírósági ügy, ahol mégis azt mondták, hogy az adóügy illetékesség az eredeti országban marad valakinek, noha mondjuk külföldre költözött?
5: Az egyik legismertebb ügy, ez McCabe nevezett úriemberhez kapcsolódik, ő egy brit üzletember volt, aki Belgiumba költözött az Egyesült Királyságból. Belgiumban vett lakást, üzleti jelenlétet alakított ki, tehát céget alapított. Mégis ebben az ügyben azt mondták, hogy hiába költözött Belgiumba, és töltött sok időt Belgiumba, tehát több mint 183 napot, hiába volt lakása, cége ott az országban, mégis az Egyesült Királyságban maradt az adóügyi illetősége. Ez azért volt érdekes, mert papíron nagyon jól nézett ki a költözés, Belgiumban volt a lakás, munkahely, iroda, cég, csak hogy a családi otthon és a feleség továbbra is Angliában maradt, az üzleti, társadalmi és személyes kapcsolatok jelentős része is az Egyesült Királysághoz kötötte McCabe urat. A brit bíróság azt mondta, hogy a létérdek központja továbbra is az Egyesült Királyságban maradt. Az ügynek a pikantériája az, hogy még azt is kiemelték, hogy nem változtak a társadalmi kapcsolatai az adózónak, ugyanis továbbra is a Sheffield Unitednek a mérkőzéseire járt ez idő alatt, tehát továbbra is a létérdek központja az az Egyesült Királyság maradt. Azt elismerték, hogy ha szokásos tartózkodási helyet vizsgálnák, akkor valóban Belgium a nyertes az ügyben, de a létérdek központja előbb szerepel a ranglistán, azt kell elsősorban figyelembe venni, és itt viszont az Egyesült Királyság élvezett előny, hiszen számos más körülmény amellett szólt, hogy a költözés ellenére mégiscsak az Egyesült Királyságban maradt adózni.
4: Ismerek üzletembereket, akik hétvégére hazajárnak, de nagyrészt például Londonban dolgoznak, hétfőn elrepülnek, pénteken hazajönnek. Mondjuk akkor ez Magyarországon az ő esetükben hogy néz ki?
5: És akkor csak ilyenkor meg kell nézni a két ország közötti adóegyezményt. Az adóegyezmény elsősorban azt mondja, hogy a lakóhelye meghatározó, de itt nem csak a lakcímkártyára kell gondolni, hanem arra, hogy ténylegesen hol van az otthona. Ha ez nem állapítható meg egyértelműen, magyarán mind a két országban van otthona,
4: van itt is, ott is,
5: akkor,
4: igen.
5: Akkor a létérdek központját kell vizsgálni, és itt jön be, hogy a gazdaság és a családi kapcsolatai hol a legerősebbek.
4: Hát itt jár a haverokkal kocsmázni minden este Angliában, igen, igen. Azt meg letagadja, hogy Újpest szurkoló.
5: Igen, tehát azért
1: a Gábornak, számos... a Gábornak meg a Millás reggeli az otthona, és innen néha kirepülget. És visszatéreget.
5: Hát ezt a végtelenségig lehet fokozni, és ezért szokott az bejönni, hogy jó, mindkét helyen van otthona, oké, nagyon sok szubjektív elem van abban, hogy hol van a létérdek központja, mert egyes érvek az egyik ország mellett szólnak, más érvek meg a másik ország mellett, és akkor bátorkodik be ebbe az egyenletbe a szokásos tartózkodási hely, megvizsgálják, hogy hol él valaki életvitelszerűen, hol leghuzamosabb a tartózkodása. Erről is nagyon sok bírósági ítélet született már, hogy ez tévedés egyébként a 183 nappal definiálni, de azért mégiscsak itt van jelentősége. A legtöbb ország adóhatóságának is ez a gyakorlat, hogy jó, akkor nézzük meg ezt a bizonyos 183 napos szabályt, hogyha nem lehet eldönteni a létérdek központját. Ha itt sincs megegyezés a dologban, akkor az állampolgárság fog dönteni.
1: Csaba, egy konkrét kérdés érkezett, Ausztriában dolgozik egy hallgatónk, és ott is adózik, de a lakcíme az ingázó, Magyarországon van, ilyenkor mi a helyzet? Egy rövid választ kérünk szépen tőled.
5: Hogyha megnézzük az osztrák-magyar adóegyezményt, akkor ha ő ténylegesen Ausztriába végzi a munkáját, akkor a munkabére után Ausztriában kell adózni. Ettől függetlenül ő még maradhat magyar adózó, csak azért, mert átjár Ausztriába dolgozni. A magyar adóügyi illetőségű személynek ennek ellenére Ausztriába kell majd adózni a munkabére után, de például, hogyha más jövedelme van ez idő alatt, akkor figyelembe kell venni, hogy itt jó eséllyel magyar adóügyi illetőségű marad, hiszen Magyarországra jár haza, itt van a létérdek központja, most feltételezem, hogy mondjuk a felesége is ott él Mosonmagyaróváron, vagy Sopronban, vagy bárhol a környéken, és egyébként a gyerekek meg ott járnak a környéken iskolába, de ilyen szempontból megnyugtatom, hogy annak ellenére, hogy magyar adóügyi illetőségű, a kint végzett munka után ott kell majd adóznia.
4: Uh-huh. Oké. Hát nagyon köszönjük szépen. Nagyon érdekes. Nagyon érdekes, így tapogatjuk így laikusként a határokat, mikor éppen merre dől, hogyan működik, mikor lehet egyezkedni. És, hát ilyen,
1: és érdekes volt egy világsztár példáján keresztül.
4: Igen, és milyen, mindig rácsodálkozunk, hogy milyen érdekes a te munkád. És tök jól lehet ebben elmerülni. Na, köszönjük szépen, Csaba.
5: Nagyon szívesen. További szép napot nektek is, mert a hallgatóknak is.
1: Szép napot neked is, dr. Magyar Csabával, okleveles adószakértővel beszélgettünk, a Crystal Burbad ZRT vezérigazgatójával.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb! Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz! Ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
7: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
8: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
9: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Hány éve hallgatod ezt a műsort?
12: 27.
11: És te még hiszel a mesékben?
0: Millás reggeli. A következő okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatja.
13: Most akkor a sell side vagy a buy side analyst közül ki az eladó és ki a vevő? Annyit előre bocsáthatunk, hogy nem ilyen egyszerű a helyzet. Az elnevezések picit félrevezetőek. A sell side elemzők brókercégeknél vagy befektetési bankoknál dolgoznak. Egy adott iparágból néhány, jellemzően 3-4 vállalatot vizsgálnak nagyon részletesen. Főművük az adott cégről szóló részletes 15-100 oldalas elemzés. Munkáltatójuk ezeket és egyéb időszakos kiadványaikat értékesíti. A másik oldalon a buy side elemzők egy alapkezelőnél dolgoznak, és olvasva a sell-side elemzők elemzéseit követnek egyszerre jóval több vállalatot több iparágból, elemzéseiket pedig a portfólió menedzser, mint befektetési döntéshozó számára készítik. Fontos különbség még a készített elemzéseik időtávja. Ameddig a sell-side elemzők rövidebb, tipikusan egy éves távon gondolkodnak, addig a buy-side elemzők gyakran hosszabb, 3-5 éves időtávon szeretnék, ciklusokon átívelően jó döntéshez segíteni a portfólió menedzsert.
0: Az okos morzsát a bankárképző, a befektetési képzések nemzetközileg elismert szakértője támogatta.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
1: Na, Zsuzsi úgy megtekerte azt a fülest, hogy kicsit... Háj, fél fülessel tolod, jó van. Elég lesz, fél, hogy mondjam
2: várja, én. Várja, megpróbálom megigazítani.
1: Na, jó van, akkor. De hát olyan szépen beharangoztunk, és majd Várkonyi kollega reakcióját is kérjük. Lehet, hogy az
2: igen,
1: ő egyik nagy ikonja
2: lehet.
1: Várkonyi
2: kollégáról azt gondoltam, hogy itt lesz majd, de lesz egy meglepetésünk vele kapcsolatban.
1: Charles Rolls, angol autógyártó, természetesen a Rolls-Royce Motor Cars egyik alapítója, akitől idézünk, de akkor parancsolj.
2: A rossz minőségre még sokkal tovább emlékezünk, mint az alacsony árakra. Ez tényleg így van.
1: Mert ez... az alacsony ár az olyan természetes, az, hogy megszokjuk. Igen, az jó, ha megtaláljuk. És... Mármint egy autóval kapcsolatban mondta, gondolom.
2: Igen. Uh-huh. De hogyha valaminek alacsony az ára, az szinte borítékolható, hogy rossz is a minősége. Nem?
1: Nem.
2: Nem? Nem. Gondolod? Nem?
1: Nem.
2: Vitatkozol vele?
1: Abszolút vitatkozok vele.
2: Milyen tekintetben?
1: Ma hozok majd számos példát erre, de majd szerintem csak később.
2: Okay.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű, a Millás reggeli autóipari rovata. Hírek, eladások, új modellek, autós élet. Kressz.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: Én itt nagy lelkesen azt mondtam, hogy majd jön a stúdióba Várkonyi Gábor, aki nem, hogy nem jön a stúdióba, de hogy Magyarországon sincs.
1: Megijedt tőled.
2: Egészen Bulgáriáig szaladt.
1: Bulgáriáig szaladt,
2: igen. Nem az a baj, hogy jó van, hanem az, hogy én nem vagyok vele.
1: Ja,
2: ott, érted. Hello, Gábor, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
2: Szóval akkor Bulgária, csak nem a tengerpartról jelentkezel be.
4: Tartottam egy ilyen kéthetes bolgár bejárást, mert nem sok országban ott Európában, ahol nevettem volna még, de Bulgária egyelőre, legalábbis eddig a pontig kimaradt, és én szeretek autóval nyaralni menni, ugye ez tavaly nem sikerült, hiszen Afrika partjainál ez nem működött érthető módon, de viszont ide nagyon szépen el lehet jönni autóval, és maximálisan ajánlom is minden kedves hallgatónak, főleg, hogyha a Vaskapu felől, tehát a Duna áttörés felől akarják közelíteni Bulgária tengerpartjait, mert úgy igazán szép, látványos és feledhetetlen utazásban
1: de
4: lehet.
1: De hajóval kell menni, nem autóval.
4: Ne lehet hajóval is menni, igen, de én azért az autót preferálom továbbra is.
2: Na, nagyon távirati stílusban fogalmaztad meg azt, hogy miről szeretnél beszélni. A Volkswagent feltétlenül szeretted volna behozni a mai futómű témáik
1: közé. Nagyon sok hír érkezett velük kapcsolatban. Mire hegyezett ki?
4: Igen, hát itt érdemes egy picit tisztázni ezeket a újságírói szempontból érthető túlzásokat, amiket mondjuk a címek kapcsán lehet tapasztalni a magyar médiában, meg egyébként a németben is, mert hogy az tény, hogy nincsen jó állapotban üzleti szempontból a Volkswagen csoport, de
1: mint ahogy mások sem, az európai
4: autóbizniszben. Pontosan erre akartam kiegyezni a dolgot, hogy a Volkswagen csoport az tényleg a nagyon nőtt kanári madár a bányában, hogyha ott gond van, akkor minden a máshol csak ennél sokkal nagyobb gondok vannak. Ugyanakkor a Volkswagen úgy reprezentálja az európai, azon belül is ugye a német gazdaság szociáldemokrata politikáját, mint semmely más nagy koncern. Tehát az a típusú multi, ugyanakkor mégiscsak szociálisan érzékeny vállalat, amit a Volkswagenből a II. Világháború után egy ilyen nagyon izgalmas és bonyolult tulajdonosi szerkezet, politikai beleszólás és üzemi tanács együtteséből fakadó regnálás alapján láthattunk, hogy ilyen jobb bonyolultan fogalmazzam meg, de egyébként tényleg ennyire bonyolult is a dolog. Ez az, ami mint üzleti modell elsősorban hát így a próbapadon van, hogy további autós analógiákat hozzak föl, mert hát az, amit eredendően kitaláltak a Volkswagen csoport kapcsán, ami szerintem egyébként egy alapvetően tényleg jó dolog, hogy az üzemi tanácsnak legyen nagy beleszólása, hogy a munkavállalói érdekek, bár egy abszolút kapitalista cégről van szó értelemszerűen, de azért a munkavállalói érdekek és a munkavállalói hogy mondjam, életminőség, mint olyan, az mégiscsak egy fontos szempont legyen egy vállalat vezetésekor. Ez békeidőben, meg akkor, amikor fölfelé mentek a dolgok, meg akkor, amikor Európán túl rettenetes mennyiségű pénzt lehetett keresni, amivel aztán kereszt finanszírozni lehetett az európai kényelmesedő operációt, akkor az egész teljesen jól működött. De most, hogy ugye az egész autóipari landscape, hogy ilyen csúnya angolságot is beledobjak a dologba, ez nagyon erős változás alatt áll, és nagyon komoly konkurencia jelent meg, amellyel egyenlőre a nyugati autóipar, mint olyan, egészében nem tud mit kezdeni. Most azért ez az egész recseg ropog. És hát egy 20 fős felügyelőbizottság van a Volkswagen élén, amely felügyelőbizottságnak az elnöke az a figyelő, egyben a hidat kell, hogy képezze a munkavállalói érdekképviseletek, az alsó szászországi politika, a katari befektetők és a Porsche Piech család családi vagyona és családi érdekei között. És ez így egy egészen egyedülálló konstelláció, mert azért általában egy ilyen mamut vállalat élén nem feltétlenül a politika és nem feltétlenül a munkavállalói érdekek azok, amelyek ilyen szinten reprezentálva vannak. Ezt egyébként úgy képzeljétek el, hogy...
1: Katariaknak mennyi, mekkora...
4: 17%.
1: Aha.
4: Hát 17%.
1: Hát akkor kis befektetők, miért kell az ő kedvükben járni?
4: Hát az ő kedvükben önmagában felesleges járni, hiszen önmagában semmit nem tudnak eldönteni.
1: Hát
4: ugyanakkor, ugyanakkor az az izgalmas, hogy a részvények, tehát a törzs részvények több mint 50%-át birtokolja a Piech Porsche család. Ez konstelláció miatt ugyanakkor mégsem elég semmire, ugyanúgy. Uh-huh. Tehát a Porsche család még Katarral együtt sem képes áttolni semmit, mert hogy egy 4/5-ös erős többség kell gyakorlatilag a felügyelőbizottságban ahhoz, hogy mondjuk egy gyárat bezárjanak. És innentől fogva az a helyzet, hogy nagyon erősen a PAT helyzet irányába tolódott el az, amit a Volkswagen kapcsán látunk, hiszen a politika értelemszerűen nem szeretne semmifajta gyárbezárásról hallani, a munkavállalói oldal még annyira sem, ők ketten képviselik a 20-ból a 10 darab ülést a felügyelőbizottságban, és ha nem lehet őket egy irányba terelni a család, illetve az egyéb befektetők elképzeléseivel, akkor tulajdonképpen egy ilyen áldászhatalmi harc irányába megy el a dolog, ami nagyon hosszú időn keresztül döntésképtelenné uh-huh. teheti ezt az egész grémiumot, és erre jelen pillanatban marhára nincs idő a cég helyzetét nézve, meg az autóipari változásokat
1: nézve. Nagyon érdekes felállás. Egyrészt magánemberként, ha kívülről rápillantok, lenyűgöz az a szociális érzékenység, ami még itt megmarad, és mélységesen egyetértek, és le a kalappal. Tőzsdei esetleg befektető jelölként meg pánikszerűen menekülnék az ilyen vállalattól, amely lemarad a versenyben.
4: És csodálatosan leírta a teljes európai dilemmát, ami egy cégben testesül meg a leginkább, és ez maga a Volkswagen csoport. De nem azért, ezért elképesztően izgalmas az autóipar, mert azon túl, hogy autókat gyártanak, lényegesen bonyolultabb elágazásai vannak a szociális, a gazdasági és a politikai életben, és ez tényleg semmilyen más vállalat nem testesíti meg jobban, mint a Volkswagen. És akkor itt még egyetlen egy lényeges dolgot érdemes elmondani, hogy...
1: Ez középtávon, rövid középtávon, vagy akár hosszabb távon is a versenyképességét azt nem negatívan befolyásolja azokkal szemben, akiknek nincsenek úgymond beszorulva egy ilyen helyzetbe?
4: Egészen addig, ameddig a politika értelmes politikát folytatott Németországban, és nem egy olyan álmot kergetett, amiről most már szerintem elég egyértelműen kijelenthető, hogy nem teljesíthető, addig ez nem volt probléma. Amióta megjelentek a felügyelőbizottságban olyan politikai képviselők, mint például az a zöld alsószászországi miniszterelnök helyettes hölgy, aki kifejezetten nem szereti az autókat, és egy erős biciklis világnézetet képvisel, mivel nekem semmi bajom nincsen, csak semmi keresni valója nincs szerintem egy autóipari cég élén. Azóta vannak ilyen jellegű komoly problémák, meg hát azóta, mióta ugye Kínából nem jön a lóvé. Tehát és ezt itt lehet részben a politika irányába terelni, lehet részben a versenyképesség irányába terelni, lehet befektetői oldalon pontosan azokat a kérdéseket megfogalmazni, amit te is, hogy miért tenném én ki magamat, meg a pénzemet egy ilyen bonyolult konstellációnak, ahol láthatóan nem az a feltétlenül az elsődleges szempont, hogy mennyi pénzt keres ez a cég. Szóval ezek mind teljesen jogos felvetések, és egyelőre nem látszik megoldás erre. És ezt az egyensúlyt ráadásul a politika mellett egy nagyon erős tulajdonosi szemléletet képviselő, ugyanakkor menedzseri és technikai, tehát mérnöki szemszögből is egyedülállóan legendás szempontot képviselő Ferdinand Piech volt, aki egyensúlyban tartotta. Ugye Ferdinand Piech több mint 10 éve távozott a Volkswagen éléről, vagy a Volkswagen csoport éléről. Ugye Ferdinand Piech a Porsche család egyik ágát képviselte. Egyébként a Porsche családon belül is a Porsche és a Piech ág általában áldásharcban áll egymással, még akkor is, hogyha kívülről nézve ők azért egy irányba kellene, hogy menjenek. De a legnagyobb probléma itt pont azzal van, hogy a családi oldalról nincsen olyan, aki azzal a tudással, azzal a vízióval, azzal az elképzeléssel rendelkezne, mint amit Ferdinand Piech képviselt, és mint amivel aztán a Volkswagen az lett, ami a világ legnagyobb autógyártója az ő idejében.
1: Ő miért is távozott annak idején?
4: Hát egyfelől volt egy nagyon erős családi viszály, pontosan itt a Piech Porsche oldalon. Másfelől meg hát, itt már a legendák összeesküvés elméletek és gazdasági krimik irányába megyünk. Ugye ez volt az időszak, amikor az akkori Volkswagen vezetőtől Martin Winterkorntól, akit Magyarországon is jól lehet ismerni, egykori Audi vezér, aztán Volkswagen csoport vezér, Piech úr egy nagyon erős távoltartást fogalmazott meg, tehát hogy ezt németül úgy mondták, hogy Ergeht auf Distanz. Ez így voltak a cím szavak a német sajtóban, és nem sokkal ezután robbant ki a dízelbotrány, és akkor mindenki kitalálhatja, hogy vagy összerakhatja magának, hogy itt milyen jellegű struktúrák mozdultak meg abban a pillanatban. De a történetünk lényege ilyen szempontból tényleg az, hogy Piechje volt egy olyan családi képviselő, aki tulajdonképpen ezt az egész irányíthatatlan konglomerátumot ezt irányba rakta. Egy erős vízióval, amit lehetett követni. És a legnagyobb probléma az, hogy kell valami fajta változás, de ezt önmagában a menedzsment nem tudja végigvinni. A Porsche család, Porsche Piech család részéről pedig jelen pillanatban 2 darab 80 év fölötti úri ember az, aki képviseli tulajdonképpen a családi gyerekeket. Egyik sem mérnök, legalábbis úgy nem mérnök, ahogy Piech volt, és egyik sem rendelkezik autóipari szempontból hosszú távú vízióval. Ugyanakkor azt, hogy ők tulajdonosai ennek a cégnek és a Volkswagennel összefort a nevük, Volkswagennel és a Porsche-val összefort a nevük, azt értelemszerűen nem akarják feladni, tehát nem akarnak kijebb menni a cégből. Uh-huh. És akkor itt van még egy ilyen kivogozhatatlan történet. Nem látszik Piech után egy olyan erős vezető a család oldaláról nézve, akinek a tapasztalata, a tudása és az érdekérvényesítő képessége meg lenne.
1: Figyelj, szóval, ugye azt sem látszik, hogy valaha pénz jönne ezek után Kínából. Ezt hogyan sikerül majd áthidalni?
4: Hát az egy marha érdekes kérdés, hogy a pénz jelen pillanatban nem nagyon jön senkinek, ráadásul az is egy nagyon izgalmas dolog, bár ez nem a Volkswagenhez kapcsolódik szigorúan véve, de ez is egy nagyon izgalmas dolog, ha megnézzük a számokat. A kínai autópiac 10. hónapja megy lefelé, nagyon erősen. A kínaiak sem tudnak a saját piacukon pénzt keresni, tehát a kínai autógyártóknak is egy deficites ügy ez jelen pillanatban, de ezzel párhuzamosan export oldalon meg 90%-os növekedést lehet látni. Tehát nem megy nekik otthon, ellenben nagyon erősen támadnak az export oldalon, és ez az a kettős nyomás, ami egyébként a teljes európai autóipart rettenetesen sújtja. Tehát azok, akiknek volt kitettségük Kínában, azok ugye leginkább a németek nem tudnak pénzt keresni, mint ahogy a kínaiak sem tudnak pénzt keresni Kínában, ellenben a kínaiak megjelentek dömpingárakkal, és nem feltétlenül rossz minőséggel, legalábbis első körben még nem látjuk a hosszú távú indikációit ennek az európai piacon, és elkezdtek nagyon keményen piaci részesedéseket elvenni. Úgyhogy ugye a védővámok kitalálásakor a plug-in hibridekre nem gondoltak az európai döntéshozók, és hát nem az elektromos autókkal csinálják itt a nagy piaci részesedés meghurításokat, hanem többek között a plug-in hibridekkel, amikre egyenlően nincsen semmifajta védővám, és Oliver Blume, a Volkswagen vezetője ugye nem véletlenül kongatja a harangot, hogy illene oda is valami fajta átterhelést tolni adózási szempontból, mert az egyébként termék szempontjából egyébként jobbnak számító német autóipar ezeken az árakon nem tud konkurálni az egyébként nem rossznak számító kínai konkurenciával. Szóval itt valami új gazdasági mechanizmust, új dílt kell kötnie Európának a saját iparával, és ennek a leképeződése az, amit a Volkswagen esetében látnunk kell. Ha erre nincsen vízió, erre nincs ötlet, és hogyha erre nem az lesz a válasz, hogy egy irányba megy mindenki, akkor el fogjuk ártani a maradék iparunkat is. Ez a helyzet.
1: Oké, okay. Hát Gábor, nagyon szépen köszönjük. Remélem, hogy ilyen végszó után még élvezni tudod a bolgár tengerpart szépségeit. És
4: én nagyon élvezem, nagyon ajánlom mindenkinek, meglepetések országa eddig, és a, nem tudom, hogy láttatok esetleg, kiraktam Facebookra azt a buzludzsai kommunista emlékművet, hát az valami olyan dolog volt élőben, hogy mindenkinek látnia kell egyszer.
1: Majd még meséltetünk róla, hogyha hazaérkeztél.
2: Köszi szépen, Gábor. Sajnálom, hogy nem találkoztunk személyesen, de köszi a beszámolót.
4: Hát legközelebb.
2: Köszi. Okay. Szia. Perkonyi Gáborral beszélgettünk, autós szakértőnkkel.
3: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: Na, és akkor várjuk Czoller Andit, mert hogy ez az óra is leperget, mindjárt híreket kell mondanunk. Ilyenkor ő már itt szokott lenni, úgyhogy valószínűleg küzd a technológiával, vagy,
2: igen,
1: valami egészen elképesztő breaking, vagy pedig az előző óra beszélgetése után a vicces hírt keresi, kutatja az utolsó pillanatig, hogy azzal szórakoztasson minket. Nem tudjuk.
2: Lehetséges, hogy éppen kiderül. Reggelizik, vagy bármi előfordulhat. Minden esetre mondjuk el, hogy a következő órában lesz IT kalauzunk, és az NOPQ-ban egy nagyon különleges koktéllal fogjuk majd hát nem tudom, megismertetni a kedves hallgatókat. Recept szinten mindenképpen, de a története is izgalmas lesz.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
6: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
3: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
3: Olvasnak. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód, a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádió Cafén. És most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Jó reggelt kívánok! Mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. Ezen a szakaszon a H5-ös pótlóbusszal utazhatnak, Békásmegyer és Pomász között H5A pótlóbusz jár. Továbbá Szentendre és Békásmegyer között a H5E pótlóbusz is közlekedik, Pomáz és Szent István telep érintése nélkül. Telítettek a sávok az M1-es, M7-es közös bevezető szakaszán a gazdagréti felhajtótól, és a folytatásban a Budaörsi út, aztán a Hegyalja út is csak lassan járható. A 10-es főút bevezető szakaszán továbbra is egybefügg a sor az ürömi körforgalom előtt. Ma délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között, rendezvény miatt várhatóan vasárnap este 7 óráig. A 105-ös és a 210-es, illetve a 210B autóbusz, valamint a 910-es és a 912-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik. Nem érinti a Kodály körönt, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Varga Etele, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 980 980.
11: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártya Program 3 likviditási hitelét. Büntető eljárás indult 60 puszta ügyében. Majdnem 1500 eltüntet keresnek a villám árvíz után, Nepálban és Tibetben. Nagyrészt száraz napos idő lesz, csak elvétve fordulhat elő kisebb zápor. Délután 29 fok várható. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Tegnap tartotta első ülését a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró parlamenti vizsgálóbizottság. Egyelőre csak az ügyrendet és a munkatervet fogadták el. Fel szeretnék tárni, hogy az MNB, az alapítvány és leányvállalati struktúrák, az azokhoz kapcsolódó gazdasági szereplők milyen módon alakítottak ki a közérdekkel szemben egy olyan vagyonkezelési mechanizmust és szövevényes céghálót, amelynek egyetlen célja volt, hogy eltüntessék a közpénzt. Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártya Program 3 likviditási hitelét. Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt. Július közepétől azonban az új szerződéseknél már a három havi buborhoz igazodó változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat. Büntető eljárás indult 60 puszta ügyében. A Fejér megyei rendőrség gazdasági bűnügyekkel foglalkozó osztálya hivatali visszaélés gyanúja miatt vizsgálódik ismeretlen tettes ellen. A majorságban csaknem 6 milliós műemlékvédelmi bírságot szabtak ki az engedély nélkül épített díszmedencék és más építmények miatt. Az építészkamara pedig májusban azt állapította meg, hogy a majorság átépítésének tervezője megsértette a jogszabályokat és az etikai előírásokat a védett istállók földi rombolásával. Kiderült, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. A Politico értesülései szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óva intse Oroszországot

0: Az áldozatok száma elérte a 165-öt. A feltételezések szerint a katasztrófát földrengés, jég és sziklaomlás idézhette elő a Lende folyón, amelyen aztán elindult a villámárvíz. Az amerikai külügyminisztérium katasztrófa elhárítási tanácsadót küld a térségbe, és 500 ezer dollár értékű segítséget nyújt, az ENSZ pedig ellátmányt és személyi támogatást küld Nepálba.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: A napsütést legfeljebb néhol zavarhatja meg, kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar, marad a keleti szél, délután pedig 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Egy szónak is, száz a vége.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terű-terű asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban.
1: Jó reggelt! Jó reggelt? Vagy inkább jó napot kívánunk?
3: Hát ez gedefüggő. Tehát
1: gedefüggő.
3: Kolléga ilyenkor átáll a jó napotra, mi általában maradunk a jó reggeltnél, kinek mit intéz.
1: Nem volt konszenzus köztünk ebben, úgyhogy én a gede vonalat követem. Jó. Szép jó napot kívánunk mindenkinek. Ez itt a Millás reggeli a Rádió Café 98.0-án Ács Gáborral.
3: És Nyó Zsuzsival, akitől én meg szerettem volna valamit kérdezni, de végül nem kérdezem meg.
1: Nem kérdezed meg?
3: De tegnap jutott eszembe, hogy 9-kor megkérdezem, hogy hogy bírod. Második nap, vége felé, mennyire vagy fáradt, de egyszerűen nem vagy azt. Tehát értelmét vesztett a kérdés, mert hogy egyszerűen abszolút pöröksz, mosolyogsz, nagyon jó kedvűnek tűnsz, úgyhogy egy hülyeség lett volna megkérdezni, úgyhogy csak elmondtam, hogy mit nem kérdezek meg.
1: Ja, jól van.
3: De jól látom, ugye?
1: Abszolút, abszolút, és tényleg ez nyilván sok mindennek köszönhető, például annak, hogy a kedves hallgatók is szórakoztatnak minket a hozzászólásaikkal és üzeneteikkel, és itt kell visszautalnom egyébként a reggeli mashupunkra, amit ugye a Tupac és segíts már, Omega mashup-pal készítettünk, vagyis hát osztottunk meg a kedves hallgató, és nem mondtuk el a DJ nevét, aki készített, és
3: nem szoktuk fölkonferálni a dalokat, de ha már szóba került, akkor DJ Astrót említsük meg, akinek egyébként elképesztő mennyiségű kiváló mashupja van, tehát ha valaki szereti ezt a műfajt, akkor érdemes rákeresni mindenképpen.
1: Gézu is megérkezett, jó reggelt, gondoltam egy nagyot ezzel a nem random üzenettel köszönni. Hát jó van, Gézu, köszi, hogy itt vagy velünk, mert hiányoztál.
3: Az előző fél percesét tudtad értelmezni?
1: Nem igazán, én általában nem tudom értelmezni az a fél percesét, de lehet, hogy velem van a baj.
3: Kérjünk hallgatói segítséget, Gézu, most te nem írhatsz, 46. Ennyi gyufaszál volt a dobozban, legalább 42 lett volna.
1: Igen, ennyi. Tehát, hogy ő így.
3: Nekünk nem esik le valami valószínűleg.
1: Igen. Aztán voltak hallgatók, akik belekötöttek abba, hogy nem hoztál nekem croissant, tehát
3: nem,
1: hogy múltkori órában.
3: Nem volt kötekedés, egy ártatlan kérdés volt. Valakinek beszélnie is kellett, és egyszerre, na... De megkérdeztem, hogy legközelebb hozhatok el.
1: Nagyon kedves voltál tényleg, és nem is vártam el, úgyhogy na, tök jó. Viszont most egyikünk sem eszik, úgyhogy ketten fogjuk vezetni a következő beszélgetést. Már is indulunk vele.
0: Az informatika ma már nem csak tudományág, amely az információ megszerzésével, feldolgozásával, tárolásával, sokszorosításával és továbbításával foglalkozik, hanem mindent behálózó és meghatározó közeg. IT Kalauz, a Millás reggeli IT rovata. Elkalauzolunk az egyesek és nullák erdejében.
1: Nos, hát az a helyzet, hogy az AI ma már nem egyszerűen egy izgalmas technológiai újdonság, amire csak úgy, nem tudom, néha ráfűzünk, hanem valódi üzleti és stratégiai kérdés is, úgyhogy érdemes egy kicsit jobban megvizsgálnunk gyakorlatias részletekbe is belemenően ezt a témát. A vendégünk pedig a témával kapcsolatban Kovács Zoltán, a Kelman IT Solutions NRT igazgatóságának elnöke, a vállalat egyik tulajdonosa. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: Nos,
3: ti hogyan álltok hozzá?
1: Igen, tehát hogy ti hogy építitek az IT szektorban a AI együttműködéseteket? Ez egy hype, vagy ez egy trend, vagy ez egy olyan dolog, ami velünk marad?
3: Használjátok, kihasználjátok.
1: Sok kérdés egyszerre, bocs.
4: Igen, mennyi kérdés van egybe becsomagolva, úristen, reggel 4-10-kor, fél 10-kor még nagyon nehéz.
1: Hát igen, ez a nem
4: az
1: a
4: AI segítségét kell kérjem a kérdések feldolgozásához és strukturálásához. Hát Biztos, hogy trend. Számtalan trend van folyamatosan ilyen zajban, longevity-től kezdve mindenféle ilyen tagline-ok futkosnak az emberek hátán, vagy az emberek előtt. De hogy szerintem nem hype, hanem trend. A trendszerűsége, vagy a trend jellege abból fakad, hogy ez valószínűleg egy jó ideig velünk marad, sőt, tartósan velünk fog maradni. Az üzleti szektorban biztos, de egyre inkább beszivárog a mindennapokban, a Spotify-tól kezdve minden end user, vagy hétköznapi emberek által használt eszközökben is ott van, az autókban jelen lesz. Számunkra ugye az üzleti világ az, ami, vagy az üzleti szektor az, ami ebből a szempontból érdekes. Ugye kérdésetek volt, hogy használjuk-e? Mi magunk is használjuk, tehát hogy vannak olyan területeink, akár a támogató területeken, pénzügy, egyebek, ahol a riportolás, elemzések készítésében ennek más szerepe van, de ugyanígy igaz a mérnökeinknél, akár csak arra gondolok, hogy a legfrissebb tudások strukturálása, összegzése, megkeresése, ilyen egyszerű hétköznapi lépés, így nyilván innentől fölfel aztán vannak egész bonyolult, vagy lehetnek egész bonyolult folyamatok, ahol használjuk, vagy egy egyszerű nem jól megformázott, vagy egyáltalán nem megformázott 5-6 ember által összeállított Word, legyen ez szerződés, vagy munkaanyag, vagy memo, annak a formázására, strukturálására is tökéletesen lehet ma már használni. Ez a hogyan használjuk mi, és hogy hogy ülünk rá a trendre, ugye ez volt az egyik talán nyitó kérdésed. Hát akvizícióval igyekszünk ráülni, nem olyan régen vásároltuk meg, vagy zártuk le a megvásárlását egy Optimize Consulting nevű cégnek, egy műhelynek, ahol tehetséges fiatal emberek és lányok foglalkoznak folyamat automatizálással, illetve egy IBI asszisztált megoldásokkal, elsősorban az üzleti világ számára elég jelentős és jó nevű ügyfélállománnyal rendelkeznek. Szinte kizárólag az ügyfeleinknél most már a belső folyamatok hatékonyság növelése, a hiba százalékok csökkentése az, ahol ami a fókuszban van, arra tökéletesen alkalmas, hogy a repetitív kuli munka, keresés, összegzések elkészítését, azt nagyon-nagyon jól tudja csinálni.
1: Szerintem a legtöbben nagyon itt kezdik egyébként a folyamatokat, hogy az ilyen úgynevezett kuli munkát megpróbálják elvégezni. De hogy látod, mely területek azok, ahol egy kicsit nagyobb teret nyerhet, akár a mindennapokban az AI szerepe?
4: Tehát nem tudok olyat mondani, hogy ahol nem. Tehát, hogy valószínűleg most így azt mondanám, hogy a szemétbegyűjtésbe reggel a kukás autónál ott valószínűleg egy későbbi fázisba fog jönni, mert ahhoz valami okos kuka kellene, hogy megmondja, hogy mi van benne.
1: Vigyázzam, egy perc is meg lesz.
4: Vagy mi nincs, bár meg lenne, akkor kevesebb lenne a dugó reggel, amikor jövünk. Tehát, hogy ha nézek egy jogi területet, nem feltétlenül ügyvédi irodára gondolok, képzeljétek el egy olyan ügyfelet, ahol nagy ügyfélszámmal, de kényes ügyfél setup-pal, ebből úgy értem a kényest, hogy igényei, beleszólása van a szerződés kötésbe, és ugye ilyen, ha nem használsz valamilyen asszisztenciát, akkor ugye rád van akár sales-re, akár sales assist-ra, vagy a jogi irodára rá van terhelve a millió ügyfél szerződés igének az iterációja, és elkeveredsz benne. Hogyha ebben segítséget veszel igénybe, akkor ezt nagyon gyorsan tudja a gép, hívjuk gépnek, a gép kezelni, megmondod neki, megtanítod neki, hogy mi legyen a stilizáció, a nyelvhasználat, mik azok a leszúrt kövek, amiket nem vagy hajlandó megváltoztatni, mindegy, hogy ki kéri, vagy ki nem kéri, mi az, amiben esetleg rugalmas vagy, mi az, amit nagyon könnyen elfogadsz, és akkor ezt megtanulja a rendszer, mennyivel gyorsabb az a szerződés, gyorsabb lehet összességében több százas vagy több ezres ügyfél setupnál az a szerződéskötési folyamat, ahol ezt igénybe veszed. Persze van ASF, meg van egyéb, ezt mindenki tudja, meg oda elteszünk mindent, de hát ezzel együtt ez is, de ez csak egy terület, tehát ez csak egy kinyúlás emellett. Ha maradunk a sales-nél, minap egy belső beszélgetésen egy fiatal kolléga mondta, hogy ő AI-t használ ahhoz, hogy a ugye indulhat szélsz hideghívásból, hogy
1: az a legnehezebb
4: arra.
1: Terület.
4: Persze, hát ott a legnagyobb hát, a kudarcráta, sőt ott azt gondolom, csak kudarcráta van, de hát ugye a szélszest kérdezel, hogy akiket targetként azonosít, vagy célpontként azonosít, azokról egy jellemprofilt. Mi az érdeklődése? Ki az, aki biciklizik, ki az, aki sportol? Hol találsz szélszesként kapcsolódási pontot? Hogyha erre egy ügynököt vagy asszisztenst felállítasz, feltanítasz, akkor ez szépen a háttérben 24 órába keresi a profilokat, és küldi neked azokat, akiket már egyen nagyobb, vagy kettővel, vagy öttel nagyobb bizonyossággal meg tudsz keresni, mert van egy közös pontotok. Ugyanazt a film, mint ahogy régen a Facebookon megnéztük, hogy kinek mi az érdeklődésük, hova járt, ismerhetem, mert ma már ezeket így képes. Ezek csak ilyen apró snapshot-szerű vagy példák. Tehát
1: igen.
4: Végtelen a lehetőség.
1: Ugye én azt említettem az elején, hogy egy cégnek ma már stratégiai kérdés az, hogy mit kezd az AI-jal. Ez azt jelenti, most ezekből a rövid válaszokból, válaszaidból azt a rövid üzenetet következtettem, hogy ez gyakorlatilag versenyképesség.
4: Figyelj, a hatékonysághoz biztos, hogy nagyon keményen hozzászól a hatékonyság.
3: Méritek, lehet mérni, hogy eddig mennyit segített?
4: Órában még ott nem tartunk, tehát hogy ennek így kvantifikálható eredmény, EBITDA százalék, vagy ilyen szinten lehessen mutatni, azt nem, de az, hogy szabadulhat föl munkaóra, és azt mibe forgatod be, vagy milyen skillsetű embereket tartasz meg a csapatban, oda el fog jutni, szerintem nagyon rövid időn belül ez a világ, tehát ha versenyzel, ugye a hatékonysággal tudsz versenyezni tisztességes piacokon, így rá vagy kényszerítve arra, hogy minden olyan eszközt, mint vállalat igénybe vegyél, ami a hatékonyságodat növeli, kevesebb erőforrásból tudjál ugyanannyi vagy több outputot előállítani. Ez nem volt AI előtt sem más, nem lesz az AI-jal sem más, meg utána sem lesz más, csak mindig más eszközöket használ. Most éppen az AI tűnik egy olyan eszköznek, amit kapitalizál.
3: Húzol egyébként határvezetőként, hogy mi az, amiben nem engedjük be?
4: Tehát, a döntésbe. Tehát azok a pozíciók, ahol a felelősséged ott van, személyhez kötött, legyél szó vezető, legyen szó, ugye egy cégben elsőbb a vezetői felelősség van, azért azt ne hozza meg. Tehát az előkészítésbe tökéletes, biztos vagyok benne, hogy az esetek nagy részében jó döntést hozna, de azt a felelősséget nem veheted le magadról, mindaddig, amíg te magad felelős vagy a döntéseidért, kifele, harmadik feleknek, vagy hát befele morálisan, addig nem teheted meg, hogy nem olvasod el a döntés előkészítőt, és nem te hozod meg a döntést. Tehát ebben biztos vagyok.
3: Lehet
4: benne,
3: akár mekkora fejlődés a rendszeren belül, Itt van egy tiszta határ.
4: Nem vagyok szifi rajongó.
3: Felkészüléshez nyilván, a döntés hozattal előkészítéséhez nyilván, de maga a döntés az...
4: Én azt gondolom, hogy igen, de én 50 leszek, tehát hogy egy más korosztályt képviselek. Mondtam, engem a szifi nem érdekel, tehát nem tudom elképzelni, hogy onnantól, hogy a döntés sem te hozod meg, onnantól mi véget vagy. Tehát akkor beülsz egy kapszulába, és ott egy képzeletbeli világba elhenyélsz, vagy nem tudom, mit csinálsz, de ez én vagyok. Más vezető lehet, hogy más. Szülhet olyan helyzetet az élet, ahol nagyon gyors döntéseket kell meghozni. A hadászat biztos lehet ilyen, ahol lehet, hogy kényszer lesz, hogy a gép hozza meg a döntést, mert egyszerűen az ember nem tud olyan gyorsan, nem jut el az információ, nem jut vissza a döntést, tehát de az üzleti élet az nem háború, tehát hogy ott azért jóval
1: finomabbak. Volt egy nagyon érdekes mondatod mostanában, így nem tudom, visszautalok folyton a mondatokra, amiket elmondanak az interjú alanyok itt a beszélgetésünkben. Ez pedig az volt, hogy te 50 évesen nem hiszel abban, hogy bárkinek átad így a döntést, akár az AI-nak sem. De ez amúgy tök jó, de hogy az jutott eszembe, hogy a fiatal generációt meg nem kell tanítani különösebben az AI-ra. Nemrégiben kijött egyébként egy olyan kutatás, amiben azt mutatták, hogy a magyar fiatalok, meg úgy összességében a magánszférában használatban lévő AI lehetőségek sokkal fejlettebbek, mint mondjuk amit a cégek használnak belőle. És azt gondolom, hogy itt a két dolog összeér, mert hogyha a magánéletünkben sokat használjuk, és tudjuk tanítani, és tényleg relevánsan alkalmazzuk a saját életünkben, az előbb-utóbb valahogy beszivárog a vállalati kultúrába is. Tehát, hogyha jól tudok keresni, jól tudok kérdezni, akkor lehet, hogy egyébként a vállalati kultúrában lévő AI-t is könnyebben tudom majd
4: ez nem kérdés,
1: integrálni.
4: Ugye az éles határ az ott van, hogy keresés vagy döntés. Uh-huh. Tehát, hogy az AI az képtelen nem halucinálni, tehát hogy halucináció mindig lesz. Most gondolj bele egy olyan helyzetbe, amikor ő hozza meg a döntést, és valami halucinációra alapozza. Valószínűleg nem lesz jó a döntés, annak ott felelőssége van. Tehát a magánéletedben keresel, hol van, mi van, hova menjek, hogy kell, mint kell. És lehet, hogy kicsit sós lesz a piskóta, vagy nem fog annyira feljönni. Na bum, csinálsz újat. Azért, ahogy mész a vállalati, vagy akárcsak egy még extrémebb igazságszolgáltatás területére, képes összefoglalni az AI valószínűleg az összes bírósági határozatot, amit a magyar bíróság, vagy bármely ország bírósága publikusan meghozott, abból képes elemzést hozni, döntést is elő tudna készíteni. De ha behalucinál valamit, behalucinál egy olyat, ami nem volt, és arra hivatkozik, és az alapján készül fel az ügyvéd a perbeszédre, vagy bármelyébre, az azért kapufa.
1: Hát az idő, igen. Ez elég nagy szakmai,
4: tehát, hogy,
1: a szakmai hogy, tévedés, igen.
4: Ezért van az, hogy szerintem az ember nem az 50 évvel van itt a
1: egymás közt vagyunk, kulcs. Nyugodtan kimondhatod.
4: Ja, egyáltalán nem érdekel. Tehát, hogy nem, ez is azok közé tartozik, amit így megvonom a vállam, és megyek tovább. De hogy ahhoz, hogy döntést tudj hozni, ahhoz annak a doménnek a teljes vertikumát, teljes szélességét valamilyen mélységig ismerned kell, hogy a tudást tud használni. Ezt nem fogja tudni megspórolni a jövő embere sem, ha a döntés nála marad. Ha nem marad nála a döntés, akkor meg jön megint, hogy mi véget van, és akkor megy a kapszula. Tehát, hogy itt húztam a határt.
3: Fogunk beszélgetni majd az akvizíciótokról még legközelebb, meg említetted is valamit a beszélgetésünk közepén. Csinálj egy kis kedvet hozzá, hogy miért is, hogyan jutottatok el a vásárlásig, és hogyan épül.
4: A vásárláshoz csinálja kedvet?
3: Hát a vásárláshoz.
4: Hogy eladó minden,
3: hát
4: csak pénz kérdése.
3: Én nem fog tudni egyet ilyen céget megvenni nyilván, de hogy nem a következő beszélgetés.
4: Ami két dolog, ami nagyon megfogott benne, az egyik az, amivel foglalkoznak, ahogy foglalkoznak, ők projektben dolgoztak nekünk, a mi ügyfelünknek, és láttuk azt a felkészültséget, azt a erőt, integritást, ami a csapatban van. A másik maga a csapat, tehát, hogy egy olyan vibráló fiatal közeg, amit az én korosztályom csak úgy szemlél, és ennek ebbe így beleszívódni, és őket magunkba szívni, és ezeket az energiákat kihasználni, ez biztos, hogy lökésszerűen fog a mi életünkre is hatni, és nyilván egy 20.
3: Nekik miért jó bemenni az egy generációval idősebbekhez, azt majd ők elmondják akkor legközelebb.
4: Én szerintem meg tudják fogalmazni.
3: Tehát mik a közös célok, meg mit terveztek?
4: Akkor nem akarom elvenni a szót előlük. Nincs annyira autokrácia még nálunk, hogy mi mondjuk meg a más véleményét is.
3: Okay. Na, folytatjuk akkor a beszélgetést, akkor már kibővülve az Optimész vezetőjével, ugye?
4: Igen.
3: Okay. Na, köszönjük szépen akkor a mait, és akkor szeretettel várunk legközelebb is. Kovács Zoltán, a Kerman IT Solutions NRT igazgatóságának elnöke, a vállalat egyik tulajdonosa volt a vendégünk. Köszönjük.
0: IT Kalauz. A Millás reggeli információ technológiai rovatát hallottátok. Igazodj el az egyesek és nullák erdei.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Egy rádiót venne, de minek, uram?
3: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
1: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: Szarvasok nyomában. Hétvégi túra a Gemenci erdőben. A Gemenci erdőben rengeteg szabadidős tevékenység vár ránk. Kezdve a lenyűgöző túraútvonalaktól, a tanösvényeken át, egészen az erdei kisvasútig. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként a terület Európában egyedülálló, nagyságát és természetes állapotát tekintve. Az erdő gazdag állatvilága a terület 1977-es természetvédelmi státuszának köszönhető, a kím szarvasállomány száma kimagasló, 3-4 ezer egyedre tehető. Itt található a világ legsűrűbb fekete gólya állománya is. A madár populációt színesítik még a rétisasok, kerecsensólymok, valamint kócsagok is, amik az erdő sűrűjében leltek otthonra. Ebben a varázslatos környezetben található az ország legnagyobb fája is, a híres pörbői titán, egy 100 éves, 21 méter kerületű fekete nyárfa. Amennyiben szeretnénk az itteni állatvilágról még többet megtudni, akkor a Pörbői Ökoturisztikai Központ kötelező állomás.
1: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Lehet egy kérdésem?
5: Már meg is volt.
0: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: És a vonalban Búró Szilárd, pénzügyi innovációs vezető. Jó reggel, szia!
7: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat.
6: Na, megvolt-e a korrekció, hát a fantasztikusan teljesítő budapesti tőzs, de tegnap egy napig arról teljesítő volt egy kis korrekció. Na, ma mit művel?
7: Hát egyelőre folytatódik. nem egy napos volt a korrekció.
6: A korrekció.
7: Úgyhogy ma is mínuszban vagyunk, szépen lassan csorog lefelé, de most már 0,6%-os mínusznál tart. Ez 149.831 pontos BUX értéket jelent, és szépen lassan az összes blue chip átment a negatív oldalra, vagy átfordult. Az OTP-nél ez most már majdnem 1%-os mínuszt jelent, 48.880 forint, bocsánat. A MOL-nál 0,6%-kal van lejjebb a tegnapi záróhoz képest, 4.970 forinton. A Magyar Telekom is közel fél százalékos mínuszban, 2522 forinton, és a Richter, ami a nap elején még úgy tűnt, hogy szembe megy az árral, most már az is visszajött, hát most épp nullában, tehát épp a tegnapi záró értéken volt az utolsó kötés, ez 13.300 forintot jelent egyébként, úgyhogy egyelőre nem annyira jó a hangulat, így csütörtök reggel. Ugye itt voltak reggel különböző hangulati indexek, amik nem annyira jól alakultak. Úgy tűnik, hogy kicsit fogyóban az optimizmus mind a ipar szempontjából, mind a kereskedelem szempontjából. ezekre mutattak rá a ma reggeli magyar adatok, illetve ugye volt egy reálbérnövekedésről szóló adat, ami szintén elmaradt a várakozástól, de ezek alapvetően mind negatív irányban módosítottak egy picit itt a reggeli indulást, de egyébként Európa szerte sem az optimizmus dominál, hiszen a nagy indexek kivétel nélkül negatívba kezdték a mai napot. Van, ahol megközelíti a BUX esését, de mondjuk egy DAX csak minimális mínuszban, de gyakorlatilag mindenhol kis mínuszokat lehet látni. Úgyhogy így előre úgy tűnik, hogy ez a csütörtök most nem a jókedvről és a hurrá optimizmusról szól.
6: De akkor azért nagy jelentősége gondolom nincsen ahhoz után, hogy mekkora emelkedés volt, ez akkor most még továbbra is a korrekció kategória, ugye?
7: Abszolút azt gondolom, hogy igen, egyelőre nincs oka a nagyobb aggódásra, egy korrekciót látunk, azért itt most a hét végére vannak olyan események, amik a bizonytalansági faktort hordozzák, és talán ennek köszönhető, hogy itt eladások indultak, vagy akár profitrealizálások. Ugye lesz egy Jackson Hole-i találkozó, ahol nagyon várják a Fed elnökének a előadását, illetve beszámolóját, ami alapvetően mutathat irányt az amerikai kamat várakozások szempontjából. Ez talán a legfontosabb itt a hét hátra levő részében, de azért ma is lesz adat bőven, ami még mozgathatja a piacot. Ugye a szokásos heti munkanélküliségi adatok jönnek délután 2:30-kor Amerikába, illetve lesz külkermérleg szintén az Egyesült Államokból, de mondom, a fő, amire most várunk, az a Jackson Hole-i találkozónak a hírei, illetve a beszámolói.
6: Uh-huh. Azért sem aggódom, mert hogy a forint árfolyam azt mutatja, hogy mók a kacagás. Ahhoz képest, hogy milyen sokat aggódtunk, hogy jaj, most mintha megindult volna egy ellenkező trend, vége a mézes heteknek, szerintem ez volt a leggyakrabban idézett kifejezés szakértőktől, már ami a forintnak a felül teljesítését illeti, benézett szépen 360 alá, tehát egy szép erősödés volt. Ez önmagában magyarázható a dollárnak a gyengülésével, feltörök piaci trenddel, vagy más is lát a háttérben?
7: Más is volt a háttérben, de azért egy gyaloglapos idézettel mondhatnám, hogy de már elmúlt. De, mert most épp 363-30-nál vagyunk, úgyhogy megindult szépen a forint is. Így van, tehát a 360-as szint az továbbra is egy fontos alátámasztás, technikailag is erős szint, és látványosan pattantunk most vissza erről az értékről. Mondom, ma reggel alapvető nem az optimizmus uralkodik, és ez érezhető a forinton is egyértelműen, úgyhogy szépen kúszunk fölfele, persze azért itt sem gondolom azt, hogy nagyon aggódni, vagy mindent eldobó forint gyengülési hangulatba kellene kerülnünk. Itt is úgy tűnik, hogy ez a 360-365 most az a sáv, ahol a forint mozog. Most már lassan két hónapja, és ez egyelőre erősnek tűnik. Ennek most az aljáról pattantunk föl.
6: Oké, tehát viszont ismét támaszként működött. Jó. Szilárd, nagyon szépen köszönjük. Szép napot, jó munkát.
7: Köszönöm, szép napot mindenkinek, sziasztok!
6: Szia! Búró Szilárd pénzügyi innovációs vezető volt a vendégünk az elmúlt percekben.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: és meg is eszi, amit főzött. Trendek, receptek, gasztronómia és italkultúra. Hedonista ABCD a Millás reggeliben.
1: Ez csak ugye
2: a rovat szakmai partnere, a Borravaló gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
1: Ez így van. Akkor még egyszer nekifutok. Szóval ezt csak úgy elképzeltem, hogy kortyolgatok egy koktélt, aha, és egyszer csak úgy kiérzem belőle Kleopátrát.
3: Igen.
1: Utána kortyolgatom tovább, és a viking hódításokra asszociálok. Majd pedig még néhány korty után, ez a 1848-as Magyarország hangulat, amit szerintem itt ebben a koktélban.
3: Szerintem ott már keserűznél járunk.
1: Igen.
3: Nem?
1: Igen. Van ilyen? Van. Hogy ez hogy működik? Mert hogy, amire fölkaptuk a fejünket, hogy ezeket mindent, igen, történelmi alakok köré épített koktélokat alkotott meg egy budapesti bár, és a koktélok megalkotásában, aki részt vett, head bartender Mihályfi Boldizsár van itt velünk a vonalban. Szia, jó reggel!
3: Szia, jó reggel!
4: Szervusztok!
1: Hát honnan az ötlet, meg hogy sikerült ezt megvalósítani?
4: Az ötlet igazából abból indult ki, hogy a bárban nagyon szeretjük a történelmet. És nagyon szerettünk volna valami olyan kreálni, amihez az emberek könnyen tudnak kapcsolódni. Igazából mindenki tanul történelmet iskolában, és egy kicsit olyan, mint amikor gyerekkorodban elmesélnek neked egy jó mesét így elalváshoz.
3: Igen, szóval csak akkor kakaót mindenki iszol életében...
4: hozzá. Igen, akkor kakaót iszol hozzá. Szóval mindenki életében eléggé nagy szerepet vállal így a történelem, és az, hogy ezeket a történelmi korszakokat, dinasztiákat, igazából kultúrákat egy specifikus karakterhez kapcsoltuk, így az embereknek is könnyebb kapcsolódniuk, illetve azonosulniuk egy adott koktéllal. Szóval ebből indult ki az egész ötletelés.
3: Oké, okay, tehát mi itt elkezdtünk ezen viccelődni a bevezetőnél, hogy Kleopátrától indultunk, aztán egy kicsit a viking korba kalandoztunk ízek tekintetében, hogy milyen lehet, és aztán én a végén azt mondtam, hogy eljutottunk Magyarországon a 48-as forradalomnál a keserű ízig. Szóval van egy ilyen elképzelésünk, hogy milyen ízvilágot teremtettek meg. Nem tudom,
1: miért.
3: Nekem valahogy ez a koktél ízem, de mindjárt segítesz nekünk, Boldizsár,
1: szóval
3: honnan rakjátok össze az ízeket.
4: Igazából az volt a tervünk, hogy minél inkább egy hosszú folyamatot töltsünk el azzal, hogy utána nézzünk, hogy az adott korszakoknak mik voltak a megalapozó ízei, illetve alapanyagai, amikkel tudunk majd dolgozni. Nagyon fontosnak tartjuk ugye így a kulturális hitelességet, ha lehet így fogalmazni, és ezeket próbáltuk ötvözni a modern, már manapság ismert technikákkal, illetve mindenféle alkoholokkal, és igazából így jöttek össze a koktéloknak igazából az egész recept.
3: Milyen anyagokat, milyen alapanyagokat használtatok? Mik voltak az alapok?
4: Például a magyar koktélnál ott egy házgal készült mákszirupot készítettünk, illetve egy aranymazsola savat. Mind a kettő ugye akkoriban is megtalálható volt Magyarországon, csak egy kicsit így modernizáltuk az egész alapanyagnak a felhasználását. Ezen kívül pedig pálinka az italnak az alapja, ami hát ugye tudjuk, hogy Magyarországon
3: hát a vérünkben
4: mondja. Igen, pontosan. És ezeknek a különböző alapanyagoknak különböző felhasználási módjait vagy módjaival próbáltunk játszani, és így alkottuk meg például a Forradalmár nevű koktélunkat. Ezen kívül pedig azért eléggé sokat koncentrálunk azon, hogy semmi alapanyag ne vészen kárba, szóval a maradék mákot azt cashew-dióval ötvöztük, és készítettünk egy croissant, egy ilyen mini croissant, és ezzel a mákos cashew-diós töltelékkel töltöttük meg a croissant magát.
3: Hogy néz ki egy koktélotok? Akkor maradjunk ennél a magyarországi koktélnál, ami a történelmet idézi.
1: Hogy hívják a 48-as koktélt?
4: Forradalmár.
1: Ja, tényleg említetted, bocsánat, igen.
4: Igen, semmi róla. Vizuálisan hogy néz ki?
3: Ez egy ilyen, nem tudom, rövid italszerű formát ölt, vagy egy, nem tudom, hosszabb ital. Mesélj erről.
4: A forradal már az egy hosszabb ital, egy nagyon szép kehely pohárban van benne, ilyen vékony kis cső pohárban, és ezt egy hosszabb italnak kell elképzelni. Nagyon szép ilyen fehér és tiszta a színe van, egy kicsit tényleg így a forradalmi felszabadulásnak a jelképe maga az egész ital, és a tetején ugye ott van az a kis croissant, ami igazából a reformkornak és az egész korszakot körülívelő nem is tudom, kultúrának, illetve kávé kultúrának egy kicsit így a jelképe.
3: Miért döntöttetek úgy?
1: Bocsánat, Kleopátrát Egyiptomot meg kell, hogy kérdezzük, ha már ezzel kezdtük, hogy az hogy néz ki, miből van.
4: A Kleopátra egy úgynevezett Glencairn pohárba kerül felszolgálásra, és az egész poharat füstbe borítjuk egy kis búra segítségével.
3: Hát igen, Kleopátra hozzá tartozik ez a fajta különlegesség. Oké, mondd tovább, kérlek, nem akartam szabadba vágni.
4: Semmi probléma. Szóval megvan az egésznek egy kicsit ilyen misztikus körítése, illetve maga a pohárnak az íve nagyon egy női alakra, egy kecses nőiességre utal, szóval szerintem, amikor meglátod magát a poharat, így nagyon átjön az az érzés, hogy igen, ez egy szép egyiptomi
3: titokzatos
4: Kleopátrának a leöltözése. Igen.
3: Milyen alapanyagokat használtatok? Ezt a koktélt nem tudom, valamiért én pont a magábornak ilyen édesnek érzem, vagy képzelem el, hogy valami olyan
4: ízvilága. Igen, az a koktél egy kicsit édesebb. Aha. Egy körtés gint használtunk alapul, illetve egy yuzu szakét, és ehhez került kardomom, illetve körte, és egy kis citrus. Szóval alapjaiban egy kicsit ilyen egyszerű koktél, viszont az egyszerű és nagyszerűnek az egésznek az ötvözete. Nagyon finom, egy kicsit ilyen kicsit savanykás, egy kicsit édes, és a tetejére kerül egy gyönyörű rozmarin szál, ami pedig dettó igazából az elegancia és az ilyen egyszerű és nagyszerűnek a leképezése.
1: Technikailag így megnehezítettétek a saját életeteket? Tehát több alapanyagot kell beszerezni, tárolni, odafigyelni a lejáratokra, többféle pohára van szükség, vagy szélesebb lett így a kínálat? Ez hogy néz ki?
4: Valamivel szélesebb lett a kínálat, de alapból úgy néz ki nekünk a felkészülés bárban mondjuk egy adott hétre, vagy igazából egy hosszabb időszakra, hogy nagyon sok alapanyagot szeretünk készíteni, amiket aztán nem biztos, hogy használunk az italapon lévő koktélokhoz. Azért, mert nálunk van egy ilyen bartender's choice, vagy personalizált opció, ergo bármikor készítünk egy alapanyagot, amivel szeretnénk tesztelni, amit szeretnénk kipróbálni, hogy néz ki egy másik alapanyaggal összekeverve, akkor ez nem vész kárba, mert a hetek alatt tök sok personalizált koktélt csinálunk, amihez tudunk kísérletezni ezekkel az alapanyagokkal. Szóval valamennyivel egy kicsit kellett bővíteni ezt a készletet, de ugye az előző italnak az elmenésével egy kicsit így szűkült is, szóval próbáljuk így balanszban tartani.
3: Hogy fogadták a vendégek a koktélokat? Milyen volt a visszajelzés ezekkel kapcsolatban?
4: Szerintem kifejezetten pozitív. Az első nap, amikor kiosztuk az étallapot, már minden koktélból készítettünk, ami azért nagyon sokat elmond. Aha. Ugye egy étallapot olyan szempontból nehéz elkészíteni, hogy nagyon sok réteget kell kiszolgálnia. Ezen az italapunkon 6 koktél van, és a 6 koktélt azt úgy kell beállítani, hogy igazából mindenkinek legyen rajta valami, amit kedvel, és úgy érzem, hogy ezt kifejezetten jól eltaláltuk, azért, mert, mint mondtam, az első naptól már rögtön kérték az összes koktélt, ami egy bárnak eléggé nagy siker. Persze meg vannak a nagy bestsellereink, például a Sámán koktélt szokták nagyon sokat kérni, a Kleopátrát, illetve a Gésát, szerintem ez a három, ami a legjobban megy, viszont az összes többiből is egy picit, például van egy egy Cézár, egy császárnő koktélunk, amiben egy fekete fokhagyba koncentrátumot használunk, ami embereknek egy kicsit például ijesztő lehet, viszont azt is nagyon szívesen kipróbálják, és ez számunkra nagy öröm, hogy az emberek próbál, vagy mennek kísérletezni, illetve bíznak bennünk, hogy tudjuk, hogy mit csinálunk, és nem adnánk a kezükbe olyan italt, amit mi se innánk meg.
3: Ez a fekete fokhagyma, ez nem egy általános dolog, fejtsd ki kérlek, hogy ez milyen alapanyag.
4: A fekete fokhagyma a fokhagymának egy olyan elkészítési módszere, amikor relatíve alacsony hőfokon tartjuk a fokhagymát nagyon sokáig. Uh-huh. Szóval, hogyha például van egy jobb minőségű sütőd, ami kibírja azt, hogy nem csak órákat, hanem heteket, akár hónapokat egy mondjuk 60-70 Celsius fok körül tartod, akkor azzal lehet tudod készíteni a fekete fokhagymát. A fokhagymát egészben berakod a sütőbe, beállítod uh-huh. 60-70 Celsius hőfokra, uh-huh. és ott hagyod, ameddig meg nem karamellizálódik egészen maga a fokhagyma, uh-huh. és ettől kapja a nevét, hogy így fekete fokhagyma lesz.
3: Értem.
4: És úgy kell elképzelni, hogy a friss, egy kicsit ilyen csípősebb ízjegyeit a fokhagymának elveszi, viszont egy ilyen karamellizált édességet kap, és azért megmaradnak így megmarad a karakterisztikája a fokhagymának magának.
3: Oké,
1: hát nagyon szépen köszönjük, és akkor szépen. A Neverlandben lehet ezeket kóstolgatni, ugye?
4: Igen.
1: Uh-huh. Oké, nagyon szépen köszönjük. Jó munkát, szép napot.
3: Jó koktélozást, köszi szépen.
4: Szép napot nektek,
3: szervusztok.
1: Mihálfi Boldizsár volt a vendégünk, head bartender, aki a koktélok megalkotásában részt vett, és nyilván a készítésében is.
0: A Millás reggeli gasztrokulturális XYZ-je nagy evőknek, nagy ivóknak. Egészségünkre!
3: Na, két dolgot
2: mindenki. A rovat szakmai partnere, a Borravaló Gasztrokultúra magazin. A legjobb buli mindig a konyhában van. Borravaló.hu.
1: Az előbb én nem figyeltem, most meg te nem figyeltél.
3: Parancsolj.
1: A 42-es szám, köszönjük szépen.
3: Igen, a 42-es szám végül a helyére került, ugye ez a Galaxis úti kalauz stopposoknak sztoriból való, úgyhogy igen, helyre tettük, hogy Gézu miért írt a 42-46.
1: Az életértelme. Igen, ez a 42-es szám.
3: Úgyhogy köszi szépen, hogy kicsit rávilágítottatok
1: erre. Amire egyébként Douglas Adams elmondta, hogy teljesen
3: igen.
1: Hogy is nem tetszett a hallgatónak ez a random generátor, teljesen véletlenszerűen egy nem kicsi, nem nagy számot akart választani. Lehetett volna bármi más a környéken, ez a 42.
3: Elfogadjuk a kritikát, hogy ezt a Kántor egyből tudta volna, igen, igazatok van.
1: Igen, nekem nem a műfajom, és ezt nem olvastam, és kerültem, igen.
3: Oké, és nagyon köszönjük Lacinak, hogy erre járt, és készített egy selfie-t, ugye előzeni hallgatónk, és most már Budakeszin él, nagyon-nagyon régóta velünk van, amikor Svájcban volt, akkor nagyon sok üzenetet kaptunk tőle.
1: Hát ő most már csak volt Lucerni Laci, mert amikor megláttam az előbb itt, amikor fotózkodott, akkor itt van Lucerni Laci, de most megírta nekünk, hogy Lucerni Laci hazaköltözött, és mostantól Dunakeszi Laci lett ő.
3: Dunakeszi Laci lett, úgyhogy
1: úgy megszerettük ezt a Lucerni Laci. Nehéz lesz átállni, de majd megpróbáljuk is őt itthon. És már egyszer jó ki is faggatunk a dolognak a hátteréről, szerintem.
3: Jó. Köszi szépen, hogy itt lehettem ma is veletek. Két napot voltam egymás után, úgyhogy nagyon izgi volt.
1: Örültünk, és egyáltalán nem fáradt a Zsi.
5: Jól titkolja.
1: Nem titkolja.
5: Nekem elárult azért némi háttérinformációt, amikor nem volt.
1: De én épp akartam mondani, hogy mi lenne, ha én még holnap is kifeküdnék, és akkor meglepnénk az András. De
3: igen, úgyhogy holnap András és te.
1: Maradunk a hivatalos eredeti beosztásnál, várunk szeretettel bennetek. Addig is hallgassátok a Rádió Cafét. Holnap találkozunk. Sziasztok.
3: Sziasztok.
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági Muppet show-ja.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
6: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovogranje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
7: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádiókafén.
9: Köszöntöm a hallgatókat! Erős a forgalom a fővárosban a Budaörsi út, Hegyalja út útvonalon, illetve a Szél Kálmán tér környékén, a 10-es főút bevezető szakaszán az Ürömi körforgalom előtt, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Andrássy úton a közös csomópont előtt, a Tököli úton a Baross tér előtt és a folytatásban a Rákóczi úton is. Szintén fennakadást tapasztalhatnak a Károly körúton az Asztóriához közeledve a Dohány utca előtt, valamint lassan halad a sor a Pesti alsó rakparton, a Szent István parktól délre és az Erzsébet hídtól északra a Lánchídig, míg a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északi irányban és a Margit hídtól dél felé a Döbrentei térig. A Dózsa-György úton a Szondi utcánál a Váci út felé lezárták a belső sávot, a Kerepesi út felé pedig időszakos sáv lezárásra kell számítani átépítés miatt, ezért a Váci út irányában jelentős torlódást tapasztalhatnak. Várhatóan délután 2 órától lezárják az Andrássy utat az Izabella utca és a Kodály körönt között rendezvény miatt vasárnap este 7 óráig. A korlátozás miatt a 105-ös, a 210-es, illetve hétvégén a 210B autóbusz, valamint a 912-es és a 910-es éjszakai járat is terelve a Podmanicki utcán át közlekedik majd, nem érintve a Kodály körönt, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. Varga Etele, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.

0: Kisebb zápor, délután 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Lelassult a bérek növekedése. A bruttó átlagkereset júniusban 7,1, a nettó 9,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttója 754.700 forint volt, míg a nettó 529.700 forintot ért el, a KSH friss jelentése szerint. A nettó kereset medián értéke 438.000 forint, ez 10,9%-os növekedés tavaly júniushoz képest. 120.000 forintra emelik az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. A kormány döntése értelmében az emelt összeg 2027. január 1-től érkezik az érintettekhez. A kormányfő hozzátette, tudják, hogy az idősek és a nyugdíjak kapcsán több más vállalásuk is volt, ezek teljesítésének előkészítését is megkezdte már a kormány. És amint a végleges döntések megszületnek, ezekről is bejelentést tesznek. Unger Annát jelölik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Unger mellett Ligeti Miklóst és Nikolász Sárvárit hallgatta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. Az elnök helyettes jelöltekről ezután zárt ülésen döntöttek. A közpénzügyi elnök helyettesről később egy újabb körben döntenek majd, az eddigi jelentkezéseket érvénytelennek nyilvánították. Folyamatosan frissülő weboldalt tett közzé a kormány, ahol összesíti az eddig megtett kormányzati feljelentéseket. Az átlátható.kormány.hu oldalon található adatok szerint az eddigi 21 vizsgálat összesen 2103 milliárd forintnyi közpénz felhasználását érinti. Ennek jelenleg több mint felét, 1123 milliárd forintot a 4 Exim Bank ügy teszi ki. A lista tetején olyan ügyek szerepelnek, mint a lélegeztetőgép beszerzések, a Neptun, a Kréta és a Poszeidon rendszerek ügye, a gondos óra program, az M6-os koncessziója, vagy az országos mentőszolgálat jármű beszerzései. Külön államtitkárságot kap az állatjólét. Feladatuk lesz az ebrendészeti rendszer működésének felülvizsgálata, és felmérik, hogy az állatmenhelyek és az állatvédő szervezetek esetében hol van a legnagyobb szükség támogatásra. A tárca emellett az állatvédelem szakmai hátterének erősítését is tervezi, és segítséget kíván nyújtani az állatok tartásával, ellátásával és védelmével foglalkozóknak. Autó hajtott az emberek közé egy vasútállomás közelében az észak-franciaországi Caen-ben, írja a BBC. Az eset egy bár közelében történt, ahol az incidens előtt verekedés tört ki. A hatóságok szerint az autó szándékosan hajtott a gyalogosok közé az utcán, de nem követett el terrorcselekményt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Több órára kisüt a nap, legfeljebb néhol lehet kis eséllyel futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél, délután 29 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Don Cavalli a 80-as évek óta zenél különböző formációkban, de igazán a 2000-es, 2010-es években kiadott szólólemezei tették fel a francia rockabilly, blues, country, R&B és gospel énekes dalszerzőt a térképre. Már amikor ő maga is úgy gondolja, hogy szeretne a zene elképzelt térképén szerepelni. Előfordul, hogy Cavalli megunja a zenebiznisz nyűgjeit, például a turnézást, ilyenkor visszavonul és temetkezési vállalkozásával foglalkozik. 2013-as Temperamental nagylemeze egyik trackjét, a Me and My Baby-t Luc Besson ugyanabban az évben felhasználta Vérmeség című filmjében. Robert De Niro maffia vezért játszik az alkotásban, és tevékenységéből kifolyólag meglehetősen sok munkát ad temetkezési vállalkozóknak.

0: fell.
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Ön pazarol. Az Ivan and the Parazol zenekar nevét egy elmű plakát félreolvasása ihlette. A plakáton az volt nagybetűkkel kiírva, hogy ön pazarol. A zenekar zongoristája ezt félreolvasta, Parazol lett belőle, és innen jött az Ivan and the Parazol. Később a csapat tagjai rájöttek, hogy a paraszol napernyőt is jelent. Így mondhatni, napernyőként a világ fölé tárulkoznak, hogy meghódítsák azt.

Sziasztok, Reisz Gábor vagyok, ti a Rádió Café 98.0-át hallgatjátok, és hallgassátok tovább.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: 2002-ben Michigan államban komoly sikereket ért el Garrett the Great a bűvész, polgári nevén Garrett Bourne. Fellépéseinek extra vonzereje abban rejlett, hogy profi trükkjeit mindössze 10 évesen mutatta be. Egy évtizeddel később már Bourne művésznéven lépett ismét színpadra, nem csupán Michigan államban. Ekkor már a mikrofonálvánnyal végzett mutatványokat a 70-es évek glamrockja által inspirált indie zenészként. Legnagyobb slágere a 2014-es Electric Love lett. Bourne szerint a bűvész karrier és a rockstárkodás nem is áll olyan távol egymástól. Mindkét alter egójával bevonja a buliba a közönséget, akik ugyanakkor nem tudhatják, mivel rukkol elő a következő pillanatban az előadó művész.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádiókafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
7: Tu as quitté ton chez toi, fuyant la guerre ou la famine. Tu cherchais une terre d'accueil, mais partout on t'appelle l'étranger. Je comprends ton fardeau, je portais le même.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az 1948-ban született és 17-ben elhunyt floridai Charles Bradley a 60-as években kezdett énekelni, James Brown feldolgozásokkal kápráztatta el közönségét, de csak 2002-ben adott ki először lemezt. Fiatalkori eltűnésének oka, hogy kísérő zenekarának minden tagját besorozták a vietnámi háborúba, ezért hosszú időre visszavonult a zenéléstől és polgári foglalkozásokat űzött. Például 10 évig szakácsként tevékenykedett. Idősebben már gyakori vendég volt a stúdiókban. 2011-ben például a Stay Away-t énekelte fel a Manhattan Street Band kíséretével egy Nirvana emlékalbumra. Ilyen az, amikor Shave bácsi funkot süt ki a punkból.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A brit alternatív banda a Happy Mondays Step On című számának eredetijét John Congos szerezte és adta elő 1971-ben He's Gonna Step On You Again címmel. A dal fellelhető a Guinness rekordok könyvének lapjain. A könyv szerint ugyanis ez volt az első, amiben máshonnan vett mintákat használtak. A tape looping technikát akkortájt azonban már többen is alkalmazták. A Happy Mondays később egyetlen rövidke, három gitárhangból álló mintát kapott csak ki az eredetiből. A Step On, a csapat legjobban fogyó kislemeze volt 1990-ben.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A francia DJ Flo Lamour és az ausztrál énekes dalszerző interkontinentális barátság himnusza, a 2023-as Friends. Er első számú példaképei a Beach Boys, akik 1968-ban szintén kiadtak egy Friends című felvételt, de egy másik számuk ugyanabból az évből talán többet árul el a barátságról. A dobos Dennis Wilson haverja érdekes dalkezdeményét az együttes Never Learn Not to Love címmel rögzítette. Nagy dicsőség lehetett volna az illetőnek egy sztárzenekar lemezén dalszerzőként szerepelni, ám ő nem kérte, hogy feltüntessék. Megelégedett némi készpénzzel és egy motorral. Pedig jobban járt volna a világ, ha a jó barát a zenebiznisz felé orientálódik. A későbbiekben Charles Manson hírhedt szektavezérként nem dalok, hanem gyilkosságok értelmi szerzője lett.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: 438 ezer forint a nettó keresett medián értéke. Unger Annát jelölik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. Majdnem 1500 eltűntet keresnek a villám árvíz után Nepálban és Tibetben. Nagyrészt száraz napos idő lesz, csak elvétve fordulhat elő zápor. Délután 29 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júniusban már 754.700 forint volt a bruttó átlagkereset. A nettó 529.700 forintot tett ki, közölte a KSH. A bruttó keresett medián értéke 617.900, a nettó medián értéke pedig 438.000 forintot ért el. 8,8, illetve 10,9%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál. Megtört a fél éve tartó optimizmus a magyar gazdaságban. Augusztusban a fogyasztók és az üzleti szféra hangulata is kissé romlott. A GKI konjunktúra indexe az előző időszak emelkedő trendje után lefelé korrigált, 4 ponttal csökkent. Az üzleti bizalmi index csaknem 4 ponttal apadt el az előző hónaphoz képest, az ipari bizalmi index 6, a kereskedelmi 4, az építőipari pedig 5 ponttal mérséklődött havi összevetésben. Unger Annát jelölik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal élére. Unger mellett Ligeti Miklóst és Sárvári Nikolászt hallgatta meg az Országgyűlés Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsága. csődeljárás lefolytatását kérte maga ellen a Bayer Construct ZRT, miután a zuglói irodakomplexum megvásárlásától elállt a kormány. A tulajdonos szerint a döntéshez a cég növekvő pénzügyi kitettsége, egyes beruházások szabályozási környezetének megváltozása és a kedvezőtlen piaci folyamatok vezettek. A vállalat azt ígérte, hogy megpróbálja teljesíteni folyamatban lévő beruházásait, és rendezni kívánja a kivitelezési munkákban résztvevő partnereivel szembeni kötelezettségeit. Több uniós állam is új nyereségadót vet neki az olajipari vállalatokra. Ezzel szeretnék mérsékelni az Egyesült Államok, Izrael és Irán közötti háború gazdasági hatásait és csökkenteni az energiaárakat, amivel a lakosságra és a vállalatokra nehezedő nyomáson enyhítenének. Az uniós országok eddig is vethettek ki külön adót az olajipari vállalatokra, ugyanakkor a most levelet író 6 tagállam szerint a nemzeti kormányok lépései nem elégségesek. Ezért uniós szintű megoldásra lenne szükség. A céljuk, hogy a tagállamok erről szeptemberben tárgyaljanak a pénzügyminiszterek informális találkozóján, írja az Index. Majdnem 1500 eltűntet, köztük 800 külföldi állampolgárt keresnek a villám árvíz után, Nepálban és Tibetben, köztük van 2 magyar is. Az áldozatok száma elérte a 165-öt. A feltételezések szerint a katasztrófát földrengés, jég és sziklaomlás idézhette elő a Lende folyón, amelyen aztán elindult a villám árvíz. Az amerikai külügyminisztérium katasztrófa elhárítási tanácsadót küld a térségbe, és 500 ezer dollár értékű segítséget nyújt, az ENSZ pedig ellátmányt és személyi támogatást küld Nepálba.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
5: Több órára kisüt a nap, legfeljebb néhol lehet kis eséllyel, futó zápor, esetleg zivatar. Mérsékelt marad a keleti szél, 29 fokot mérhetünk.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
6: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig pont jókor.
7: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Szécsi Judit gyerekpszichológus a mai vendégem, akivel arról beszélgetünk, hogyan állítsuk vissza a napi rendet a hosszú nyár után, és hogyan találjuk meg az egyensúlyt az iskola, a külön órák, a pihenés és a családi együttlét között. Szóba kerülnek a kortárs kapcsolatok is. Sok gyerek izgul az osztálytársakkal való találkozás miatt, hiszen egyetlen nyár alatt is sokat változhatnak a viszonyok, és új dinamikák alakulhatnak ki. Hogyan segíthetnek ebbe a szülők? Zene után már is kezdünk, és beszélgetünk még arról is, hogy amikor szeptemberben beindul a dara, hogyan maradhat meg a biztonságos, figyelmes kapcsolódás a családban, és hogyan kezeljük a nehézségeket. Maradjatok ti is!

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont jókor, és vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus, egy ismerős hang.
2: Szia Marianne,
1: egy ismerős
2: hallgatókat.
1: Igen, és a szeptember, ugye a nyári szabadság után azzal mentünk el, a nyári szabadság előtt azzal mentünk el, hogy arról dumáltunk, hogy mire is kell figyelni a nyáron, hogyan is lehet ezt élvezni, szabadjára engedni, de mégis valahogy megtartani a kapcsolatot, de engedni, hogy a kamaszok, tinédzserek kicsit eltávolodjanak, és hát nyilván szeptember előtt szerintem nagyon-nagyon sok helyen beszélnek arról, hogy ez a változás, ez mit jelent, mert hogy ez nem csak a gyereknek, ez a szülőnek, a dinamikának, a családnak, a tanároknak, mindenkinek változás.
2: Hát bizony, most már hozzám becsorogtak így a augusztus utolsó heteiben újra visszatértek a pácienseim, úgyhogy nagyon intenzíven foglalkozunk azzal, hogy most akkor jön a szeptember, és hogy vannak ezzel. Hát a legtöbben azt mondják, hogy aha, vegyük úgy, hogy ez még nincs, és hogy tényleg az van a tiniknek a fejében, hogy majd szeptember 1-én elég lesz arra gondolnom, hogy basszus, szeptember 1-e van, és mennem kell. Úgyhogy amit mondtál ezzel kapcsolatban, meg az jutott eszembe, hogy ez is ilyen téma most a terápiás órákon, hogy egy csomóan így csalódottak azzal kapcsolatban, hogy használták ki a szabad idejüket, és hogy nem. Úgyhogy lehet, hogy így visszatekintve arról is beszélhettünk volna így júniusban, hogy nem kell azzal kapcsolatban elvárásokkal lenni, hogy milyen legyen a nyár. Uh-huh. Mert most ilyen sok csalódás, hogy fú, de jó lett volna elmenni ebbe a táborba, de nem mentem, kihagytam a mix bulikat, de cserébe meg volt egy nyaralás, ami hát konkrétan az történik, és ezt a És ez oda is kapcsolódik.
1: Megmondom, hogy miért kérdezem, jó? Csak mert, hogy egy kicsit tegyük ezt kontextusba. Igen. Mert én azt hiszem, hogy mi felnőttek vagyunk azok, várjál, csak hogy mi vagyunk azok, akik tudunk a tennivalóink miatt kihagyni dolgokat, és nekem abszolút van ez néha a baráti társaságon, vagy megbeszéljük, hogy legyenek olyan programok, amire nem engedjük, hogy a másik lemondja, mert hogy ez ugye a komfortzónánkon belül van. Elfigyünk, mert nem kell az a gyerek is maga, és pont most hétvégére beszéltük meg, hogy nem lehet kibújni alóla, mert alapvetően mindenkinek jót tesz, hogyha kimozdulunk, uh-huh. ha együtt vagyunk, ha találkozunk, még ha csak rövid időre is, mert hogy rájöttünk, hogy ezen dolgozni kell, hogy elmenjünk mindenféle, nem tudom én, más dolgot háttérbe szorítva, és magunkkal, vagy egymással foglalkozunk. Nem mondd már azt, hogy ez a gyerekeknél is már létezik.
2: Hát abszolút, abszolút. Tehát, hogy inkább akkor jól lemondom, és játszunk közösen online. Azért ez nagyon gyakran.
1: Igen.
2: Ide áttevődik. Meg hogy nagyon, nagyon furcsa ez az egész, hogy tényleg az ilyen mindenféle social médiás népszerű emberektől, akiket így példaképként követnek a tinik. Nagyon sokszor azt tapasztalom, hogy onnan jön ez, hogy a nyár az a legfontosabb időszak, és akkor megvan a checklist, amiket így meg kell csinálni, és akkor attól tuti egy nyár fiatalként, hogyha mindent kipipálunk belőle, és hogy lövünk fotókat, és és ez azért fontos, hogy erről beszélünk, hogy én beszélek róla, azt gondolom, hogy sokak erre így legyintenek, hogy nem már ez milyen felszínes dolog, és ez egy nagyon fontos ezt kihangosítani, hogy ami felnőttként lehet, hogy érthetetlen, bár szerintem akár már a felnőtt életbe is bekúszik ez, hogy ami transzparens a social médiában, az a valóban az történt meg velünk. Szóval ebben is érdemes egy kicsit szerintem így önkritikát gyakorolni, de hogy a fiataloknál ez nagyon, hogy ilyen nagyon-nagyon fontos, meghatározó az öndefiníciójukban, hogy ezeket ők meg tudják-e csinálni, amit így

0: látnak más példaképektől, TikTok sztároktól, Insta népszerű emberektől, hogy nem tudom, volt-e vízparti fotó, buli fotó, nem tudom, ilyen fotó, olyan fotó, tehát, hogy ezek tényleg, mint egy ilyen checklist, hogy na, ettől ideális egy nyár, hogyha ezeket így én is végig tudom csinálni. És hogy ezekre a helyzetekre, amiben valamilyen érzelmi állapotban van egy fiatal, nem érdemes felnőttként vagy szülőként csak így legyinteni, hogy ez milyen hülyeség már, hanem érdemes ebben látni valójában azt, hogy ő így, hogyha ha azt érzi, hogy ezekből kimaradt, vagy valamiért ez erre nem volt lehetőség, hogy attól mennyire el tud indulni egy ilyen önleértékelés, vagy egy ilyen bizonytalanság, hogy akkor én ezeket nem tettem meg, akkor szóval mindenféle el tud indulni, hogy akkor én béna vagyok, nem vagyok elég népszerű, mi van, hogyha elfordultak tőlem a barátaim, szóval ez nagyon-nagyon sok ilyen gondolat cunamit tud elindítani, úgyhogy az egy kérés is a szülők felé, hogy ezt ne ilyen felszínes dolognak interpretáljuk, hanem lássuk, hogy mögötte mi van, az a fajta késztetés vagy félelem, hogy nehogy lemaradjak, nehogy én kirekesztődve legyek, vagy bénább legyek, mint a kortársaim.
1: Igen, és én azt értem is, hogy ezt támogatni kell, hiszen akkor ugye tulajdonképpen akkor van ebbe a kvázi, nem is tudom milyen virtuális valóságban elhelyezve, meg kipipálva az egész, de valódi kielégülés élmény lesz ettől? Tehát valódi megéltem, és ez de jó volt?
0: Hát igen, és ez nyilvánvalóan és ez egy ilyen nagyon ilyen kettős dolog.
1: Hogy... De nem is ez szóval ez is egy fontos kérdés, hanem inkább az, hogy ha meg nem lesz meg ez a valódi érzés, mint ahogy szerintem
0: egyértelmű,
1: úgy gondolnám,
0: hogy
1: nem.
0: Ez hosszú távon nem okoz egy magabiztosságot, de olyan, mint hogyha ez így az látszódik, így a fiatalokkal foglalkozó, hogy ez egy nagyon fontos jele, vagy ilyen attribútum annak, hogy én hova helyezem magam egy társasági közegben.
1: Én értem, de hogyha ez nem valódi, és még mindig ezen rugózok, akkor nem az van-e, hogy én abba tolom őt bele, ami egyébként nem valós, és majd amikor később ezzel szembesül, nem tudom, mert ugye ezt fogalmunk sincs, hogy ezzel generációval mi lesz később,
0: na,
1: hogy
0: hát
1: ők hogyan tekintenek
0: mondani,
1: vissza.
0: Pontosan, hogy ez egy annyira más generáció, itt már annyira más, hogy vannak ezek a tényleg a szociális kapcsolódások és a kommunikációs csatornák, hogy ezt nem tudhatjuk, hogy ez hosszú távon milyen hatásokkal bír. Az egy tapasztalat, hogy akkor, tehát hogy ez inkább egy... ez szomorú is, hogy ezt így kimondom, hogy ez mintha egy ilyen alapja, vagy egy ilyen beugrója tudna lenni ahhoz, hogy nőjön annak az esélye, hogy bátran tudjon egy valódi közösségben működni egy fiatal. Tehát, hogy mintha ez egy ilyen fontos alapja lenne, hogyha tudom, hogy van mit posztolni magamról, van kikhez hozzászólni akár online térben is, akkor a való életben is sokkal magabiztosabban tudok működni egy közösségben. Gondolok itt arra, hogy elmenni egy, nem tudom, táborba, vagy valahol találkozni. Ez most számos páciensem eszembe jutott ennek kapcsán, hogy én ezt mondom. Tehát olyan, mint hogyha ez egy ilyen magabiztossági faktor lenne, vagy egy ilyen tapasztalás. Most látom az arcodat, és
1: igen, mert én azért
0: szörnyűködsz.
1: Azért, igen. Mert én megtapasztaltam azt a nyáron, hogy azok a gyerekek, akik online tök jól kapcsolódnak, és együtt elmentünk nyaralni közösen, a valódi kapcsolódás és a valódi egymás, hogy mondjam, igényeinek a kielégítése, hogy én itt akarok ennél, meg ott, ahhoz nincs türelem, és nincs...
0: Talán ezért ez egy kicsit másik dolog az,
1: hát
0: hogy...
1: Hát igen, tehát az azt jelenti, hogy...
0: A szociális skillek a terén, igen, azt értem, meg egyébként nem mindegy, hogy most melyik korosztályról is beszélünk, most én így az ilyen...
1: Ennek kis kamaszokról beszélek.
0: Ez az ilyen hardcore kamasz életkorról, ez az ilyen gimis kategóriát említettem, ahogyan így beszéltem az előbb. Tehát, hogy szociális skillek terén, vagy ez a késleltetés, döntés...
1: Igen.
0: Önérvényesítés, ez biztos, hogy igaz, hogy erre biztosan negatívan hat ez a fajta működés, viszont hogyha azt a részét nézzük, hogy definiálom magamat, milyennek tartom, mennyire tartom magamat egy, hát nem is csak hogy népszerű embernek, de egy olyannak, aki biztos, hogy más emberekkel körbe van véve, tehát hogy mennyire fontos az, hogy mondjuk egy posztomat hányan látják, hányan lájkolják, hogy ez egy, mint hogyha ez is egy ilyen öndefiníció, egy szociális tapasztalatszerzés lenne.
1: Igen. Igen,
0: és hogyha ez elmarad, És egyébként erre is több példa volt a kis pacienseim körében, hogy azt szétbontogatni, hogy mondjuk, hogyha valaki passzív a kommunikációban a nyáron, vagy azt tapasztalja meg, hogy nehezen veszi fel a kapcsolatot azokkal, akikkel egyébként a suli miatt napi szintű kapcsolatban vannak, hogy akkor az mennyi minden más miatt is lehet, mint sem, hogy az egyetlen magyarázat az, hogy esetleg nincs kedve kommunikálni az adott osztálytársal vagy baráttal. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon, nagyon szenzitív valamivé vált, ugye, hogy írok a másiknak, és hogyha nem válaszol, vagy valamiért nem elérhető, akkor az azt jelenti, hogy én így hirtelen kipottyantam a közösségből, és akkor mi történik, amikor mondjuk így nyáron hosszú hetekig nem tudnak egymással kommunikálni, és akkor el lehet képzelni, hogy ezek után milyen szorongáskeltő tud lenni a suli kezdés, hogy megszoktunk valamit, alakult valamilyennél az osztályközösségünk, nyáron lehet, hogy teljesen más, vagy szinte hiányzó a kommunikáció, és akkor ez mondjuk milyen elővételezett szorongás így az iskola kezdésre nézve. Tehát, hogy ezeket így valóban szét kell szőröznünk, és akár így a szülőkkel, hogyha olyan a kapcsolatot is meg lehet tenni, hogy oké, de hogy mennyi minden más dolog és szempont is lehet, ami miatt megváltozott a kommunikáció, hogy nem csak az történik, hogy azt nézem, hogy én esetleg mennyire vagyok szimpatikus, vagy nem szimpatikus az osztálytársaimnak.
1: És akkor, amikor arról van szó, hogy valakinek a nyári élményei azok mindenhol folyamatosan posztolva vannak, és abból úgy tűnik, hogy rengeteg élmény érte, de azt is tudjuk, hogy ennek a fele...
0: Hát azért a fele se igaz.
1: Fele se igaz, sajnos, igen, vagy fals. És valaki más meg sokkal szerényebb körülmények között élt a nyarat, az is egy nagyon nehéz helyzetet szülhet. Azért erre mi is emlékszünk, nem?
0: Hát
1: hogy amikor a saját évnyitónkon, nem tudom, valaki elmesélte, hogy 6-szor voltak a tengerparton, és akkor így, aki pedig így csak a vidéken, a nagymamánál, meg esetleg Balatonon, az azt érezte, hogy ezzel nem tud előjönni.
0: Igen. Vagy de ez... hogy ez mennyivel még feszítőbb így.
1: Igen, mert nagyon nagy különbségek is lehetnek.
0: Hogy nagyon nagy különbségek, és hogy már ezt az egész nyáron látják, hiszen látják egymást az Instagramon, meg a nem tudom én hol, hogy kivel mi történik, tehát hogy mennyire elő van már feszítve így a suli kezdésre ez az egész, hogy akkor kinek milyen volt a vélt, vagy valós nyaralása, mik történtek vele, és akkor erre persze ezer más dolog is rákapcsolódik, hogy tényleg mennyi a mint ugye a felvezetőben is mondta, hogy bizonyos életkorokban milyen ugrásszerű változások történnek a nyáron, és hogy...
1: Ez nagyon kemény, igen.
0: Több olyan
1: kész férfiak meg nők mennek vissza.
0: Kész férfiak és nők jönnek, vagy éppen bizonyos osztálytársak már nagyon serdülnek, másikak még ebben így az érésben egy kicsit lassabb folyamatban vannak, és akkor ez ilyen nagyon ijesztő, de az önmaguk változása is több páciensem vagy családban jelentkezett a nyáron, hogy Úristen, valami történt a gyerekünkkel, teljesen máshogy működik, mint eddig, és hogy mind a szülők, mind a gyerekek baromira meg voltak ijedve, és nagyon szép momentumok voltak, amikor így arról tudtunk beszélni, hogy figyelj, mi van, hogyha nincs egy darab oka annak, hogy mitől vagy ennyire bezuhanva érzelmileg, mi van akkor, hogyha ha ez az egész egy teljesen normális dolog, mert ez abból fakad, hogy tinédzser lettél, és hogy ennek a megélése, vagy ennek a megkönnyebbülését, amikor így az órákon meg lehet tapasztalni, az tök jó. Szóval, hogy ez is van, hogy egész egyszerűen nem történik semmi, csak fejlődik a gyerek. És hát igen, tehát, hogy miknek kell tulajdonképpen megfelelni egy suli kezdéskor, ott van az érzelmi része, hogy egy ilyen szabadabb létből valami struktúráltságba kerülni, mind a teljesítménnyel kapcsolatban minden gyereknél, vagy tanulónál ott van egy ilyen teljesítmény, hát nem is azt mondom, hogy szorongás, de valami elvárásoknak való megfelelés, és ott van a közösséggel kapcsolatos dolog. Tehát, hogy igazából ilyen legalább három olyan szempont van, amin elég jól lehet izgulni.
1: Hát igen, meg ez, hogy akkor a visszatekintek a nyárra, és akkor abból mennyit tudok továbbvinni. Valahogy azt gondolom, hogy annyira nagy a váltás, bár tény és való, hogy a múlt héten volt már itt erről szó, mert mindig valahogy nyár végén beszélgetünk a felelős szülők iskolájával, és ott mindig az a mondás, hogy azért ez az utolsó hét, az már legyen így a rákondicionálás, a készülés, tehát hogy ne az történjen, ami mondjuk pont az én családom, vagy majd 31-én hazajönnek a gyerekek a nyaralásra, másba, Erzsély meg Suli, de ez most mondjuk pont így alakult, és kíváncsi is leszek, hogy hogy fog menni ez a váltás, de hogy legyen meg erre a ritmus, az átmenet, hát hogy ezen az utolsó lenne, héten már ez... egy kicsit készüljünk, aha. Mit tudom én, akár abba, hogy elkezdeni visszaállítani a felkelés időpontját, vagy legalábbis közelíteni, legyenek meg a, nem tudom, a fő sarokpontok a napba, hogy ne az legyen egyszer csak, hogy hoppá, és akkor most itt feladat van.
0: Igen, azt
1: de
0: gondolom, hogy
1: ez felnőttek se tudjuk.
0: Ez nagyon-nagyon király, hogyha ez meg tud történni, de azért egy kicsit ezt a helyzetet így fordítanám is, hogy ez se legyen egy ilyen nagyon komoly szertartás, hogy most már 20-a után van, most már minden napunk hasonlítson az a suli időre, hanem ez legyen ennél egy kicsit könnyebb, meg árnyalatokkal teli átmenet, hogy azért az első héten még nem baj, hogyha egy kicsit egyáltalán nem, vagy egy kicsit lazábban történnek a dolgok, vagy szóval, hogy ne legyen az, hogy igen, addigra már szent készültségben 8 órát tökéletesen végig aludva minden
1: reggel öltözt szóval, föl és indulj el.
0: Én nem gondolom, hogy így kell erre készülni, tehát hogy tök jó hangolódni, de hogy azért ezt sem kell túlzásba vinni, és hogy nem kell az első héten, milyen szuper, hogy most kedd az első, szóval nem kell az első héten azért még ilyen tökéletes összerendezettségben lenni, és nagyon sokat gondolkodtam most így a kis pácienseim kapcsán, hogy sok család a tiniket is nagyon piszkálgatja azzal, hogy tessék az már most elkezdeni, mert óriási jetlagben vannak, ugye, hogy a legtöbben azért így inkább reggel fekszenek le a nyáron, és délután kelnek föl, hogy akkor ezt most azonnal, és akkor ilyen nagy összefeszülések vannak, és én azt gondolom, hogy azért a tinivé, vagy ebben az ilyen érési folyamatban igenis ezeket a feladatokat delegálni kell a fiataloknak. Tehát, hogy azért át lehet beszélni, hogy nagyon nagy szívás lesz, hogyha még vasárnap is, nem tudom, ilyen kettőkor fekszel le, mert baromi fáradt leszel majd a két nap múlva, de hogy az van, hogy ezt nem lehet kívülről instruálni, tehát hogy ez legyen a tininek a felelőssége, hogy megpróbálja magát átpörgetni, és akkor sincsen baj, hogyha elsőn rohadt fáradt lesz, mert nem tudta megcsinálni ezt az áthangolást, ez már legyen az ő felelősség. Erről régen sokat beszéltünk, hogy lehet erre az ilyen felelősségvállalásra ilyen gyakorlati dolgokban ösztönözni a tiniket, na ez például pont olyan, hogy nyilván erről lehet beszélni, meg lehet kínálni ilyen taktikákkal, vagy felhívni a figyelmét, hogy tök jó lenne, ha ez így működne. De erre nem lehet erőszakolni egy tinit, hogy már pedig akkor most irány, mert nem tudom, kihúzom a konnektorból a wifit.
1: Hát ez legyen körülbelül ez az eszköz, hát igen, eszköztárunk van.
0: De hogy ez legyen az ő, tényleg az ő felelőssége, érezni fogja, hogy nagyon nagy szíves hajnali 4-kor elmenni és 6-kor kelni, mert nem tudom, végighorkolja az összes órát. Szóval...
1: Én hallottam ilyet, sőt, nekem a pszichológusom mesélte, hogy ő egyszer azt csinálta a gyerekekkel, hogy szólt, hogy akkor kelés és egyszer, és nem keltek föl. És akkor azt mondta, hogy jó, hát akkor ez ennyi volt. És amikor ebből lett egy elalvás, egy kapkodás, akkor ő el is mondta, hogy bocs, de neked kell beérni.
0: Hát ez
1: is kell, és azt mondta, hogy hát soha többet. Soha többet nem kellett mennie.
0: Hát ez az, szóval
1: mert onnantól
0: az élem egyik oldala, vagy az egyik lehetőség az, hogy szét idegeskedi a család a heteket, és minden nap orbitális veszekedés.
1: És a reggel így indul, hogy nem kellünk föl.
0: Vagy lehet ez, tehát hogy igazából semmi gond nincs azzal, hogyha van egy késés, vagy egy igazalatlan óra az elején, meg kell tapasztalni, hogy ennek valóban van következménye. És egyébként
1: de szerintem félünk ettől,
0: de hogy maguktól is csinálják, tehát hogy elmondják a gimis pácienseim, hogy igen, megpróbálom, szerintem tök jó, és a reális cél legalább éjfélre visszatekerni a biológiai órámnál azt, hogy akkor legalább éjfélre már ágyba tudjak kerülni, hogy tök jó, és ez szerintem ebben azt kell látni, hogy fölismerte, hogy nem reggel fekszem le, hanem éjfélkor, hát ez szuper, ez már egy tök jó folyamat.
1: Persze,
0: erre nem kaphatja azt a választ, hogy de nem igaz, mert nem jó így, mert fejlődő szervezet vagy, és aludnod kell 8 órát. Fölismerte azt, hogy előbbre kell tekerni, hát tökéletes, ez így szuper.
1: Igen, csak ebbe tényleg nekünk kell belelazulni. biztos, hogy nehéz, meg ugye van az, aki azt mondja, hogy de hidd el, hogy ez a gyerek nem képes-e. Én szoktam mondani ezt így baráti körbe is, hogy hát nézzük már meg, mert uh-huh. lehet, hogy mégiscsak képes.
0: De, ezt rendszeresen
1: de
0: hallom,
1: te, hogy persze, mert
0: Judit, ez nem lesz így, amit javasol, nem, hát ezt tudja, hogy nem. Ő nem. Én tudom, hogy az én gyerekem nem olyan, ő, nem, ez ő nem lesz. Igen. És hogy azért ebben ott van ez, hogy ha én nem hiszem el róla, uh-huh. akkor hát akkor az lehet, hogy valóban egy kudartot fog eredményezni.
1: Nagy kihívás ez a felnőtteknek. Uh-huh. Na jó. Zene, és jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Szécsi Judit, gyerekpszichológus. Maradjatok ti is.
2: Rádió Café. Van barátod.

0: to the dark side. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén.
1: Nem rongyos élet, újra varva. Operettgála másképp augusztus 29-én a Mézesvölgyi nyár program sorozatában. Tavaly megígérték, idén túl teljesítik. Egy a tavalyihoz hasonló fergeteges este, amikor a prózai színház óriásai és az operett csillagai együtt ropják a csárdást a Mézesvölgyi nyár színpadán. Vajon ki lesz az a drámai színész, aki idén először húzza fel a lakcipőt? Melyik kedvenc művész bizonyítja be újra, hogy az operett nem korfüggő, hanem vérmérséklet kérdése? Kiderül ki, miért rajong a műfajért, és milyen vicces vagy épp megható emlékek fűzik a színészeket egy-egy dallamhoz. A Nem rongyos élet gála est ott folytatja, ahol tavaly a Mézesvölgyben abba maradt. Eleganciával, iróniával, sok humorral, a műfaj legszebb slágereivel, de most is egy kicsit másképp. A hazai színjátszás kiválóságai állnak össze, hogy bebizonyítsák a hungarikumnak számító magyar operett mindenkié. Oswald Marika, Fischl Mónika, Szendi Szilvia, Szabó P. Szilveszter, Domoszlai Sándor, Ágoston Katalin, Balla Eszter, Janklovics Péter, Schmidt Zoltán, Kránic Richard, Elek Ferenc. Szombat este Nem rongyos élet újra varva, operettgála másképp Veresegyházon, a Mézesvölgyi nyár sorozatában látható, hallható. Augusztus 24-től szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozat az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Andrássy út az Budapestnek, ami Párizsnak a Champs-Élysées. Megkerülhetetlen látványosság, turista célpont, a város szíve lelke. Az Andrássy út idén 150 éves. Másfél évszázad alatt nem csak a neve, hanem területe és funkciója is sokat változott, de ragyogó épületeivel, sajátos hangulatával mindig különleges színtere volt Budapestnek. Átadásának tiszteletére rengeteg program várja az érdeklődőket, kiállítások, helytörténeti séták, ismeretterjesztő és családi programok, kvíz, összművészeti piknik, felolvasó estek és beszélgetések színesítik két héten át a környék helyszíneit. Augusztus 24-től szeptember 6-áig Andrássy 150 ünnepség sorozat tehát az Andrássy út születésének 150. évfordulójára. Az Öltöny kortárs jazz opera előadás a Szemle Plusz sorozatában a Városmajori Szabadtéri Színpadon augusztus 29-én. A jazz elemeit a klasszikus operai hagyományokkal ötvöző új zenei alkotás Cantemba az Öltöny című klasszikusának Motobi Mutlatsi adaptációját felhasználva készült, a Metrin és a Maladipe együttműködésében valósult meg a Louis Armstrong Nemzetközi Jazz Fesztivál nyitó előadásaként. A Dél-Afrikában repítő darab a humor és az abszurd erejével védi az irracionális univerzum rendjét, a szürreális elemekben is bővelkedő szerzemény aktualitását a családon belüli erőszak és a társadalmi megosztottság széles körű megértése adja. A kivételes dramaturgiára épülő rendezői elképzelést az afrojazz marabi, maganga és kvela ritmusaival és az európai és a magyar hangzásokkal kevert zenei környezet organikusan formálja tovább az író és a rendező által megálmodott diszharmonikus világgá. Az apartheid világát idéző jazz opera az Öltöny a Szemle Plusz sorozatában a Városmajori Szabadtéri Színpadon szombaton este látható.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
4: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
5: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
6: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítés.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont Jókor, és vendégem továbbra is Széchy Judit, gyerekpszichológus, és hát nyilván itt az iskola kezdésről beszélgetünk, de belecsúsztunk abba is, hogy a nyári emlékeknek a megélése, feldolgozása, hogy tapasztalod azt, hogy sokszor van egy ilyen csalódottság a tinikben, hogy nem olyan volt a nyár, amilyet ők vártak tőle, vagy amilyennek tervezték, vagy az adott esetben sok mindent kihagytak, akár a különböző online játékok vagy kapcsolódások miatt, tehát hogy ők is érzik azt, hogy lehet, hogy akár több volt benne. Na, de hogyha egy ilyen állapotból indulunk egyébként a különböző elvárások és teljesítmény felé, akkor nyilván ez már eleve egy frusztrált állapot, de ne ebből induljunk ki, hanem inkább nézzük azt, hogy hogyan lehet családi, mert hát, hogy ez ugye családilag is egy változás, tehát mindenkinek valamilyen volt a nyár, oké, de családilag azt mondani, hogy jó, elkezdjük a szeptembert, érdemes-e kitalálni a feladatokat, hogyan érdemes ezt számon kérni, ebbe beleedződni, milyen támogatást lehet adni.
2: Na, hát amikor ugye említetted, hogy tök jó lenne így időbeosztásilag hangolódni a suli kezdésre, akkor ez volt a gondolatom, hogy talán ennél még fontosabb az, hogy arról beszélgetni, hogy hogyan lesz annak az organizálása, hogy ki mikor hova megy, lehet-e egyedül közlekedni, tömegközlekedéssel menni, vagy ki kiért megy autóval, tehát hogy ezek nagyon fontos dolgok, annyira fontos önállósodási faktor egy gyereknél az, hogy mondjuk mikor van az a pont, hogy vagy szakaszosan, vagy teljesen egyedül közlekedhet, ez egy nagyon fontos megtapasztalás, és nagyon jó önbizalom erősítő, meg ilyen magabiztossági feladat az, amikor így megkapja ezt a feladatot, hogy figyelj csak most edzésről, gyere haza egyedül, vagy menj be a suliba egyedül, nézzük meg, járjuk le együtt az utat, és akkor utána menjél egyedül, közlekedjél. Erre egyébként biztatom a szülőket, azzal együtt, hogy igen, nyilvánvalóan nem 0%-osan veszélyes ez, és teljesen biztonságos, de hogy mégiscsak azért ez egy nagyon fontos dolog, hogy előbb vagy utóbb tudjanak egyedül is közlekedni a gyerekek. Tehát azt gondolom, hogy ezeket nagyon fontos előzetesen megbeszélni. Erre fontos idő az a suli kezdés előtti néhány nap, hogy ezek hogy nézzenek ki. Bele lehet gondolni, meg itt tapasztalom is, amikor jönnek a családok, hogy akkor a stressz van a délutáni, ki kit, hova hurcol, mikor végez, szinte csak úgy csusszannak be az órára is az utolsó pillanatban a gyerekek. Tehát, hogy szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezek át legyenek beszélve. A másik, amit szoktam tapasztalni, hogy talán túlzásba menően is szét vannak programozva a gyerekek. Én nagyon azt képviselem a családoknak, hogy nem muszáj mindenféle külön órát és mindenféle plusz dolgot bevállalni a délutánokra. Tehát, hogy az egy ilyen tapasztalat, hogy ez a fajta túlterhelődés nem tesz jót, mert kell egy regenerálódásnak, egy élményfeldolgozásnak időt hagyni, és hogyha minden délután van valamilyen külön óra, valamilyen sport, valamilyen zene, meg akármicsoda, az nagyon sok. Tehát, hogy igenis kellenek olyan délutánok, amikor úgy nagyjából csak az történik, hogy tanul valamennyit egy gyerek, és utána lehet pihenni, meg ilyen struktúrálatlanul valamit csinálni, vagy valahova menni, vagy lógni a többiekkel. Tehát, hogy ez egy fontos dolog, és hogy tök jó, hogyha valaki nagyon nyitott, és nagyon ezer dolog érdekli, de akkor az egy ilyen szülői feladat, hogy így keretezze, hogy tök jó, nézzük meg, hogy mik tetszenek, és akkor válasz ki két olyan dolgot, amit szívesen csinálnál. Szóval erre így azért ösztönözném a családokat, hogy ne pakoljuk tele teljesen a gyerekeknek az időbeosztását.
1: Közben ugye az is van, hogy én szerintem az évnek ez a szakasza, ez a szeptembertől decemberig van benne néhány szünet, de összességében szerintem mindenkinek az életében ez a leghajtósabb.
2: Hát ez biztos.
1: Ugye, hogyha úgy nézzük, mert itt akkor nem tudom, még az éves tervet, vagy az évvégi terveket meg kell csinálni. Tehát, hogy ez szülőknek is azt gondolom, hogy egy ilyen visszaállítás magukat az igába, vagy,
2: hát
1: a,
2: pontosan.
1: Vagy erre a 4 hónapra a terveiket össze kell szedni. Szóval, hogy ez szimultán megy, vagy párhuzamos.
2: És amit így a beharangozóban így mondtál is, hogy hogyan lehet egyensúlyt teremteni.
1: Igen.
2: A sok minden, mert az egyensúly az valami olyasmi, amiben tökre lehet örülni annak, hogyha minden másnap 20 percet tudunk együtt ülni például az asztalnál. Tehát, hogy ezek ne az az idealisztikus kép legyen, hogy de egyébként akkor működünk jól családilag, hogyha minden nap este sok időnk van egymásra. Hát ez, ahogyan így beszélünk róla, inkább nekem ilyen irreális és hajmeresztő, mint hogy valóságosan megvalósítható. Tehát, hogy ez egy ilyen, hogy ilyen rövid találkozásokkal, kicsit akkor egy élménymegosztással, vagy egyeztetéssel, mert tök oké. Tehát, hogyha ez tud inkább reálisabb lenni, meg ez az, ami igazából így a, hogy oké, kapcsolódunk, de hogy egyébként mindenki teszi a dolgát. Ez tud reális lenni.
1: Alapvetően azt gondolom, hogy ez az együttlét, hogyha megnézzük az elfoglaltságokat, és ahogy mondtad, hogy mindenki teszi a dolgát, most már azért mindenkinek megvan az a lehetősége sok esetben, hogy a saját kis életterében, a saját eszközein, tehát ugye már nincs az, hogy közösen kell megnézni valamit, mert egy számítógép van, vagy mert egy tévé van, vagy nem tudom, hogy az étkezések maradtak szerintem
2: hát az,
1: talán.
2: Így van.
1: Tehát az étkezés az, amit hogyha össze tudunk hangolni, de azt is össze kell hangolni, akkor az egy olyan, hogy tud lenni egy olyan tér, ahol tudunk egymással foglalkozni. Ez azért eléggé nehéz, mármint nem az, hogy ezt megcsinálni és összehangolni, hanem hogy tudunk úgy teljesen különböző dimenziókba lenni, hogy egyébként egy szobába vagyunk.
2: Én nekem azt szerintem tudod, ez a veszőparipám, a közös étkezés a családoknál. Tényleg nagyjából mindenkinek akkor van lehetőség valami meleget enni, amikor este otthon vagyunk, találni arra egy időpontot, és ezt nem túltolni, nem reális az ilyen hosszú órákon át együtt kell lenni, hanem tényleg így egy rövid étkezésnyi időt. Eláruljuk el a hallgatóknak azt, hogy a szünetben beszéltünk erről, ennek az ilyen nagyon fura voltáról, amit így az első blokkban már beszéltük, hogy van ez a social médiának, a mennyire tudják, hogy valóságos vagy nem valóságos dolog. Szerintem ez egy annyira fontos, talán egy, nem biztos, hogy teljesen átbeszéltük ezt, vagy kimerítően, hogy én azt gondolom, hogy ez egy kettős dolog, tehát, hogy mi, akik egészen másban szocializálódtunk, nekünk ez sokkal inkább érezhető ennek a kettős könyvelése, tehát, hogy azt
1: hát,
2: tapasztalom...
1: Hát, de hogyha neked, na, várjál, mert ezt tudod kognitíve, de hogyha mondjuk saját, nem tudom én, érzelmi kapcsolódásról, barátságról van szó, akkor szerintem a pszichológiája minket is magával ránt.
2: Hát egyértelműen. De azért az, amikor valaki ténylegesen abba nő bele, hogy ezek ott vannak, tehát hogy nem tudom, már a elsősöknek is van Viber csoportja, vagy szóval így a szülőknek a telefonjáról írogathatnak egymásnak, akkor az, na, szóval ez azért egy egészen igen. más dolog. Tehát, hogy az tűnik fel, hogy a tinik is tudják, hogy sokszor ez egy ilyen nem feltétlenül a valóságot tükröző dolog, amit igen. egymásról posztolnak, de amikor helyzet van, ténylegesen behúz, mint egy valóság.
1: Igen, igen, igen. Igen, mert én meséltem neked, hogy nekem volt nyáron egy ilyen beszélgetés, egy tinivel, aki pontosan tudja, hogy nem igaz, mégis neki fáj, és úgy érzi, hogy valami olyan történik, ami az alatt, amíg ő volt abban a kapcsolatban, nem történt. És közben ő maga meg tudja fogalmazni, hogy valószínűleg nem így igaz, valószínűleg ez inkább neki üzenet, neki szól, és azt is tudja, hogy a védekezési mechanizmus az lehet, hogy egyszerűen nem nézi. De ettől még
2: ez egy érzelmileg egy valóságos
1: igen.
2: dolog,
1: na és
2: az abban
1: ez
2: a helyzetben
1: behúz. Hogy lehet ezt meg, oké, csak hogy lehet ezt?
2: Hát amit erről mesélte, hogy akkor így beszélgetni, hogy figyelj csak, mik lehetnek itt, hogy így ezzel így elültetgetni a magokat, ezt lehet csinálni, és egy nagyon ügyesen, szintén így a terápiás tapasztalatokat tudom mondani, hogy nagyon ügyesen tudnak utána azért ennek így, így határt szabni, hogy jó, akkor nem tudom, most 3 napig biztos, hogy nem nézek meg semmit, és megpróbálom magamat távolítani. Szóval ezek azért, ezekben kezdenek ügyesek lenni. Szerintem
1: egyre több ilyen hangot hallok, hogy a tinik el tudják most már kezdeni azt, hogy jó, figyelj, én ezzel nem foglalkozom.
2: Digital tehát, detox.
1: Tehát lehet, hogy ők fogják ezt az egészet.
2: Nyomógombos telefont, nuk van pár hétig, mert elegük van. Uh-huh. Tehát hogy szerintem ez szenzációs, nagyon ügyes dolog.
1: Lehet, hogy ők fogják visszavezetni saját magukat oda, ami az ő születésük előtt volt. Mm. Igen, ebben sokszor reménykedünk, aztán utána meg hallunk olyat, én főleg most a nyár végére hallottam családoktól, szülőktől, hogy na jó, hát kész, elvesztettük a harcot a nem tudom, Robloxal, meg nem tudom mivel, a különböző játékokkal, mert hogy már az utolsó 2 vagy 3 hétben tényleg nem tudtunk mit kitalálni, sok volt a teendő, és egyszer csak az derült ki, hogy a gyerekek 0-24-be lógnak rajta.
2: De az nem fair elvárás egy gyerek felé, hogyha úgy nem nagyon van alternatívája, vagy nem tud magának alternatívát találni, akkor persze nem azt jelenti, hogy a szülőknek kell az egész nyáron foglalkoztatni a gyerekeket, de hogyha nincs jobb alternatívája, akkor bele fog csúszni, és csinálni fogja. Én azért emlékszem arra, hogy nem tudom, Commodore 64-es játékok voltak még, amikor én voltam gyerek, hogy arra is rácsúsztunk, és hogy ezek tényleg baromira élvezetes dolgok, szóval álszentség azt mondani, hogy hú, rossz, gonosz, szörnyűség, ezek a játékok baromira rá lehet csúszni, és hogy ha nincs alternatíva, akkor nem fog otthon ücsörögni a kanapén, és nem tudom, bármit is csinálni, színezőt színezni, hanem akkor rá fog csúszni. És ez most egy kérdés, hogy ez mennyire kudarc. Hogyha teljesen elural egy gyereket, és izolálódik szociálisan, akkor az nyilván az egy nem jó tendencia, de hogyha vannak olyan szakaszok, nyár végére kipurcan a család, és most akkor mindenki rohangál, és ezért rácsúsznak pár napra vagy hétre, ez nem biztos, hogy kudarcként kell felfogni.
1: Na jó, legyen ez egy jó ilyen
2: végszó,
1: igen. Hogy,
2: és közül megköveznek ezért a mondatomért a szülők, de...
1: Szerintem egyáltalán nem, szerintem valaki fellélegzik, és azt mondja, hogy oké.
2: Nagyon jó. Szuper lenne.
1: Mert hogy, tehát szerintem is ez van, hogy folyamatosan alkalmazkodni kell ahhoz, amilyen a világ. Tehát nem tudod azt mondani, hogy jaj, mert én az én koromban fogtam, aztán lementem, és 2 bottal játszottam. Hát most ez nem így van. Tehát nem volt más alternatíva, igen. Kerestél. De hát most van. Tehát pont, hogy ez a durva, hogy azt kell átítni. Uh-huh. Úgyhogy legyen szerintem ez egy jó végszó, hogy mindenki
2: nem
1: nyugodjon meg.
2: Nem rontottak el ezzel semmit.
1: Jó. Köszi, hogy itt voltál. Folytatjuk.
2: Folytköv.
1: Széchi Judit gyerekpszichológus volt a vendégem, és ezzel a Pontjókor mára véget ért. Szép napot mindenkinek. Vigyázzatok magatokra. Sziasztok.
0: Rádió Café. Van barátok. Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás 4-es fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Te ne
0: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
0: Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozóhelyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének!
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
6: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
6: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
8: 7,1%-kal emelkedett egy év alatt a bruttó átlagkereset. 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. Állandó rendőri jelenlét jöhet Budapest 19 pontján. Nagy részt holnap is száraz napos idő lesz, de megélénkül a szél. Reggel 12-21, délután pedig 28-36 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Lelassult a bérek növekedése. A bruttó átlagkereset júniusban 7,1, a nettó 9,4%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttója 754.700 forint volt, míg a nettó átlagkereset 529.700 forintot ért el a KSH friss jelentése szerint. A nettó kereset medián értéke 438.000 forint. Ez 10,9%-os növekedést jelent tavaly júniushoz képest. 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. A kormány döntése értelmében az emelt összeg január 1-től érkezik az érintettekhez. Kész a munkaterv arra, hogy hogyan vizsgálják át a teljes hazai gyermekvédelmet. Az első az örökbefogadás és a kórházban hagyott újszülöttek ügye lesz. A témák sorrendjéről és a meghallgatandó szakértők személyéről várhatóan a jövő heti ülésen döntenek. Az Országgyűlés Bizottsága listára vette többek között a gyermekvédelmi szakemberek kiválasztásának folyamatát, a gyermek- és lakásotthonok helyzetét, a bántalmazás, az intézményi abúzus és a kortárs erőszak ügyét. Külön téma lesz a gyerekvédelemből kikerülő fiatalok helyzete és az utógondozás. Állandó rendőri jelenlét jöhet Budapest 19 pontján és 90 visszatérő fővárosi helyszínen. A polgármesterek ezzel kapcsolatban azt kérik, hogy a helyszíneket a kerületi önkormányzatokkal való egyeztetés után legkésőbb szeptember 15-ig jelöljék ki. A kerületi polgármesterek azt is kérik, hogy a közlekedési szabálysértések miatt a közterület felügyelet által kiszabott és behajtott bírságokból származó bevétel az érintett önkormányzatokat illesse meg. Boros Gergely Európa és világbajnok kajakozó lehet az a férfi, a Blik szerint, aki tegnap este halálos munkabalesetet szenvedett Pakson. A korábbi versenyző halálhírét ma reggel jelentette be a Kajakkenu Szövetség, amelynek 2018 és 24 között a szakmai igazgatója volt. Sajtóértesülések szerint egy üvegfal dőlt a 42 éves sportolóra. Rijeka lehet a kínai autóexport kapuja. A horvát kikötőbe megérkezett az első nagyobb kínai szállítmány. A 2000 személy gépkocsit elsősorban a horvát és a szomszédos országok piacaira szánják, a tovább szállítás pedig közúton és vasúton történik. A Croatia Week arról írt, hogy a közeljövőben újabb kínai járműveket szállító teherhajók érkezésére számítanak, és remélik, hogy más kínai autógyártók is az európai piacra való belépés kapujaként kezelik Rijekát.
6: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Holnap is száraz napos idő lesz, délután nyugat felől megnövekedhet a fátyolfelhőzet, esni sehol sem fog. Országszerte élénk lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután pedig 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
6: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
9: Séj az aranyi vendéglő, majd a jakitár.
6: A mai műsorban a 10 éves Independent Label Fair-t ünnepeljük. A hazai lemezkiadókat bemutató sorozatunk vendége Blunt Shelter Records.

step, just the full cream. Yeah.

au plat. Yeah, shout strips on the metallic snare flip, put my

0: De most tényleg nem akarok panaszkodni, meg nem azért mondom, hogy téged is idegesítselek, hogy rossz legyen a vibe, csak a faszom ki van ettől, mint hogyha nem lehetne tervezni az életet, mint hogyha csak rakódnának egymásra bazd meg ezek a nehézségek bazd meg, és közben mintha nem lehetnék könnyű sosem, mint hogyha harckészültségbe kellene állnod a semmiért, érted?
1: Na, bazd meg.
0: Bazd meg. Lehet, hogy a rádióba játsszák majd a szám.

0: nézzük, hogy tudja, hol szeret a cápa. Hol tudja, igen.
1: Lehet marad, amúgy minden ugyanúgy szó, nyugalom. Csak nyugalom. Lehet marad, amúgy minden ugyanúgy szó, nyugalom. Csak nyugalom. Lehet marad, amúgy minden ugyanúgy.

0: a problémát. Hát, fogd meg a fasz, tudja, lehetetlen nézni ezt ilyen más szemüvegen keresztül.
1: Persze, mindig van más perspektív.
0: Nyomni kell, az biztos, az

0: Ez itt a Buda Beat Show, a Rádió Café 98.0-án.
1: Ünnepelte is a legújabb független magyar kiadványokat szeptember 12-én a Magyar Zeneházában.

0: aranyhídben déglő, majd a jakitár.
1: A Buda Beats Independent Label Fair 2026 különkiadását hallottátok. Ma a Blunt Shelter kiadó mutatkozott be.

Number 2 when I'm talking about Boo Boo.

0: mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 438 ezer forint a nettó keresett medián értéke. Unger Annát jelölik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. Majdnem 1500 eltüntet keresnek a villám árvíz után Nepálban és Tibetben. Holnap is nagyrészt száraz napos idő lesz, de megélénkül a szél. Reggel 12-21, délután pedig 28-36 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júniusban már 754.700 forint volt a bruttó átlagkereset, a nettó 529.700 forintot tett ki, közölte a KSH. A nettó keresett medián értéke 438.000 forintot ért el, 10,9%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál. Unger Anna Rózát jelölik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A hivatal élén ő felel majd az elszámoltatásért és a korrupció felszámolásáért. Jelentős gazdaságpolitikai kihívás lehet a kormánynak a NATO új 5%-os vállalásának teljesítése. Milliárdos nagyságrendű összegekről kell dönteni úgy, hogy közben ne csak a költségvetési teher és az import növekedjen, hanem a magyar gazdaság is profitáljon a kiadásokból, írja az Index. A vállalásból legalább 3,5%-pontot a szűkebb értelemben vett katonai kiadásokra kell fordítani, további legfeljebb 1,5%-pont lehet a kritikus infrastruktúra védelmére, a kibervédelemre, vagy a katonai szempontból is fontos logisztikai útvonalak fejlesztésére szánt összeg. 2030-ra a GDP 2%-ára emelni a kormány a kutatásfejlesztésre fordítható összeget. A Tudományos és Technológiai Minisztérium az Oktatási Bizottság ülésén mutatta be az ország új tudományos és innovációs stratégiájának javaslatát, amely leszámolna a korábbi évek presztízs projektjeivel. Horváth Péter államtitkár a Hunor űrprogramot kirakati eredménynek nevezte, és jelezte, átalakítanák az űrügynökséget és azonnal leállítanák a High Ventures tőke alapjait. Magyarország a kutatásfejlesztésben az uniós mezőny végén van. A kormány 10 év alatt több mint 375 milliárd forintot vont el az innovációra elkülönített állami alapból. Kiderült, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. A Politico értesülése szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óvaintse Oroszországot a balti államok elleni bármilyen eszkalációs lépéstől. A hónap elején amerikai hírszerzési elemzések arra figyelmeztettek, hogy Vlagyimir Putyin már idén ősszel próbára teheti a NATO elszántságát egy szövetséges tagállam elleni korlátozott támadással. Majdnem 1500 eltűntet, köztük 800 külföldit keresnek a villámárvíz után Nepálban és Tibetben. Köztük van 3 magyar is. Az áldozatok száma elérte a 165-öt. A feltételezések szerint a katasztrófát földrengés, jég és sziklaomlás idézhette elő a Lende folyón, amelyen aztán elindult a villámárvíz. Az amerikai külügyminisztérium katasztrófa elhárítási tanácsadót küld a térségbe, és 500 ezer dollár értékű segítséget nyújt, az ENSZ pedig ellátmányt és személyi támogatást küld Nepálba.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap is száraz napos idő lesz, délután nyugat felől megnövekedhet a fátyol felhőzet, esni sehol sem fog. Országszerte élénk lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután pedig 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. augusztus 27-én 13 óra 5 perc van, a mikrofonnál Schmidt Andi.
2: Esemény.
1: 340 évvel Buda visszafoglalása után egy egész éven át tartó programsorozattal idézik fel a történelmi eseményeket. Szeptember 2-án indul az Ide Buda 1686 emlékév, amelyet a budavári önkormányzat szervez Budavárának felszabadításának évfordulója alkalmából. A jubileumi évad nyitánya az ötnapos budavári fesztivál lesz szeptember 2-a és 6-a között. Az érdeklődőket ünnepi megemlékezések, koncertek, családi programok, kulturális események és testvérvárosi fellépések várják. Szeptember 5-én a Cakó Sport és Szabadidő Központ ad otthont a nagy koncerteknek, míg szeptember 4-e és 6-a között a Kapisztrán téren rendezik meg a budavári könyv ünnepet. Az emlékév azonban jóval túlmutat a nyitó fesztiválon. A következő hónapokban jazz és komoly zenei koncertek, történelmi előadások, könyvbemutatók, kiállítások, filmvetítések, irodalmi estek és történelmi séták idézik fel Budavár múltját, miközben a szervezők a közös gondolkodásra és a közösségi építésre is hangsúlyt helyeznek. A legkisebbeket báb előadások, kézműves foglalkozások, történelmi játékok és sportprogramok várják, az iskolások pedig kreatív pályázatokon és közösségi projektekben ismerkedhetnek meg Budavár történetével. Az önkormányzat arra is ösztönzi a kerület lakóit, hogy régi fényképekkel, családi történetekkel vagy saját alkotásokkal kapcsolódjanak az emlékévhez.
2: Opera.
1: Az opera világának egyik legnagyobb legendája ismét Budapestre érkezik. Placido Domingo szeptember 23-án Verdi gálával tér vissza a Magyar Állami Operaház színpadára. A világhírű spanyol művész több mint 50 éve áll kapcsolatban a magyar közönséggel, fellépései pedig mindig különleges eseménynek számítanak. Ezúttal Giuseppe Verdi legismertebb operája.

0: zenekarát pedig Dénes István vezényli. Domingo először 1973-ban lépett fel Magyarországon, azóta többször is visszatért, és az elmúlt években különösen szoros kapcsolatot alakított ki az Operaházzal. A szeptember 23-ai Verdi Gála ismét kivételes alkalom lesz arra, hogy a közönség élőben hallhassa az opera történetének egyik legnagyobb alakját, Verdi halhatatlan műveinek tolmácsolásában.
1: Film.
0: A rock történelem egyik legemlékezetesebb koncertje idén ősszel új életre kel a mozivásznon. A Queen 1986-os budapesti koncertfilmje felújított, 4K-s változatban tér vissza, ráadásul olyan kép- és hangminőségben, amilyennek még soha nem láthatta a közönség. A világpremiért szeptember 15-én a Budapest Klasszikus Filmmaraton nyitó filmjeként tartják az Uránia Nemzeti Filmszínházban, októberben pedig világszerte a mozikba is megérkezik. A Népstadionban adott koncert nem csak a Queen történetének egyik legfontosabb fellépése volt, hanem zenei és történelmi mérföldkő is. A zenekar első nyugati együttesként lépett fel a Vasfüggöny mögött, több mint 80 ezer néző előtt, és ez lett Freddie Mercury utolsó filmre rögzített koncertje. A felvételen olyan örök slágerek hallhatók, mint a Bohemian Rhapsody, a Radio Gaga, a We Will Rock You, vagy a We Are The Champions, de természetesen felcsendül Mercury felejthetetlen előadásában a tavaszi szél vizet áraszt is. A restaurált film nem csak a koncertet mutatja be, hanem a zenekar budapesti tartózkodásának kulisszái mögé is bepillantást enged. A Queen rajongóinak és a rockzene szerelmeseinek ez valódi időutazás lesz, amely egy korszakot és egy legendás zenekar utolsó nagy turnéjának egyik legfontosabb állomását idézi fel.
1: Fesztivál.
0: 6 helyszínen, mintegy 30 programmal és több mint 300 fellépővel tér vissza a Zsidó Kulturális Fesztivál. A 28. alkalommal megrendezett esemény augusztus 30-a és szeptember 10-e között várja a közönséget Budapesten, a szervezők pedig idén is a zsidó kultúra sok színűségét szeretnék közelebb hozni a látogatókhoz. Az idei fesztivál mottója hagyomány, jelenlét, ünnep. A programban koncertek, irodalmi estek, filmvetítések, ősbemutatók és különleges művészeti találkozások szerepelnek. A fellépők között világsztárokat és hazai közönség kedvenceket is találunk. Színpadra lép többek között a Gypsy Kings by Diego Baliardo, az Avishai Cohen Trio, a Budapest Klezmer Band, valamint az Anima Sound System, de számos magyar és nemzetközi előadó is része lesz a programsorozatnak. A fesztivál helyszínei között a Dohány utcai, a Rumbach utcai, a Hegedűs Gyula utcai és a Frankel Leó úti zsinagóga, valamint a Goldmark terem és a Pécsi zsinagóga is szerepel. A szervezők célja, hogy a kultúrán keresztül párbeszédet teremtsenek, közelebb hozzák egymáshoz az embereket, és megmutassák, hogy a zsidó hagyomány ma is élő, folyamatosan megújuló része a magyar kulturális életnek.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Szarvasok nyomában. Hétvégi túra a Gemenci erdőben. A Gemenci erdőben rengeteg szabadidős tevékenység vár ránk, kezdve a lenyűgöző túraútvonalaktól, a tanösvényeken át, egészen az erdei kisvasútig. A Duna-Dráva Nemzeti Park részeként a terület Európában egyedülálló, nagyságát és természetes állapotát tekintve. A vadregényes Gemenci erdő egy csodálatos, majdnem mesebeli helyszín. Ha gyalogosan indulunk a környék felfedezésére, ne lepődjünk meg, ha találkozunk gímszarvasokkal, vaddisznókkal vagy épp őzekkel. Az erdő gazdag állatvilága a terület 1977-es természetvédelmi státuszának köszönhető, a gímszarvas állomány száma kimagasló, 3-4 ezer egyedre tehető. Itt található a világ legsűrűbb fekete gólya állománya is. A madár populációt színesítik még a rétisasok, kerecsensólymok, valamint kócsagok is, amik az erdő sűrűjében leltek otthonra. Ebben a varázslatos környezetben található az ország legnagyobb fája is, a híres pörbői titán, egy 100 éves, 21 méter kerületű fekete nyárfa. A Gemenci erdőben különböző hosszúságú és nehézségű útvonalak közül válogathatunk. Ha szeretnénk többet megtudni a terület élővilágáról és kialakulásáról, vagy gyermekek számára is teljesíthető túrát választanánk, akkor az itt található 7 tanösvény egyike jó választásnak ígérkezik. A Molnárka tanösvény egy 3,4 kilométeres szakasz, melyet rögtön a pörbői ökoturisztikai központtól tudunk is kezdeni. A kék túra útvonalán haladva Lassiba érkezünk, ami a halászat évszázados hagyományait képviseli,

0: és ahol akár egy, a hajómolnárok mesterségét bemutató kiállítást is megtekinthetünk. Innen a madár megfigyelő toronyig tudunk felmenni, majd vissza Lassiba. A molnárka tanyosvényről Lassiba visszatérve érdemes felszállni a vonatra, és a Gemelz Dunaparti megállóig utazni vele. Innen érdemes gyalog tovább mennünk, mivel innen indul a forgótavi tanösvény, ami a forgótó partjára vezet. Az ösvényen egy leselkedő fa mögé rejtőzködve megcsodálhatjuk a vízimadarakat, főleg gémeket, kócsagokat és fekete gólyákat. Amennyiben szeretnénk az itteni állatvilágról még többet megtudni, akkor a Pörbölyi Ökoturisztikai Központ kötelező állomás. Ha esetleg gyalogosan túl hosszúnak ítéljük a túrát, akkor vár minket az erdei vasút, amely gyönyörű tájakon halad át, és lehetővé teszi a terület megismerését kényelmes és lassú tempóban.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében.
2: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 60-as évek úgynevezett vízöntő korszaka nem csak az önfelett szabadsága, tánc és az LSD kábulatát jelentette, hanem a felesleges vietnámi katonásdit is. Milos Forman 1979-es Her című filmje remekül adaptálta a virággyerekek tiltakozását az értelmetlen halál ellen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Legalább olyan pörgős volt 2025 utolsó negyedéve a speed folk freak punkban utazó Bohemian Betyár számára, mint amilyen a zenekar dalainak ritmusa. Hat állomásos ázsiai turnéjuk után végigcsináltak egy szintén hat állomásos magyar és egy 10 állomásos európai koncertkörutat. A kontinenseken átívelő nagy száguldás közepette úgy esett, hogy még Úgy esett című számukat is megjelentették. Magukhoz képest meglepően szoftos szerzeményt hoztak össze. A dalszöveget tekintve mindenképp, amely a hegedűs énekes Palágyi Máté, Kakas és párja harmonikus magánéletéről szól, és még esküvői fogadalmuk is bekerült a sorok közé.
2: Egyetlen percét át nem aludtuk,

0: Csak hallgattunk, hallgattuk, hogy addig-addig császkáltunk, csalogattunk, kacsingattunk, nyújtózkodtunk. Még közén bújt egy harmadik.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
2: Egyes, kettes.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Psst, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
5: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Nyáron gyakran támadnak a zombik. 2003. június 27-én startolt az amerikai mozikban Danny Boyle rendezése a 28 nappal később. Majd Boyle élőhalottjai 2025. június 20-án ijesztgettek ismét a 28 évvel később címre keresztelt folytatásban. 2005. június 24-én várta a vetítőtermekben a posztapokaliptikus horror szerelmeseit George A. Romero, Holtak földje című alkotása. 2013. június 21-én Mark Foster filmje a Z világháború sokkolta a mozilátogatókat. A magyarokat leginkább azzal, hogy szinte az összes Budapesten forgatott jelenet a vágóolló áldozata lett. Így szegény Brad Pitt hiába hajkurázta a hazai zombikat. 1964. június 12-én pedig a The Zombies zenekar bevonult a londoni Decca stúdióba, hogy rögzítsék saját magukról elnevezett bemutatkozó EP-jüket, amelyen George Gershwin klasszikusa, a Summertime feldolgozása is helyet kapott.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Messzívetek első albuma, az 1991-es Blue Lines stílus teremtett. Hip-hop, reggae és soul elemekből vegyített zenéjük a Trip-hop címkét kapta. Most következő daluk az Unfinished Sympathy klipje volt az első, amely az elejétől a végéig vágás nélkül követett egy mozgó témát. Esetünkben a Los Angeles-i West Pico bulvárdon sétáló énekesnőt, Sarah Nelsont.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Platon Karatajev, amely egy Tolstoy karakterről kapta nevét, 2016-ban alakult. A magyar indie kvartett zenéjével a létezés magja körül bolyong. Paradoxonokon keresztül keresi a válaszokat az elemek atomi szintű megfigyelésével, vagy csillagászati szemszögből elmélkedik az igazán lényeges kérdéseken. A zenekar fokozatosan eltávolodott akusztikus hangzás világától, és megjelent dalaiban az elektronika is. Az évek során a Platon Karatajev nem csak helyi szinten szerzett figyelmet, hanem nemzetközileg is elismerték. Több millió streameléssel a Spotify-on, főként az USA-ból, az Egyesült Királyságból és Németországból.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Rádiókafé 98. Megtalálod Facebookon és Instagramon is.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
6: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Bekerült a DAP alkalmazásba az e-aláírás. Piaci kamatozásúvá alakítja a Széchenyi Kártyaprogram 3 likviditási hitelét a kormány. Klímavédelmi pályázatot hirdetett fiataloknak a főváros. Holnap is nagyrészt száraz, napos idő lesz, de megélénkül a szél. Reggel 12-21 fokot mérhetünk, délután viszont 28-36 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. A kormány döntése értelmében az összeg 2027. január 1-től érkezik az érintettekhez. Megérkezett a DAP nagy újítása, az ügyintézések folyamatába integrált e-aláírással. Mostantól személyes jelenlét nélkül lehet ügyet intézni az alkalmazás használatával, legyen szó új áram, gáz, vízbekötésről, vagy bármilyen rendszeres szolgáltatás megrendeléséről. Az ügyintézés során a dokumentum a szolgáltató rendszeréből kerül a DAP-hoz, és onnan az aláírás után vissza. Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártya Program 3 likviditási hitelét. Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt. Július közepétől azonban az új szerződéseknél már a három havi buborhoz igazodó, változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat. A Klebelsberg központ megkezdte a több mint 84 ezer tanszercsomag kiosztását. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1. és 8. osztály közötti tanulók kapják. Sinka Edita, a Klebelsberg központ elnöke közölte, a program uniós forrásból valósul meg az Európai Szociális Alap Plusz keretében. Új irányelvekkel vesz részt Magyarország az ENSZ következő közgyűlésén. A most elfogadott dokumentum szerint hazánk elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében. Kanada háborúban áll az Egyesült Államokkal, jelentette ki a kanadai miniszterelnök. Mark Carney kereskedelmi háborúra gondolt, miután a múlt héten kudarccal véget ért a két ország közötti vámokról szóló tárgyalás. Kanada kedden 50%-ot is elérő megtorló vámot vezetett be több száz amerikai termékre, nagyjából 20 milliárd dollár értékben, ami megegyezik az Egyesült Államok szombaton életbe léptetett vámjainak értékével. Klímavédelmi pályázatot hirdetett a fiataloknak a főváros. A 15 és 24 év közöttiek jelentkezhetnek olyan elképzelésekkel, amelyek helyi klímabarát megoldásokat valósítanak meg. Támogathatók többek között a fenntarthatóbb és ellenállóbb városi környezetet, az egészségesebb életmódot, illetve a zöldebb közlekedést elősegítő kezdeményezések. A nyertes ötletek megvalósítására projektenként legfeljebb 1,5 millió forint igényelhető.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
8: Holnap is száraz napos idő lesz, délután nyugat felől megnövekedhet a fátyolfelhőzet, esni sehol sem fog. Országszerte élénk lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután pedig 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Kezdődjék a műsor!
0: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
3: Hadd halljam, melyik a világ legcsodálatosabb showműsora? Na, melyik?
4: Hello mindenkinek, a hosszú hétvége után ismét itt a Filmszerész friss adása. Hello Gellért.
1: Szevasz Szabi, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
4: Bár nagyon vidám és lendületes a hangom, ettől függetlenül szomorú hírrel kell kezdenünk, mert hogy az elmúlt pár órán belül, vagy elmúlt pár napon belül hárman is itt hagytak bennünket, két külföldi, egy magyar, kezdjük Dolly Partonnal, aki ugye...
1: Igen, az ő halál híre jött a leghamarabb.
4: A sort, igen, 80 éves korában elhunyt a... Country Diva, akinek köszönhetjük az Love You című dalt, amit ugye annak idején volt egy ilyen sztori, hogy Whitney Houston, amikor sikerre vitte másodszorra is ezt a dalt, akkor megkérdezte a Dolly Parton, hogy mi lenne, ha csinálnak egy duettet, és mondta Whitney Houston, hogy szó se lehet róla.
1: Ezt igen, a dalt, én is ezt hallottam.
4: Ezt a dalt, ezt ő vitte sikerre, és akkor most...
1: Egyébként abban igaza volt Whitney Houstonnak, abban nem, hogy nem duettezett Dolly Partonnal, hanem abban igaza volt, hogy bármennyire is ez Dolly Parton dala volt, igazából addig, amíg Whitney Houston föl nem dolgozta a többi testőrért, addig igazából mint country szám, vagy country körökben számított nagy slágernek. Egyébként, ha az ember összehasonlítja a két előadást, valóban a Dolly Parton dala egy picit ilyen visszafogottabb. Tehát nem az jut eszünkbe, mint hát a Whitney Houston feldolgozás, hogy 10 verőből érek ki, hogy áj, meg hogy mennyire szeretlek. Egyébként magában a filmben is szerepel az eredeti verzió,
9: ezt talán
4: biztos, hogy kocsma,
9: kevesen vették észre.
4: Kocsma jelenetben.
9: Igen, igen, pontosan. Amikor táncolnak.
4: Igen,
9: és erre a dalra táncolnak, már mint az eredeti Dolly Partonra. Egyébként Dolly Partonról most olvastam, éppen idefele jövet, hogy fölvesszük a műsort, hogy én ezt nem is tudtam, hogy a 2000-es évek közepén, végén, most elfelejtettem a pontos évszámot, de írt egy dalt, amit beraktak egy ládikába, és csak akkor lehet majd kinyitni, amikor Dolly Parton születésének a 100. évfordulója
4: van
9: lesz.
4: Van még 20 évünk.
9: Igen, és állítólag nagyon jó dal, és hát van még ott a ládában valamiféle meglepetés. Egyébként én nagyon kedveltem Dolly Partont, mint színész, leginkább a 9-től 5-ig című filmben imádtam, ami 81-es vagy 82-es film, a főcímdalát azt ő énekli, amit a Oscarra is jelöltek, de az egyik főszerepet is ő játsz, azt nem tudom, láttad ezt
4: nem.
9: A
4: vagy
9: ezt
4: hát, a ha láttam is, akkor még anyámékkal láttam otthon fekete-fehérben.
9: De... Igen, egyébként volt a televízióban, meg mozikban is játszották egy-két évvel játszották a külföldi premier után, tehát azt hiszem a 82-ben vagy 83-ben, de most éppen azt keresem, hogy mikori ez a film. Igen, 1980-as, és hát Dolly Parton mellett Lily Tomlin és Jane Fonda a főszereplők, és hát egy ilyen nagyvállalatnál játszódik, ahol három nő, aki a meglehetősen borzalmas főnökük alatt senyvednek, elhatározzák, hogy Móresre tanítják ezt a szexista disznót, és hát erről is szól.
4: Biztos vagyok benne, bár nem vagyok biztos benne, de biztos vagyok benne, hogy Columbo epizódban is szerepel Dolly Parton, vagy én beraktam volna Dolly
9: Parton. Nem volt. De lehetett volna.
4: De úgy adta volna magát. Hogyha Johnny Cash szerepelt a Columbo epizódban, akkor Dolly Parton miért nem szerepelt?
9: Hát igen, ez egy jó kérdés, de akkor még itt sorakoztathatnánk többi nevet.
4: Muppet Show-ban szerepel Dolly Parton?
9: Hú, ez egy nagyon jó kérdés.
4: Hát ott a számítógépe, a ördögi masina előtted, akkor nézd meg, kérlek, hogy valamit eltalálják legalább ebben a műsorban, és akkor rákanyarodunk a másik két hírességre, aki...
9: Képzeld el, igen, na, akartam ugye mondani, csak féltem a beégéstől, akartam hát mondani.
4: Én bármikor szívesen beégek helyetted.
9: hogy szerepelt, igen, szerepelt egy... meg egyébként többször is volt dolga a Muppetekkel, azt nézem, nem csak a Muppet Show-ban, hanem egyébként is.
4: Jó, Nádas Péter a következő magyar író, aki elhunyt a héten.
9: Igen, és hát túlzás nélkül... eléggé megrázta szerintem a közvéleményt. Amellett, hogy...
4: Ilyenkor legcikibb bevallom, hogy egy sort nem olvastam Nádas Pétertől.
9: Pont erről akartam beszélni, hogy Nádas Péter az a fajta író óriás volt, akinek a gondolatairól akkor is kaphatott az ember meglepődést.

0: Be volt, hát így be volt tárazva a fejemben, hogy majd lesz egy olyan időszak az életemben, amikor majd többek között őt is jobban fogom olvasni, meg Eszterházit, meg akár Krasznahorkait is, mert amikor olvastam őket, akkor nagyon-nagyon tetszettek, de én azért nem vagyok szerintem, nem vagyok egy tipikus jó olvasó, már csak azért is, mert sajnos hát én is belátom, hogy keveset olvasok.
1: Már ezt már évek ezelőtt mondtad, és szoktam idézni tőled, hogy kritikusan keveset olvasol.
0: Igen.
1: Ezt a kifejezést használtam.
0: Igen, én
1: azóta
0: gondolom,
1: én is ezt használom.
0: Azt gondolom, hogy így van, de egyébként szerintem nem kell ahhoz nagyon sok nádast, vagy krasznahorkait, vagy Kertész Imrét olvasni, hogyha az ember szeretné tudni, hogy ők mit adnak és mit adtak a világnak, mert hogy képbe kerülhet. Egyébként én nem azt mondom, hogy anélkül tegye ezt meg mindenki, hogy elővenne egy-egy könyvet tőlük, mert ez nyilván kikerülhetetlen, meg hát hülyeség is lenne.
1: Hát a könyveiről...
0: Ezt csak azt akartam mondani, hogy nem záródsz el azért a személyiségüktől, mert mondjuk nem olvastad az összeset.
1: Nyilván, de tehát semmiképpen ne alkossunk véleményt úgy Nádas Péter könyveiről, hogy nem olvastunk Nádas Péter könyveket.
0: Persze.
1: Vagy adott könyvet legalább.
0: Persze. Egyébként még vele kapcsolatban azt akartam megemlíteni, hogy volt néhány éve egy ilyen eléggé rendhagyó portréfilm, ami ment a mozikba is, a Saját erdő, uh-huh. ami róla szólt, beszéltünk is
1: az
0: adásban róla, és ott is volt 3, 4, 5, 10 olyan gondolat, amin így utána is el lehetett gondolkodni. Egy végtelenül humanista a saját műveltségét igazából autodidakta módon megszerzett ember volt, ezt talán kevesebben tudják róla.
1: Az ilyen dolgokat támogatom.
0: Hogy neki nem is, azt hiszem neki nem is volt diplomája, tehát hogy nem bölcsészből lett író, de hát ez sokaknál így van.
1: Idézek magamtól, attól, hogy zeneakadémiát végeztél, még lehetsz jó zenész. Csak nyilván ez most húzzuk rá ezt a írókra és költőkre.
0: Másra is szerintem.
1: Ez így van. Természetesen azért a kedves gyerekek, hogyha hallgattok bennünket, az iskolába illik járni, mert hasznos dolgokat tud meg tudni ott az ember.
0: A világ folyásáról... mondta, vagy írta róla egyébként a tegnapi nap, és valahol én is így voltam ezzel, hogy azért is ért váratlanul a halála, mert ugye most, hogy krasznahorkai Nobel-díjat kapott, azt nem tudom, hogy tudod-e, vagy a kedves hallgatók
1: tudom,
0: mennyire tudják. Nem azt akartam mondani, hogy hosszú-hosszú évek óta két név kering az irodalmi Nobel-díjjal kapcsolatban, a levegőben, az egyik a krasznahorkai, a másik pedig a Nádas. Uh-huh. És hát azzal, hogy a krasznahorkai megkapta, azzal nyilván egy pár évre erősen csökkent annak az esélye.
1: Hogy egy magyar kapja meg.
0: Hogy egy magyar kapja meg, és a kollégám azt írta, hogy de ő valamiért nagyon biztos volt benne, hogy hát azt számolta, hogy egy 10 éven belül, vagy egy 10 év múlva már okés lesz megint magyarnak adni, és akkor oda lehet adni a Nádasnak. És hát ez sajnos már nem fog bekövetkezni.
1: És akkor a harmadik híresség, aki itt hagyott bennünket, ő már elég régóta gyengelkedett, vagy 10 éve legalább.
0: Tim Curry,
1: aki hát leginkább a Rocky Horror Picture Show-ban, ugye jól mondom?
0: Teljesen jól mondom.
1: Ez volt a fő attrakciója, ami alapján őt ismeri, az, aki látta azt a filmet. Én például nem láttam, tehát én nem mondhatom azt, hogy nekem a Tim Curry onnan a legismerősebb.
0: De a figuráját ez biztos.
1: Persze, hogy ne, szembe jött az összes születésnapján, mindig szembe jött a kifestett arcú figura. Nekem, hát meglepő dolgot fogok mondani, a Rendezvous a halállal című Poirot epizódban szerepelt ő, és igenis legutóbb, ez egy nagyobb ívű, több, másfél órás film, egy egészen más kategória magán a sorozaton belül is, na abban is ő volt az egyik főszereplő.
0: Meg hát amit még szoktak emlegetni vele kapcsolatban, hogy ő volt Pennywise először, az első feldolgozásában ő volt a bohóc, és ez most azért is szóba került, nálam is kommenteltek páran ezügyben, mert ugye a Telexen tegnap úgy jelent meg a halálhíre este Tim Currynek, hogy a Reszkessetek betörők 2.
1: Második részéből, igen, ő volt.
0: Igen, én azt gondolom egyébként...
1: Volt a Richelieu bíboros is,
0: Én azt gondolom egyébként, tekintettel arra, hogy ilyen nem csak a Telexen szokott előfordulni, hogy egy művészt nem feltétlenül a címben, vagy akár a halálhírben nem feltétlenül azzal a szereppel azonosítják, ami valóban a legnagyobb szerepe volt, hanem amit az újságíró hát, ismert.
1: Vagy az, amire azt gondolja, hogy

0: A legtöbben ismerik.
1: Vagy a legtöbben ismerik.
0: Szóval... Hát, Donald Trump a reszkesetek betörők sztárja. Tehát,
1: igen, de azért abban van egy kis poénkodás. De egyébként viccen kívül egyrészt ebben az esetben azt hiszem, hogy egy külföldi oldal is így hozta le, és természetesen az újságírót nem menti föl az, amit most mondani fogok, de szerintem ez egy logikus magyarázat arra, hogy mondjuk az ilyen jobb helyeken is, mint például a Telex, miért történnek időnként ilyenek. Hát azért, mert ugye a legtöbb szerkesztőség, gondolom én, ügyeleti rendszerben működik, és hát nem mindig a legjobb filmes, vagy a legjobb gazdasági újságíró, vagy a legjobb, nem tudom, politikai újságíró hírezik.
0: Igen.
1: És hogyha esetleg nem merül föl benne kételj, mondjuk a Tim Curry-vel kapcsolatban, hogy amit kiír, az nem annyira pontos, vagy lehetne oda más filmcímet is írni, akkor történik ilyesmi. De ez szerintem nem feltétlenül a teljes felkészületlenségből fakad, hanem egyszerűen olyan rettenetesen sok hír van, és annyira sok ilyen anyagot kell földolgozniuk az újságíróknak is, hogy néha-néha beesik egy ilyen. Persze nem elegáns, meg én egyébként teljesen megértem a filmrajongókat, hogyha ezen esetleg fölháborodnak. Én fölháborodni nem szoktam, de azért mit tudom én, hát fölugrik a szemöldököm egy-egy ilyen címválasztásnál.
0: Termeli a kommenteket egyébként az ilyen nem tévesztés, de mondjuk az ilyen bakik.
1: Igen, de egy idő után már minden termeli, szóval mindent meg lehet nézni.
0: Szóval nyugodjanak békében ők, akik itt hagyták nekünk az életművüket, szerencsére, már olyan szempontból szerencsére, hogy van mit feldolgoznunk. Őrült ötletem támad, két részes lesz az a mai műsor, nem három, úgyhogy most mondjuk el gyorsan, hogy mi lesz a mai műsorban, és aztán pedig fussunk is neki az első tételnek. Mit szólsz hozzá?
1: Jó, rendben.
0: Tessék.
1: Az első, az a 88 éves Ridley Scott új filmje lesz. Egészen durva, hogy ennyi idős ez a csávó, és tényleg évente csinál még egy filmet. A Kutya csillagkép, ami egy posztapokaliptikus film, és hát egy könyvadaptáció igazából. Valószínűleg azért is vállalta el Ridley Scott, mert hogy nagyon sikeres a könyv, de majd erről beszélünk nem sokára, hogy hogyan sikerült ez az adaptáció. Aztán lesz még két mozifilm, de előre vettem egy sorozatot a minősége miatt, meg a frissessége miatt. Ez a Lucky című sorozat, ami Anya Taylor-Joy főszereplésével és többek között Annette Bening nagyon hangsúlyos mellékszereplésével zajlik, meg zajlott az Apple TV-n, mert már véget ért maga a sorozat.
0: Annette Bening, aki nem tud úgy mellékszerepelni, ne legyen hangsúlyos.
1: Igen, és az, amit itt játszik, az szerintem kifejezetten meglepő karakter, rá nem szoktak ilyeneket osztani. Ő itt kifejezetten gonosz, tehát ő a hát most nem akarok spoilerezni, de ő szügyig a bűnben jár. Na, és közben meg ugyanazt az elegáns, napszemeges Annette Beninget hozza, mint akit úgy általában szokott, és nagyon-nagyon szuper egyébként. Aztán jön a már említett két mozifilm, amelyek inkább érdekesek, mint jók. Az egyik az Argentin Történetek című argentin film, ami egy sketch film, igazából tizenvalahány nagyon rövid történet ugyanannak az argentin színésznek a főszereplés, és azt hiszem, hogy minden idők legsikeresebb argentin filmje Argentínában. És leginkább azért, mert hogy az eredeti címe is azt hiszem Este Homo vagy valami ilyesmi, ami arra utal, hogy ilyen nagyon tipikus argentin történeteket és figurákat mutat be, hogy milyen sikerrel, magyar szemmel. Arról is beszélünk. Nem sokára, aztán végén jön egy rettenetes horrorfilm, pejoratív értelemben rettenetes, a Jégrémes című film, ami...
0: Már a címe is jó.
1: Igen, Eli vagy Eli Rossnak az új filmje, ki éppen hogyan akarja ejteni a nevét, ugye ő egy meglehetősen kitartó horror rendező, egy igazi veterán, aki többek között például a Medvezsidót játszotta a Becstelen Brigantikban.
0: Igen.
1: Ugye ő volt az a szörnyetek, hát ő színészként meggyőzőbb volt, mint amilyen rendező mostanában.
0: De szokott ő rendezgetni.
1: Ő szokott, és nagyon szereti a górt, tehát nagyon szereti a nagyon-nagyon erőszakos, ilyen vérfröcsögös jeleneteket, és hát bőven van ilyesmi a Jégrémben.
0: Na, a Kutya csillagkép, menjünk neki a lényegi részének a mai műsornak. Ridley Scott 88 éves, és még mindig aktív.
1: Igen. Olyannyira, hogy megnéztem most egyik nap kíváncsiságból, hogy mégis ez a 88 éves ember, aki minimum egy filmet csinál évente, és közben még megcsinálja, nem tudom, a Napóleonnak a rendezői változatát, megvágja meg ilyesmi, ő most így hogy áll betárazásilag? És hát egészen döbbenetes, 7 projektje van a teljes megvalósulás szélén. Tehát, hogy ezek nem olyanok, hogy majd esetleg, hanem, hogy ezek már így elindultak az útján, és hát a 8. mondjuk a Kutya csillagkép, ami most kijött így nyár végén, nekem gyanús is volt egyébként, hogy nyár végén hozzák ki, mert nagy költségvetésű, ugye nagyon sikeres és kedvelt színészek vannak benne, a főszereplő a Jacob Elordi, aki ugye a legutóbb, vagy hát nem, de legutóbb volt az Üvöltőszelekben, meg az Eufóriában, nagyon-nagyon fut befelé ez a fiú, ő a főszereplő, és mellette van még Margaret Qualley, Guy Pearce, Josh Brolin, tehát
0: ez
1: abszolút sztárparádé, és maga a regény pedig egy egész sikeres, ilyen posztapokaliptikus regény, aminek az az alaphelyzete, hogy volt egy borzalmas vírus, ami kiirtotta az emberiségnek a nagy százalékát, és az a néhány ember, akik meg ilyen helyeken meghúzzák magukat, ilyen hegyvidéki helyeken, meg völgyeken, meg folyó mellett, azok meg így próbálnak túlélni, és ami főszereplőnk egy fiú, egy fiatal ember, aki a Cessna, így kell ejteni a repülőgép márkát. Van egy nagyon kedves sütött kopott Cessnája, amivel meg a kutyájával így össze-vissza repked, és hát próbál embereknek segíteni, meg hát próbálja megvédeni a saját kis területét, és hát aki már látott ehhez hasonló ilyen posztapokaliptikus filmeket, az nyilván tudja, hogy ezek általában ilyen odüsszeaszerűen szoktak fölépülni, hogy a főhős ugye vándorol a kiégett világba, mint például Viggo Mortensen
0: az út című
1: filmben. Mindenféle emberekkel találkoznak, tehát ilyen rémisztő és szívmelengető epizódok egyaránt történnek velük, és most így sorolhatnám igazából az összes kliséjét ennek a zsánernek, és akkor szépen el is mesélném a kutyacsillagképet, mert hogy az benne a zavarba ejtő, hogy tulajdonképpen maga a történet is, bár akik olvasták a regényt, azt mondják, hogy az inkább formailag izgalmas, mint történet szempontjából, és ezt annyira Ridley Scott nem akarta, vagy nem tudta adaptálni. Szóval, hogy egy igazi kliséparádé. Tehát az összes olyan posztapokaliptikus történés, az invázió, a hordák támadása.
0: A pincében a hülyén kinéző emberek.
1: Igen, a kajáért való veszekedés. Tehát, hogy minden megvan benne, minden nagyon mívesen van megcsinálva, hiszen Ridley Scottról beszélünk, aki azért egy filmrendező még 88 évesen is, de az nem derül ki a filmben, hogy mit akarnak ezzel úgy őszintén. A regényben azt mondták nekem, akik olvasták, meg egy kicsit utána is néztem a dolgoknak, az a különleges, hogy végig a főszereplő srácnak a narrációját olvassuk. Tehát nagyon súlyosan az ő fókuszából mesélődik el ez a történet, és nagyon szikár az egész, és nagyon szigorú. Na most ehhez képest ez a film, ez már rögtön azzal kezdődik, hogy ilyen nagyon hangulatos, csodálatos zenére repül ez a srác a gépével, simogatja a kutyáját, és tulajdonképpen azzal együtt, hogy maga a film egy csomószor nyilván rettentesen erőszakos, főként akkor, amikor nem tudom, a Josh Brolin ilyen gépfegyverekkel próbálja megállítani a betolakodókat, de valahogy mégiscsak az az üzenet ennek a filmnek, és talán ezért puffan, és nem tud nagyot szólni, hogy persze belekerülhetsz egy ilyen helyzetbe, de hogyha jóképű vagy, és van egy repülőgéped, meg összefutsz a Margaret Qualley-val, akkor még így boldog is lehetsz. De ez azért kevés egy filmhez, vagy legalábbis egy olyan filmhez, ami érezhetően szeretne valamit mondani is a témájáról.
0: Nem tudom, hogy a fogyasztási szokások mennyire változtak meg, és a fogyasztók mennyire változtak meg. Most olvastam egy ilyet, hogy a nem tudom melyik film, ami a Netflixre készült, ott panaszkodott a Matt Damon talán.
1: Igen, igen, erről beszéltünk.
0: Igen, hogy úgy kellett megcsinálni a filmet, hogy úgy is telefonoznak Netflixezés közben az emberek, tehát kétszer-háromszor el kell mondani,
1: hogy egy nagy robbanással kell kezdeni.
0: Igen, igen, igen. Szóval hát lehet, hogy vagy egy Ridley Scottból nem nézem, hogy belehűlne ebbe a dologba, hanem úgy csinálja, hogy szokta.
1: Szerintem ez egy...
0: Csak most ez lehet, hogy nem sült el jól.
1: Szerintem egyébként ez a film, legalábbis miután megnéztem, ezt gondolom róla, ez egy tipikus ilyen rutin munka, amit valószínűleg azért csinált meg valaki mondta, hogy megcsinálja, vagy hogy csinálja meg. A Ridley Scott esetében szerintem az azért zavarba ejtő, mert így valahogy az ember egy 88 éves emberről nem gondolná, hogy jó, akkor csinálok egy ilyet is.
0: Rálőcsölnek valami belóta.
1: És akkor majd utána csinálom a nagy filmemet, de hát úgy tűnik,
0: Scott hogy, bácsi megcsinálja.
1: Hogy, igen, hogy a Scott bácsi közel a 90-hez is csinál ilyen új gyakorlatokat. Annyit még gyorsan elmondanák a filmről, hogy viszonylag sokan azt írják róla, hogy nagyon unalmas, ez szerintem egyébként nem igaz, tehát simán végig lehet nézni, tehát tényleg képvisel egy minőséget, de hát olyan nagyon sok értelme nincsen, az igaz.
0: Hát majd meglátjuk. Mindjárt jövünk, tartunk egy rövid szünetet, és aztán folytatjuk a filmszerészt.
2: Utas, mi szépet hallgat?
3: Rádió Café, van barátod.

0: Még ne menjetek el! A filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádiókafé applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos park, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
3: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény Kényes pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádiókafén.
6: Ahogy ígértük, itt is vagyunk, ez a filmszerész Gellérttel és Szabival, és folytatjuk a tételek sorjázását. A következő tétel az pedig a...
7: Lucky.
6: Igen.
7: A Lucky.
6: Még szerencse.
7: Igen. Igen, így hívják, hogy hát ez a beceneve ennek a sorozatnak a főszereplőjének, akit Anya Taylor-Joy alakít. Ez az Apple TV Plus-on található meg, és két jó hírem van. Az egyik, hogy nagyon jó sorozat szerintem. A másik az, hogy minisorozat, tehát azt hiszem 6-7 rész, és vége van, tehát lekerekítik a történetet. És akkor most kicsit kibontanám, hogy miért is tartom nagyon jó sorozatnak. Egyrészt amellett, hogy ez is egy könyvadaptáció, mert most már tényleg szinte minden második vagy harmadik sorozat, vagy ilyen blockbuster film egy sikeres könyv alapján készült, de azt is simán elhittem volna róla, hogy eredeti történet, mert igazából egyáltalán nem az a lényeg, hogy mi történik benne, hanem az, hogy hogyan. Ugyanis tulajdonképpen, ha nagyon szigorúan akarok fogalmazni, akkor a Lucky az igazából egy menekülés története. Adva van egy lány, az Anya Taylor-Joy, a Lucky, aki az édesapjával, akit a Timothy Olyphant alakít egyébként.
6: Elérkeztünk oda, hogy Timothy Olyphant valakinek az apját alakít.
7: Így van.
6: És felnőtt embernek az apját alakít.
7: Így van, rohan az idő. Szóval ő éppen sitten van, mert hogy ő egy elég híres swindler, aki már nagyon kicsi kora óta erre a svinderségre tanította a gyereket. Tehát ilyen pár éves volt, és már...
6: Életre nevelte.
7: Igen, már, ő is így látja ezt a dolgot a filmben, többször is beszélnek erről, csak hát ahogy általában ezekben a sztorikban lenni szokott, nagyon nem a megfelelő embertől nyúltak le nagyon sok pénzt, és hát ő sitten van, de hát a lányát próbálja meg, az Annette Bening például, meg a William Fichtner, akit egyébként szintén imádok.
6: Nagy Budapest rajongó, abszolút, William Fichtner imádja Budapestet.
7: Szóval ők ketten a lányon próbálják meg valahogy behajtani a lóvét, illetve van egy olyan csavar a történetben, hogy a lánynak a férje, az az Annette Beningnek a pasi, vagy a hülye vagyok, a fia, bocsánat, a fia, tehát hogy ilyen eléggé bonyolultak a viszonyok, de tulajdonképpen a Lucky az arról szól, hogy ő menekül, elkapják, megkínozzák, valahogy kikeveredik onnan, és tulajdonképpen mindegyik részben hasonló dolgokat láthatunk, azzal együtt, hogy nyilván egy kicsit mindig közelebb leszünk a fináléhoz, de egyrészt tényleg parádésak a színészek, tehát nagyon-nagyon élvezi mindenki, amit csinál. Még nem említettem meg egy színészt, aki nagyon jó benne, ő az Annette Beningnek az ilyen samesze, vagy az ilyen testőre, vagy nem tudom, kivégző embere, vagy valaki ilyesmi. Clifton Collins Jr.-nak hívják. Biztos, hogy láttam már sok mindenbe, de nekem is meg kellett nézni a nevét, mert nem feltétlenül néz. Mutatom közben itt.
6: Tudom, ő játszott az Utolsó erő című filmben Robert Redforddal, ő volt például a kis srác, aki nem tudom, hogy jó vége lette, vagy rossz.
7: Például, hát
6: bármit kérdezzetek.
7: Közel 140 kreditje van.
6: Igen. Végre elért valami megfelelő helyre, mert egyébként tehetséges fiú.
7: Elég sok mindenben játszott, szóval ő is egészen szuper, és hát nagyon-nagyon erősek az akciójelenetek, és ami még megjegyezendő szerintem, hogy nagyon klassz. Egyébként megfigyeltem, hogy most nagyon-nagyon sok sorozatnál csinálnak ilyen nagyon látványos főcímet, kicsit ilyen James Bondos, valamennyire meganimált.
6: Amit át lehet ugrani utána.
7: Igen, de a jókat, azokat mindig végignézed, és mondjuk a Lucky-nak pont olyan főcím van, amit mindig végignézek, és ami még érdekes, hogy az alkotók megszerezték valahogy maguknak az egyébként már elég régen visszavonulásban lévő Fiona Apple nevezetű énekesnőt, aki szerintem szuper jó, és írt egy főcímdalt. És nagyon érdekes, évek óta semmivel nem jött ki, ezt se dobták ki egyébként még streamingre, ezt a dalt.
6: Még nem kapható.
7: Igen, csak ott lehet hallani, és nagyon-nagyon izgalmas. Szóval kimondhatjuk szerintem egyébként, hogy az Apple Plus az szépen lassan azért bebizonyítja azt, hogy ők valóban nem tolnak ki annyi kontentet, mint mondjuk a Netflix, vagy a nem tudom én, a Hulu, vagy a Disney, vagy akármi, de amikor kijönnek valamivel, azoknak a nagy része tényleg jó és érdekes.
6: A Madár Tomi, emlékszel rá, a másik rádióban, ő az Apple Plus-ra esküdött. Azt mondta, hogy annál jobb minőséget, ő a streaming, és nem akarok Természetesen a Netflix is nagyon jó. Neki az Apple TV Plus volt a mániája, mert hogy ott voltak azok a minőségű sorozatok, amik neki az ő igény szintjét megütötték.
7: Igen, tized annyi saját cuccuk van, van soha nem szinkronizálnak.
6: Soha nem szinkronizálnak, ezt is nagyon szerette, hogy nem szinkronizálnak.
7: Még a gyerek cuccokat se, ami egyébként hát annyira nem oké szerintem, de a filmjeiken is csak akkor van szinkron, hogyha olyan Apple TV Plus-os film van, ami mondjuk ment moziba, mint például a Brad Pittnek a Forma 1-es filmje az ilyen volt, és akkor nyilván moziba volt szinkron, akkor rárakják, de ilyenekkel nem vacakolnak, inkább azzal foglalkoznak, hogy izgalmas legyen a dolog, és a Lucky szerintem olyannyira izgalmas, hogy simán az egyik legjobb sorozat szerintem ebből az évből.
6: Na, az argentin filmre fogunk rákanyarodni most, ha minden igaz, aminek a címeben is benne vagy argentin, és argentin is maga a film, és ráadásul
7: igen, és ráadásul az eredeti címe az, rosszul mondtam a bevezetőben, hogy Homo Argentum, aha, tehát hogy erre utaltam, csak ez nem jutott eszembe, hogy ez hogy van megfogalmazva. Ez egy kicsit olyan, és azt hiszem, hogy miután megnéztem a filmet, én csak itt tudtam ezzel a filmen megbékélni, hogy egy kicsit
6: most,
7: olyan ez, mint
6: hogyha... Most azt mondtad, hogy jó a film.
7: Nem, azt ja. egyszer sem mondtam.
6: Azt mondtad, hogy a legjobb sikeres, azt mondtad.
7: Igen. Hogy ez volt az argentinoknál a még mindig ez a
6: hogy tudtam megbékélni a filmmel?
7: Hát úgy tudtam megbékélni, hogy elképzeltem, hogyha készült volna egy olyan film, hogy Homo, nem tudom én, hogy mondják ezt a magyarral azt, hogy Argentum, hogy
6: Homo Magyar.
7: Homo Magyar, vagy okay. Nem tudom, valami ilyesmi lenne a címe, hogy tessék, ilyen egy magyar ember, és akkor mondjuk az összes kis történet, mert ugye ez a film kis történetekből áll, arról szólna, hogy milyen ilyen tipikus magyar tulajdonságok vannak, pro és kontra, tehát rossz
6: pacsal,
7: és jó tulajdonságok.
6: Pacsal, lezabált trikó.
7: Hogy beszélünk egymással, töttörö. És megcsinálnak ezt a filmet, és csak arra koncentrálnának, hogy ezek a magyar jellegzetességek a magyaroknak mondjon valamit, akkor szerintem ezt a filmet bárhol bemutatnák a világon, így nem értenék az emberek, hogy ebbe egyrészt mi a vicces. Bár én azt gondolom, hogy azért a magyaroknak egy picit jobb humora van, mint az argentinoknak, hát hogyha ez, ebből a filmből kell
6: hát lehet, hogy az argentinok viszont vágják, hogy miről szól, nem?
7: Tehát igen.
6: És nekik ez tök jó ez a film.
7: Igen. De az a gond vele, egyébként most keresem azt a színészt, hogy ki az az egy színész, aki igazából az összes sketchben szerepel, hogy nagyon-nagyon Guillermo Francellának hívják, ha jól látom. Szóval, hogy vannak benne olyan jelenetek, amik egyszerűen nem az, hogy nem viccesek, hogyha nem vagy argentin, hanem nem érted. Tehát, hogy van egy néhány másodperces gag, ami arról szól, vagy tulajdonképpen az a kis film ennyi, arról szól, hogy az argentin elnök leül valamilyen beszédet tartani, besül, tehát így, mintha elkezdené, de aztán nem mond semmit, majd azt mondja, hogy elegem van ebből, feláll és elmegy. Ennek, és vége. Tehát, hogy ennyi volt a kisfilm. Nyilván, ha argentin vagy, és az argentin elnököket ismered, vagy az argentin politikusoknak a nem tudom én a szokásait, akkor valószínűleg tudod, és az argentinok valószínűleg tudták, hogy ez miért vicces.
6: Na de várjad, én most tényleg gonosz leszek, és megint a saját skrupulusaimat fogom előszedni, tehát, hogy komplett filmek készülnek úgy, hogyha nem vagy irodalmár, vagy történész, akkor fingod nincs, hogy miről szól.
7: Igen, ebben tökéletesen igazad van. Itt ez szerintem azért feltűnő, mert ez egy commerce film, tehát ez egy vígjáték, ami tényleg nem tudom hány millióan néztek meg Argentinába. Tehát, hogy és Argentinában gondolom mindenki megnézte, tehát, hogy azért csinált ilyen nézőszámot, és hát nyilván a Magyarországon is, meg több helyen is azért akarják bemutatni, vagy azért mutatták be ezt a filmet. Hozzáteszem egyébként ahhoz képest, hogy milyen pici film, elég jól megy a mozikban.
6: Egy párhuzamot tudnék esetleg mondani, a 8 kert című animációs film. Hát abban található olyan poén, vagy olyan részlet, ami nekünk jelent bármit, viszont egy külföldi megnézi, azt tudja, miről beszélünk.
7: De most például mondhatnék bármilyen ilyen nagyon, vagy nagyon sok, nem bármilyen, de nagyon sok magyar vígjátékot mondhatnék. Például szerintem a Csablecsocsi az az például egy argentinnek, tehát hogy az a környezet,
6: hát nem
7: az a társadalmi helyzet.
6: Nem, ők nem élték át a rendszerváltásnak azt a három pár évét, amikor ezek a dolgok történtek, ez az íze volt az életnek, amit ott látunk.
7: Tehát igen, de ott
6: az építkezés,
7: azért...
6: a Trabant, a vonat nem vár, a szól a rádióból, szóval...
7: Igen, de hogy ott azért, hogyha bizonyos dolgokat elmondasz egy külföldinek, és nézi azt a filmet, szerintem így képbe tud kerülni, és akkor mondjuk tud röhögni a Gáspár Sándornak a poénjai.
6: Jó, ennek a kiterjesztett verziója, bár nem vagyunk NDK-sok, és nem voltunk németek soha, de, és nem is éltünk ott javarészt, de mégis értjük, hogy mondjuk a Goodbye Lenin című film miről szól. Mert megnézed, és ugye te is ugyanabban a táborban foglaltál helyet, nagyjából tudtad, hogy mi zajlik ott a Honecker országában, meg egyen odébb, de igazából az is egy olyan film, ami a németeknek szól ott abban a millióban, de te is tudod, hogy körülbelül mit akar üzenni.
7: És erről az jutott eszembe is, és pont a németekkel kapcsolatos, és talán érdekes, nem tudom, hogy meséltem el, hogy amikor pár éve voltam barátainnál Münchenbe, akkor éppen leadta a német tévé a Goat Rabbi Goat.
6: Igen.
7: És az a srác, aki a magyar ismerősömnek a pasia, ő mesélt, tehát ő világ életében, tehát ő Nyugat-Németországba született. Uh-huh. Hogy amikor ugye leomlott a fal, és akkor így jobb rálátásuk volt arra, hogy éltek az NDK-s németek, akkor igazából bármennyire is furán hangzik, de azt mesélte, hogy a Goat Rabbi Go például az annyira exotikus volt számokra, akartam,
6: igen.
7: Hogy valami olyasmit mutatott meg abból a világból, ami az NSK-l, az NSK-sok előtt, tehát a nyugatnémetek előtt el volt fedve. Tehát nekik nem volt, tehát úgy éltek egy országban, azt mondja, hogy nem nagyon volt képük arról, hogy a másik oldalon hogyan élnek a németek. Tehát mondjuk még egy olyan film is, mint a Goat Rabbi Go, amire azt gondolod, hogy ezt minden német érti, még arról is kiderül, hogy nem mindig minden német értette. Mert hogy nem volt előttük ez a dolog. Nem tudom, világos volt?
6: Világos. Hát, hogy egy nyelvet beszéltek, ugyanabból a kultúrkörből származott mondjuk a legalább a nagyapjuk. Ezt egyszer csak ugye szétválasztották őket a történelmi események, meg néhány idióta, és aztán ugye azzal szembesültek néhány évtized után, hogy történt a övéikkel valami, amit nem értenek.
7: Igen.
6: És exotikussá vált ez az egész dolog.
7: Igen, hát hogy ugye az is egy elég híres dolog, hogy nagyon sokáig azért jártak a Balatonra, ugye,
6: hogy találkozhassanak
7: a rokonokkal, az NSZK-sok meg az NDK-sok találkozhassanak, és ott is nagyon látványos volt a különbség, mert míg az NSZK-sok mentek a mindenféle
6: Mercedes-szel
7: a mindenféle klassz hotelekbe, addig az NDK-sok megmentek a sátrazni
6: a Trabival.
7: De még az argentin történetekről azt még mindenképp el akartam mondani, hogy a sketchfilmeknek megvan az a rendkívül jó tulajdonsága, hogy amikor véget ér egy történet, akkor rögtön kezdődik a másik. És igazából az argentin történeteket így simán végig lehet nézni, mert mondjuk a tizenvalahány történetnek mondjuk így a fele, hogyha nem is fantasztikusan jó, de legalább érthető. Uh-huh. Mondjuk a nyitó sztoria szerint, azt még én is értettem, pedig
6: nem vagy argentin.
7: Pedig nem vagyok argentin, és a nyitó sztori talán azt fogalmazza meg a legerősebb kritikát az argentinokkal szemben, de hát ezt nem fogom elárulni, ha már éppen most mondtam, hogy ez a legjobb, akkor legyen már értem.
6: Kezdjétek a végére, jó? Mi van a végére, apropó?
7: Hogy mármint a mai
6: nekünk,
7: adásban.
6: Nekünk, igen, mert már elfelejtettem.
7: A jégrémes.
6: Jaj. Csapjuk a fejét gyorsan, menje vége a
7: műsorban. Hogy kell ezt ejteni egyébként?
6: Mit? A jégrémet?
7: Nem, a Eli Rothot.
6: Hát Eli vagy Eli.
7: Igen,
6: szerintem
7: hogy nem tudom,
6: hogy Elinek egyébként Eli.
7: Elinek?
6: Én Elinek mondanám. De egyébként úgy kell ejteni, hogy ő ejti.
7: Szóval ő az a csávó, aki olyan 20-30 éve kezdett el.
6: Honnan származik ő?
7: Ő szerintem amerikai. Igen.
6: Eli Roth.
7: Amerikai akkor. Születésű.
6: Jó, a medvezsidó. Na, akkor.
7: Igen, osztrák, magyar és orosz és lengyel zsidó gyökerekkel bír.
6: Jó, most olvasom. Jó. Hát akkor akár hívhatjuk a bestelen brigantik belinél.
7: Vagy Éliásnak is hívhatjuk Éliás, akár.
6: Igen.
7: Annak is. Szóval olyan 20-30 éve csinál horrorfilmeket, és ez mindig jellemző volt rá, hogy tényleg nagyon szeret szerette a gort. Tehát, hogy ha volt neki olyan tulajdonsága, mint alkotói tulajdonsága, amiről így észre lehetett venni, vagy azonosítani lehetett a filmét, akkor ez az, és hát ugye a leghíresebb, vagy a legjobb filmje szerintem az a Kabinláz, az viszonylag kevesen látták, az talán az első nagy játékfilmje. De a legismertebb az talán a Motel, annak
6: az
7: van,
6: nagyon beteg, igen, a, igen.
7: Van
6: igen.
7: Folytatás.
6: És Szlovákiában forgatták.
7: Igen, és arról lehet is elég sokat beszélgetni, hogy a beképzett amerikaiak mit gondolnak Kelet-Közép-Európáról, de ezért is volt igazából élvezetes az a film. Meg ő csinált például egy nálunk nem bemutatott, hogy ilyen magyarosan fejezem ki magam.
6: Be nem mutatott,
7: hát kvázi Cannibal Holocaust remake-et, az biztos ismered a Cannibal Holocaust-ot, ami hát nem remake, de hogy nagyon-nagyon hasonlít, ez a Green Inferno nevezető film, de nagyon-nagyon régen őt igazából már azzal azonosítjuk, hogy nagyon jó barátja Quentin Tarantinónak, már nem tudom, hogy egyébként még mindig jó haverok-e, de nyilván a Besten Brigantikban nem véletlenül hívta meg a Tarantino
6: az
7: színészként.
6: Is, az is 20 éve volt.
7: Igen, meg a Grindhouse filmekben is, meg a, ugye ott voltak ilyen kamu előzetesek, amikből készített néhányat a rossz. Szóval, hogy ő nagyon kitartó, és létrehozott nem olyan rég egy céget, ami egyébként tök jó pofa. Az a lényeg a produkciós cégnek, hogy mondják ezt, közösségi finanszírozás alapú maga a cég. Tehát ők úgy csinálnak filmet, hogyha van valamiféle ilyen visszajelzés a támogatások szerint, hogy ezt valaki meg szeretné nézni. És hát a Jégrémes című új filmje is így készült.
6: Pénz, hogy akkor,
7: igen, hát olyan nagyon sok pénz nem jöhetett, mert hogy az egy dolog, hogy maga a film, ami egyébként arról szól, hogy egy titokzatos ilyen fagyi árus ráveszi a gyerekeket a kisvárosba, hogy mészárolják le a szüleiket. Szóval, hogy ő magában, maga a fókusz sem, igen, sem igazán hát, hogy mondjam, izgalmas, meg nem is vicces, meg olyan nagyon nem is fölháborító, inkább csak undort kelt, de ami miatt a Jégrémesre gond nélkül merem azt mondani, hogy nagyon közel áll a szeméthez, az, hogy valószínűleg a financiális okok miatt is rettenetesen sok AI-t használnak benne. Tehát az animációs részekhez, némi flashbacknél is ez látható. Szóval tetszik ez nekem, hogy ilyen konstrukciókkal próbálkoznak, de hát ezt nagyon nem kellett volna bemutatni szerintem mozikba. Sokat elárul a minőségéről, hogy a Rottenen azt hiszem, hogy ilyen 5-10%-on áll a Rotten Tomatoes oldalon, és még az IMDb-n is, ahol jóval megengedőbbek szoktak lenni az ilyen filmek, ott is azt hiszem, vagy megnézem, 3.8 jelen pillanatban. De hát nálunk rendes mozipremiér volt, és ugyanannyiba került rá a jegy, mint a Ridley Scottra, vagy a többi filmre.
6: Hát ezzel a kiváló történettel búcsúzunk, ez volt már a Filmszerész, jövő héten ismét találkozunk, ezt a műsort is megtaláljátok a Spotify-on, többek között, jövő hétről valamit, semmit, jó.
7: De valami,
6: nagyon röviden, mert itt már tényleg nagyon végét járjuk.
7: Egy filmet tudok mondani, amit nagyon-nagyon dicsérnek, és valószínűleg az Oscaron is versenyző lesz, ez a Mész király című eposzi film, aminek a főszereplője Matthew McConaughey, és állítólag nagyon-nagyon jó cucc.
6: Mi láttam valamit ezzel a kapcsolatban.
7: Ez jövő héten.
6: Na hát akkor köszönjük még egyszer a figyelmet, sziasztok, jövő héten találkozunk.
7: Így van, köszönjük mindenkinek, és mindenki vigyázzon magára.
8: Rádió Café. Van barátod.
9: A candy colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night and just a sprinkle stardust and a whisper go to sleep.

0: ha már nem találkozunk. Jó napot, jó estét és jó éjt.
1: Filmszerész. A Rádió Café filmes magazinját hallottátok, benne Kovács Gellért, aki majdnem mindent tud, és Urbán Szabolcs, aki hozzá képest szinte semmit, de tök jól tud nézni. Jövő csütörtök délután 2-kor találkozunk a mozi előtt. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Anya, mi az az a sény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
3: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira. A nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
5: Egy rádiót venne, de minek, uram?
6: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
4: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
7: 438 ezer forint a nettó keresett medián értéke. Unger Annát jelölik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal élére. Majdnem 1500 eltüntet keresnek a villám árvíz után Nepálban és Tibetben. Holnap is nagyrészt száraz napos idő lesz, de megélénkül a szél. Reggel 12-21, délután pedig 28-36 fokot mérünk majd. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Júniusban már 754.700 forint volt a bruttó átlagkereset, a nettó 529.700 forintot tett ki, közölte a KSH. A nettó keresett medián értéke 438.000 forintot ért el, 10,9%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakánál. Unger Anna Rózát jelölik a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökének. A hivatal élén ő felel majd az elszámoltatásért és a korrupció felszámolásáért. Jelentős gazdaságpolitikai kihívás lehet a kormánynak a NATO új 5%-os vállalásának teljesítése. Milliárdos nagyságrendű összegekről kell dönteni úgy, hogy közben ne csak a költségvetési teher és az import növekedjen, hanem a magyar gazdaság is profitáljon a kiadásokból, írja az Index. A vállalásból legalább 3,5%-pontot a szűkebb értelemben vett katonai kiadásokra kell fordítani, további legfeljebb 1,5%-pont lehet a kritikus infrastruktúra védelmére, a kibervédelemre, vagy a katonai szempontból is fontos logisztikai útvonalak fejlesztésére szánt összeg. 2030-ra a GDP 2%-ára emelni a kormány a kutatásfejlesztésre fordítható összeget. A Tudományos és Technológiai Minisztérium az Oktatási Bizottság ülésén mutatta be az ország új tudományos és innovációs stratégiájának javaslatát, amely leszámolna a korábbi évek presztízs projektjeivel. Horváth Péter államtitkár a Hunor űrprogramot kirakati eredménynek nevezte, és jelezte, átalakítanák az űrügynökséget, és azonnal leállítanák a High Ventures tőke alapjait. Magyarország a kutatásfejlesztésben az uniós mezőny végén van. A kormány 10 év alatt több mint 375 milliárd forintot vont el az innovációra elkülönített állami alapból. Kiderült, hogy miért tárgyalt Moszkvában a CIA igazgatója. A Politico értesülése szerint John Ratcliffe elsődleges célja az volt, hogy óvaintse Oroszországot a balti államok elleni bármilyen eszkalációs lépéstől. A hónap elején amerikai hírszerzési elemzések arra figyelmeztettek, hogy Vlagyimir Putyin már idén ősszel próbára teheti a NATO elszántságát egy szövetséges tagállam elleni korlátozott támadással. Majdnem 1500 eltűntet, köztük 800 külföldit keresnek a villámárvíz után Nepálban és Tibetben. Köztük van 3 magyar is. Az áldozatok száma elérte a 165-öt. A feltételezések szerint a katasztrófát földrengés, jég és sziklaomlás idézhette elő a Lende folyón, amelyen aztán elindult a villámárvíz. Az amerikai külügyminisztérium katasztrófa elhárítási tanácsadót küld a térségbe, és 500 ezer dollár értékű segítséget nyújt, az ENSZ pedig ellátmányt és személyi támogatást küld Nepálba.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
7: Holnap is száraz napos idő lesz, délután nyugat felől megnövekedhet a fátyolfelhőzet, esni sehol sem fog. Országszerte élénk lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután pedig 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
3: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-10 online felületein.
4: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
5: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során

0: Zsebrádió. Hihetetlen dolgok, hihetően.
1: Bemegyek az óviba, suliba. Mindig a mamámhoz a buliba. De mikor a papa hoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet. Búcsúzáskor mindig van a jelenet. Hátortözés, benti cipő, ölelés. Bemegyek és kezdődik a nevelés. Megjelente én vagyok a csodalény. Cuki-muki odaadott ünnemény. A felnőtteket tenyeremből letettem. Így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon. Hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes. Az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat. Biztos, hogy megment a Montsőrjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó?

0: Zsebrádió. Itt a Földön és külföldön.
1: 1943. június 10-én szabadalmaztatta találmányát Bíró László. A találmányát úgy hívják, hogy golyóstól. Most pedig szeretnélek titeket bevezetni egy picit a találmányok és szabadalmak világába. A szabadalom egy olyan dolog, amivel a találmányokat jogilag le lehet védetni, ami vagy egy bizonyos földrajzi területre, vagy az egész világra kiterjed. És gondolom, hamarosan lesz olyan is, hogy a naprendszerre fog kiterjedni a szabadalom. A szabadalomra azért van szükség, mert ha mondjuk kitalálsz valamit, amiből sok pénzt kereshetnél, épp azért, mert abból a valamiből csak neked van, nem szeretnéd, ha azt a valamit más is gyártaná és forgalmazná. Ez logikus. És ugye a szabadalom mindig valakihez kötődik, hisz valaki feltalálta, levédette, aztán jó esetben meggazdagodott belőle. Bíró László szerencsés volt, és így járt. Pedig valójában Bíró László leginkább azzal írta be a nevét az emberiség golyóstól történelmébe, hogy ő nyújtotta be a szabadalmat. Oké, az is egy feladat. Okmánybélyeget kell venni, ugye, meg sorba kell állni a hivatalban, meg iktatni, aztán ellenjegyeztetni, meg tértibevényes borítékban feladni a postán, az is sorbalállás, ugye? Úgyhogy van dolog bőven a szabadalmaztatással. Valójában nem úgy történt a dolog, hogy Bíró László ült a dolgozóasztalánál, logarléccel számításokat végzett, 2 órával előbb kelt fel, mint ahogy lefeküdt volna, és csak dolgozott a találmányán homlokára tolt szemüveggel, kócos hajjal meg hideg kávéval. A rossz nyelvek szerint már Galileo Galilei is előállt a golyóstól ötletével a 17. században. De az biztos, hogy 1888-ban, 1910-ben, 1916-ban, 1924-ben és 1938-ban is kértek szabadalmi védettséget golyóstólra, melyek több-kevesebb sikerrel működtek is. Ráadásul egy másik magyar, nevezett Goly Andor is rendelkezett egy működő golyóstollal már 1938-ban. Bíró László érdeme az volt a golyóstól evolúciójában, hogy volt egy kémikus testvére és egy mérnök barátja, akik tudásukkal jócskán hozzájárultak a sikeres golyótól megalkotásához. A sikert elsősorban annak köszönhették, hogy az amerikai és az angol légierő tőle rendelt egy meglehetősen nagy tételt, ugyanis nagy magasságban repülő bombázók személyzetének egy olyan torra volt szüksége, amivel alacsonyabb légnyomás esetén is megbízhatóan lehet írni. Jó kérdés, hogy miért nem használtak ceruzát? De ez egy másik történet.

0: felnőttek tényleg azt hiszik, hogy mert gyerek vagyok, csak a bogyó és babócát, értem?
1: Húzd meg jobban, menj el a munka, a bírt,
2: mi lesz, ha nagy leszel?
3: Idegenvezető. Az idegenvezető egy olyan foglalkozás a turizmus és az idegenforgalom területén, ahol az idegenvezető egyéneket és csoportokat kísér. Bemutatja a látnivalókat és háttérinformációkat közöl az idegenforgalmi nevezetességekről, valamint azok kulturális, történelmi és művészeti értékeiről. És minél több nyelven tud, annál jobban kell figyelnie, hogy ne egyszerre beszélje azokat. Az idegenvezetőnek igen jó a dolga, sokat lehet a friss levegőn sétálni, minden városból csak a szép dolgokat kell mutogatni a vidám és érdeklődő turistáknak, ugyanakkor bárhol a világon lehet ezt a munkát végezni. Legyél te is idegenvezető!

Ha az idegenvezetőnél tartunk, van egy érdekes történetem, sőt egy felvetésem, sőt egy javaslatom. Ha egy idegenvezető egy külföldi városban el akar vinni benneteket egy panoptikumba, azonnal rúgjátok bokát. A panoptikum ugyanis egy olyan hely, amiben mindig vizes puli kutyaszag van, tök sötét van, hogy ne látszanak a kiállított tárgyak rendesen, és gyertyából készült emberek ácsorognak benne nagyon régi ruhákban. Van egy Madame Tussaud nevű női hölgy, aki abból gazdagodott meg, hogy ilyen gyertya embereket állított ki, ami kizárólag csak akkor lenne vicces vagy érdekes, ha a gyertya emberek fejéből kiállna egy kanóc is. Meg lehetne gyújtani, mert az legalább jól nézne ki. Különböző hírességeket csinált meg viaszból, amik sose sikerülnek, ugyanis mindegyiknek riadt, egyhetes vízi hulla arca van. Na most jön egy kérdésem. Ki olvasott már Grimm mesét? Fel a kezekkel? Mindenki. Ki a fenét érdekel, hogy hogy nézett ki a Grimm testvérekből az egyik Grimm? Vagy a másik? Az a helyzet, hogy az írókat nem azért szeretjük, mert szépek. Vagy azért, mert nem sikerült az arcuk viaszból, és műszőr van a fejükön. Mindegy, lényegtelen. Lényeg a lényeg, ez a panoptikum dolog egyrészt idejét múlt, másrészt meg egy kicsit undi is, és mondom, olyan szaga van, mint egy nagyon régi vizes szőnyegnek. Az egyetlen javaslatom annyi, legyünk pozitívak, azaz próbáljunk meg segíteni a felnőtteken, hogy annak ellenére, hogy elbénázták ezt a dolgot, lehessen valamire használni. A javaslatunk az, hogy csináljanak belőle egy vetélkedőt, hogy melyik szobor kit ábrázolhat, mely érdekesebb lenne találgatni. Ja, 10 000 forintba kerül egy belépő, csak hogy igazán kedvet csináljak hozzá. Mondjuk étvágyad nem lesz utána, úgyhogy számoljunk úgy, hogy ebből le lehet vonni egy ebédárát.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: új divat.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: új divat
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Tegnap még egy másik új divat volt a menő, de ma az már ciki.
1: 2.
2: Egyáltalán nem egy menő arcnál tűnik föl, hanem olyannál, aki a ma már cikiben nem volt menő.
1: 3.
2: Egész jó ez az új divat, de rá kell venned a szüleidet, hogy megvegyenek valami olyasmit, amiről papolni fognak, hogy tök fölösleges.
1: 4.
2: Az új divatról 2000 YouTube shorts tekinthető meg, ezek szerint vagy nem annyira új, csak nálunk, vagy...
1: 5.
2: Meg kell tanulnod nemet mondani az új divatra, és ha jól csinálod, akkor ez lesz az új divat.
1: Ne feledd, logika, kritika, etika.
0: Logika? Ezt még nem tanultuk.
1: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
3: Horgászpercek Totyával.
4: Van már valami? Semmi.

0: azoknak a felnőtteknek, akik sutyiban hallgatják a Zsebrádiót, hogy jól teszik.
1: Csapjunk bele a lecsóba rögtön az elején. Szóval, kérletek szépen, az ózon kevésbé ismert nevén az O3 egy 3 oxigén atomból álló instabil molekula. Az instabil molekulát úgy kell elképzelnetek, mint egy szlalomozó vonaton gömbölyű talpú cipőben sétáló részek pincért, aki egy üres poharakkal púposra megrakott, nagyon pici tálcát akar egy kézzel elvinni a kusetből a konyhába. Az ózon felfedezése is a mindent felfedező és feltaláló 19. században történt, és a neve a görög ozain, azaz a rossz szagot árasztó szóból származik. És hát valljuk be, az ózon tényleg büdös. Kis tételben még csak érdekes a szaga, de nagy tételben... Legkönnyebben akkor lehet beleszagolni az ózonba, mikor egy régi vágású plazmatévé vagy fénymásológép működésbe lendül.
2: De, és ezt most szigorúan felemelt mutató ujjal mondom, de óvatosan a szaglással, mert halálosan halálos méreg az ózon. Igaz, legalább 1 millió papírt le kéne másolnod, hogy halálos mennyiségű ózon szívjál be, de akkor is halálosan mérgező. És ezt most nagyon komolyan mondom. Ne tartózkodj olyan helységben, ahol ózongenerátor van, és sose menj fel a stratoszférába, és sose szagold meg az ózonréteget, mert halálosan mérgező.
1: Ezt a hírt azért én mondtam el nektek, mert a hétfői kreatív gálán elnyertem a legjobb narrátor különdíját a rangos Vérbél híradó szekcióban, amit ezúton is köszönök. A 19. században az emberek szinte azonnal megszerették az ózon, mert rájöttek, hogy bár mérgező, de nem csak ránk emberekre nézve, hanem minden másra is. Na és mire jó a mindent elpusztító, ám de nyom nélkül felszívódó méreg? Na mire? Aki most a fertőtlenítésre gondolt, az jól járt. Na szóval, az ózont jó 100 éve használjuk fertőtlenítése, vízkezelése, gyógyítása, tisztítása és táplálékok frissen tartására. Hogy más ne mondjak, már 1902-ben létrehozták az első olyan gyárat, amely a víz ózonnal történő fertőtlenítésére szakosodott. És hát bizony, a felnőttek által sokszor emlegetett ózonréteg is ózonból van, ami úgy vagy 60 kilométerre a fejünk fölött húzódik, és az utóbbi években illik rá nagyon vigyázni. Legfőképpen azért, mert remekül kiszűri a nap erősen bőrkárosító UV-sugarait. Azért van az, hogy mostanában fél centi vastag naptejet kennek az anyukák a gyerekeikre a vízparton, mert az ózon rétegünk, hát hogy is mondjam, imitamot lyukas. Illetve imitamot elvékonyodott. Így aztán pillanatok alatt leégünk. Nekem azért kicsit fura, hogy ez az ózon réteg még mindig téma. Ugyanis az ózon világnapját, illetve a stratoszférikus ózonréteg védelmét szolgáló montreali jegyzőkönyvet 1987-ben már akkor 46 ország aláírta, azóta pedig 189 ország csatlakozott ehhez a globális környezetvédelmi megállapodáshoz. És most akkor vagy az van, hogy a híradók tájékoztatnak félre minket, hát ami valljuk be, kitelik tőlük, vagy az van, hogy nem annyira sikeres ez a globális környezetvédelmi megállapodás, de az elmúlt 34 évben mintha csak romlott volna a helyzet, ugyebár. Mindegy, ne legyünk szőrszálhasogatóak, ettől függetlenül jó dolog a vízparton lebarnulni nyáron. Juhé!

0: jó fej ez a Batman. Csak kár, hogy kívül hordja az alsógatyáját.
1: Ki ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
2: A Clemens férfi név a latin Clemens névből ered, amelynek jelentése jámbor, szelíd, jóságos. Ennek megfelelően például egy csomó pápát találtam, akik Clemensek voltak, mert egy pápa legyen jóságos, meg ilyenek. Volt is Clemens pápából 14, de ez kutyafüle. Képzeljétek el, volt 3 darab Clemens ellenpápa is. Hogy mi az az ellenpápa?
3: Húzd meg jobban, menj el a munka, aki itt van, mindenki húzza.
1: Mi leszel, ha nagy leszel?
4: Ellenpápa. Az ellenpápa, latinul pseudopápa vagy antipápa, a törvényes pápával szemben törvénytelenül és érvénytelenül választott egyházfő a katolikus egyházban. Előfordultak ellenpápák, mert például a bíborosi kollégium megosztott volt, vagy a császár, illetve a római arisztokratikus családok beavatkoztak a pápa választásba. Az ellenpápa azt jelenti, hogy széles körben elfogadott, mint pápa a katolikus egyházon belül, és aktívan a tényleges pápai trónra törekszik, és ez bizonyos mértékben sikerül is neki. Csak akkor legyél ellenpápa, ha szeretnél antipápa lenni, de ha nem, lehetsz antipatikus is, vagyis ellengyógyszerész.

0: ünnepel? Mit ünnepel? Hogy ünnepel?
1: Többféleképpen is lehetett valaki ellenpápa. A legegyszerűbb módja, amikor saját magát kiáltotta ki pápának, és megpróbált meggyőzni egy csomó embert, hogyha őt követik, akkor jó lesz nekik. Volt olyan is, amikor néhány hívő kiáltotta ki a delikvenst pápának, de a kedvencem mégis az, amikor a saját családjuk. Ezt érdemes egy kicsit úgy elképzelni, hogy mondjuk a nagyi azt mondja, hogy kisunokám, te olyan szép, vagyis olyan okos. Nem tudom, van nagyi, aki nem ezt mondja. És ki kiált pápának, pláne ha a nagyi egy nagy királyi család egyik tagja. És mivel amit a nagyi mond, az úgy van, ugye? Ezért te is elhiszed, hogy te vagy a pápa, és elkezdesz otthon pápáskodni, ami ugye azért senkinek sem árt. Csak arra kell vigyázni, hogy ilyenkor ne menjen ki az utcára az ember pápáskodni, meg parancsolgatni, mert még beviszik a dili házba. Minden esetre a mai nap egy igazi, vagyis első Kelemen pápa emléknapja is, akinek szülinapja is van. Ő egy olyan fickó volt, aki a sziklából vizet fakasztott. Ma ezt úgy mondjuk, hogy egy szerszámmal kalapálta a követ, és egyszer csak kifolyt a lyukból a víz. Vagyis Kútásó volt. Szent Kútásó. Ilyen. Yeah!

0: Aki keres, az talál. Keres minket a Spotify-on.
1: A fény meghatározását is rábízták az SI mértékegységre, máskülönben az ilyen megfoghatatlan dolgokat nem lehetne számolni, meg nem lehetne velük tervezni. Mert ugye, a kérek egy kiló fényt, azt egyetlen boltban sem fogják érteni, pedig adnának szívesen. Mértékegysége a lux, amit most nem akarnék hosszan fejtegetni, mert fény ide, fény oda, pillanatok alatt a sötétben fogunk tapogatózni, ha belekezdünk.
2: A banja, maharadja, halandja?
3: Fura felnőttek, még furább mondásai.
4: Sötétben tapogatózik. A sötétben tapogatózik mondásunkat akkor szoktuk használni, ha valaki nem jó irányba gondolkodik, vagy téves következtetéseket von le, vagy éppen a tábla előtt állva, feleléskor, halvány segéd fogalma sincs arról, hogy hogyan is kéne kétjegyű osztóval végrehajtani a műveletet. Ebből következik, hogy sötétben tapogatózni több ezer watt megvilágosítás mellett is lehetséges. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
1: De ezzel még nem kaptunk választ arra a kérdésre, hogy mi is az a fény. Azon kívül, hogy a fénnyel lehet napozni, lehet tőle rossz kedvűnek ébredni, vannak olyanok is, akik fénnyel táplálkoznak, de őket idővel elme-orvosi megfigyelés alá helyezik. Tehát, mi is az a fény? A fény az elektromágneses sugárzás azon fajtája, amit az emberi szem képes érzékelni. Akik nagyon értenek a fényhez, azt mondják, hogy minden, amit látunk, az nem maga a tárgy, amit épp nézünk, hanem csak az adott tárgyról visszaverődő fény. Ez elég bonyolultnak hangzó állítás, de szerencsére nagyon egyszerű bizonyítani. Nem kell egyebet tennünk, mint bemenni egy olyan helységbe, amelyiknek nincs ablaka, vagyis nincs külső fényforrás. Mondjuk menj be a gardróbba, vagy csak zárd magadra a ruhásszekrényt. Felkapcsold zseblámpával, nézz körül, és tudatosítsd magadban mindazt, amit látsz. Látod az ajtót, rajta a kilincset, látod a ruhákat, a polcokat, és minden mást, ami ott van. Aztán kapcsold le a lámpát. És amit ekkor látni fogsz, az a nagy semmi. És bár a tárgyak ugyanott vannak, akár ki is tapogathatod őket, de nem fogod látni, mert megszűnt a fény, ami a tárgyról visszaverődve és a szemedbe jutva a látás érzetét kelti. Mókás, mi? Így válnak a nagyon egyszerű dolgok is tudományossá, és ettől picit bonyolultá. Ennek ellenére érdemes megérteni a körülöttünk lévő világot és annak működését, és érdemes kíváncsinak lenni, érdemes kérdezni, és olykor érdemes kételkedni a választ.

mai napközinek vége. Jól dolgoztatok. Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
4: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk! Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
5: Történt tegnap előtt egy olyan érdekes esemény, a világsajtó próbálja megfejteni, hogy mi lehetett az oka annak, hogy a CIA főnöke Rigában fölült egy katonai repülőre és elment Moszkvába tárgyalni, de hogy orosz oldalról is, meg amerikai oldalról is ennek úgy nem tulajdonítanak jelentőséget, mint ha mi sem történt volna, pedig ilyen magas szinten nem szoktak, és nagyon régen volt erre példa, úgyhogy óriási találgatás megy a világban, hogy mi állhat a háttérben. Mi is erről fogjuk kérdezni a szakértőt, Pendazsevszky Antont, aki itt van velünk a vonalban. Ő külpolitikai elemző, a Post-Szovjet térség szakértője, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Jó reggel, szervusz!
6: Jó reggel, sziasztok, és üdvözlöm a minket hallgatókat is.
7: Szia!
5: Tegnap estén azért már a magyar sajtó is elkezdett rápörögni, már egy kicsit kis késéssel a témára, illetve a latolgatásra. Mit tudunk pontosan, és szerinted mi lehet a háttérben?
6: Két része van a kérdések, hogy mit tudunk pontosan, az gyakorlatilag annyi, amennyit a CIA és az oroszok elárultak. A CIA-t tudjuk, hogy ott járt John Radcliffe, tehát ténylegesen a CIA vezetője, ment, tárgyalt a Kremlben, nem tudjuk, hogy kivel, tehát ez erre is csak következtetni tudunk, hiszen Vladimir Putin lemondta az aznapi programjait, tehát ebből arra lehet következtetni, hogy talán Vladimir Putin a személyesen találkozhatott.
5: De ezt mondjuk Peszkov cáfolta a Kreml szóvivő, de hát mondjuk ő se a szóhihetőségéről híres.
6: Peszkov pedig azt mondta, hogy az orosz oldalról pedig annyi hírt tudunk, hogy hát állítólag a nemzetbiztonsági szolgálatok közötti együttműködésről tárgyalhatnak. Hát ehhez ugye nem kell az a CIA igazgatónak a moszkvai érkezése, hogy erről tárgyaljanak pont az oroszok és az amerikaiak. Tehát nagyon keveset tudunk. Tehát minden, amit tudhatunk esetleg, ezek feltételezések. És
5: azt talán nem az ugye, hogy az ukránok, azt az ukránoktól tudjuk, hogy megkérték őket, hogy állítsák le a dróntámadást, ameddig arra kóricál a CIA főnök?
6: Ezt az amerikai sajtóból tudjuk, hogy múlt héten, tehát még a néhány nappal az érkezés előtt az amerikai fél megkérte az ukrán felet, hogy egy ilyen háromnapos időablakban egy magasrangú amerikai döntéshozó érkezése miatt ne támadják Moszkvát a drónokkal.
7: Egyébként a Donald Trump is eléggé furcsán fogalmazott, azt mondta, hogy félig rutinszerű ez a látogatás, és hogy valami majd ebből kisülhet, szóval, hogy így nagyon megy a ködösítés a témával kapcsolatban. Valóban egy rutinszerű hírszerzési kapcsolatfelvételnek tűnhet most így a szakértői szemmel nézve a számodra, vagy utalhat valami komolyabb diplomáciai háttérre, ami ott zajlik, és akár csak pár hét vagy hónap múlva fogjuk megtudni a pontos részleteket. Szóval egy kicsit közelítsünk a lényeghez.
6: Az mindentől csak nem rutinszerű, tehát ilyen magasrangú döntéshozó nem jár csak úgy egy ellenséges országba. Tehát nyilván más a helyzet, hogyha két szövetséges országról van szó, hát Oroszország is, az Egyesült Államok azért nincsenek olyan állapotban, nincsenek olyan viszonyban. Utoljára ilyen magasrangú amerikai döntéshozó 2021. novemberében járt Oroszországban, és ugye akkor is, tehát ezt az előző látogatás is párhuzamba teszik, hiszen akkor az akkori CIA igazgató William Burns azért járt Moszkvában, hogy figyelmeztesse az oroszokat, hogy tudunk arról, hogy mire készültek, márpedig Ukrajna megtámadására, nem tudom, ha visszaemlékeztek, akkor 2021. október, november, decemberében a sajtó tele volt amerikai hírszerzési információival, hogy Oroszország meg fogja támadni Ukrajnát, sőt, még konkrét napokat is megjelöltek. Úgyhogy az egy figyelmeztető jellegű, egy ilyen üzenet jellegű utazása volt az akkori CIA vezetőnek. Azóta ugye 5 éven keresztül semmilyen látogatás nem volt, talán egyszer vagy kétszer telefonos egyeztetés történt, de személyes látogatás nem. És most pedig ismét. Tehát valami nagyon nagy ilyen horderejű dolognak kell történni a háttérben. Olyan információ, tudásnak az Egyesült Államok oldaláról, ami indokolja, hogy a CIA-nek a vezetője, aki ugye a hírszerzésért, az információ áramlásért felel, hogy ő személyesen elutazom Moszkvába, és ez egy viszonylag rövid vizit volt, tehát a gép leszállása és felszállása között olyan 4-4,5, maximum 5 óra telhetett el, és hogy ez idő alatt kellett neki leszállnia, nem tudom, találkozni az amerikai, nyilván a követség várta, ott beültették a követségi konvojba autókkal, mert nem helikoptereztették, hanem egy átmentek autókonvojja Moszkván keresztül, bementek a Kremlbe, és utána egy viszonylag rövid találkozóra kerülhetett sort. Tehát egyszerűen arra nem alkalmas egy ilyen látogatás, hogy hosszas tárgyalásokat folytassanak, ez inkább olyan üzenet vagy hírátadása, mint hogy valamilyen diplomáciai, tárgyalási esemény, mert egyszerűen nem jutott volna idő arra, hogy hosszasan tárgyaljanak bármit is.
7: Egy hete volt egyébként hír az, hogy az amerikai hírszerzés tudomást szerzett arról, hogy bizonyos orosz régiókban gyakorlatokat tartanak, és egy esetleges általános mozgósításra is sor kerülhet. Ez nyilván a szeptember 18-20-a közötti parlamenti választások után történhet majd meg. Lehet, hogy erre volt valami figyelmeztetés, vagy valami fajta utalás?
5: Amire a legtöbben tippelnek az, hogy az eszkaláció elkerülésére figyelmeztetnek az amerikaiak. A másik, hogy Iránnal kapcsolatban szeretne valamit elérni Donald Trump, azzal összefüggés majd néhány nappal korábban, ebbe lenne logika meg időzítés alapján. Komoly szankciókat lengettek be azon országokkal szemben is, akik üzletelnek Iránnal, már pedig az oroszok ilyenek. Talán ez a két leghangsúlyosabb, amit a találgatások között fölmerül. Nem tudom, szerinted melyik lehet a befutó?
6: Igen, de 3-4 fő verzió van, ugye iráni tárgyalások, van egy olyan verzió is, hogy fogolycseréről egyeztethetett, van több amerikai állampolgár, akiknek az esetleges visszaváltása folyik az Oroszország és Egyesült Államok között. Ugye a verziók között van a NATO esetleges orosz megtámadása, és hogy erről értesültek az amerikaiak, is azért ment Reszklis Moszkvába. A mozgósítási hír szintén az egyik verzió, hogy az orosz mozgósítás alapjaiban változtathatná meg a háború menetét, hiszen ha hirtelen 500 000 ember megjelenik pluszban a fronton, Ukrajna nem lenne képes ezzel paritásban, nem lenne képes versenyezni. Illetve vannak mindenféle összeesküvés elméletek, hogy hát valójában azért ment, hogy majd Trump üzenetét küldte, hogy feladják Ukrajnát, és majd megegyeznek, és stb. Stb. Mindegyik mellett is ellen lehet érvelni. A fogolycseréhez nem kell, hogy a CIA vezető, szerintem, tehát ez elég egy alacsonyabb szintű diplomata. A Irán kapcsán megint csak nem a CIA vezető lenne legalkalmasabb, szerintem, erre mellég lenne egy valamilyen amerikai főtárgya, ugye Steve Witkoff töltötte be hagyományosan ezt a szerepet, aki ment tárgyalni Ukrajnáról, Iránról. Sőt, hát akár az amerikai külügyminiszter is mehetne, tehát nem kell CIA vezető. A NATO megtámadása lehetséges, de Oroszország azt gondolom nem elég erős jelenleg, hogy hát Kelet-Ukrajnával sem bír, tehát azért várható mozgósítás, mert nincs elég emberi élőerő ahhoz, hogy folytassa a műveleteket Kelet-Ukrajnában. Persze lehet ezt hibrid formában csinálni, nem tudom, tesztelni a NATO egységét, tehát ennek vannak azért mindenféle fokozatai. Ez nem kizárt, de nem látom azt az erős orosz ezt az erős Oroszországot, amely képes lenne megtámadni bármelyik NATO tagországot.
5: Annak lehet
6: én a mozgósításban jobban hiszek, mert tudjuk, hogy Oroszország erre készül, tudjuk, hogy ez azért egy erős eszkaláció lenne, és azt is tudjuk, hogy alapjaiban változtathatná meg a háború menetét. Tehát én lehet, hogy ennek egy picivel több esélyt adok, hogy az amerikaiak látják, hogy az oroszok erre készülnek. Több orosz régióban egyébként az elmúlt egy hónap során olyan gyakorlatokat tartottak, amelyekben letesztelték, hogy milyen lenne egy esetleges mozgósítás. Tehát nagyon sok információ erre utal, és lehet, hogy ezzel volt kapcsolatos az amerikai vizit.
5: Még egy kérdésem lenne. Írtál az oldaladról egy érdekességről, de valami mégis fontos. Az ukránok betiltották az egyik legnépszerűbb és világszerte ismert orosz mesesorozatot, a Mása és a medvét. Mindenhol megy, Netflix is megvette, de gyakorlatilag ez egy globális és jól látható termékké vált. Ez része a pszichológiai hadviselésnek? Vagy miért volt erre szükség? Vagy hogy mi lehet ennek a háttere?
6: Hát az ukrán ilyen percepcióban, észlelésben ezek mind olyan, tehát mind Mása és a medve is más ehhez hasonló orosz termékek, arra hivatottak, azt a célt szolgálják, hogy Oroszország imázsát javítsák és terjesszék globálisan a világban. Teljesen független attól egyébként, hogy a Mása és a medve egy ilyen kedves, aranyos sorozat, vagy netán ténylegesen propaganda célokat terjesztő termékről van szó. Az ukrán gondolkodásban minden, ami orosz jelenleg is sikeres, az nem jó, azzal szembe fel kell lépni, mert Oroszország iránti érzelmeket ezek táplálják, javítják, és ez nem jó, ezzel szemben fel kell lépni. Tehát legyen szó bármilyen irodalmi termékről, íróról, sikeres íróról. Ugye van nagyon sok olyan orosz disszidens, akik külföldre mentek, és egyébként fellépnek az orosz rendszerrel szemben. Hát velük szemben sem túl barátságos sajnos az ukrán vezetés, mert azt gondolják, vagy azt mondják, hogy hát háború alatt minden, ami orosz,
5: abból a szempontból érthető, hogy ugye a nép felé kommunikálunk, és ők nem feltétlenül tudják elválasztani, és nagyon fontos fenntartani a harci szellemet a megfelelő védekezéshez. Szóval ezt most szétválaszgatni, hogy akkor melyik az, amelyik tényleg propagandát sugároz, ki az, aki tényleg már emigrációból Putyin ellen beszél, az talán túl szofisztikált rendszer lenne, nem? Tehát talán egyszerűbb Oroszországot így egyben kezelni.
6: Szerintem nem szerencsés egyébként. Egyrészt a kulturális termékekkel szemben fellépni, persze Mása és a medve egy kortárs alkotás, de hát mondjuk egy Csehov vagy Csajkovszki darabjait betiltani a globálisan bárhol, ez nem jó dolog. Másrészt pedig az sem szerencsés, hogy olyan orosz művészeket tiltunk, akik hát ugyanúgy elszenvedői az orosz rendszernek, nem ők indították a háborút, sőt, elköltöztek, tehát a Mása és a medve stúdiója 2022 óta Cipruson található, elhagyták Oroszországot, átvitték a munkatársakat, több mint 200-an most Ciprusról dolgoznak, és ugye Ukrajna, az egy dolog, hogy Ukrajna betiltja Ukrajna területén a Mása és a medvét, és a Más ehhez hasonló orosz. Tehát nagyon sok minden, ami Oroszországhoz kapcsolódó, Ukrajnából nem érhető el. Ez azt gondolom, hogy oké, ez az ő dolgok, hát háborúban állnak, természetesen ez belefér. Na de amikor ezt próbálják erőltetni globálisan, más országokban is, tehát az elmúlt hónapokban nagyon aktív kampány, fizetett ukrán kampány ment nemzetközileg a Mása és a medve ellen. Tehát például próbáltak nyomást gyakorolni Netflixre, hogy hát állítsák le a Mása és a medve terjesztését a csatornáin, és ez egy orosz propaganda rajzfilm, hogy az az egyik fő érv, hogy hogy a medve az egy orosz szimbólum, Oroszországgal van egyértelműen kapcsolatba hozva, tehát az egy ilyen erős asszociatív elem, és a medve pedig a rajzfilmben egy ilyen kis kedves, a Mását, ugye egy kislányt, folyamatos ilyen babusgató, szereplő, és hogy ez emiatt arra lehet asszociálni, hogy hát Oroszország is egyébként egy ilyen kis kedves, normális szereplője a nemzetközi életnek, noha ez nem így van.
5: Igen, tehát józan észre nyilván nem így van, de az érzelmekre is hatni kell. Tehát ez nagyon érdekes és nehéz kérdés, ez meg valahol persze értjük. Értjük, meg értjük, hogy miért nem szerencsés, úgyhogy izgalmas, tök jó, hogy felhívtad erre a figyelmet, egy érdekes történet. Nagyon szépen köszönjük a hátteret, illetve a beszélgetést, szép napot, jó munkát!
6: Köszönöm nektek, szép napot kívánok!
5: Szép napot, szervusz! Benda Zseszky Anton, külpolitikai elemző, a Posztszovjet Térség szakértője, az Economus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója volt a vendégünk.
4: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonna kamat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
7: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
8: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
9: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
10: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti. Hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome itarra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
11: Egy rádiót venne, de minek, uram?
12: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
10: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
13: Qualitons, Yuri Gagarin, Kamkama, Whittaker, Dali Borovogranje, és még sokan mások, az ország első Szihedeli Kosmok fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámori kastélyban.
0: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Dzsungel ez a város, elkísérlek. Közlekedési információk a Rádiókafén.
8: Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Bajcsy-Zsilinszky úton az Erzsébet tér felé az Arany János utca előtt a belső sávban. Torlódásra kell számítani a Szent István körúttól. Az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágó híd között továbbra is pótlóbusz közlekedik áramellátási hiba miatt. Várhatóan ma délután 5 órától lezárják az Andrássy utat a Kodálykörönd és az Izabella utca között rendezvény miatt vasárnap estig. Az érintett BKK autóbuszok terelve a Podnicki utcán át közlekednek, nem érintik a Kodálykörönd, a Bajza utca és a Hősök tere megállót. A 22. kerületben a Rózsakert utcában a Terv utca közelében holnap estig lezárásra kell számítani. Ezt követően félpályás lezárásra készüljenek, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok módosított útvonalon járnak, a 101B autóbusz Kelenföld vasútállomás felé, a 101-es és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót. A Bajcsy-Zsilinszky úton kifelé az Andrássy út előtt lezárták a külső sávot, mert beszakadt az útpálya. Mától a H5-ös hév nem közlekedik Szentendre és Békásmegyer között karbantartás miatt. A kimaradt szakaszon pótlóbuszok közlekednek. Szép Csilla, BKK Info.
14: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
15: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
16: Memory, memory.
17: Hírek következnek a Rádió Cafén.
18: Bekerült a DÁP alkalmazásba az e-aláírás. Piaci kamatozásúvá alakítja a Széchenyi Kártyaprogram 3 likviditási hitelét a kormány. Klímavédelmi pályázatot hirdetett fiataloknak a főváros. Holnap is nagyrészt száraz, napos idő lesz, de megélénkül a szél. Reggel 12-21 fokot mérhetünk, délután viszont 28-36 fok is lehet. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. 120 ezer forintra emelik az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegét. A kormány döntése értelmében az összeg 2027. január 1-től érkezik az érintettekhez. Megérkezett a DÁP nagy újítása, az ügyintézések folyamatába integrált e-aláírással. Mostantól személyes jelenlét nélkül lehet ügyet intézni az alkalmazás használatával, legyen szó új áram, gáz, vízbekötésről, vagy bármilyen rendszeres szolgáltatás megrendeléséről. Az ügyintézés során a dokumentum a szolgáltató rendszeréből kerül a DÁP-hoz, és onnan az aláírás után vissza. Piaci kamatozásúvá alakítják a Széchenyi Kártyaprogram 3 likviditási hitelét. Az uniós helyreállítási források lehívása érdekében döntött így a kormány. A három konstrukció kamata korábban évi fix 3% volt. Július közepétől azonban az új szerződéseknél már a három havi buborhoz igazodó, változó kamatozást vezették be. A portfólió azt írja, a változás számos napi működését kedvezményes kölcsönből finanszírozó magyar vállalkozás számára drágább hitelt hozhat. A Klebelsberg központ megkezdte a több mint 84 ezer tanszer csomag kiosztását. A támogatást a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 1. és 8. osztály közötti tanulók kapják. Sinka Edita, a Klebelsberg központ elnöke közölte, a program uniós forrásból valósul meg az Európai Szociális Alap Plusz keretében. Új irányelvekkel vesz részt Magyarország az ENSZ következő közgyűlésén. A most elfogadott dokumentum szerint hazánk elítéli az orosz katonai agressziót, teljes mértékben támogatja Ukrajna szuverenitását és területi integritását, ugyanakkor tárgyalásokat szorgalmaz a fenntartható béke és a biztonsági garanciák érdekében. Kanada háborúban áll az Egyesült Államokkal, jelentette ki a kanadai miniszterelnök. Mark Carney kereskedelmi háborúra gondolt, miután a múlt héten kudarccal véget ért a két ország közötti vámokról szóló tárgyalás. Kanada kedden 50%-ot is elérő megtorló vámot vezetett be több száz amerikai termékre, nagyjából 20 milliárd dollár értékben, ami megegyezik az Egyesült Államok szombaton életbe léptetett vámjainak értékével. Klímavédelmi pályázatot hirdetett a fiataloknak a főváros. A 15 és 24 év közöttiek jelentkezhetnek olyan elképzelésekkel, amelyek helyi klímabarát megoldásokat valósítanak meg. Támogathatók többek között a fenntarthatóbb és ellenállóbb városi környezetet, az egészségesebb életmódot, illetve a zöldebb közlekedést elősegítő kezdeményezések. A nyertes ötletek megvalósítására projektenként legfeljebb 1,5 millió forint igényelhető.
17: Időjárás a Rádió Cafén.
18: Holnap is száraz, napos idő lesz, délután nyugat felől megnövekedhet a fátyol felhőzet, esni sehol sem fog. Országszerte élénk lökések kísérhetik a keleti-délkeleti szelet, hajnalban 12 és 21, délután pedig 28 és 36 fok között alakul a hőmérséklet.
19: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó.
1: Sziasztok, ez a társadalmi gazdasági értelmező magazin Pogácsa Zoltánnal és velem Kántor Endrével. És a mai adásban a korrupció lesz a témánk, hiszen ez most egy kiemelten fontos topik. Ugye folyamatosan az elszámoltatásról, az elmúlt 16 évről hallunk a parlamentben és a sajtóban, de azt gondoltuk, hogy ne csak ezt az elmúlt 16 évet nézzük meg, hanem a legújabb kori magyar köztársaságnak a nagy korrupciós ügyeit nézzük végig, hiszen sajnos azt kell mondani, hogy sajnos eléggé komoly korrupciós ügyek kísérték végig a legújabb kori történelmünket. Ha megnézzük, akkor ilyen óvatos becslések vannak csak, hogy ezek összegszerűen összesítve mennyi kárt okoztak a magyar gazdaságnak, de azt lehet mondani, hogy úgy nagyságrendileg ilyen 5,5 ezer és 5,5 ezer milliárd forint körül van az összes

0: az elmúlt 16 év, erről beszélgetünk most.
1: Igen, és igazából ugye azt tegyük hozzá, hogy ezek csak azok az ügyek, amelyek hát így nyilvánosságra kerültek, tudunk hozzájuk összegeket társítani, és hát nyilvánvalóan illegális tevékenységek voltak, mert ugye nagyon sokszor az volt, hogy igazából a politikusok saját magukra szabták a törvényeket, és hogyha a teljes lopást úgy összeadnánk, akkor eznél léptékekkel nagyobb összeg jön neki, tehát hogy előre mondjuk, hogy ez nem az az összeg, amit összességében elloptak a magyar államtól, az annál sokkal-sokkal több, tehát hogyha belerakjuk az offshore adó elkerülést, belerakjuk a magántőke alapokat, belerakjuk a különböző haveri kapitalizmus kapcsán haveri cégeknek juttatott pénzeket, akkor nyilván ez egy léptékkel nagyobb. Csak azért gondoltuk, hogy visszamegyünk a rendszerváltásig, hogy most, hogy ugye a Tisza elszámoltat, és teljes joggal, és nagyon jó, hogy teszi a Fidesz-érát, nyilván elő fog kerülni, hogy hát nem csak a Fidesz-érában voltak korrupciós ügyek, tehát nyilvánvalóan akkor ugye elő fog kerülni, hogy miért csak az elmúlt 16 évet vesszük elő, hiszen előtte is bőven voltak korrupciós ügyek, tehát hogy nem úgy volt az, ahogy azt mondjuk Magyar Bálintnak a maffia állam koncepciója sejteti, hogy úgy 2010 előtt úgy minden rendben volt, és akkor egyszer csak így a felhők közül ide esett Orbán Viktor, akinek volt egy maffiája, és akkor az úgy hirtelen elrontotta az egészet, hanem ahogy látni fogjuk a mai beszélgetésünkből, gyakorlatilag a rendszerváltás óta folyamatosan azt tanulta meg a magyar társadalom, hogy korrupcióval jár együtt a politika, és gyakorlatilag soha senki nem szokott ezért börtönbe kerülni, szemben egyébként a szomszédos országokkal, ahol mindig szoktam hangsúlyozni, hogy horvát miniszterelnöktől bukaresti polgármester, főpolgármesterig nagyon magasrangú emberek kerültek börtönbe. Magyarországon meg mindig találtak valamilyen ilyen német nevű államtitkárt, aki ilyen cuslák, fog, sádl, hogy hívták azt a másikat a végrehajtó maffia kapcsán, valami V betűs vagy F betűs.
0: Völner, így van.
1: Völner, sádl, cuslág, ilyeneket mindig megtaláltak. Tudom, ilyenkor szokták bedobni, hogy volt a Szabados, vagy Szabadi Béla nevű kisgazda miniszter, talán ő volt a legmagasabb rangú, de hát ő is egy ilyen, gyakorlatilag egy ilyen Völner sádolt cuslág volt, mert ő se volt egy nagy hal ebben a gépezetben, tehát gyakorlatilag érdemi, magasrangú ember Magyarországon nem került még börtönbe korrupció miatt a rendszerváltás óta.
0: Így van. Hogyha végignézzük ezt, akkor nagyon jó, hogy mondtad, hogy tehát tényleg érdemes kihangsúlyozni, hogy óvatos becslésről van szó. Azokról a pénzekről tudunk beszélni, és mai értékre átszámítva, mert úgy van értelme szerintem a mai pénztárcánkhoz mérni. Hozzátehetjük azt, hogy ez annak idején ezek ilyen milliós nagyságrendek voltak, és már akkor is mindenki így csodálkozott, de hogyha átszámítjuk mai értékre, akkor nagyjából összehasonlíthatóak az elmúlt, hát most már majdnem 30 év ez, vagy kicsit több is ügyei. Szóval, hogy mi volt az első ilyen, amire mindenki emlékszik, a Tocsik ügy?
1: Nem a Tocsik ügy, és nem is milliók. Tehát, hogy nekem pont ez volt a tanulság, amikor összeraktam ezt a listát, hogy mi történt a rendszerváltás óta, hogy én is úgy emlékeztem, hogy itt milliók voltak az elején, de nem, itt már milliárdokról és százmilliárdokról beszélünk a legelejétől fogva, és itt nyilván voltak korrupciós ügyök 90-91-92-ben, de az első ilyen nagy ügy, amire mindenki emlékszik, és ami megrengette az újkori magyar demokráciát, az a Székház ügy volt, 1993-ban a Székház ügy, ami ugye a Fideszhez és az MDF-hez kötődött, és ez akkori áron 1 milliárdos nagyságrendű tétel volt, tehát már ott sem kismilliókról beszélünk, hanem milliárdos nagyságrendű lopásról. Emlékszel le, hogy mi volt a Székház ügy?
0: Pontosan. Fú, figyelj, ahogy nézegettem a listát, azt próbáltam összeszedni, hogy melyikre emlékszem pontosan, hogy mi volt, és...
1: Nem kell pontosan emlékezni.
0: De nem, az nem, ott kis gazdapárt nem volt benne a székház ügyben?
1: Hát még az is lehet, hogy ők is benne voltak, csak őket már azért nem raktam bele, mert ugye ez a párt az idők során már nagyon-nagyon az idők, lehet, hogy ők is

0: benne voltak. Én arra emlékszem, hogy itt ugye az volt, hogy a pártok kaptak ilyen székházakat, mert ugye ezek semmiből alakult friss, új demokratikus pártok voltak, és akkor az államtól kaptak székházakat, és ezek néha nagyon sokat értek, és akkor az MDF a Fidesz-szel elkútja vetélte, ami ugye azért is volt érdekes akkor, mert a Fidesz ellenzéki párt volt, az MDF kormánypárt volt, és akkor ez az összejátszás itt nagyon sokakban megütközés keltett, de hogy az, hogy akkor ugye ezt így eladták, és ebből hát ilyen Fidesz közeli embereknek pénz jutott, és hát ez ilyen, azt hiszem, hogy ez volt az első ilyen nagy ügy, 93-ban robbant ki. Ja, mindig, amikor dátumot fogunk mondani, akkor azt a dátumot fogjuk mondani, amikor kirobbant, mert nyilvánvalóan az előző években szervezték le ezeket, meg működtették. De hogy a 93-as székházügy volt az első ilyen, ami én akkor még nagyon-nagyon kicsi voltam, de arra emlékszem már, hogy a felnőttek azok nagyon ki voltak akadva azon, hogy úristen, itt is lopnak, nem csak a kommunizmus, nem csak a szocializmusban.
1: Igen, én szerintem ez ebben egyébként az összes akkori kormány párt és kormány közeli párt benne volt, vagy nem csak akkor, hanem egy kicsit később. Én egyébként emlékszem a Kisgazda vonatkozására is ennek, úgyhogy szerintem ez mindenkinek eszébe jutott.
0: Na majd a nézők majd akkor beírnak, hogy volt Kisgazda, nem volt, ki volt benne, az biztos, hogy a Fidesz és az MDF benne volt.
1: Jó, ide a második helyre, hogyha jól láttam, akkor az olajszűkítéseket vetted, ami ugye hát az is milliárdos, hogyha belegondolunk.
0: Tehát több száz milliárdos.
1: Több száz milliárdos, így van.
0: Azt is megnéztem, hogy azóta a sajtóban mi jelent meg ezekről. Ugye 94-hez kötődik, de csak azért, mert akkor kezdett el így napvilágot látni, hogy ez történik, de nyilván ez is a megelőző években volt, tehát hogy sok-sok éven keresztül ment ez az olajszőkítéses sztori, és hát abban elég nagy konszenzus van a tényfeltáró újságírók között, hogy kalibrálni egy ilyen több száz milliárdos nagyságrendbe, akkori áron több száz milliárdos nagyságrendre lehet kalibrálni, és hát itt megint minden párt benne volt, tehát hogy itt ugye gyakorlatilag az összes létező párthoz kötődő emberek. Akit ki szoktak emelni, az Pintér Sándornak az alakja, mert itt ugye összekötődik mindenfajta ilyen aranykéz utcai gyilkosságok, stb. Tehát, hogy itt ilyen meglepő kapcsolatok is vannak, amiben most nem lesz időnk belemenni, csak hogy ez egy nagyon-nagyon nagy összegű játék volt, és nagyon sok ilyen politikai fedezés volt benne, és hát mind a mai napig felderítetlen rendesen, tehát hogy még azt is mondanám hozzá, hogy igazából nem tudjuk, csak nagyon sok ilyen tényfeltáró munka van vele kapcsolatban, de hogy szerintem nincs hát tisztázva.
1: Nincs tisztázva teljesen, meg a teljes mértékben felderítve, és az, hogy ki gazdagodott meg ezen, és ki nem, de azért elszámoltatás valamilyen szinten volt, tehát itt azért nagyon sok mindenki börtönbe került. Én szerintem ugye, főleg, hogyha az úgynevezett aranyháromszögnek a városaiban körülnéztél, akkor mindenkinek volt ismerő. Tehát nagyon-nagyon szövevényes, és nagyon elterjedt volt. Ez ugye arról szólt, hogy a háztartási olaj, ez a tüzelőolaj, ez a hát TO és a gázolaj között elég nagy különbség volt, ár különbség, és ezt használták ki, olcsó háztartási olajat vettek, ilyen tüzelőolajat, és ugye, hát ugye ez meg volt festve egy festékanyaggal, hogy ne lehessen összekeverni a piacon a gázolajjal, és ezt a festékanyagot különböző vegyi eljárásokkal kivonták, ezt nevezték szőkítésnek, ezért volt olajszőkítés, és utána piaci áron adták el, amivel, hát lényegében, hogyha a magját néz nézzük ennek a visszaélésnek, korrupciónak, akkor 90, 91 és 95 között zajlott ez, és ahogy mondod, ugye áfában, jövedéki adóban több száz milliárd forintos kárt okoztak az államnak, ugye jövedéki adóban, áfában. Ez az arany háromszög, ez Bács-Kiskun, Szolnok.
0: Én erre nem emlékszem, erre az arany háromszögre, csak arra emlékszem, hogy azt mondtad, hogy ugye voltak, akik börtönbe kerültek, de ott megint ilyen kis mafió, nem? Tehát, hogy a politikai rétege ennek a történetnek ez máig nem tisztázott, hanem ilyen ebben résztvevő mafiózók kerültek börtönbe.
1: Igen, de ha jól emlékszem, akkor itt ilyen 4-5 ezer körüli eljárás indult akkor az ügyészség részéről, úgyhogy igen, hát a kisebb résztvevői, de rengeteg ilyen nagy tartályt lehet látni, még mind a mai napig egyébként, ha arra autózik az ember, akik ott laknak, hogy hát ezt annak idején olajszűkítésre használták. Szóval nagyon elterjedt ügy volt.
0: Uh-huh. Jó, haladjunk tovább, mert most jön a Tocsik ügy, amit ugye említettél, te erre emlékeztél elsőnek, de valójában ez már egy késői ügy volt, 96-ban robbant ki a Tocsik ügy, de nyilván megint arról van szó, hogy az azt megelőző években bonyolították ezt az ügyet. Erre emlékszel, hogy mi volt?
1: Igen, ugye itt egy ilyen sikerdíjas ügy volt, ami kiverte a biztosítékot, hogy ennek az ügyvédnek, Tocsik Mártának a sikerdíja az APV önkormányzati vitákban nyújtott szolgáltatásáért, illetve a tevékenységért az ilyen 800 millió forint fölötti volt, ami egy elképesztő összegnek számított, ez mai áron átszámítva 2 milliárd forintnak felel meg.
0: És ugye melyik pártok voltak benne? Az SZDSZ és az MSZP volt benne.
1: De hát itt volt elszámoltatás.
0: Igen, igen. Tehát, hogy ez olyas valami volt, amit egy végigvitt ügy volt, de ennek ellenére ugye megint csak megrengette a magyar közéletet. Ez a pártfinanszírozáshoz kötődő történet, és ez ugye végigvonul a újkori magyar köztársaság történetében, és ezt is egyszer rendezni kell, hogy a pártok miből élnek, mert hogy brutális kiadásaik vannak hirdetésre, működésre, reklámra, erre, arra, kampányra, de valójában sosem volt átlátható kampány finanszírozás Magyarországon, úgyhogy előbb-utóbb ezt is rendezni kell, hogy átlátható legyen, hogy miből élnek a pártok. Aztán később ugye a Fidesz az állami költségvetésből csinálta gigantikus nagyságrendben a kampányait, de ekkor még ugye az volt a kérdés, hogy honnan szerez pénzt az egyes pártok, onnan szereznek pénzt a működésükre, és akkor ugye mindenfajta ilyen illegális megoldások voltak.
1: Egyébként az elszámoltatás szempontjából az fontos, hogy itt börtön nem lett az ügyből, mert egy pénzbüntetés lett belőle, ugye okirat hamisításért. Úgyhogy az elszámoltatás is egy olyan dolog, hogy nyilván jogi szempontból ez már lefutott dolog, de azért sokak számára megkérdőjelezhető volt a végeredménye ennek az ügynek.
0: Uh-huh. Na aztán 97-ben jön a Postabank botrány, ez már egy nagyobb történet. Ez akkori áron 200 milliárd, és mai áron 560 milliárd, és hát ebben tényleg benne volt az SZDSZ, az MSZP, a Fidesz, mindenki gyakorlatilag. Emlékszel-e, hogy mi volt a Postabank botrány?
1: Hát igen, én azon gondolkodtam, hogy hol is kezdődött ez az ügy, mert te mondtad ezt a 97-es, ugye ez a rémhír miatti betétkivonási roham volt akkor, és azzal bukott ki ez a probléma, amikor lényegében konszolidálnia kellett az államnak a bankot, hogy ne dőljön össze, és az ráadásul egy elég nagy összeg volt, 150 milliárd forintos összeg, és ugye akkor teljesen államivá is vált az egész. Hát ugye lakossági bankról van szó, ahol gyakorlatilag egy ilyen, ha emlékszel rá, akkor mindent szponzorált a Postabank. Óriási slágerek voltak, ami a Postabankhoz kötődik, és hát ugye itt a VIP ügyfél lista az, ami megjelent utána több. Én úgy emlékszem egyébként, hogy a világgazdaság hozta le, és akkor azt a listát lehetett böngészni, hogy ki van rajta ez a VIP ügyfél listán. Hát ugye a piaci betéti kamatoknál magasabb kamatot adtak, akkor másoknak pedig, akinek szüksége volt kölcsönre vagy hitelre, sokkal olcsóbb hitelt, mint a piaci kamat, de egyébként ez nem volt rendesen elkönyvelve, egy csomó törvénysértés volt, ezek a VIP ügyfelek, ezek úgy vettek fel banki pénzeket, hogy azt nem lehetett pontosan elszámoltatni.
0: Hát ez az a része, ami ugye a politikusokat érinti, mert ezen a VIP listán ezek amellett, hogy ilyen közéleti személyiségek, de hogy vezető politikusok voltak ezen a VIP listán, akiknek egyébként mindenfajta ilyen olcsó finanszírozás, meg autókat, meg ilyeneket adott a Postabank, de hogy emögött volt még egy történet, ez meg az, hogy ezt a Postabankot egy Prinz Gábor nevű ember vezette, és hát ez a bank nagyon rossz állapotban volt. Tehát, hogy az is ott volt, hogy ugye ez a bank, ez gyakorlatilag ilyen összeomlás közeli állapotban volt éveken keresztül, és Horn Gyula többször titokban kimentette ezt a bankot. Tehát például felhasználta a nyugdíj önkormányzatokat, ugye akkor még a szakszervezetek maguk kezelték a nyugdíjrendszert, és gyakorlatilag utasította a nyugdíj önkormányzatokat, hogy segítsék ki a postabankot. Tehát, hogy több fázisban is a Horn Gyula és kormánya megpróbálta megmenteni Prinz Gábor bankját, ez nem sikerült, aztán végül beomlott, és közben meg ugye az volt, hogy miközben ez egy nagyon rosszul vezetett és rosszul működő bank volt, de közben Prinz Gábor meg a komplett magyar politikai és kulturális elitbe így bevásárolta magát, és akkor szponzorált mindenfajta újságokat, meg ahogy mondott, koncerteket, meg politikusokat, meg minden, tehát hogy ez egy ilyen nagyon átható és nagyon hatalmas összegű történet volt, és aztán ugye el kellett adni a postabankot, mert hogy ez egy nagy bank volt, tehát egy jelentős bankja volt az országnak, és ha jól emlékszem, az volt a vége, hogy Prinz Gábor Bécsbe menekült, és hát olyan igazán nagy büntetést ő se kapott a történet miatt.
1: Igen, igen. De én arra mondjuk emlékszem, hogy amikor megjelent a világgazdaság, akkor azt úgy elég szépen nyálaszta át mindenki, hogy ki van rajta, és ahogy említetted, persze nyilvánvalóan a legkomolyabb összegek, meg érdekes ügyek az ilyen vezető politikai emberekhez kötődtek, de valójában nagyon-nagyon sok mindenki benne volt. Tehát én emlékszem, akkor dolgoztam a Magyar Rádióban, és volt olyan, akit én ismertem, aki mondjuk, mit tudom én, a főnököm volt, és ő is rajta volt a listán, mit tudom én, valamiféle ilyen aprósággal, hogy egy kicsit jobb kamattal kapott valami hitelt.
0: Ja, ügyes ember volt ez a Prinz Gábor. Nem valószínűleg nagyon-nagyon nagyot, csak nagyon kevés embernek adott, de mindenkinek adott egy kicsit, életben tartott sajtót, stb., és aztán szépen ezzel így
1: igen, ő egyébként egy ilyen úgy, akik ismerték, vagy akik ismerik, úgy emlékeznek rá, vagy azt mondták róla, hogy egy nagyon kedves, rendes ember, tehát alapvetően egy ilyen jó benyomást tett az emberekre. Mielőtt tovább megyünk szerintem a másik nagy banki botránnyal, tartsunk egy rövid szünetet. Nagy korrupciós ügyeket vizsgálunk ebben az adásban most.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: távolból is.
1: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
3: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
4: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
5: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
7: Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével.
8: Folytatjuk tehát a nagy korrupciós ügyekkel, és az előbb ugye említetted a Postabank botrányt és Princ Gábor nevét, és jön a következő ilyen banki botrány, hogyha jól gondolom, az pedig a Kulcsár ügy, amit K&H botránynak is szoktak mondani, bár ezen elég sokat dolgozott a bank, hogy ne így nevezzék. Krízis kommunikációs tankönyveket írtak erről. Ennek az érték egyébként, hogyha vizsgáljuk, akkor mai értéken ilyen 40 milliárd forint körül van, de azért ez egy nagyon nagy botrány volt akkor.
9: Igen, az egy érdekes felvetés, amit mondtál, hogy a Postabank nevét azt nem tartották meg, és valószínűleg évtizedekig senki nem fog még Postabank néven bankot alapítani Magyarországon, miközben azért egy csomó országban van Postabank. A K&H nevet meg megtartották, és relatíve azt hiszem, hogy az emberek el is felejtették az ehhez kötődő negatívumokat. ez egy 23 milliárdos botrány volt akkori áron, ahogy mondod, ez a mai ára átszámítva 39-40 milliárd, és elsősorban az MSZP kötődik hozzá. Ugye Mong Attilának volt erről egy nagyon jó könyve, ahol felderítette ennek az egésznek a részleteit. Tehát így gyakorlatilag itt is az volt, hogy így az MSZP-hez kötődő politikai elit, aki ugye hát igazából nem került börtönbe, meg semmi ilyesmi, de azért a Mong Attila könyvében elég egyértelmű monogramok vannak vezető MSZP-s politikusokról, tehát tényleg a legtopp a pozícióban lévő MSZP-s politikusok, de hogy sose lettek igazából megnevezve, hogy kik voltak ők, csak monogramjukkal szerepeltek ott a könyvben. Hát ez egy, azért az a ugye a mai áron 40 milliárd, ez nem kis tétel, ez egy elég hatalmas tétel, és hát az is ugye a politikai elitbe vetett hitet rengette meg. Ez 2003-hoz kötődik a kirobbanás.
8: Igen, akkor kezdődött ugye ez a offshore, mint fogalom szerintem. Tehát ugye lehetett már előre halni korábban, de mint botrányban először került elő. Ugye itt is az volt, hogy tehát a Kulcsár Attila ugye a K&H Equities egyik vezető brókere, vagy talán a vezető brókere, és a lényegében az a botrány, hogy jogosulatlanul mozgatta az ügyfelek, például állami cégek, önkormányzatok, de más ügyfeleknek a pénzét, és ezt elég gyakran offshore cégeken keresztül tette, irreális hozamokat ígért, úgyhogy egyébként itt az történt, hogy a pénzügyi szervezetek állami felügyeletéhez úgy jutott el, hogy a Panonplast, akkor még RT, mert ez a forma volt akkor, jelentette be, és így indult a nyomozás, és innen jött az, hogy rá, tehát kiderültek ezek a politikai kapcsolatok, meg ezek a hát eléggé kérdéses ügyletek.
9: És akkor 2004, ahol megint csak pártfinanszírozási botrány, ezek az úgynevezett autópálya ügyek, amikor is az történik, hogy az M6-os autópálya, a híres Völgyhíd, és így tovább, tehát, hogy megint csak az MSZP-SZDSZ koalíció ugye a botrány szerint pártfinanszírozásra túlárazták ezeket az akkor épített autópályákat.
8: Igen. Hát ugye akkor egyébként a GVH különböző vizsgálatokat indított, volt kartel gyanú, ami beigazolódott, ugye, hogy ezek a különböző cégek, akik ebben részt vettek, ugye a Duna Aszfalt, a Közgép többek között, ők hogy dolgoztak együtt, és az árakat hogy szabták meg, a különböző hát mit nem tudom, termékeket lehet ilyen a különböző beruházásokra, és ennek rengeteg ilyen kis apró részlete volt, ugye, hogy például szükséges-e az M6-oson, szükségesek-e azok az alagutak, amiket építettek, amik egyébként, ha az ember most arra autózik, akkor úgy ítéli meg, hogy lehet, hogy szükséges közülük egy pár, vagy egy-kettő,
9: nem biztos. Hát ez vicces, hogy ezt mondod, mert én akárhányszor arra autózok, mindig az a röhögök, hogy akkor született meg az a vicc, hogy az alagutak már elkészültek, most már csak a hegynek kéne elkészülnie hozzá. Igen. És akárhányszor Pécs felé megyek, mindig ezen szoktam magamban röhögni, hogy tényleg ott van három alagút, ami fölött effektíve nincs hegy.
8: Ne, hát én azt gondolom, hogy az egyik az biztos olyan, amit meg lehetett volna oldani hegy nélkül, és tényleg a vicc az volt, hogy hordták rá a homokot, ráadásul ez egy ilyen löszös ugye a szekszárdi borvidéknek a déli részének a része, ilyen löszös, homokos rész, és hát az tényleg vicces, de azért van olyan az alagutak közül, amire szükség volt, de szerintem itt nagyon sok pénz folyt ki az apró mutyikkal is. Tehát nem szeretnék újjal mutogatni senkire, de van olyan borászat Szekszárd környékén, amelynek a tulajdonosai akkor ebben a körbe tartoztak, és érdekes módon persze nagyon sok Európai Uniós támogatással, de érdekes módon gyakorlatilag acélból és betonból épültek fel ezek a nagy pincészetek a félhegy oldal elmozgatásával, illetve hát ugye azt mindenki tudta, hogy nagyon sok olyan kamionos van, akik a benzinkutatásokat utaknál beállnak, úgy csinálnak, mintha ők tankolnának, és tőlük olcsón lehet akkor gázolajat vagy dízelt üzemanyagot venni.
9: 2005 Strabag botrány, ugye a Strabag ez az osztrák építőipari vállalat, nagy vállalat, itt az egész közép-kelet-európai térségben mindig mindent ők építettek évtizedeken keresztül. Ugye ez a, és itt ugye az volt a történet, hogy az MSZP-SZDSZ koalíciót állítólag lefizették, hogy ugye ők kapjanak szerződéseket, az akkori áron 4 milliárd forint, mai áron 10 milliárd forint. Én emlékszem arra, hogy volt egy időszak, ahol gyakorlatilag semmilyen online tartalmat nem lehetett anélkül nézni, hogy ne kelljen egy ilyen egész képernyős Strabagon keresztül eljutni oda. Szóval elképesztő módon bevásárolta magát a Strabag abban az időben az autópálya építésekben.
8: És ez is ugye SZDSZ-hez köthető, ahogy a 4-es metró építés is, hogyha már a botrány...
9: 2006-ban ugye 2006-2010 közötti időszak igazából, ez a 4-es metrós sztori. A dokumentumok szerint 272 milliárd forintnyi pénz van érintve, tehát hogy ez nem az, amit elloptak belőle, hanem ez az az összeg, ami korrupció által érintett volt az Európai Uniós értékelések szerint. Ugye Demszky Gábor volt a főpolgármester, és egy MSZP-SZDSZ koalíció vezette akkor a fővárost.
8: Igen, most azon gondolkodtam, hogy a Margit híd felújítás az ebbe beletartozik-e valamilyen szinten. Nyilván a 4-es metróhoz nem tartozik hozzá, de a Margit híd felújítással egy ugyanilyen...
9: Az majd később lesz, az majd a Fidesz alatt lesz. Az már Simicska.
8: Igen? Uh-huh. Akkor az elnézést. Eltévedtem. Oké. Mi a következő nagy botrány?
9: 2007 az úgynevezett fővárosi kerületi mutyik. Uh-huh. Ez több ügy, de gyakorlatilag ebben az időszakban összeáll egyfajta ilyen mutyizgatós sztorivá, tehát hogy a választók szemében nyilvánvalóan ez egy összefüggő történet. Itt ugye olyan politikusoknak a nevét lehet talán még felemlegetni, nem tudom, hogy ez még valakinek mond-e valamit, Huvald, Fürst, Weist, ezek ilyen kerületi politikusok voltak, elsősorban az MSZP-hez kötődtek, tehát ezek MSZP-s politikusok voltak, és hát a tényfeltáró újságíróknak az elemzései alapján ez körülbelül ilyen 2,5 milliárd forintos nagyságrend volt akkori áron, amit a legkülönbözőbb ilyen kerületi mutyikkal elsinkófáltak, ami hát egy ilyen, hogy mondjam, nem alacsony összeg, nem is 100 milliárdok, de azért ez egy jelentős összeg, meg azt gondolom, hogy ez is jelentősen erodálta az embereknek a hitét a demokratikus politikában, amikor ugye azt látták, hogy nem csak országos szinten lopnak, nem csak fővárosi szinten vannak botrányok, hanem kerületi szinten, tehát minden szinten mindenki viszi a pénzt. Azt gondolom, hogy ezek a kerületi mutyik, ugye, és ide aztán megemlíthetnénk egyébként ezeket a parkolóautomatás sztorikat is, mert
8: ezt akartam mondani, hogy szerintem akkor jött ez be, és ez egész sokáig elhúzódott, tehát, hogy ezt nem tudom, hogy ezt összességében felmérte valaki, hogy a parkoló maffia, ami hát ugye az zuglói polgármesterrel mondjuk ért véget az ő regnálásával, hogy az lényegében az mekkora összeget tesz ki.
9: Hát szerintem a parkoló ugye az azzal ért véget, hogy a technológia megváltozott, és ugye Vitézi Dávid javasolta, hogy ezeket az ilyen automatákat vegyék már ki a földből, mert ez már teljesen idejét múlt, mert mindenki tud applikációval, meg SMS-sel fizetni, és ezzel gyakorlatilag ki lehetett iktatni a parkoló maffiát, de szerintem ezek az ügyek még futnak, mert ez ugye pár igen. éve volt gyakorlatilag,
8: hogy ennek vége lett,
9: de szerintem még nem tudunk végleges összeget mondani a parkoló automatás sztorikra, mert szerintem ezek még bíróság előtt vannak ezek az ügyek.
8: Hogyha ilyen nagy léptékekkel haladunk, akkor azt lehet mondani, hogy körülbelül most értünk el az SZDSZ-MSZP botrányoknak a végére, és indul
9: még
8: a...
9: Nem.
8: Nem? Még nem, van még belőle?
9: Még mindig itt van, még mindig nem. mert 2008-ban ugye kitör még egy nagy botrány, ez Kocsis István és az MVM.
8: Ja, tényleg.
9: Akkor is volt MVM, ez még nem a Fidesz időszaka, ez még az MSZP időszaka, és ugye ott is volt egy hatalmas botrány Kocsis István és az MVM körül. Ez akkori áron 15 milliárd, mai áron 24 milliárd forintnak megfelelő összeg.
8: Itt is az volt ugye, hogy különböző nem tisztázott, meg ilyen nem átlátható, nem transzparens külföldi projektekre több milliárd forintot utaltak át offshore cégeken keresztül, és ugye ebből óriási vagyonvesztés lett, és de itt egyébként Kocsis kapott 5 év börtönt, tehát hogy elszámoltatás az volt ebből a szempontból.
9: Igen, de hogyha jól emlékszem, hogy valahogy később is még a Fidesz alatt is így szerepet játszik, és csak jóval később veszik le egyébként a pályáról, és kerül börtönbe. Tehát ez a Kocsis István, ez egy ilyen nagyon ominózus szereplője volt a különböző botrányoknak Magyarországon. Most érünk el nagyjából a
8: váltás. Most lenne a váltás. Tehát egész eddig arról beszéltünk, ugye, hogy a 90-es évek vége, illetve közepe vége, és a 2000-es évek eleje, ahol alapvetően MSZP-s és SZDSZ-es politikusok nevéhez, vagy az ilyen körökhöz köthető nagy korrupciós botrányok mik voltak. Szerintem egy második adásban térjünk rá arra, hogy ez az éra véget ért, és elindult egy új éra, ami alapvetően a Fidesz nevéhez köthető, és nézzük meg azokat a botrányokat. Ez 2007?
9: Hát ugye 2010-ben van a kormányváltás, tehát itt most elérkeztünk gyakorlatilag az MSZP éra végéhez, ugye az SZDSZ kilép a koalícióból, ott van még egy utolsó másfél éve az MSZP-nek, de hát az már a bajnai kormánynak az utóvét harca, tehát akkor már mindenki látja, hogy a Fidesz győzni fog, az összes oligarcha átáll a Fideszhez, és akkor 2010-ben pedig megtörténik a kormányváltás, a Fidesz azt ígéri, hogy feltárja a korrupciós ügyeket, ugye ki is neveznek erre egy kormánybiztos, teszem hozzá, az MSZP is egy Keller László nevű kormánybiztos kinevezett a 2002-ben, amikor kormányváltás volt, hogy majd a Fidesz ügyeit fogja kivizsgálni, na ő se igazán vizsgált ki semmit, és aztán utána 2010-ben pedig egy Budai Gyula nevű fideszes politikus lesz kinevezve, akinek meg az lett volna a feladata, hogy az MSZP-SZDSZ időszaknak a botrányait vizsgálja ki, de hát úgy igazán jelentős munkát egyik sem végzett, tehát hogy ez is egy ilyen része a történetnek, hogy a magyar választók azt gondolhatták, és joggal, hogy itt ilyen kézkezett mos alapon működik a történet, hogy választási időszakban mindig megígérik, hogy lesz elszámoltatás, és aztán utána így szép csöndben nem lesz. És hogy nagyon, hát vagy az van, hogy ezek ugye összejátszások, tehát hogy a pártok együtt működtek ezekben, vagy legalábbis az éppen regnáló pártnak jobban jön az, hogyha fenyegetheti az ellenzéket, zsarolhatja, tehát hogy nem kell feltétlenül börtönbe rakni őket, mert akkor ugye mindig lehet rájuk mutogatni, hogy hát itt vannak ezek a korruptak, ráadásul zsarolhatók is, tehát hogy lecseréled egy pártot tök új tiszta szereplőkre, akkor azok veszélyesebbek rád, mint a már elkopott zsarolható politikusok, tehát hogy valójában nem volt senkinek érdeke.
8: Jó, folytassuk akkor ezzel.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. Sajátos pogácsa. A Rádió Café gazdasági értelmező műsora. Együtt kisütjük minden csütörtökön délután 4-től. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Különös egybeesés, hogy az amerikai hadsereg soha nem támad meg olyan országot, amelyikben van McDonald's.
3: Az a közös James Brownban és a Ferencvárosi Tornaklubban, hogy mind a kettő felbukkanása esetén az emberek elkezdenek énekelni, mégpedig ilyen nagy marhaságokat.
1: Körkapcsolás az ország legdurvább napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
0: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com.
6: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
7: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
8: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kávét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Nem már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
9: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
10: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginésroomfest.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
11: 3 magyart keresnek Nepálban, változhatnak a haltelepítések. Kihirdették a pótfelvételi ponthatárokat. Jönnek a hírek Gálin Rüpótól. Egyre szörnyűbb adatok érkeznek Nepálból. Már 3 magyar érintettje van a természeti katasztrófának. Több mint 1500 embert keresnek, köztük számos külföldit. A magyar diplomaták a helyi hatóságokkal együttműködve próbálnak hírt szerezni. átütemezhetik a haltelepítéseket itthon. Ennek támogatását kérte a hallgazdálkodási hatóságoktól, az asszály miatt az Agrártárca. Szükség esetén a halmentések egyszerűsített engedélyezése is megtörténhetne. A szárazság a tárca közleménye szerint minden vízterületet érint, de leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és holtágakat. Megvannak a felsőoktatási pótfelvételi ponthatárai. Közzétették azokat a felvi.hu honlapon, jelezte az oktatási hivatal. Azt írták, augusztus 7-éig, a határidő lejártáig több mint 18 ezeren jelentkeztek tovább tanulni, közülük 10 ezeren jutottak be valamely szeptemberben induló szakra. Állami ösztöndíjasként nagyjából 2500-an folytathatják felsőfokú tanulmányaikat. A pótfelvételi eljárásban csak egy felsőoktatási intézmény valamelyik képzésére lehet jelentkezni. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Az eseményt először 2012-ben rendezték meg. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta rádiónknak Hanga Zoltán, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivője.
12: Az idei évben úgy gondoltuk, hogy a fő téma az az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kidolgozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemben forognak, úgyhogy talán ez lesz a fő üzenet vagy a fő rendező elve a különböző programokhoz, amiről azért azt érdemes tudni, hogy az állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkertek, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
11: Folytatódik a felmelegedés, napos időnk van némi felhővel, csapadék nem valószínű, a szél olykor megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet 30 fok körül alakul. Holnap országszerte száraz, derűs időben lesz részünk, esni sehol sem fog. 29 és 37 fok közötti csúcsértékekre számíthatunk. Szombaton egy hidegfront hatására már gyakrabban beborul, zivatar érkezik. Nem lesz jelentős a lehűlés, vasárnap marad a kellemes nyári idő, a Tiszántúlon feltámad a szél.
13: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
14: Hát ezt te jobban csinálod.
15: Mire?
14: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
15: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
14: Még egyszer.
15: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
14: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
15: Viszont alig van időnk beszélgetni.
14: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
15: És végre jót dumálunk egymással.
14: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
15: Tévéről.
14: Színházról.
15: Művészetről.
14: Kulturáltan.
15: Vagy nem.
13: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
15: Jó, kitaláltuk, nem?
14: De. Még egyszer csináljuk meg ezt. Okay.
16: Sziasztok, köszöntünk mindenkit, ez itt a Rádió Café 98.0, a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
14: Hevér Gáborral.
16: És mai vendégünkkel Vámos Miklós íróval. Szia Miklós.
17: Igen, szervusztok.
16: Még mondtad, hogy igen.
14: Hát még sok minden nem egyéb tudom. Más is, nem?
16: Igen, de...
17: Nem.
14: Most már csak mindig, író?
17: Én mindig író voltam, a többi az a mellékfoglalkozás.
16: Igen, egyrészt Isten éltessen, mert...
17: Köszönöm szépen.
16: Igen, én még megnéztem ezt a... Képzeld, anélkül, hogy tudtam volna, hogy mi most beszélgetni fogunk, mert én egyébként, ez ilyen hülyén hangzik, de én rajongód vagyok, és akkor...
17: Oh.
16: Hát ez kellemetlen, de hát ez így van, igen. És megnéztem ezt a születésnapi kis összenetet a Pestiben, és akkor ott sok minden ilyen dolgot tudtam meg, de például azt is, mi nekünk van egy régi ismerettségünk, vagy egyszer találkoztunk még az IBS-ben, majd arról is fogunk beszélni, de hogy te azért mégiscsak a könyveidre, a könyveid életére és a könyveid alakulására vagy a legbüszkébb, vagy pontosabban azt foglalkoztat leginkább.
17: Nézd, én írónak születtem. Az, hogy időnként mással is foglalkozom, az azért van, mert a ma már ritkán emlegetett Marx Engels, ugye, kitalálta, hogy 8 óra munka, stb. És én írással 2-3 órát tudok tölteni, többet nem.
16: Egyébként hogy írsz? Ma úgy értem, hogy tudom, hogy kézzel, vagy hogy ez a dolog van, de hogy...
17: Nem.
16: Már nem?
17: Már számítógéppel.
16: Csodálatos. De gépelni nem tudsz.
17: Azt egyáltalán nem tudok.
14: Ilyen egy újas író vagy?
17: Hát igen, de az íráshoz nem kell tudni gépelni. Hát üldögélsz, kitalálsz egy hosszú mondatot még fejben, javítgatod, még mindig nem írod le, és amikor leírod, akkor leírsz egy bővített mondatot, és a végén marad egy tőmondat. Süt a nap, mondjuk.
16: De azok jók ám, én azokat nagyon szeretem.
17: Ez így megy.
16: Igen, az jó.
17: Szerintem az írók többsége így ír. Vannak persze kivételek, de ez nem azon múlik, hogy valaki tud gépelni, vagy nem.
14: És bocsánat, és van egy meghatározott időpont, amikor leülsz írni, vagy pedig, tehát az van, hogy mit tudom én, délelőtt 11 és 2 között tudok a legjobban írni.
17: Ezt a par excellence írók csinálták így. Aha. Tehát mondjuk Thomas Mann, aki tényleg egy ilyen, hogy úgy mondjam, sokoldalú ember volt, és minden nap, hát általában délelőtt néhány órát ott töltötte az íróasztalánál, megírta a penzumát, aztán elment tanítani az egyetemre, délután ügyeket intézett, este fogadta barátait, de én nem így élek, hanem az én életemet furcsa módon a tenisz szakaszolja. Tehát én, ez nem vicc, én járok heti 3-szor teniszezni, és mindig 8-ra. És akkor a páros az 2 óra, a szingli az 1, 2-szer van szingli. Akkor hazamegyek, akkor egy órát a forró vízben ázom a kádban, mert ugyan minden sportolós azt mondja, hogy ez helytelen, de nekem az jót tesz, kilazítja.
16: Hova jársz teniszezni?
17: Hát nagyon sokáig jártam az elektromos pályára.
16: Igen, mert ott egyszer egyetlen... találkoztunk a Brügben például.
17: Igen,
16: ott, meg ott az a azért volt jó, igen, ott volt a meleg. Így van, a forró víz.
17: Na, de onnan kiutált a német tulajdonos tulajdonképpen mindenkit, aztán most meg már nem német tulajdonos van, viszont be is zárt. Tehát a magyar tulajdonos óta ott nincs se teniszpályát, benőtte a gaz, van ott remek uszoda, régen vízilabdásokat gyakoroltak, azt is bezárták.
16: Ez meg is szűnt ez az egész?
17: Tulajdonképpen ott áll üresen, és várja, hogy a MVM valamit kezdjen vele. Szerintem majd toronyház lesz ott, de ez...
14: Hát, milyen egy
17: ez egy ilyen csípős megjegyzés volt, nem fontos. Hogy a kérdésedre válaszoljak, onnan elkerültünk, van egy teniszedzés központ a Folyondár utcában, közvetlenül a Vasas mellett, és oda jártam egy életen át, de egyszer csak rájöttem, hogy én tulajdonképpen idióta vagyok. Hát a római part legészaki részén lakom, onnan míg oda eljutok, az 40 perc autóval. Míg vissza, az is, az már 80 perc, és 2 óra a teniszidő, mert ez egy páros volt.
14: Igen.
17: De már úgy kicsit kiöregettek a partnerek, és már másfél után úgy leleültek, meg mit tudom én. Tehát egyszer csak rájöttem, hogy többet töltök.
16: Hány évesek ezek a kiöregedett partnerek?
17: Hát úgy 89.
16: A fene egyenek.
14: És már nem bírják.
16: Másfél órát bírnak.
17: Nem az a lényeg, hogy nem bírják, nincs kedvük. Szerintem éppen bírnák is, ez csupa nagyon nagy sportember volt, kivéve engem. Na és akkor hirtelen egy nap arra ébredtem, hogy a házamtól gyalogsétára van egy teniszpálya, és biciklivel 10 percre egy nagy, sok teniszpálya. Azt tudják, hogy nagyképű ilyen, hogy római klub, mert igen, a római parton.
16: Igen, igen, igen.
17: És akkor erre a két helyre járok, ez nagyon jó.
16: De csak a partnereket át kellett csábítani, akik nem tudjuk, hogy hol laknak.
17: A partnereket ott hagytam, kiléptem ebből a partiból,
16: elhagytad őket.
17: Szerveződött egy páros, meg én kétszer egy edzőhöz járok, akivel gyakorolunk, és utána játszunk egy, hát nem véres szettet, mert őt nyilván nem érdekli, hogy mi lesz az eredmény. Azt ő nem nagyon tudja, hogy ő nála kevésbé, csak engem érdekel. Mert én a jó ütésekért megyek oda. A párosban ott érdekel az eredmény, de ott se olyan nagyon.
14: De versengő típus vagy egyébként? Tehát akarsz győzni, ha most nem erről a teniszről van szó.
17: Igen, de nem így. Tehát nem az a győzelem, hogy 6-2 ide.
14: Hanem?
17: Hanem az a győzelem, hogy ki tudsz vitelezni olyan ütéseket, amik jók, szépek, erősek, netán odaütöd, ahova
16: gondolod.
14: Igen, de most nem erre gondoltam. Ha most nem a teniszt félretesszük, versengő típus vagy?
17: Nem. Mert ráadásul az én pályámnak van egy nagy hátránya. Ülsz otthon, ugye, a mondott 2 órát, de ugye azt nem fejeztem be, hogy a tenisz
16: igen,
17: miatt nem.
16: Igen, bocsánat.
17: Mert egyébként reggel, tehát reggel után a legfrissebb az, hogy ülnék oda, de akkor én 3-szor a teniszpályán vagyok. De utána igyekszem, tehát mondjuk a délelőtt második felében szoktam lehetőség szerint.
14: Ezért készülnek ilyen lassan a könyvek, mi? Mert hogy csak 2-szer ülsz oda reggelek.
17: Nem megy gyorsabban, tehát ezt az írás alakította ki, nem én.
14: Aha.
17: Tehát, hogy ez körülbelül 1000 karakter naponta. Én még akkor nagyon tudom, hogy folytatnám, akkor kell abba hagyni.
16: Miért? Tudod?
17: Mert másnap akkor nagyon könnyen tudod folytatni. Ha mind megírod, ameddig tudod, akkor másnap ott ülsz, hogy... És tehát olyan, mint hogyha mint hogyha az én írókám az olyan lenne, mint egy autó, versenyautó, amit bekapcsolva kell hagyni ahhoz, hogy aztán jól el tudjon indulni. Aha. Mert ha kikapcsolod, van egy komoly szeánsz ezeknél a versenyautóknak. Igen. És ezt kihagyom, ráadásul a szervezete ír az embernek, vagy alkot, vagy színészkedik, vagy fest. Tehát amikor nem írok, akkor belül a biológikum tovább gondolja ezt, és nem csak, hogy abba hagytam, legfeljebb néhány jelszót írok.

0: dolgozni, szemközt lakott a vízében, és szembe volt egy irodája, ahol ő reggel 8-kor mindig átment, és délután 4-ig írt. Egyszer szakította meg a ebédszünettel a dolgot, így mint egy ilyen melegítőbe jött, ment ott az utcán. És nagyon érdekes volt, hogy ezt ő hogy tudja csinálni, hogy akkor leülök 8-kor, és 4-ig írok.
1: Az igazi írók, mondom ironikusan, azok így szokták, de az én számomra ez tökéletesen mindegy, az a lényeg, hogy úgy kell haladni, mint a kubikus, vagy kubikus, az ország melyik részén mondjuk. Ugye ezt megnézed, iszonyú lassan ás. Leteszi az ásót, rálép, bum, kidob egy adagot.
0: Mert akkor elfárad nagyon gyorsan.
1: Csak 8 órán keresztül csinálja.
2: Igen.
1: És ez ugyanígy van, tehát ha én most azért ki lehetne számolni, ha én írok 1000 karaktert, és odaülök, és 365 napon át odaülök, még akkor is, hogyha levonjuk a, tehát mondjuk 300 nappal számoljunk, mert van vasárnap, meg nyaralás. De 300-szor az 300 000 karakter, az egy közepes regény. Persze még át kell írni, de mindegy, tehát nem érdemes a dolgokat siettetni.
2: De például vasárnap nem írunk?
1: Én igen.
0: Te írsz vasárnap
1: egyébként? Ez nem egyszerű, hogyha családod van.
2: Hát ezért kérdezem.
1: De én 1-2 órát minden nap megpróbálok odaülni. Aztán hogy nem lehet, mert el kell menni vidékre, vagy meghív a rádiótok, akkor ide kell jönni.
2: Igen,
1: de...
2: pont most írtál volna, igen,
1: nem, az új regény. Nem, délelőtt.
2: De délelőtt nem.
1: Túl vagyok a mai.
2: És az előbb mondtad, ugye, hogy a korrektúra, meg láttam ebben a beszélgetésben is, ugye leírod az életértelmét, első mondat szűkül, szűkül, szűkül, és aztán lesz belőle egy tőmondat. Amikor a tőmondat, le is írod őket, vagy pedig csak a fejedben van, és utána a korrektúra...
1: Nem, már ezt a bővített mondatot leszoktam.
2: Azt már leírod.
1: De most azzal szórakozom, most már nem is tudom hány éve, kitaláltam ezt, hogy legyenek karcsú könyvek.
2: Igen, az nekem nagyon tetszik az a szó.
1: Pillanatnyilag jó ötletnek tűnt.
2: Vélem, jó?
1: Filmen mondják. Hát én, jó, de nem úgy találtam ki, mint ami lett. Ez nekem visszatérő élményem. Kitalálok valamit, ilyen bomba biztosnak érzem. Odaülök, és lesz valami más. Itt például azt találtam ki, hogy ültem a kiadónál, és beszélgettünk, hogy mi legyen, hogy legyen. Eszembe jutott, hogy olyan sok ember írt nekem, hogy miért olyan vastagok a könyveim. És akkor én mondtam, hát, na most nem a regényekre gondolok, hanem én mindig arra törekedtem, hogy ha kis regényeket adok közre, akkor legyen 3-4 egy kötetben, mert arra gondoltam, hogy akkor most a mai árakat mondom, akkor fog kerülni 6000 forintba, ha meg külön kiadom azt a 3-at, akkor darabja lesz 4600. Tehát ők jobban járnak, gondoltam én. De ők nem így. És akkor ezt nem tudjuk a buszon jól olvasni, túl vastag a nők, túl nehéz. Hát jó van, gyerekek. És mondom a kiadóban, mi lenne, ha csinálnánk egy sorozatot, 10 darab karcsú könyvet, KK, lehet egy jó kis litográfia erről, hogy két egymásnak fordított K betű. Nekem van egy ilyen hülye PR agyam, aminek semmi köze az irodalomhoz, de valahogy van. És akkor legyen 10 kis kötet, olyan picikék. Egyébként a mintát onnan vettem, az első kötetem, meg a második is ilyen volt a magvetőnél, ugye Mohácsi Vész idején. Hát legyenek ilyen könyvek, legyen belőlük 10, és akkor legyenek az én, amikor ezt kitaláltam, volt 12 kis regényem már régről. Ebből 10-et, vagy akár 8-at válasszunk ki, akkor legyen egy, amiben legjobb novelláim mondjuk, és legyen egy, ami a filmművészettel kapcsolatos
0: Virások. Ügyeim.
1: Tehát olyan szöveg, amiből film lehet, vagy, de nem forgatókönyv, mert szerintem olyan elmebeteg, a filmeseken kívül nincs, aki forgatókönyvet akar olvasni.
0: Még a filmesek nagy részesen.
2: Én olvasnék ilyet. Ez van ilyen könyved egyébként? Forgatókönyves?
1: Nem.
2: Neked nincs.
1: De ki szokták adni a forgatókönyveket, igen. És valahogy nem olyan jó. Akkor jó, ha láttam már a filmet. Akkor...
0: És akkor meg elcsodálkozol, az meg két lehetőség van, tudod, hogy vagy az eredeti könyvet adják ki, ami nagyon sok helyen eltér a filmtől, vagy visszaírják a
1: hát
0: film
1: az eredeti
0: alapján.
1: Forgatókönyvre gondolsz.
0: Igen.
1: Na most én, mikor ezt így mondtam, a kiadó csak arra gondolt, hogy jaj, de jó, mert az addigi megállapodásunk az volt, hogy évi 2 könyv, és lehet mind régi. Ha írok egy újat, beletesszük. Tehát ez nekem nagyon kényelmes. Mondták, jaj, de jó, akkor 3 könyv lesz, és akkor pénzkereset, stb. De mindjárt, amikor ezt kitaláltam, még eltelt egy év, mire elkezdődött. Írtam egy új kis regényt, nagyon meglepődve, 57 lépés címmel.

0: Nagyon büszke vagyok rá, úgy érzem, ez egy fontos könyv, és ugyanebben a szériában nem sokára rá lett egy másik eredeti, annak meg az volt a címe, hogy Teendők halálom után.
1: Igen.
0: Ezek szerintem remek műdarabok az én értékéletem szerint. Aztán néhány régi is bekerült, de azokat mindig mellé tettem valamit. Na így. És úgy állunk, hogy már a hetediknél tartunk. De tehát nem úgy lett, ahogy én ezt szépen elterveztem, hanem valahogy, és azért mondom ezt az egészet, mert kérdezted ezt az egy mondat.
1: Uh-huh.
0: Vicces, hogy azt mondod, hogy abban a beszélgetésben, de ott nem volt beszélgetés.
2: Úgy, hát volt a beszélgetés.
0: De ez most mindegy. Mindegy, a végén jött a kepes, mint meglepetés.
2: Igen, tudom.
0: Na,
2: igen.
0: Szóval lényeg az, hogy ezeket úgy írom, ezeket a karcsú kisregényeket, hogy írok egy olyan 300 ezer karakternyit az előbb említett módon, és ezt lehúzom 200-ra. Ez azt jelenti, hogy egy csontváz marad. Tehát olyan tömény és tömör lesz, de valamiért ez nekem most tetszik. Tehát ezt jó játéknak érzem. Mi az, amit nem lehet kihúzni? Ugye erről szól a játék. És néha van olyan, hogy azt is kihúzom, de aztán hát legalább kétszer átmegyek rajta, mielőtt leadnám.
2: A legvégén.
0: És sokszor van, hogy visszateszem, hogy hát azért azt
2: nézem. Mert az megvan? Megmaradt?
0: Hát a számítógépben minden megmaradt. Megvan.
2: Aha.
0: Persze, amikor kész van 300 ezer, kimentem.
2: Egy kicsit olyan, milyen patika mérleges a dolog, nem? Hogy azt mondod,
0: olyan,
2: hogy...
0: persze, igen. De óriási szórakozás. Állítom, hogy húzni jobb mulatság, mint írni.
2: Mint írni.
0: Hozzáteszem nagyon halkan és szomorúan, hogy a háború és béke felét ki tudnám húzni úgy, hogy egy olvasó, aki nem olvasta, észre se venné. Tehát ebbe ügyes vagyok. És nem kell kihúzni, csak úgy mondom,
1: hát
0: hogy amikor
1: azért jó lenne néha,
0: 30
1: mert...
0: oldalon át az Obstsina előnyeiről, ugye kezdetleges TSC
2: igen.
0: ír, az egy nagyon jó szöveg, csak nem kéne a regényt megterhelni vele.
1: Hát meg az olvasót én a gyerekeimen látom, akiket megpróbálok valamennyire az olvasás felé terelni, hogy ezek a régebbi könyvek, amik azért nem bántak éppen szűkmarkolan az olvasó idejével, azokból, ha lenne egy olyan verzió, ami jobban olvastatja magát, akkor azért sokkal
0: próbáltak
1: többet.
0: Próbáltak csinálni.
1: Hát tudom, nehéz ügy.
0: Ez nem olyan. Ottlik mondta, azt hiszem, hogy van a 19. századi nagy regényeknek ez a kötelező unalmuk.
1: Igen.
2: Igaz, mert én is fiatal koromban nem mondom, hogy küzdöttem a regényekkel, de novellákat sokkal jobban szerettem.
1: Egyébként az olvasással küzdöttél, nem?
2: Nem, de hogy tényleg az volt, hogy én imádtam a novellákat, és az rögtön ott, nem tudom pontosan, én azért jártam magyar szakra, de nem tudom egészen pontosan megfogalmazni.
0: Ez meglep.
2: Mert
0: tudtam rólad.
2: Igen, tanárképző főiskolán jártam még a színművészet előtt, igen. És...
1: Ez engem is meglepett, most megmondom
2: nem,
1: őszintén.
2: Nem, és még sok mindent nem tudtok rólam, de...
1: És ahhoz képest viszont, várj, akkor teljesen másképp fogok veled beszélni.
2: Szóval lényeg az, hogy ugye szokták mondani, de nem jó kifejezés, én is tudom, hogy nem jó meghatározás, vagy definíció, hogy ugye az egy szűkített regény ugye a novella, tehát ez mégiscsak hogy leteszi, de nem ez történik benne, hiszen alapvetően egy eseményről, vagy egy dologról, vagy egy valamit megfogalmaz, de mégis az írásban valószínűleg pont azért, hogy nem lehet terjengős, és nem lehet ilyen. Hát igen, szóval nem lehet annyi leírás benne, annyi információ. Én nagyon szeretem ezeket a szűk mondatokat, ezeket a legfőképpen azért, mert nagyon sokat bíz a fantáziámra.
0: Tudod, én novellistának készültem. Első két kötetem novella kötet volt, és nem is akartam regényt írni, noha akkori mentoraim mind mondták, hogy amíg nem írsz egy regényt, nem fognak komolyan venni. Mondtam, de gyerekek, annyi vastag regény van már, viszont nem érünk rá. Ki ér rá ilyen vastag könyveket olvasni, és mindig vannak ezek a nagy oroszok, ugye Tolstoj, Dosztojevszki, én mindig azt mondtam, hogy Csehov. A Csehov novelláit, de abból négy ilyen nagyon vastag kötet is van. Nagyon érdekes végigolvasni, ahogy az ötlet novelláktól eljut a jellemábrázoló novellákig, de ez most mindegy. Tehát én novellistának készültem, és azért írtam meg az első ilyen hosszabbat, mondjuk így. Én azt is kisregénynek mondanám, de bocsánat, regénypályázatra írtam, Kozmosz hirdette, az a Móra kiadó ifjú felnőtteknek szóló lébelje volt. Hirdettek egy pályázatot, mindjárt meg is nyertem ezzel a Borgisszal, az életem első.
2: Igen, a Borgisz.
0: Én kisregénynek mondanám, de ők regénynek tekintették. Na, és azért írtam meg, mert erre a pályázat, meghívásos pályázat volt, meghívtak, és én még soha ilyen kihívás elől nem futottam el. És amikor kész lett, éreztem, hogy egy csomó mindent ki lehet ezzel fejezni, mint a novellában, vagy egy novellában talán nem. Tehát lehet, hogy ezt a merev álláspontomat föl kéne adni, és akkor egy darabig novellák, regény, és egyszer csak jött egy pillanat, hogy már nem írtam novellát. Akkor kiadtam egy válogatott novellás kötetet, még a Magvetőnél az a címe, hogy Valaki más, és úgy éreztem, hogy lezártam. És ez addig tartott, amíg a sok mellékfoglalkozásom közül épp a tévézés került előtérbe, és tévézés alatt azért nehéz volt regényt írni, de én nem sokat tévéztem, mindenki azt hiszi, hogy 20 évig, közben összesen 7. 3 év lehetetlen, 2 év rögtön, 1 év két ember, slussz. De akkor novellákat írtam, mert valahogy úgy
2: ebből lett. Mert egy regényre arra úgy rá kell készülni, hát ugyanaz, mint az olvasás a befogadó részéről, hogy nem fogok egy regényt. Egyébként ez egy érdekes helyzet, mert egy filmet, egy hosszú filmet az ember nem szívesen szakít meg. De egy regényt, ami ráadásul mondjuk az író elköveti azt a segítséget, hogy fejezetekre oszt, akkor azt tudom mondani, hogy én már olvastam 3 fejezetet, és majd megyünk tovább.
0: Az a dolog... De ez így is van. Okos író számít erre, nem csak arra, hogy te fejezetenként mehetsz aludni, vagy dolgozni, vagy igen, akármi, hanem azt is megpróbálja megszabni egy okos író, hogy milyen tempóban olvasd azt a fejezetet. És ennek az én munkásságomban van egy ilyen kiszögellő példája. Annak az volt a címe, hogy legközelebb majd sikerül. Ugye akkor azt a kétségbeesett ötletet találtam ki, hogy mi lenne, ha én egy barátság története az. Mi lenne, ha egy olyan regényt írnék, pláne az egyik barát egy hangmérnök, aki lassan megsüketül, és 9 év a regényidő. Mi lenne, ha a Beethoven 9 szimfóniáját venném alapul, mindig ahány tétel, annyi kis alfejezet, és ez nagyon egyszerű, mert majdnem mindegyikben ugyanannyi van, egybe van egyel több, mindegy. Viszont ahol gyors a zene, ott próbáltam, hogy a szöveg is gyors legyen. Ahol lassú, ott is. Ahol a zene romantikus, ott, ahol falusias, ott faluba vagyunk. Na most előre lelőném a point, hogy ez 100%-ig nem lehetséges. Nem lehet prózában zenét.
2: Mi az, hogy gyors a szöveg? Az micsoda? Azt hogy kell írni? Hát, gyors szöveg.
0: Figyeld meg, hogy te most milyen tempóba beszélsz. Ha valamint fölizgatod magad,
2: akkor gyorsabban beszélek.
0: Meg nem izgatod magad, lassabban. Na most ezt aki a szakmát, nem is szakma ez, tehát aki úgy igazán tud írni, az ezt tudja befolyásolni. Mondok egy nagyon egyszerű példát, tehát ha sokáig nem teszel pontot, akkor gyorsabban olvassák, mert ugyanúgy pont, ott megállunk. A pont az a az nem a feltételes, hanem a mindenáron való megálló. A vesző az a feltételes megálló, és így tovább. De még sok trükk van, csak most nem érdemes ezzel húzni az időt.
2: Pedig nagyon, engem nagyon érdekel, ez nagyon
0: hát jó. Hát egyszer majd igen, jó, elmesélem okay neked. De nagyon sok trükköt lehet kitalálni arra, hogy az olvasást mondjuk zaklatott a szöveg, akkor gyorsabban fogsz olvasni, vagy szaggatott a szöveg, akkor lassabban fogsz. Én speciál 2 írásjelet próbálok minimumra szorítani, vagy egyáltalán ki is hagyni. Az egyik a pontos vesző. Mert az a véleményem, hogy ha férfi vagy, légy férfi, és hozzá döntés. Vagy pont, vagy vesző. Mi ez, hogy pontos vesző? Ez egy ilyen eldöntetlen izé. Nagyon érdekes, hogy a...
2: A grammatikában nem is tudom, mit jelöl a pontos vesző.
0: Hát a pontos vesző az arra való igazán, hogy van egy sokszorosan összetett mondat, mit tudja, egy teljes bekezdés, és időnként mégis akarsz egy feltételes megállót, ez az egyik. A másik pedig, hogy a nagy felsorolásokban, tehát mit tudja, 1, 2, 3, 5, és mindegyik egy bekezdés, ott középen meg lehet állítani pontos veszővel, sőt a végére is lehet, és akkor jön a következő, de mondom, én ezt nem használom. A másik, amit azért nem használok, mert kulisszahasgatónak érzem, az a 3 pont. De hát vannak olyan írók, mint a francia Céline, aki állandóan 3 pontokat ír, és attól, de ebből ő egy stílust kreál. Én ezt a 2 kerülöm, és a régebbi munkáimból kikihúzkodom, mert ha egy régebbit kiadunk, én mindig egy egész picit úgy átkefélgetem.
1: Most kell tennünk egy feltétel, egy vesszőt, egy feltételes.
2: Egy vesszőt kell tennünk, mert tartunk el egy kis szünetet, valóban így van. De nem sokára jövünk vissza a Megmondtuk Előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és mai vendégünkkel, Vámos Miklóssal. Ez itt a Rádió Café 98.0, mindjárt jövünk vissza, ne menjetek sehova se.
3: Még ne menjetek el! A szünet után is megmondjuk. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Vekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lovers Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelő közösségének!
6: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
7: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
3: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megmondtuk előre. Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal.
2: Sziasztok, itt vagyunk újra a Rádiókafé 98.0-án, a Megmondtuk előre című műsorunkkal, Kapitány Ivánnal,
1: Hevér Gáborral,
2: és még mindig Vámos Miklósra. Köszöntünk újra, Miklós, és köszönjük, hogy eljöttél.
0: Szerbusztok.
2: Hát a kvázi, ha lehet ezt mondani, akkor a trükköknél tartottunk, hogy hogy lehet gyorsan és magyarul irányítani az olvasót, hogy ő milyen ritmusban és hogy olvasson. És itt a szünetben egy picit beszélgettünk arról, hogy az AI-ról beszélgettünk, hogy esetleg az is betörhet mondjuk az irodalomba, vagy hát mindenfajta olyan művészeti ágba, amiben most már használják, és tulajdonképpen azt gondolom, hogy a legegyszerűbb módon ezt a, nem akarok megbántani senkit, de talán ezt az ágat fertőzheti meg, mert ez a legkevésbé tetten érhető.
0: Én szerintem nagyon is tetten érhető. Én elszórakoztam az
2: korai
0: időkben. Hát elkezdtem beszélgetni egyel, És akkor nagyon vicces dolog volt, hogy mondtam neki, nem tudtam, hogy tud magyarul, úgyhogy angolul írtam neki egy szerbusz, én Vámos Miklós vagyok, tudod ki vagyok? Persze, mondta ő. Egy író vagy. Mondom, és milyen nemzetiségű? Azt mondja, svájci. Mondom, igen, szeretnék lenni. Ezt nem értem, mondta ő. És akkor mit tudsz rólam? Azt mondja, te írtad az Apák könyve című regényt, és ez Izraelben egy nemzeti, nem tudom, nemzeti eposz lett. Hát mondom, megjelent egyébként Izraelben, de nem lett nemzeti eposz. Kiderült, hogy van egy izraeli író, akinek van egy valami családtörténete ilyen sok éven át, és azzal anyagul össze.
1: Hát az AI szerint a Gábor is, akkor csináltunk egy ilyen kísérletet, és beírtuk a Gábort is. Igen. És a Gábor már elhunyt egy 5-6 évvel ezelőtt.
2: Viszont minden magyarországi művészeti kitüntetést megkaptam, mindent, ami
0: itt
2: létezik. Hát igen, az AI szerint igen, viszont akkor már nem élnék, mert ugye azt mondta, hogy van.
1: Én meg az 50-es években a Magyar Labdarúgó Szövetség elnöke voltam, de hát...
2: Igen, de ez más, amikor ilyen adatot kérdez tőle, de mondjuk azt mondod, hogy írj nekem egy...
0: Na, amikor azt mondod neki, mert ezt is kipróbáltam, ugye van ez a Cím nélkül című kisregényem, ez két postás, vidéki postásról szól. És akkor azt mondtam AI-nak, írjál valamit két vidéki postásról. Egyik fiú legyen, másik lány, a lány ennyi, egy kicsit idősebb, a fiú meg ennyi, és körülbelül itt vannak Magyarországon, ott, ahol a Belojanis nevű görög falu annak a közelében. Jó, erre írt 6 oldalt. És valami rendkívül lapos történetet. És mondom neki, hát ez mióta regény ez a 6 oldal? Miért, mi az a regény? Mondom neki, na várjál, nem én akarlak téged tanítani, hanem te akarsz nekem. Egyébként nézd, az AI-t használni fogják, már is használják igénytelenebbek fordításra. De az rossz fordítás, tehát egy minimum jó stiliszta nyelvtudónak azt át kell nézni, mert sok a hiba, és ez soha nem fog megoldódni. Fordítás ugyanis nem a nyelv tudását feltételezi, hanem a környezet, a dolgok. Mondok neked egy példát, Göncz Árpád, hajdani köztársasági elnök, úgy mellesleg író műfordító. És műfordító igen, volt. Tudom. És sok Updike-ot fordított. Az Updike-ok ott zajlanak többnyire Connecticutben, ahol én hosszan éltem. És ott van egy olyan út, amit úgy hívnak, hogy Garden State Parkway. Na most ez egy 4-5 sávos borzasztó autópálya. És ugye mivel sose járt ott a Göncz, azt írta, hogy azon a kerti úton mentek, mert úgy képzelte, hogy van egy másik út ugyanebben, azt úgy hívják, hogy New Jersey Turnpike. Igen. Ezt végképp nem értette. A Turnpike az dárda, ugye? Ilyen tulajdonképpen sorompó, és azon az úton valaha kellett fizetni azért, hogy áthajtasz, és Pali állt ott egy dárdával, és amíg nem fizettél, így leeresztette. Ezt ő nem tudta, ott se járt, és ott is valamit fordított. Tehát nem elég a nyelvet tudni így grammatikailag, hanem nagyon sok mindent, vagy gondolj Arany Jánosra, aki tökéletes fordításokat készített a Shakespeare-ből,
2: igen.
0: De mégis vannak ott ilyen furcsa, mert hát nem járt Angliában.
2: Szeretőd mája olyan fehér, mint a Műrmidorok utcája. Például egy okay. ilyen dolog, senki nem tudta, hogy mi az a Műrmidorok utcája, ugye ez a Vigalmi negyed volt akkoriban, igen. És ezt nem tudták ebben a...
0: Na, de gondolj csak, van ez a balladája, Edward király, azt úgy kell szavalni, hogy Edward király, különben nem jön ki a ritmus, miközben az vagy Edward, Anglia bizonyos részein, vagy Edward Amerikában és Anglia más részein. Igen. Érted? És aztán, hogy ne éljen Eduard, azt meg senki. Tehát ezért mondom, hogy a fordításon itt bukik meg az AI.
2: Tényleg azt akarod, de ugye sokat éltél Amerikában, és ez az amerikai létezés azért az igazából beleitta magát a szöveteidbe. Te fordították saját könyvedet amerikaira? Volt olyan?
0: Hát többször volt, de azzal kezdődött, hogy egy színdarabot, egy egyfelvonásost, ilyen nagyon mondatonként, így tanultam angolul. És volt ott egy professzortárs, aki nem tudom, tudjátok-e mi az a helyi író Egyesült Államokban, de sok
2: helyi
0: van.
2: Író?
0: Igen, az nem. Azt jelenti, hogy ő Connecticutben, ahol összesen 3 millió lakos volt akkor, most biztos kicsit több, ő ott híres. Tehát ez olyan, mint egy dán író, mondjuk. De már, ha átlépsz New Jersey-be, ott nem tudják, hogy ki az. Ez egy ilyen helyi író volt. És ugye szerencsésebbek az olyan helyi írók, akik texasiak.
1: Ott azért, ez nagyobban élet.
2: Vagy New York
0: például. Hát New York.
2: Az már nem helyi író.
0: Az államra gondolsz?
2: Igen, az államra. Igen.
0: Na mindegy. És ő vele minden mondaton átmentünk, és én kérdeztem, te, ez azt jelenti, hogy, és a maga angolságával. Nem, ez nem azt jelenti. Mit lehetne tenni, hogy azt jelentse? És így el tudod képzelni, hogy egy kis regény volt, az a címe amúgy, hogy Jaj.
2: Magyarul. Igen.
0: És akkor angolul az Oly címet adtuk neki, ami egy kicsit ilyen zsidós, de mondjuk a New York-i értelmiség, a városi is, meg az állam is, az ezt úgy használja, ezt az Oly-t. Na mindegy, és azt ott lefordítottam, de előtte még lefordítottam egy felvonásost, csak most összecsúszott ez a két gondolat. Azt azért, mert a Yale-en vállalták, hogy előadják, és ott 8 színház van, és ott szépen be is mutatták, és nagyon büszke voltam magamra.
2: De akkor úgy kvázi lektoráltattad vele, hogy ez is működőképes, vagy nem?
0: Sőt, nem csak vele, a rendezővel megkértem, olvassa föl, ahol darabos mondat van, álljon meg, akkor megállt. És akkor...
2: Jó, csak az árnyalatokat, ha te nem tudod, mert te tudtad volna, akkor már beleírtad volna a fordításba.
0: Ezeket, aki nem, tehát ahhoz ott kell élni 30 évig.
2: Hát ez az.
0: És én csak 4.
1: Hát a Milos Forman, amikor ugye Amerikába ment, akkor onnantól kezdve az első tulajdonképpen saját kútfölből merített filmje után csak bestsellereket filmesített meg, és megkérdezték tőle, hogy miért. Hiszen Csehszlovákiában, ahol még ő alkotott, ott ugye minden a saját találmánya volt. És azt mondta, hogy azért, mert ő nem ismeri Amerikát, viszont ezek a cuccok, ezek viszont ismerik, és baromi jól ábrázolják, amit kell neki. Már nem kell ezzel törődnie, hogy azok a nüanszok benne
0: igen,
1: legyenek.
0: De ettől függetlenül ez egy picit ironikus megjegyzés tőle. Ugye az első filmje, ami arról szól, hogy gyerekek kábítószereznek, és a szülők összegyűlnek, hogy kipróbálják, és igen, akkor ez volt a... bonyodalmak támadnak. Na, ez egyáltalán nem ilyen könnyűvérű dolog, vagy szórakoztató dolog, ez egy csodálatos társadalmi dráma, meg is bukott.
1: Igen, de ez az ő találmánya volt most. Azt mondom, hogy ez még az ő effektív, ők találták ki a forgatókönyvíról ott közösen, nem pedig egy már létező műhöz nyúlt hozzá, amit megfilmesített.
0: Nézd, ha valaki idegen ajkú, akkor nagyon jó, hogyha a helyi műveket, azért a Hair, az szerintem remek.
1: Igen, én nagyon szeretem.
0: Egy musical, de sokkal jobb, mint az eredeti musical, amit volt.
1: Hát ő csinált belőle tulajdonképpen egy történetet.
0: De azt nem biztos, hogy tudod, hogy áthangszereltette. Tehát az eredeti musical számai sokkal lassabbak. Igen. Csak közben jött a diszkó, meg mit tudom én. Na mindegy.
2: És neked Amerika az beleívódott az életedben? Sok mindent hoztál át onnan. Hát dolgokat, gondolatokat, ugye többek között ugye a lehetetlennél is ugye beszéltünk, hogy hallottam, amit mondtad, hogy a stand-upnak a valódisága hogy működik, hogy egy ember kiáll, amit egyébként te remekül csinálsz, és csináltál akkor is, de mondjuk te föl tudsz állni egy színpadra, és tudsz beszélni.
0: Igen, például. De ennek semmi köze a írósághoz.
2: Azt mondom.
0: Amerikához annyiban van köze, hogy én egy visszahúzódó könyvmolynak azonosítom magam ma is. Csak
2: vannak ilyen perverzióit, hogy kiállsz az emberek, több száz ember elé, sőt tovább megyek, több tízezer ember
0: dolgok.
2: Igen.
0: Tehát Amerikában volt egy helyzet, amikor egy vicc folytán én színpadra kerültem, hogy ott stand-upot.
2: Miért?
0: Volt egy színdarab bemutató, nem az, amiről az előbb beszélt, egy másik, a Yale Cabaret-ban. És utána elmentünk, mert az mikor vége a színháznak, átalakul ilyen szórakozó helyé. És ott maradtunk premier bankettet tartani, színészek, rendező, meg én. És egyszer csak körbejárt egy nagyon csinos pincérnő egy cilinderrel, és láttam, hogy emberek a sör alá tétre ráiknak valamit, és bedobják. Kérdeztem, hogy mi ez? Mondták, open mic van ma épp. Ha is az mi? Hogy stand-up est, de csak egy host van, és a jelentkezők közül kihúznak 4-et, akkor 4-en felléphetnek, és az a host összekötögeti, és az a szabály, hogy ha a közönségben bárki elkezd fütyülni, akkor fejet kell hajtani, abba hagyni, jöjjön a következő. És akkor mondták, hogy nem mered bedobni. Hát még nem tud, ez a legelején volt, nem tudtam eléggé angolul. De említett egyéniségem, hogy ne tudni, ráírtam, olvashatatlanul nagyjából, hogy Vámos Miklós, de mondta, úgy sem. És akkor fölmentek, fölhívtak valakit, az egy nő volt, ilyen fekete nő, nagyon erőlködött, nagyon nyomta. Tudod, igen, akkor az énekes nyomja a hangot. Tehát úgy nagyon nyomta, én meg boldogan ültem, ott beszélgettünk. Egyszer csak mondták, hogy milos vamos. Kicsit vártam, hát ha van egy milos, de nem volt. Akkor fölmentem, és azt mondtam, jó estét kívánok. Mint hallják, nem tudok angolul. Óriási röhögés. Mert ez a mondat nem volt teljesen igen, rossz, vagy talán, talán ezzel a kis Iron Curtain accenttel beszéltem, tehát igen, a vasfüggöny
8: akcent. Igen, igen.
0: És most itt volt egy színdarab bemutatóm, nagyon boldog vagyok, és bankettolunk. Ha valaki lenne a kedves, és fütyülne egyet, akkor visszamennék a... Csak röhögtek.
2: Hát micsoda hatásvadászok, de jó
0: működik. Én nekem az úgy jött, tehát igen, nem igen, vadásztam. És akkor mondom, na jó, hát akkor most mit mondjak? Valaki fölüvöltött, hogy where are you from? Tehát, hogy honnan szalajtottak, melyik országból. Akkor erre mondtam, hogy az Magyarország, az úgy hangzik, mintha mind éhesek lennénk. Tulajdonképpen van benne valami. És hiszik-e vagy sem magyarul, majd most el is fogom mindjárt rontani, majd tapasztalni fogják. Nincs she és he, tehát nincs him nemű ő és nő nemű ő. Na hát, nagyon tetszett nekik, hogy mi milyen ilyen a nők szempontjából milyen egyenlőségpártiak vagyunk. És
2: így. Ország,
0: és kezdtem nekik mondani, hogy milyen Magyarország, komoly nyelvtani hibákkal, de azt mind viccnek hitték. És akkor az Istennek nem fütyült senki. És úgy telt az este, hogy aznap ketten léptünk föl, az első nő, meg én. És akkor ezzel a tapasztalattal arra gondoltam, hogy tehát, ha én ezt így tudom nyelvtudás hiány egy idegen országban, akkor nincs olyan nagy baj én velem, mert addig azt gondoltam, hogy én velem nagy baj van, én egy marslakó vagyok, nem ide tartozom.
2: De egy társaságban például te nem nagyon beszéltél?
0: Soha, és most sem nagyon.
1: De hát figyelj neked, azért volt így ilyen zenész múltad, nem? Korábban
0: na jó, főleg... Na, ez egész más.
1: Én megmondom őszintén, én ennek egy picit most elárulom, részese voltam, mert én ifjú gyermekkoromban az én anyukám unokatestvérénél voltál, Boros Lajosnál, és én ott vele találkoztam még kisgyerekként, csak az egy ilyen fura helyzet volt. Már úgy értem, hogy hát ugye nyilván nem emlékszel erre, hogy...
0: Még nem tudtad, hogy én leszek a
1: város. Nem, akkor még a gerilla együttes voltál.
0: És akkor
1: volt
0: még Tibornak hívtál.
1: Igen, pontosan.
0: Igen, igen.
1: Úgyhogy, és én ott emlékszem arra, hogy ott valamilyen nagy zenei izé volt, gitárok, meg nem tudom mi volt, abba csöppentem
0: hát
1: bele.
0: Ez volt, de az egy feladat volt akkor, tehát ugye, kezdjük ott, hogy 15-től 18-ig zajlott ez az én életemben. És jött egy Haraszti Miklós nevű ember, akinek aztán nagyon furcsán alakult a pályája itt, mai napig cikizik. És azt mondta, hogy hát, mert én rocker voltam, játszottam a König zenekarban, tehát ilyen klasszikus, de gyönge rockzenekar, akkor beatnek hívták, mindegy. És a Haraszti mondta, hogy nem, ez kell, hogy szerelem, meg mit tudom, hanem rendes, komoly gondolatok, tessék itt a minta, és adott kölcsön két lemezt. Az egyik Pete Seeger volt a nagy amerikai népénekes, mindenki ismeri We Shall Overcome, meg Guantanamera. Azt a Haraszti lefordította egyébként gyönyörűen, de most nem az ő dicséretéről van szó. És akkor azt mondta, hogy vietnámi háború. Kérlek, hazamentem, írtam, vietnámi háború, mentem, nagyon tetszett neki. Akkor, és így tovább. Akkor megint mutatta Bob Dylan. Mondom, tényleg szegény feketéket verik ott, akkor írtam egyet. Tehát várunk este a szobornál.
2: Polbitesek lettetek.
0: Hát a polbit is nekünk nem tetszett, azt az ilyen egyetemi közösség találta ki ezt a nevet, te sem mindegy. Tehát ez egy feladat volt, és nem tudtunk jól megszólalni, az volt a baj, mert nem volt erősítő, semmi se volt, úcska ládagyári gitárok. Elmentünk valahova fellépni, ott is volt egy mikrofon, csak úgy hárman behajoltunk. Tehát ez minőségileg nem volt olyan, amilyen lehetett volna, pláne, hogy a Berki Tamás, az állandó partner, az egy operai hang, és később a legjobb magyar jazzénekes lett, csak a szocializmus őt kinyírta. Soha nem engedték ki a jó fesztiválokra. Hát 38 éves volt, akkor megjelent első és egyetlen ilyen fekete lemeze.
1: Igen, nagyon-nagyon.
0: Tehát rengeteg sérelemért engem ott, és viszont az volt, hogy nekünk volt, mit tudom én, 20-30 számunk, de az egy teljes és önálló koncertet adtunk, és egy kicsit kevés volt. És akkor a számok között kellett valami néhány mondatot mondani. És akkor összeszorított foggal, adtam valamit. Én voltam a konferencié. De ez nem segített ahhoz hozzá. Tehát Az, hogy én ki tudok menni egy színpadra, az Amerikában kezdődött ezzel a bizonyos estével.
2: Mondd még egyszer, mi volt a neve? Mike? Mi?
0: Open Microphone.
2: Open Mic-nak hívták.
0: Vagy.
2: Most értem.
1: Ha mindent, amit majd nem értettél a beszélgetésben, utána elmagyarázok.
0: Jó, tehát, hogy... Mindegy, szóval én most is, tehát, hogy is mondjam, gimnáziumi évek alatt is írónak éreztem magam. Teleírtam a általános iskolai és a gimnáziumi, voltak ilyen diákújságok, és mindig prózát. Az egyetlen ilyen versszerű, az a dalszövegek. És az nagyon érdekes, hogy a Haraszt itt mai napig cikizik, hogy azt írtad, hogy elment a repülő, itt hagyok. Na most sajnálatos módon én írtam. Ő csak itt-ott belejavított prozódiát, magyaráztam, elég érdekes volt, mert ő Izraelben született, és ezért ő csak azt tudja mondani, hogy prozódia. És én sokáig azt hittem, hogy ezt így kell ejteni, mert mástól nem. Na mindegy. És akkor mindenhol, ahol beleizélt, odaírtam, hogy Vámos Haraszti. Az nem jutott eszembe, hogy ennek valami nő jogdíj következménye van, vagy lesz.
2: Lett,
0: egyébként nem nagy.
2: Nem
0: hát fillérek, igen. Nem érdekes. De máig, akik az ő politikai ellenfelei mondják, hogy ezeket a szarokat írtad, és akkor én időnként előállok, és mondom, ezeket a szarokat én írtam.
2: És van valami hanghordozó, amin ez megmaradt?
0: Az van, hogy a rádió...
2: Rádiós voltatok?
0: Mi az, hogy lemezünk jelent meg.
1: Figyelj, akkor ezért ez egy menő dolog volt.
0: Igen, bocsánat, de csak a szalonképes dalokat engedték, és rádióban háromféle cenzúra volt. Bementél, fölvetted, meghallgatták, azt mondták jó, akkor ráírták, hogy zésíthető.
2: Igen.
0: Az azt jelenti, hogy le lehet adni. Második változat. Ráírták, hogy nem zésíthető, de megtartották. Hát, ha változnak a szelek. És a harmadik rögtön letörülték. És mindegyikben, hát 20 darab szám maradt meg a zésíthetők, vagy a nem zésíthetők. Amit letöröltek, az ugye nem maradt meg. Na most ezeket aztán a rendszerváltozás után ilyen rádiós haverjaim kilopkodták, tehát nekem megvan otthon.
2: Megvan.
0: A számítógépemben. És olyan érdekes, hogy amikor beszólnak, hogy én egy vén kommunista fasz vagyok, mert elnézést kérek, de így idézem,
2: ez ahogy, egy idézet, igen.
0: Ahogy írják, igen. Akkor én azt szoktam erre mondani, hogy igen, én vén vagyok, és fasz is vagyok. De a kommunistát honnan veszitek? A gerilla együttes énekelt a vietnámi háború ellen, ugye azt máig is ellenzem, énekelt a feketék jobb sorsáért, azt is, énekelt a cigányok jobb sorsáért, de azt azonnal letörölték, vagy betiltották, vagy mit tudom. Mutassatok egy mondatot, ami arról szól, hogy én kommunista lettem volna valaha. Mellesleg én rendőrhatósági figyelmeztetést kaptam a gerilla időkben, útlevelet meg nem, és az az első pontja az indokoknak, hogy mert az ön eszméi államellenesek. Van nektek ilyen? Netek kérdezném, ha egyáltalán válaszolnék, mert az a tapasztalatom, hogy az ilyen
1: ezzel nem érdemes
0: Facebook
1: ezekre.
0: Kommentekkel nem kell hát foglalkozni.
2: Abszolút nem.
1: Te filmforgatókönyveket is írtál oda, hogyan írtam. Keveredtél?
0: Hát úgy, hogy elvégeztem a jogi kart, nem vetek fel a bölcsészkarra tulajdonképpen a Harasztiék miatt, akkor egy évig nyomda, jelentkeztem a jogi karra, gondoltam ott lazább a helyzet, tévedtem. Olyan volt a szocializmus, hogy abban az évben, amikor én jelentkeztem, kis durvulás, jeges szelek Moszkva felől, következő évben meg mehettem volna a bölcsészkarra, de én ezt nem tudtam. Mentem a jogi karra, és azt elvégeztem őrült nehézségek árán, mert ha valami nem akartam soha lenni, az a jogász, nem is volt jogállam, de ma már hálás vagyok, mert viszonylag jól eligazodom a jogi ügyekbe, és még egy írónak is vannak, szóval mindegy. És akkor épp elvégeztem, amikor volt a Veszprémi TV Fesztivál. A hozzám hasonló korúak jól emlékeznek, hogy a Veszprémi TV Fesztivál nem Veszprémben volt a neve ellenére, hanem Balaton-Almádiban laktunk egy Aurora nevű, akkor luxusszállónak minősített szállodába. Ennek egy érdekes része volt, hogy a szállodától az országút fölött egy ilyen gyaloghíd vezetett át. Kis...
1: Strandra.
0: Igen, és ott volt egy privát strand, ahol csak azok mehettek. Hát és ott töltöttük ezt a hetet. És engem meghívtak, mert írtam tévéfilmet, ezt aztam azt, mindegy. Elég hamar, tehát egyetemista korom úgy zajlott, hogy én már írtam egy filmet, amit leforgattak, írtam 3 tévéfilmet. Na, meghívtak, ott voltam. Egyszer csak jött le egy ember már a záró napon, a díszteremben, egy lépcsőn, egy kicsit bizonytalan léptekkel, ahogy a falusiak mondták, hát ez már tele van. Az ott úgy leereszkedett. És oda jött hozzám, és én tudtam, hogy én ismerem. úgy hívják, hogy Szabó B. István, kicsit olyan irodalomkritikus is volt, meg rovatvezető, meg minden, de aztán úgy kitűnt a képemből. Azt mondja, szevasz Miklós, de rég láttalak. Mondom, én is. Hát most mi van veled? Mondom, most éppen lediplomáztam, és akkor, na és hova mész állásba? Mondom, hát ha szerencsém van, sehol. Gyere be hozzám. Nem mertem megkérdezni, hogy hova? Akkor odébb imbolygott, akkor kérdeztem ott, ez ki volt? Ez a filmfőigazgató. Ez egy nagyon súlyos, szinte cenzori állás volt, Báthori utca 7. Jó van, és akkor bementem, három állást ajánlott, egy legyek az ő titkára, mondtam nem, kettő legyek a Filmszínház muzsika főszereplője, mondtam ám pláne nem, három, alakul, két stúdió volt akkor még csak, alakul egy harmadik stúdió, és ott keresnek dramaturgot, mondom erre én, és az mi? Mondta, hát az olyan irodalmi szakember, aki az író és a rendező között úgy tartogatja a kapcsolatot, ilyesmi. És mondom, kötött állást, tehát be kell jönni? Nem, nem. Hát, mondom, akkor jó. Hazamentem, csöngött a telefon. És azt mondta valaki, Marx vagyok.
1: Mondtam igen, neki, Marx József.
0: Én meg Engels. De kiderült, hogy ő Marx József, ő lett a stúdióvezető. Ez a Szabó B. azt mondta, hogy itt se gazdasági kötöttségek nem lesznek ennél a stúdiónál. Ez lett, akkor még nem volt neve, az Objektív. Se pedig cenzúra. Mondom, hát akkor marha jó. Ótvaros hazugság volt mind a kettő, de ez mindegy. És akkor oda mentem, mert kiderült, hogy a következő rendezői kar van ott az élen. Szabó István, Kósa Öcsi, aztán Kardos Ferenc, Huszárik, Zoltán,
1: Szörény Rezső.
0: Szörény Rezső, szegény, nagyon hamar meghalt. Mindjárt az első filmes munkát neki végeztem, és Makkáró is néha, tehát egy fantasztikus rendezői kar. És akkor én oda mentem, ez nem állás volt, hanem egy ilyen készültségi helyzet, hogyha kellett egy filmbe dramaturg, akkor engem hívtak, és elég sok filmnek voltam dramaturgja, még többet írtam, és ezektől az emberektől rengeteget tanultam, mert ezek, ezt szomorúan mondom, az akkori nagy írókhoz képest, akiket persze mind ismertem, némelyik atyai barát volt, Örkény, Déri, Mándi, de mondjuk a Szabó Pista mindegyiknél sokkal olvasottabb volt. És a Mak tudta a legjobbakat mondani. Tehát emlékszem, azt mondta nekem, hogy van egy ilyen elv, ez filmre igaz, de színdarabra is igaz, és regényre is igaz szerinte, hogy hétszer, ha jó, akkor hétszer föl lehet tenni benne azt a kérdést, hogy és akkor mi történik most egyszer csak? És akkor tényleg elmondta a Hamletet, hogy Királyfi egyetemről hazamegy, és akkor mi történik? Apja szelleme azt mondja, és akkor mi történik? És így tovább. Na most az a lényeg, hogy legalább hétszer kell, ez azt jelenti, hogy hét fordulat, hét olyan nagyon jó. Én ezt azóta tartom. Tehát amit a filmgyárban tanultam, az a regényíráshoz segített, meg aztán elég sok forgatókönyvet írtam, de nagyon cinikusan. Tehát én addig írtam, amíg a rendezőnek jó volt, és utána egyáltalán nem érdekel tovább, és a pénztárhoz fáradtam.
2: És te olvasott vagy?
0: Én nagyon, mert...
2: Nagyon. Te magyarul a szórakozásaid közé tartozik, hogy olvasol?
0: Messze a legfőbb szórakozásom, és fontos dolog ez. Én szerintem legalább olyan jó olvasó vagyok, amilyen író, hát ha egyáltalán. De én nagyon sokat olvasok, egy-két naponta egy regény, és mindezt a könyvtárral oldom meg.
2: Az igen.
0: Csak ami tetszik, azt aztán megveszem. Tehát ugye olyan könyvet tartok otthon csak, aminél van esélyre, hogy én ezt még egyszer el akarom olvasni.
2: Van olyan könyv, amit elkezdtél és abba hagytad, mert mondtad, hogy ez
0: rengeteg.
2: Rengeteg.
0: Hát nézd, ilyen gyakorlattal, ami nekem értem, van, elolvasom az első 10 oldalt, akkor már tudom, hogy ez nem jó, de akkor még belepörgetek a közepén néhány oldalt, és elolvasom a végét. És akkor úgy tekintem, hogy na, hát ez nem
1: ez kell megvan.
2: És ezen kívül más hát most szórakozásod, kikapcsolódásod van? Filmeket nézel? Sorozatokat nézel?
0: Sorozatot nem. Hát csak úgy, hogy a feleségem nézi, és akkor oda keveredem.
2: Egyébként nem.
0: Nem.
2: Moziba jársz még?
0: Nagyon ritkán, de nem azért, mert ne szeretnék.
2: Hát, persze.
0: Hanem mert onnan a római parttól olyan nehezen mozdulok el.
2: Oda is kell, kell egy mozit is telepíteni, nem csak egy
0: Dunapart,
2: klubot.
0: Oda kimegyek, ja. Annál jobb szórakozás nincs. A nyár van, lehet kajakozni. Szóval az ott egy ilyen, és ráadásul egy ilyen föltáruló autós kapun behajtasz, balra kanyarodsz ott a házam. És akkor úgy érzem, hogy ez nem is Magyarország. Azért vettem annak idején, mert pont úgy nézett ki, mint az a ház, amiben laktam Amerikában.
2: Csodálatos. Bekukkantottak rá, és egyszerűen hirtelen nem értette, hogy mit akarnak.
1: Igen.
2: Egyébként meg elment az időnk. Hát igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és ezeket megosztottad.
0: Részemről az öröm.
2: Köszönjük szépen. Ez volt a Megmondtuk Előre című műsorunk Kapitány Ivánnal.
1: Hevér Gáborral.
2: És mai vendégünkkel, Vámos Miklóssal, akinek még egyszer köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Ez pedig a Rádió Café 98.0. Hallgassatok minket továbbra is. Sziasztok!
3: Megmondtuk Előre. Kulturált fecsegést hallottatok a Rádió Cafén. Az összes adást meghallgathatjátok a Rádió Café 98.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj. Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
9: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
3: Rádió Café. Van barátod.
10: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Tenerife. Az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
11: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
12: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
13: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
14: Kihirdették a pótfelvételi pont határait, drogdílereket fogtak Nógrád megyében. Holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kopács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Erről is beszélt napi rendelőti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárult. Négy feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 g tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban két nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamint találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta el rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
15: Fő téma az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
14: Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égboltal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő. Délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
16: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Fontos számodra, hogy sokáig és fitten élj? Hallgasd Kutasi Judit és egészségügyi szakértői műsorát minden csütörtökön este 6-tól a Rádió Cafén. Egészségkód a Rádió Café és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora.
1: Szép napot kívánok, ez itt az Egészségkód, a mikrofonnál Kutasi Judit. Augusztus utolsó hétvégén egy teljes napra a mozgásé lesz a főszerep a Műegyetem rakparton és környékén. A Generali Night Run idén már nem csupán esti futóverseny, hanem igazi nyárzáró sportünnep is lesz. Reggeli félmaraton, dunaátúszás, streetball kupa, gyermekprogramok, éjszakai futamok, majd a napot lezáró kerékpározással. A rendezvény egyik legnagyobb különlegessége pedig, hogy több év kihagyás után visszatér a budapesti Dunaátúszás. Erről is beszélgetünk majd részletesebben, illetve arról, hogy milyen felkészültség szükséges ahhoz, hogy valaki biztonságosan nekivágjon a Dunának, hogyan lehet megszólítani azokat, akik még csak most barátkoznak a rendszeres mozgással, illetve mitől válhat egy sportverseny valódi közösségi és egészségmegőrző programmá. Vendégem a stúdióban Sallai György, a Generali OVT Dunaátúszás egyik társszervezője. Köszönöm, hogy itt vagy velünk.
2: Örülök, hogy itt lehetek, és köszönjük a meghívást.
1: Illetve telefonon tart velünk ma Old Boglárka, a Generali Biztonságért Alapítvány szakértője. Szervusz Bogi, örülök, hogy elfogadtad a felkérésünket.
3: Köszönöm én is lehetőséget.
1: Boglárka, induljunk is akkor tőled. A Generali a Biztonságért Alapítvány csak nem 10 éve támogatja ugye a Night Run. Miért álltok ilyen hosszú ideje a rendezvény mellett, és mit jelent számotokra ez az együttműködés?
3: Igen, a Generali a Biztonságért Alapítványnak az egyik legfontosabb célja az egészségmegőrzés és a diák és szabadidős sport támogatása. Ezért olyan együttműködő partnereket szoktunk keresni, akik ezt a célt segítenek nekünk megvalósítani. Maratonmen az a szervezet, aki évek óta együtt dolgozunk, és a futásra azért esett a választás, mert ez az a sportág, mihez tényleg így nem sok minden kell, nem kell drága felszerelés, bárki felhúzza a futócipőt és elindulhat, nekivághat, vannak rövidebb távok és kihívásosabb távok, igazából mindenki számára hozzáférhető. Mi annak vagyunk a hívei, hogy ezt a szemléletformálást, az életmódjába beépítse minél több ember a futást, ezt támogatja ez a verseny is.
1: Igen, és hát felvillantottam a beszélgetésünk előtt, hogy itt egy egész napos több sportágat felvonultató eseményé bővült ez a program. Miért tartottátok fontosnak, hogy ne kizárólag a rendszeresen futókat, hanem ennél egy jóval szélesebb közönséget szólítsatok meg, és akkor utána áttérünk az úszásra is?
3: Igen, igazából azért is fontos számunkra, hogy ez egy ilyen fesztivál hangulatú esemény, tehát hogy kedvet is tud csinálni azok számára, akik mondjuk eddig maguktól nem kezdtek el tudni úszni vagy kerékpározni. Úgyhogy arról is gondoskodunk, hogy a jó hangulat meglegyen, zenei pontok vannak végig a pályán, illetve ez egy nagyon szép, hangulatos, panorámás, kivilágított, a Budapest látványosságain végigvonuló útvonal, úgyhogy aki nem fut rendszeresen, az is inspirációt vagy kedvet kaphat ahhoz, hogy ez változzon. És ezen a napon igazából ki lehet minden sportágat próbálni, lehet azt, hogy valaki reggel úszik, este fut, akár egy biciklizéssel zárja a napot, hogy ez egy ilyen egész napos kedvcsináló és az egészségmegőrzés jegyében zajló program. Kint lesznek a Generali egészségügyi szűrőbuszai is, még egy jótékony célú gyűjtést is beépítünk a programok közé, úgyhogy tényleg így kicsik és nagyok, kezdők és haladók és rövid és hosszú távot preferálók is megtalálják a számítást.
1: Gyuri, hozzád fordulnék, hogy a nap egyik legizgalmasabb eleme lesz kétségkívül a Dunaátúszás visszatérése. Te személy szerint mit éreztél, amikor kiderült, hogy több év kihagyás után újra meg lehet ezt az eseményt rendezni, és Budapesten?
2: Hát nem kérdés, hogy hatalmas örömöt, és a társaimmal, akikkel 7 évvel ezelőtt szerveztük az első budapesti Dunaátúszást, kifejezetten felvillanyozottunk, amikor eljutottunk arra a pontra, hogy megvalósulni látszódott a Dunaátúszás idén újra. Jó magam egyébként különböző szerepkörökben, meg különböző módokon valamennyi Night Run eseményen jelen voltam, úgyhogy én egy igazi Night Run fanatikus vagyok, vagy munka, vagy kikapcsolódás szempontból, de én is azt tudom mondani, hogy szerintem az egyik legkiválóbb és legkülönbözőbb

0: előtt, amikor felvetődött annak a gondolata, hogy a Dunántúszást, amely 2020-ban rendeztük utoljára, legutoljára a mostanhoz képest.
1: Gondolom itt a Covid azért.
0: Igen, a Covid az beleszólt, ott nyilván volt egy leállás, és újraindítani nehéz volt ezt az egészet. Mindeközben mi a Covid-ot követően egy országos nyíltvízi úszóverseny sorozatot kezdtünk el építeni, aminek szintén az előbbzőekben elmondottakhoz hasonló célja volt, hogy azokat a amatőr vagy akár professzionális úszókat megszólítsuk, akik nem versenyszerűen, feltétlenül versenyszerűen szeretnének küzdeni egymással, hanem egyszerűen jól érezni magukat és beúszni velünk Magyarország különböző szuper nyílt vizeit, ami egyébként egy csoda Magyarországon. Akkor ez volt a célunk, hogy építsünk egy olyan eseményt, amelyet mi is imádunk, tehát ez egy igazi szerelemprojektként indult, valójában mi magunk szerettünk volna csámborogni az országba és beúszni helyeket, és épült egy közösség erre, és ez az elmúlt 5-6 évben ez folyamatosan épült, és a két dolog gyakorlatilag a Night Run szeretete, a Generálival való egyébként régi jó kapcsolatunk, a Generál Biztonságért Alapítvánnyal való régi jó kapcsolatunk, illetve maga az Open Water az összeért ezen a ponton, és itt keresztezték az utak egymást, hiszen egymásra találtunk olyan értelemben, hogy a Generália Biztonságért Alapítvány és a Marathonman által kifejezetten jó szívonon megrendezett Generali Night Run eseményben mi implementálni tudtuk azt a típusú úszóversenyt, amit egyébként korábban ugyanezen a helyszínen a Corvinus és a BME Egyetem között tartottunk. És gyakorlatilag ez volt az a pillanat, amikor azt láttuk, hogy ez egy ilyen mindenki számára örömteli és ilyen win-win helyzet, hogy itt van egy esemény, ami ki tudja egészíteni a korábbi Generali Night Run eseményt, viszont van egy olyan platform és egy olyan felület a budapesti Dunántúszás számára, ami kifejezetten nagy közönséget tud elétárni, és itt van az egész mögött a Generália Biztonságért Alapítvány, aki odaállt mögé, és tényleg fantasztikus támogatásban részesít minket, olyan értelemben, hogy meg tudjuk ezt valósítani.
1: Hát nem egy könnyű dolog, főleg ezt Budapesten megvalósítani, és akkor Bogihoz fordulnék, hogy milyen plusz kihívás volt ebben, hogy az úszás mellé álltatok?
2: Hát mi nagyon szerettünk volna bővíteni, mindig valamivel újítani, bővíteni a sportágakat, és Gyuriék megkerestek bennünket ezzel, és ez tényleg találkozott, ahol aki elképzelésünk a végkel, és nagyon inspiráló volt hallani azt a lelkesedést a szervező oldaláról is, hogy ez tényleg így beszippantott bennünket is, hogy ez milyen klassz esemény. Nyilván nekünk nagyon fontos a biztonság, úgyhogy az első kérdéseink egyike az volt, hogy hogyan garantálják azt, hogy itt az időjárás, a vízminőség, a sodrás és minden, mert együttvéve ez egy élmény legyen, és egy biztonságos élmény legyen, úgyhogy ez az alapítványunk profiljából van, ez kiemelten fontos. Az is fontos, hogy megfelelő orvosi vizsgálat után ugorhatnak vízbe a részvevők, hogy 18 pluszos a korhatár, tehát hogy ezt nagyon körüljártuk, hogy ez tényleg biztonságos legyen, és maradandó élmény maradjon.
1: Hogyha itt még a kihívásoknál tartunk, vagy nehézségeknél, ugye sokan elsősorban a hajóforgalom, vagy a vízminőség miatt tartanak a dunai úszástól. Hogyan gondoskodtok résztvevőként erről a fajta biztonságról?
0: Ketté bontom a témát. Az egyik a vízminőség. Minden egyes úszóversenyünkön, ami az ország bármely területén van, kifejezetten a budapesti Dunántúszás esetén, ott minden esetben egy vízvizsgálatot hajtunk végre az esemény előtti 24 órában, olykor a 48 órában, és ezeket az eredményeket közzé is tesszük teljes transzparenciával, és hát jelenthetem egyébként, hogy az elmúlt 8 évben az egyik versenyünkön sem volt olyan jellegű probléma, ami megakadályozta bármelyik eseményünket. Ez egyébként igaz a budapesti Dunára is, tehát a közhiedelemmel ellentétben egyébként a Duna vize, ha csak nincs valami extrém probléma, ami környezetileg bárhonnan is ered, akkor ez egyébként egy tiszta és egyébként úszható víz.
1: Igen, a budapesti szakaszról beszélünk, és itt szoktak lenni kétségek.
0: Igen, ez is egy régi sztereotípia, amit egyébként mi kifejezetten a természet imádójaként így kifejezetten törekszünk arra is, hogy ezt a közhiedelmet így próbáljuk bontani, és ezek az események, ezek kifejezetten alkalmasak arra, hogy itt bemutassuk azt, hogy egyébként ez nincs így már, ahogy egyébként korábban valamikor még volt. Úgyhogy a vízvizsgálatot végrehajtjuk, ezt közzétesszük, ezt szakemberek nem is mi kommunikáljuk, hanem van erre egy kötelezettségünk is. És akkor áttérve a vízibiztonság kérdésére, Való igaz, hogy egy jó kihívás a Dunában úszni, a budapesti Dunában az egyik oldalról átúszni a másikra, az egy még kiemeltebb kihívás,

0: de azért ne kell, hogy nyugtassak mindenkit, hogy ez marad a kihívás szintjén olyan értelemben, hogy azt a fajta vízi biztonságot és ezt a fajta versenybiztonságot, amelyet mi ott megvalósítunk, azt hosszas tervezés alapján dolgoztuk ki.
1: Itt azért a sodrás, a hőmérséklet, kiszámíthatatlan viszonyok, ugye ezt sorolhatnánk, hogy mennyi mindenre kell figyelnetek.
0: Így van, nagyon sok olyan természeti jelenség van, amelyet mi kommunikálunk is az oldalainkon és minden platformon, de azért nem, tehát azt én hobbiúszóként mondhatom, hogy azért ez nem egy rémisztő dolog a Dunában. Ami nagyon fontos, hogy a Dunai Vízirendészet rendőrkapitánysága az, aki gyakorlatilag egy olyan szervezetként ezt engedélyezi és kontrollálja ezt az eseményt, ami megadja azt a típusú szakmai biztonságot és azt a típusú szakmai hátteret az egész mögé, ami gyakorlatilag a teljes biztonságot jelenti. Kialakult egy komoly megvalósítási terv, amely a vízirendészet alapján, vagy az ő határozatai és döntései alapján került kialakításra, és a Pest Vármegyei Kutató Mentőszolgálat az, aki az összes versenyünket biztosítja, és egyébként a kezdetekkor még 10 évvel ezelőtt velük kezdtük el a budapesti Dunaátúszásnak a komplett biztosítási tervét kitalálni. És
1: megnyugtathatunk mindenkit, ha valakit egy picit lejjebb sodor a víz, akkor azt összeszeditek.
0: Igen, nagyon fontos, hogy óriási erőkkel, itt ilyen 20-as nagyságrendű hajókkal és hatalmas személyzettel vagyunk jelen a vízen, illetve vannak jelen a mentő osztagok a vízen, és tényleg, ha itt bárkinek egy elfáradás, vagy bármilyen jellegű problémája van, azonnali segítséget adunk, úgyhogy ez egy működő dolog. Egyébként teljes hajózár lesz az esemény idején, abban a 4 órában, amikor van a bruttó 4 órában, amikor zajlik az esemény, akkor a
1: hajók nem lesz keresztező hajóforgalom. Bogi, mire számítotok itt a Dunaátúszás kapcsán, aztán még beszélünk a többi programotokról is, milyen érdeklődésre számítotok?
2: 1000 fős az a létszám, amit tudunk fogadni, és már több mint a fele betelt a jelentkezéseknek, és még vannak adathelyek, úgyhogy abban bízunk, hogy teltházas lesz az esemény. Nyilván az időjárás az mindig egy zsákba macska, de abban bízunk, hogy kedvezni fog nekünk, és ez egy tényleg egy ilyen különleges, kuriózum esemény lesz. És most azon dolgozunk, hogy magát az úszást a kivetítőn is figyelemmel tudják kísérni majd a hozzátartozók vagy a szurkolók, és ez egy nagyon látványos és nézőként is látványos esemény lesz, és részvevőként is.
1: Hogyha még az úszásra egy pillanatra és Gyurihoz visszatérünk, pontosan mekkora táv az, amit megtesznek az úszók, és mennyi ideig lesznek a vízben?
0: A vízben nagyságrendileg a gyors úszók, vagy a gyorsan átérők, azt hiszem az egyik rekordról számolhatok be, ott 8-9 perc alatt sikerült teljesíteni korábban.
1: Ez nagyon gyors.
0: De alapvetően nem korlátozzuk ezt, tehát ha valaki 25-30 perc alatt ér át, az sem jelent problémát. Az indítás egyébként nem egy tömeges rajtként zajlik, hanem a pesti oldalról, a Corvinus Egyetem előtti pontonról van az indítás, és néhány másodpercenként ugrik be egy-egy úszó, ahogy azt a vízirendészet szabályozza a számunkra, mert számunkra a legfontosabb kontrollpont az, hogy egy bizonyos mennyiségű, bizonyos létszámú embertömeg lehet csak egy adott időszakban a vízen.
1: Mindenkire tudjanak figyelni.
0: Tehát a kiszállások arányába indítjuk mindig az új versenyzőket. Tehát alapvetően tényleg az a célunk, hogy azok az úszók is, akik nem versenyszerűen úsznak, de szeretik a kihívásokat, és van egy vízibiztonságuk, ők is ezt az élményt megélhessék.
1: Az úszásról akkor térjünk rá, akkor egy picit a rendezvényre, és Bogihoz fordulnék ismét, ugye talán említetted is, hogy egészségügyi szűrőbuszok is várják majd az érdeklődőket. Milyen vizsgálatokra lesz lehetőség, és kiknek érdemes majd ezt igénybe venniük?
2: Ezek ingyenes prevenciós szűrővizsgálatok, igazából egy 20 percet vesz igénybe egy vizsgálat, van teljes testtömegindex elemzés, van olyan vizsgálat, ami a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére szolgál, vagy kiszűrésére szolgál, csontsűrűség vizsgálat, van férfiak számára PSA vizsgálat, ami újbegyszúrásból vér alapján a prostata problémákat szűri ki, illetve gluténérzékenység teszt is van még. Körülbelül ez, nyilván ezek közül lehet választani is, hogy ki melyiket szeretné, de alapvetően ez a kínálat a szűrőbusz, 2 szűrőbusszal is jelen leszünk. És lesz a délelőtt és a délutáni programblokk között egy streetball kupa is, amire szintén lehet nevezni, egy csapatok nevezését várjuk, és nyilván a gyerekprogramok, a a szórakoztató vicces programok, például a Szitelem a párom és egyéb ilyen felvezető programjai lesznek az esti 6 kilométeres és a 10,5 kilométeres futamnak, amit utána a kerékpáros futam zár majd.
1: És úgy tudom, hogy jótékony célra is gyűjtötök az eseményen. Kit szeretnétek most segíteni, támogatni, hogyan kapcsolódhatnak mindehez a résztvevők?
2: Igen, a The Human Safety Net programunk támogatott partnere a Magyar Vöröskereszt és az ő budapesti szervezet által támogatott Csepedi Családok Átmeneti Otthonának a játszóterét szeretnénk egy kicsit felújítani, és erre fogunk gyűjteni.
1: És gondolom akkor az úszásban résztvevők számára is ezt majd Gyuri igyekeztek népszerűsíteni, és az egész rendezvényt támogatni. Egyébként mire számítotok, aki úszik, futni is fog, vagy fordítva?
2: Hát van olyan csomag, tehát hogy lehet úgy nevezni, hogy délelőtt úszik valaki, és délután pedig fut. Tehát lehet így csomagban is, és én abban bízom, hogy több vállalkozó szellemű ember ezt kipróbálja. Ilyen 4-5 ezer emberre számítunk, hogy ezen a napon megmozul.
1: 4-5 ezer fő, tehát Gyuri, ti mire számítotok, vagy a saját köreitekben mit tapasztaltok? Mekkora a lelkesedés úszás és futás iránt?
0: Elég nagy lelkesedés mutatkozik. Ahogy a Dunántúszást bejelentettük, ott egy óriási üdvrivalgás volt az úszók közegben, és én azt látom egyébként, hogy kifejezetten örülnek egyébként az úszók annak, hogy ez a fajta kollaboráció megszületett, hogy gyakorlatilag egy futóverseny mellett, vagy közösen egy futóversennyel zajlik az esemény, és szerintem nagyon sokan kedvet kapnak a futáshoz, már mi elég sok visszajelzést kaptunk, akik már konkrétan neveztek is kombinált versenyt számokra, és ugyanígy visszafele is igaz ez, hogy a Maratonmen csapat részéről kaptunk elég sok jelzést, hogy a futók is egyébként nagyon örültek, és elég sokan jelentkezni fognak az úszásra, és úgyhogy ez tényleg egy ilyen mindenki számára előnyös és boldog együttműködés, úgyhogy ez a célunk, hogy ennek megvalósítása is hasonló jó kedve zajlódjon.
1: Kíváncsi vagyok a ti terveitekre is, ilyenkor az ember szervezőként vesz részt és van jelen, vagy akár a programokon is részt tud venni?
0: Hát mi szervezőként vagyunk jelen, itt tényleg az egész eseménynek az a fajta fókusza azért egy olyan ott létet kíván meg, ahol...
1: Tehát akkor most nem tudsz úszni, vagy futni?
0: Nem, azt majd más alkalommal tesszük meg, de alapvetően az viszont fontos, hogy tényleg mi, amikor ezt az egészet elkezdtük, akkor azért kezdtük el, mert ezt imádtuk és szerettük, és ez a mai napig is így van, és bár annak ellenére, hogy nem úszunk, futunk, de azért az egésznek a lelkületét meg tudjuk élni, és szerintem ez is azért ahhoz hozzájárul, és itt kifejezetten igaz ez a Maratonmen csapatra is, hogy két nagyon lelkes társaság a saját eseményébe lelkileg és így mentálisan involválódva vesz részt szervezőként, és ez tényleg nagyon sok hozzáadott értékkel bír.
1: Bogi, nálatok mi a helyzet? Ez gondolom azért egy nagy munka.
2: Igen, én nagyon büszke vagyok arra, hogy több mint 100 generális dolgozó is fog indulni ezen a versenyen, úgyhogy így hitelesen tudjuk tényleg így magunkról mondani, hogy mi elkötelezettek vagyunk a tömegsport iránt. Én magam egyszer a 6 kilométeres tábor kipróbáltam még néhány évvel ezelőtt, és tényleg nagy élmény volt átfutni a Lánchídon, és az esti fényeket csodálni Budapesten, úgyhogy én bízom benne, hogy sok emberrel tudunk majd osztozni ebben az élményben.
1: Zárásként hol lehet a részvételhez szükséges tudnivalókat, illetve nevezési feltételeket megtudni?
0: Gyakorlatilag mivel hogy egy multi esemény szerveződik, több összetevővel és több olyan egy igazi menüsorral, ezért akár a Night Run Budapest, akár a General Night Run, akár a Maratonmen, akár az Open Water oldalairól elérhető az esemény valamely pontja, ahonnan viszont át tudunk linkelni bármilyen más versenyszámra.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy mindezt elmondtátok, illetve hogy itt voltatok velünk a mai napon, és akkor General Night Run nyárzáró sportünnep augusztus 29-én a Műegyetem rakparton és környékén. Félmaratonnal kezdődő program délelőtt Dunántúszás, délután streetball kupa, sportbemutatók és gyermekfutamok várják a résztvevőket. Sötétedés után pedig, ahogy hallottuk, elrajtolnak az éjszakai futamok, majd a napot a Night Bike zárja. Köszönöm szépen még egyszer a beszélgetést.
0: Köszönjük szépen, mi is a lehetőséget.
1: Sallai György, a Generali OVT Dunántúszás egyik társszervezője, valamint Old Boglárka, a Generali a Biztonságért Alapítvány szakértője voltak ma az egészségkód vendégei. Most egy kis szünetet tartunk, a zene után pedig folytatjuk az egészségkódot.
3: Rádió Café. Ma.

0: igazán.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Apa, ma te mesélj!
3: Jól van, gyere!
1: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
3: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
1: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
3: Eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika, eszkimó csika.
1: Tandem, színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
4: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Jön a nyár. Irány a lupa. Homokos part, kristálytiszta víz, mediterrán hangulat, pihenés és buli egy helyen. Édes semmittevés vagy vízisport, gyerekstrand vagy nappali parti, hűsítő italok és a világ összes strandkajája. A Lupa Beach-en mind megvan. lupabeach.com. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. mokkabit.hu.
6: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott ginek és karakteres rum ritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezményes pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
7: Újra Tefest az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutans, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
8: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 6:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
9: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis Premium szakértőinek műsora a Rádiókafén.

0: Egészségkód. Folytatódik Kutasi Judit és a Semmelweis prémium szakértőinek műsora a Rádió Cafén.
1: Már is folytatjuk az egészségkódot. A tiszta, biztonságos vizet hajlamosak vagyunk természetesnek venni. Megnyitjuk a csapot, megtöltjük a poharunkat, lezuhanyzunk, és ezt sorolhatnánk tovább. Közben ritkán gondolunk arra, hogy a víz minősége nem mindig ítélhető meg a színe, az íze vagy a szaga alapján. De mit lehet kimutatni egy vízmintából, milyen baktériumok, kémiai eltérések vagy más szennyeződések jelenhetnek meg, illetve jelenthetnek egészségügyi kockázatot? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Köszöntöm a stúdióban Adam Zsuzsannát, a Színlab mikrobiológiai részleg vezetőjét. Szervusz!
2: Jó napot kívánok, sziasztok!
1: Farkas Bencét, a cég környezet analitikai üzletág vezetőjét.
3: Üdvözlök mindenkit!
1: Valamint itt van velünk Póda Tamás, a Színlab kereskedelmi és marketing igazgatója. Szervusz,
4: sziasztok,
1: Tamás!
4: Üdvözlöm a hallgatókat!
1: És akkor vágjunk is bele, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat, és Tamás, akkor veled indítanék, hogy ugye elhangzott, hogy nem mindig tudjuk megítélni, hogy ez a víz mennyire tiszta, mennyire biztonságos, milyen élethelyzetek válhat, ezért különösen fontossá, hogy ne csak ránézzünk a vízre, hanem laboratóriumban is megvizsgáljuk.
4: Hát egy poénnal indítanék, ez a puding próbálja az evés, de ugye nem feltétlenül.
1: Akkor már baj van.
4: Igen, akkor már baj van, hogyha ugye a puding nem volt jó. És hát a vízzel is előfordult, hogy nem jó, és ugye lehetnek eléggé kellemetlen tünetek utána. Ugye főleg most nagy meleg van, kánikula, reméljük az emberek sok vizet fogyasztanak, mert hiszen ez kell az egészségük megőrzése érdekében, de hát ugye tudjuk azt, hogy ilyenkor azért bőszen látogatjuk a fürdőket, esetleg veszünk mindenféle műanyag felfújható medencét, és ebbe pancsizunk otthon, de nem mindegy az, hogy a víz, amit beleteszünk, és pancsizik benne a gyermek, vagy akár saját magunk, annak az összetétele milyen, vagy esetleg hogyan változik, hiszen azért a medence az ugye ki van téve annak is, hogy a környezeti hatásokra változhat. Az összetétel, a benne lévő anyagok, baktériumok, azok hogyan fejlesztik saját magukat, és lesznek olyan kórosak számunkra, amiből mindenféle problémánk lehet. Ezért érdemes, mint mindig, az egészségünkre nagy fókusszal olyan vizsgálatokat igénybe venni, ami a víz összetételét vizsgálja meg, és ugye erre kiváló kollégák segítenek akár a szervezetünkön belül is, hogy meg tudjuk azt mondani, hogy mondjuk megfelelően tisztítjuk a vizet, megfelelő adalékokat teszünk hozzá mondjuk a medencevízhez, vagy akár a vízrendszerünk, amit otthon használunk, az mondjuk belemosódik-e az ivóvízünkbe, kicsit csúnyán magyarosan fogalmazva. Tehát ezek azok a vizsgálatok, amiket ilyenkor is, és egyébként egész évben bármikor is érdemes elvégezni.
1: És szerintem beszéljünk arról, hogy mit keresnünk, vagy kerestek a vízben. Zsuzsa, amikor egy vízminta megérkezik hozzátok a laborba, akkor mikrobiológiai szempontból mit kerestek benne? Tehát milyen baktériumok, mikroorganizmusok azok, amelyek mondjuk leggyakrabban problémát okoznak?
2: Köszönöm a kérdést. Ez igazából le van írva, hogy egyes víztípusokból milyen baktériumokat kell vizsgálni. A leggyakoribb vizsgálataink közé egyébként egy ilyen telepszám vizsgálat tartozik, ami a vízről egy általános képet fog nekünk adni, illetve amivel talán nagyon gyakran találkozhat mindenki, vagy már hallhatta a nevét, az az úgynevezett E. coli, Escherichia coli baktérium, Enterococcus baktérium, Pseudomonas aeruginosa, Clostridium perfringens, tehát ezek a leggyakrabban előforduló vizsgálati kéréseink, illetve megemlíteném még az úgynevezett Legionella vizsgálatokat, amit azért érdemes elvégeztetni, mert ő egy nagyon veszélyes kórokozó tud lenni, ugye tüdőgyulladást tud például okozni, és minden olyan közeg, ahol aeroszol tud képződni, például egy zuhanyzóban, vagy hogyha valakinek van otthon jacuzzia, és azt ugye üzemelteti, ebben a meleg vízben, ahol ezek a kis aeroszolt szemcsik utána terjednek ott körülöttünk, gyönyörű szépen ez a baktérium tud terjedni, és fertőzéseket tud okozni.
1: Milyen szépen fogalmaztál, hogy gyönyörű szépen tud terjedni. Beszéljünk akkor, Bence, még arról, hogy te pontosan mivel foglalkozol, ugye környezet analitika, hol jön ez a képbe?
3: Így van, itt Zsuzsi válasz előtt visszalépnék egy kicsit, tehát, hogy alapvetően a Színlab környezetanalitika laboratóriuma két laboratóriumból tevődik össze, és az egyik a víz- és élelmiszervizsgáló laborunk, ahol értelemszerűen vizet és élelmiszer mintákat vizsgálunk, ezen kívül vannak olyan speciális minták, erről majd Zsuzsi fog ejteni pár szót, hogy milyen speciális mintákat vizsgálunk még, de a fő irányunk az a víz és élelmiszer minták. Nagyon fontos az, hogy a hatóság, konkrétan nézi a mi mintavételeinket olyan formában, hogy nekünk egy akkreditált folyamaton és státuszon kell végigmennünk, tehát minden évben maga a központi hatóság ellenőrzi azt, hogy mi megfelelünk az adott jogszabályoknak, vagy nem felelünk meg. Legtöbb mintánk a vízmintából van, itt alapvetően ivóvízmintákat nézünk, technológiai vizeket, fürdő, ahogy Tomás is említette, fürdővizeket, ezek lehetnek medencés fürdővizek, vagy akár az országban lévő felszíni szabad strandok, tehát leginkább ezekkel foglalkozunk, emellett van elég nagy számú élelmiszer mintánk is, ami elég fontos terület itt a labor életében.
1: Egyébként, ha már a vizsgálatokról beszélünk, mennyire gondolunk előre, mennyire gondolunk a prevencióra, tehát már csak akkor megy el valaki a vizét megvizsgáltatni, ha nagy baj van, vagy esetleg szeretnénk tudni, hogy mi van a vízben, ami a csapból folyik?
4: Bár csak mondhatnám, hogy mindenki rendkívül tudatosan gondolkodik a saját medencéjével kapcsolatban, de akkor ugye nem lennék 100%-ban hiteles, sem mondanék igazat. Igazság szerint ugye, ha a hatóságról beszélünk, a hatóság meghatározza azt, hogy milyen vizsgálatok kellenek ahhoz, hogy mondjuk medencéket üzemeltesse mondjuk egy fürdő, vagy mondjuk egy hotel a wellness részlegében megtalálható vízzel kapcsolatos szolgáltatásait hogyan tudja azt a lakosság számára szabályszerűen értékesíteni. Itt ugyanezek a szabályok lennének érvényesek egyébként saját magunkra, hiszen ugye ne várjunk már el többet mondjuk egy szállodától, vagy egy fürdőtől, mint amit egyébként saját magunk megteszünk. Ugye kolléganőnk említette, hogy le vannak írva, hogy milyen vizsgálatok szükségesek. Ha már valaki mondjuk kíváncsi rá, akkor ezt megnézheti, hogy a hatóság milyen vizsgálatokat ír elő, és akár saját maga előírhatja saját magának, hogy ezeket a vizsgálatokat megcsinálja, mint minimum a medencéjében, amiben ugye saját magát vagy bárkit áztat. Ebben nem vagyunk preventívek. Általában itt is az a megfigyelhető, hogy amikor valamilyen probléma van, vagy valaki fölkapja a fejét arra, hogy mondjuk a sajtóban megjelenik, hogy mondjuk Budapest valamelyik kerületébe túl nagy a réz szennyezettség a csövek miatt, akkor ez tök jó, mert a sajtót megfutja, a média ráugrik, cserébe nálunk is csörög a telefon egy csomó esetben, hogy akkor menjünk ki, és akkor nézzük meg a rézt. De hogy igazából nem feltétlenül egyébként a rézzel van a legnagyobb probléma. Ez csak egy mondjuk média hír, ami tök jól eladható. Lehet, hogy más összetevői a víznek sokkal nagyobb problémát okozhatnak, és ezért érdemes itt is egy kicsit tudatosabbnak lenni, és olvasgatni róla. Esetleg itt is javaslom azt, hogy megkeresni azokat a szakembereket, akik ezzel foglalkoznak, akár természetesen fel lehet hívni azokat a laboratóriumokat, akik ezzel foglalkoznak, és ott biztosan van olyan szakember, aki ebben tud segíteni.
1: És hát felmerült, hogy milyen speciális dolgokat vizsgáltok, Bence említette, úgyhogy kérlek, Zsuzsa, mesélj erről is.
2: Így van, tehát ahogy a nevünkben is benne van, a víz- és élelmiszervizsgáló laboratórium, tehát a mintáinknak a nagy részét ezek a jellegű mintatípusok fogják nekünk adni. Azonban szükséges azt megemlíteni, hogy nem csak ilyen mintákkal foglalkozunk, hanem van egy környezethigiénés mintacsoportunk is, ahol igazán különlegességekkel találkozhatunk. Itt, amit én kiemelnék, az, hogy műtőkből például levegővizsgálatokat végzünk, illetve műtőkben különféle eszközöknek a felszínét meg tudjuk vizsgálni, és ugye ezáltal is biztosítva, hogy minden megfelelően legyen ezekben a kórházi helységekben előkészítve az egyes beavatkozásokhoz, de nem csak műtőkben és kórházakban, hanem különféle tisztaterekben, gyárakban, üzemekben is lehet ilyen levegővizsgálatokat végeztetni például, ami lehet, hogy így elsőre furcsának hangzik, de igen, egy levegőből is tudunk akár baktérium számot, akár penészgomba számot mondani.
1: Most felmerül a kérdés a mintavétel szempontjából, a biztonság kérdéséből, hogy az a minta, amit eljuttatunk a laboratóriumba, azt hogyan lehet biztonságban megtenni, tehát hogy az a bizonyos minta, az a minta legyen, amivel elindultunk.
3: Itt két külön lehetőség van. Az egyik ugye vannak, amit említettem az előbb, az akkreditált mintavételek, amit Tomás mondott, itt alapvetően ezt a fürdőknek írják elő, szállodáknak és olyanoknak.
1: Az sokkal egyszerűbb helyzet.
3: Ez egy egyszerűbb helyzet. Ha valaki magánszemélyként informálódni szeretne a saját vize állapotáról, akkor van arra lehetőség, hogy akár PET palackban, vagy kifertőtlenített bármilyen palackban bejutassa egy laboratóriumba a vízmintáját, és akkor a laboratórium már információt tud neki adni arról, hogy milyen korok okozók, vagy esetleg kémiai anyagok lehetnek az ő vizében.
1: Egyébként számít az időfaktor, hogy mondjuk mennyi idő alatt visszük be ezt az adott mintát?
3: Abszolút számít.
1: Igen, itt Zsuzsa is bólogat bőszen.
2: Igen, igen. Hát ugye mikrobiológiai vizsgálatok esetében mintavételtől számítva egy 24 órán belül ezeket a mintákat fel kell dolgozni, tehát itt ugye élőlényekről beszélünk, és ezért szorít minket az idő, hogy őket életben kell tartani, tehát hogyha valaki leveszi hétfőn a mintát, és szeretné a kútvizét megvizsgáltatni, de a laborba az csak pénteken jut be, és mi akkor tudjuk elkezdeni a feldolgozást, akkor előfordulhat, hogy ugye nem a valós eredményt fogja megkapni. Tehát itt tényleg törekedni kell arra, hogy az adott mintát minél korábban bejuttassuk a laborba, és hogy mi minél korábban el tudjuk kezdeni az adott vizsgálatot.
1: Jó is, hogy említetted a kútvizet. Itt felmerül azért bennem a kérdés, hogy rengeteg tévhit van például a kútvízzel kapcsolatban, hogy az mennyire tiszta, mennyire lehet ivásra alkalmas. Itt fontos azért minden esetben a mintavétel?
4: Abszolút. Nem tudhatjuk, hogy a kútfúrásnál milyen réteget sikerült ugye eltalálni, milyen kvázi talajvíz réteget fogunk ugye fölhozni a vízzel, vagy ugye a felszínre. Itt minden esetben egyébként, hogy hát hatóságilag is elő van írva ugye a furt kutaknál, hogy a víz felhasználására mik vonatkoznak, de hogyha mondjuk saját magánhasználatra használom, akkor nem biztos, hogy amivel locsolok, azt érdemes meg is inni. Ezt érdemes megvizsgálni, és megint csak elkerülni a későbbi nem várt eseményeket, mert ez persze lehet egy mondjuk egy vicces hasmenés, meg lehet mondjuk egy kevésbé vicces, komolyabb probléma is. Úgyhogy minden esetben, ha kutat furunk, minél előbb juttassuk be a mintát a laboratóriumba, és ott az összetevőit egyébként a kollégák el fogják mondani. Azt is meg tudják mondani egyébként, hogy a hatósági előírásoknak megfelelően ivásra alkalmas-e a víz, avagy sem. Úgyhogy itt mindenképpen szorgalmaznám a lakosságot arra, hogy ha ilyenben gondolkodnak, akkor ezt mindenképp tegyék meg. Meg hát egy saját privát példát is szívesen megosztok, vettem én is olyan ásványvizet rendesen hétköznapi boltban, aminek furcsa volt a szaga, és amiatt én kivizsgáltattam. Ugye az előbb mondtad, hogy a szagra és a állagra, igen, vagy hát az áttetszőségre vonatkozóan nem lehet megmondani, hogy mi van a vízbe, ám de ez is egy nagyon fontos vizsgálat, ugyanis meg szokták ugye szagolni az élelmiszerlaborba, meg hát stb. A lényeg az, hogy kiderült, hogy nem volt rendesen elöblítve a PET palack, amiben beletöltötték az ásvizet. Magának a víznek az összetevővel nem volt probléma, de a PET palack nem volt jól elmosva, és ezért volt gyakorlatilag vegyszer szaga a víznek. De egyébként meg lehetett volna inni, a kollégáim mondták, hogy nyugodtan igyen meg, hát nyilván nem fogok egy mosogató szagú vizet inni. De egyébként az például nem volt egészségre káros, ezzel nem azt mondom, hogy a boltban egészségre káros vizeket lehet találni, de mindenféleképpen érdemes ezeket a vizeket kivizsgáltatni, ha valami gyanús, és ha valami nem gyanús, akkor is.
1: Ha a kútvízre még egy pillanatra visszatérünk, akkor egy mérés elegendő ilyenkor, tehát első alkalommal, amikor ugye először dönti el az ember, hogy használja ivóvízként vagy nem, de ugye bármilyen környezeti hatás is érhet.
3: Ez eredményfüggő, eléggé, hogy elég egy mintavétel, vagy nem elég egy mintavétel.
1: Lehet, hogy itt, vissza kell mérni?
3: Lehetséges, igen. Itt, amit Tamás mondott, azt annyival egészíteném ki még a kútvizeknél, hogy vannak olyan eljárások, amivel lehet javítani a kútvizeknek a minőségét. Tehát ott, hogyha én azt gondolom, hogy jelenleg nem iható a kútvizem, A, lehet, hogy kijön, hogy igen, amúgy alapvetően iható a kútvizem, vagy B, valamivel, valamilyen eljárással adott cégek tudják javítani a kútvizünknek a minőségét. Ilyenkor érdemes visszamérni, hogy ez az eljárás ez hatékony volt, vagy nem volt hatékony.
1: Hogyha még a labor mintavételt, illetve hát a ti munkátokat nézzük, Zsuzsa, akkor mennyi idő alatt születik eredmény, mire számíthatunk?
2: Hát igazából ez egy nagyon fogós kérdés, mert erre nem tudok egy egyértelmű választ adni. Itt ugye, ahogy ezt már korábban említettem, nagyon sokféle baktériumot vizsgálunk, és mindegyiknek más-más igényei vannak. Másféle táptalajon kell ezeket a baktériumokat tenyészteni, más inkubációs időt kell alkalmazni, és van olyan vizsgálatunk, amiről már 24 óra alatt tudunk bármilyen eredményt mondani. A vizsgálatainknak az, amely egyébként egy 48 órás tenyésztéses módszer, körön alapul, viszont vannak olyan vizsgálataink is, amelyek ilyen 7-12 napot igénybe vehetnek, úgyhogy ez mindig hát attól függ, hogy a megrendelő és a partner mit kér, milyen vizsgálatot kér, illetve még azt hangsúlyoznám, hogy nagyon sokszor ugye itt lemegy a tenyésztés, feldolgozzuk a mintákat, tenyésztjük megfelelő táptalajon megfelelő ideig, és hogyha kinő bármi baktérium, ami számunkra gyanús, azt nekünk mindig meg kell erősíteni, tehát hogy itt nem csak úgy vaktába zajlik az eredményeknek a kiadása, hanem egy nagyon komoly megerősítő munka is zajlik mögötte, ami ugye plusz időt tud igénybe venni, akár plusz 24-48 óra még szükséges lehet.
1: Tamás, úgy látom, hogy még kiegészítenéd.
4: Egy gondolat támadt, amit a Bence mondott előbb, és ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogyha a kútvizünket fel tudjuk úgy javítani, hogy ihatóvá válik víztisztítóval, vagy bármilyen egyéb berendezéssel. Annak ugye vannak előírásai, hogy azt hogyan kell, van egy használati utasítás. Ugye rendkívül hanyag eleganciával általában ezeket nem szokták betartani az emberek. Most én mondjuk magamból indulok ki, valószínűleg én se tartanám be. De nagyon fontos, hogy éppen ezért erre nagyon hangsúlyosan figyeljünk, hogy ha mondjuk tisztított a vízünk, kútvízünk, és azt isszuk egy valamilyen berendezéssel, egyrészt mérjük vissza, hogy biztos jól működik-e a berendezés, nehogy valamilyen meghibásodása legyen, vagy nem megfelelő szűrője van. Mérjük vissza, hogy még hatékonyan szűrje mondjuk X időn belül, nézzük meg a használati utasítását, hogy mit ír elő a tisztítással kapcsolatban, és ezeket elég fontos betartani, mert ebben az esetben akár az egészségünkkel játszunk.
2: Így van, erre rácsatlakoznék, hogyha lehet, hogy tényleg ezeket a szűrőben rendezéseket, illetve az ilyen házi vízszűrő készülékeket is érdemes időközönként ellenőriztetni, mert tényleg egy olyan biofilm keletkezhet, ami többet árt, mint használ. Tehát, hogy ezekben a biofilmekben a baktériumok nagyon jól meg tudnak telepedni, ők ott jól érzik magukat, elszaporodnak, és tényleg ezek kórokozó baktériumok lehetnek, amik utána több bajt fognak okozni, mint azt gondolnánk. Úgyhogy érdemes tényleg itt ilyen szempontból is időközönként vizsgáltatni azt a vizet, ami a csapból folyik.
1: A lakossági ivóvízről beszélgettünk most az utóbbi pár percben. Leginkább egy picit térjünk még vissza itt a természetes fürdőhelyekre, illetve arra, hogy itt miért fontos, akár például a Balaton esetében a rendszeres és több pontról, mint a vétel.
3: Nyilván ez egy alapvető népegészségügyi elvárás, hogy ahol emberek bemehetnek a vízbe, ott az ellenőrizve legyen állami oldalról, hogy ez a víz megfelel az adott előírásoknak. Itt nyilván mindig frissítik a jogszabályokat, jönnek be új trendek, jönnek be új olyan paraméterek, ami fontos lehet akár egy medencés fürdővízben, akár egy felszíni vízben, természetes fürdővízben. Tehát itt alapvetően az emberek védelme az elsődleges.
1: Hogy és ez egy különleges terepmunka, gondolom.
3: Ez egy nagyon különleges terepmunka, igen, itt a kollégák nagyon sokat tudnának mesélni arról, hogy ők milyen helyeken vettek már mintát. Itt, hogyha a Balatont említjük, akkor gyakori az, hogy hajóznak a kollégák, és akkor hajóval mennek végig a mintavételi pontokon, ami ugye ki van jelölve előre, hogy a fürdő területén belül legyen meg az, hogy az adott ponton megfelel-e az előírásoknak a vízminősége.
1: Rövid záró kérdésre maradt időnk. Mire hívnátok fel a figyelmet, kifejezetten a lakosság figyelmét? Mit tegyenek, mi az, amikor érdemes a vízmintavételt igénybe venni?
4: Én azt gondolom, hogy ebben a stúdióban is nagyon sokszor mondtuk a megelőzést. Uh-huh. Itt is erre hívnám fel a figyelmet, hogy jót tegyünk, jót ígyunk. Tudjuk azt, hogy mit iszunk meg, és hogyha saját kutat használunk öntözésre, medence feltöltésre, bár akármi, ami a vízzel kapcsolatos a saját háztartásunkban, ott legyünk tudatosak a vízfelhasználással kapcsolatban. Tudjuk meg, hogy mit iszunk. Ha pedig ellátogatunk bármilyen medencés helyre, fürdőbe, bárhol, nem feltétlenül kukacoskodás egyébként megkérdezni azt az üzemeltetőtől, hogy elvégezte a megfelelő vizsgálatokat. Egyébként Magyarországon az a tapasztalat, hogy ezeknek a fürdőknek az üzemeltetői rendkívül nagy figyelemmel rendelkeznek, és mondjuk odaadással a hatósági előírások bentartásának, tehát senkit nem ijesztenék, meg nyugodtan menjenek fürdeni az emberek, mert hál' Istennek az üzemeltetők nagyszerűen figyelnek erre, de jó az óvatosság.
1: Nagyon szépen köszönöm. Azt gondolom, hogy ez mára jó végszó, és majd akkor folytatjuk innen. Adamez Zsuzsanna, a Színlab mikrobiológiai részlegvezetője, Farkas Bence, a cég környezetanalitikai üzletág vezetője, valamint Póda Tamás, kereskedelmi és marketing igazgató voltak ma az Egészségkód vendégei. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Köszönjük szépen.
1: Én megköszönöm a mai figyelmet. Egészségkód legközelebb egy hét múlva. Kutasi Juditot hallották.
0: Jövő órán zárt helyi. Egészségkód. Kutasi Judit és a Semmelweis egészségügyi Kft. Szakértőjének műsorát hallottátok itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
7: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
8: Egy rádiót venne, de minek, uram?
9: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
7: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
10: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
11: Qualitons. Yumi Gagarin. Kamkama. Whitaker. Dali Borovugranje. És még sokan mások az ország első. Szihedeli Kosmog fesztiválján. Szeptember 4-5. A Puszta Zámor kastélyban.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi dologszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. a levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta a rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
5: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is a kedvezőtlen vagy egészségtel alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes evező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők, vagy pedig az idősek.
12: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csak nem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győrújbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószer tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharai por is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúl északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alexandriai Szent Katalin teológusok, filozófusok, ügyvédek, főiskolások, könyvtárosok, szónokok, nyomdászok és dajkák védőszentje. A legenda szerint 282 és 305 között élhetett. Hite miatt Maxentius római császár tüzes, szöges, késes kerékkel akarta kivégezni, de egy villámcsapás széttörte a kegyetlen eszközt, amelynek darabjai a császár katonáit ölték meg. Az uralkodó nem adta fel, és lefejeztette a lányt. Testéből ekkor vér helyett tejfolyt. Nem a császár, hanem a mártír testéből, amely még sírjából is szivárgott, és minden betegséget meggyógyított. Caravaggio is megfestette. A Sorbonne Egyetem pecsétjén is ő látható, és a mexikói énekesnő Pahua által 2022-ben megénekelt amuletten is Szent Katalin sziluettje szerepel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mick Jagger, Grammy és Golden Globe díjas dalszerző, színész, lemez és filmproducer, a legendás Rolling Stones énekes frontembere. Teljes polgári neve Sir Michael Philip Jagger. Károly Velszi herceg ütötte lovaggá 40 éves zenei munkásságának honorálásaként 2003. december 12-én. Keith Richards, Stones gitáros, nem is nagyon akart ezt követően újra színpadra állni vele.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az abszolút hallás olyan veleszületett, de fejleszthető képesség, amellyel a hangok magassága támpontok, összehasonlító hangok, segédeszközök nélkül felismerhető. Tulajdonosai nem csak az előnyét élvezik, az átlagos hallásúakhoz képest sokkal több hamis hangot kell elviselniük.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre. Teljesíts a kiszámíthatatlanban. Legyél ember az algoritmusok között. Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
1: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
2: Az 1993-ban alakult amerikai hip-hop csapat a Jurassic 5, két külön crew, a Rebels of Rhythm és a Unity Committee tagjaiból jött létre. 2007-ben ismeretlen okból feloszlottak. Szerencsére 2013-ban újból összeálltak. Maradjon is így!
3: Music.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az első olyan rockzenekar, amelyik az interneten keresztül lett népszerű, bár ismertségének komoly lökést adtak a rajongók által terjesztett kézről kézre járó demo felvételek. Ez az Arctic Monkeys Észak-Angliából, akik 2002 óta dolgoznak együtt. Első albumuk 2006 elején rögtön a brit zenei történelem leggyorsabban fogyó debütáló lemezévé vált. A nemzetközi áttörést 5. albumuk hozta meg, a lemez címe AM. A zenekar tagjai szinte alig cserélődtek az elmúlt 20 évben. A két meghatározó zenész, az énekes Alex Turner és a gitáros Jamie Cook. Még a kezdet-kezdetén így nyilatkoztak saját magukról. Mi soha nem a pénz vagy bármi más miatt készítettük a felvételeket. Amúgy is ingyen adtuk őket. Úgy gondoltuk, ez a legjobb út, hogy eljussunk az emberekhez. Ezért lesznek jobbak a koncertjeink, mert a közönség eljön azokra. A csapat eddigi tevékenységét 7 Brit Awards díjjal és 5 Grammy jelöléssel jutalmazták. Magyarországon is többször felléptek már különböző fesztiválokon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Éppen hogy elstartolt a blues és soul zenész Xavier pályafutása, amikor 99-ben egy közel végzetes autóbaleset váratlanul félbeszakította azt. A művész kómába esett. 3 hétig lebegett élet és halál között. Majd gyógyulása 8 évig tartott. Miután testileg és lelkileg is képes volt rendbe hozni magát, Fantastic Negrito néven ismét belevágott a zenélésbe, hogy megmutassa a közönségnek, még a legreménytelenebb helyzetekben is meg lehet találni a kiutat, az újrakezdés esélyét. A karrierrehabilitáció olyan ragyogóan sikerült, hogy a Chocolate Samurai című húzódalt is tartalmazó 2020-as Have You Lost Your Mind Yet albumáért élete 3. Grammy-díját vehette át.

0: Sziasztok, Tarján Zsófi vagyok, a Honeybees-ből, és hallgassátok ti is a Rádió Cafét.
1: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc, inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
1: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
1: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
1: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
1: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: A Millás reggeli főtámogatója a Telekom. A versenyképes nagyvállalatok stratégiai partnere a digitalizációban. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Pszt, figyelj! Te min hallgatod a kafét? Laptopon? Telefonon? Az órádon? Ne már! Rádiót hallgass igazi rádión! Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Táskarádió, zsebrádió, bluetooth rádió, hifi, kültéri vagy internetrádió. Minden igényhez van készülékünk. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu.
5: Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék. Kávépárnák hatalmas választékban. Szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
7: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az ön munkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
8: Szegeden 4 napra találkozik a kifinomult gasztronómia, a kultúra és a prémium italok világa. Látványfőzések, minikurzusok, gasztronómiai különlegességek, válogatott dzsinek és karakteres rumritkaságok. Márka nagykövetek, exkluzív múzeumi kóstolók és nívós zenei produkciók. Szeptember 3 és 6 között a 4. Gin és Rum Gasztrofesztivál Szeged szívében a Móra Ferenc Múzeum előtt. Legyél részese Szeged egyik legkülönlegesebb fesztivál élményének. Kedvezmény és pohárbelépők a ginesroomfest.hu oldalon.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Már 3 áldozata is van a szabadtéri tüzeknek. Átütemezhetik a haltelepítéseket. Injekciót is adhatnak a jövő mentő csótányai. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Idén már több mint 11.300 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat, 3 esetben pedig emberéletet is követeltek a lángok. A tüzek túlnyomó többségét emberi figyelmetlenség vagy mulasztás okozza. Az ország egész területén hetek óta tűzgyújtási tilalom van. Hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
10: Amióta ilyen meleg és száraz az időjárás, naponta 80-100 szabadtéri tűz keletkezik, egyik másik ilyen több száz hektáros, és napokig dolgoznak a tűzoltók az oltásán. Ne adjunk a tűzoltóknak plusz munkát azzal, hogy amíg ilyen meleg van, tüzet gyújtunk a szabadban. Ne dobja el senki a cigicsikket, füves területen ne járassuk az autónak a motorját, mert az autó alól sugárzó hő is meggyújthatja a növényzetet.
9: Átütemezhetik a tervezett haltelepítéseket az aszály miatt. Az Agrártárca arra kérte a területi hatóságokat, hogy támogassák a hallgazdálkodók ilyen kérelmeit, szükség esetén pedig egyszerűsítsék a halmentések engedélyezését is. A szárazság leginkább a kisebb vízfolyásokat, a sekélytavakat és a holtágakat érinti, mesterséges vízpótlásra pedig nem mindenhol van lehetőség. 84 éves korában meghalt Ratko Mladic, egykori boszniai szerb tábornok, írta Reuters. Mladicot 2017-ben életfogytiglani börtönbüntetésre ítélték népirtás, emberiesség elleni és háborús bűncselekmények miatt. Egyebek mellett bűnösnek találták a mintegy 8000 muzulmán férfi és fiú életét követelő szrebrenicai népirtásban, valamint Szarajevó ostromával összefüggő bűncselekményekben. A hágai börtönkórházban halt meg, ahol 2024 óta ápolták. Valódi élő csótányokból készítettek apró mentőegységeket ausztrál kutatók. A rovarok hátára mikrocsipet és könnyű elektronikai eszközöket rögzítettek, elektródák segítségével pedig távolról irányíthatják a mozgásukat. Kamerát vagy miniatűr injekciós szerkezetet is magukkal vihetnek, így a romok alatt rekedt sérültekhez is eljuthatnak. A kibercsótányok a próbák 72%-ában sikeresen hajtották végre a feladatokat. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égboltal. Fátyolfelhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő. Délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások.

0: Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
1: Sziasztok! A Dzsungelharcot halljátok a cégeket működtető emberi energiáról. Ma a jövőről, a jövő megismerhetőségéről beszélgetünk. Ez a látszólag nehéz feladat talán mégsem annyira nehéz, mert ha a megfelelő kérdéseket tesszük fel, jó úton járunk. Persze nem a csalhatatlanság birtokába kerülünk, és az sem igaz, hogy csak meg kell hosszabbítanunk egy grafikont, egy trendet, és már látjuk is, mi vár ránk a következő évtizedben. Ha pedig jövő, akkor a mesterséges intelligencia nem kihagyható, de ma egy kicsit demisztifikáljuk, és kiderül, még korán sincs arról szó, hogy a gépek átveszik az uralmat felettünk. Mert az irányítás nálunk van, de csak akkor, ha tudatosak maradunk, és nem válunk az egyébként igen fejlett és egyre jobb eszközeinktől függővé. Csodálatos, nagy változásokat hozó korban élünk, ami nem csak nagy fordulatokat hozhat életünkbe, hanem halatlanul izgalmas is, mondja. Mai vendégem Rab Árpád, akit a nyilvánosság leginkább úgy ismer, hogy jövőkutató, de emellett cégtulajdonos is. Szervusz!
2: Sziasztok, köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Hát, hogy azzal kezdtem, hogy jövőkutató vagy. A jövőkutatásról szerintem még fogunk beszélgetni, de nemrégiben voltam egy konferencián, ahol azt a megjegyzést tetted előadóként, hogy a jövő megismerhető, csak az emberek nem szívesen ismerik meg, és inkább azt mondják, hogy nem megismerhető, nem szó szerinti idézet, ez egy lényegre vonatkozó idézet. Miért van ez?
2: Igazából tényleg nagyon sokat látunk előre, 5-10-15 évre előre trendeket. Van, amiről nem akarunk tudomást venni, mert nem érezzük a ma problémájának, nem érezzük a mi szintünknek, és azt mondjuk, hogy ez nincs is, vagy nem tudok róla, vagy nem is biztos, hogy lesz. Ami butaság. Tehát nagyon leegyszerűsítve azért az, hogy mondjuk kiírtjuk a vadon élő állatok javarészét, az, hogy utána bármilyen járvány az embereken tud terjedni, az, hogy légúton terjednek leggyorsabban, ezeket az ember tudja. Ha elkészítek egy-két jövő stratégiát, hogy mit csináljak ilyen helyzetben, akkor felkészülten tudom fogadni. Például 2015-ben egy világméretű társadalmi kísérlet volt arról, hogy mit csináljunk egy Dél-Kínából származó légúton terjedő világjárvány esetén. Ennek az eredményeit egyébként sok ország felhasznált. De ami ugye eljött 3 évvel később. Tehát az, hogy jövő héten mik lesznek a lottószámok, vagy 4 év múlva pontosan 11% lesz-e a piros színű elektromos autók száma, lehet becsléseket tenni, de nem ez a lényeg ebben. A másikon nem veszünk figyelembe valamit, amit nem tudunk, ez is gyakran előfordul. Nagyon sokan a saját iparágukban gondolkodnak. Mondjuk egy közlekedési cége van, és most pont együtt dolgoztunk egy céggel, és mondtam, hogy de nézni kell az egészségügyi adatokat. De hát miért? Hát mondom, mert akkor számít, azt meg kell nézni, hogy másoknak mi ilyen autójuk lesz, tehát nem csak az a jövőkutatás mondjuk egy kamionos cégnél, hogy önvezető kamionja lesz, hanem az, hogy milyen emberek mit akarnak szállítani, mennyi idő alatt, mire kell neki felkészülni, és sok minden más. Nagyon sok minden látható előre, forgatókönyvek, trendek, és az üzletben pont az az érdekes, hogy azért szoktam, amit előbb kiemeltél mondani, mert nagyon sok üzleti vezető kicsit elengedő és passzívan sodródik, mindig reagál. Tehát jó, beütött ez a baj, milyen profi vagyok, ezt is megoldottam. Mert beütött ez, most ezt is megoldottam. Sokkal jobb látni előre, ami jön, és akkor üzleti nyerességet kovácsolni belőle, vagy egyáltalán felkészülten lenni, és egy fél évet, egy évet nyerni a versenytársakhoz képest, az borzasztó nagy előny, és igazából nagyon sok cégnek adok tanácsot, és az én cégeim is ezzel foglalkoznak, azokkal egyrészt van egy ilyen kockázat elhárítás, de leginkább a legizgalmasabb, hogy kitalálni mondjuk 5 év múlva, mit akar az ember, milyen életkörülmények között van. Mondok egy példát, 10 éven belül a magyar lakosság 25%-a 65 év feletti. Látjuk azt, hogy megnő a szélsőséges időjárási körülmények száma, többi hal, stb. Mit jelent ez? Elképzelem, hogy mondjuk 5 év múlva milyen problémái lesznek az idős embernek. Hát kell valami, hogy otthon, egy intelligens otthon segítségével jobb életminőséget nyújt. Csak hát akkor csinálják egy ilyen szolgáltatást, vagy az önvezető autó nem azoknak van, akik amúgy tudnak vezetni, hanem mondjuk van egy csomó idősebb emberem, aki bizonytalanul vezet, de egy önvezető autó car sharing szolgáltatást adok, és ha a város széli nagy áruhádba ki tud menni, odahívja az autót, kiviszi, visszajön, akkor érte nagyon máshogy fejlesztek, nem egy ilyen szuperforgalomban 140-nel menőt, hanem egy 30-el eldöcög, 5 km és vissza, és akkor fejlesztek egy ilyet, és amikor beülted a helyzet, akkor hirtelen ott állok a toppon. Tehát az üzleti előnyképzés az számomra a legizgalmasabb.
1: Hát igen, de ez kell fantázia, meg kreativitás, és kapcsolódnék ahhoz, amit mondtál, hogy van, aki nem foglalkozik a jövővel. És most nem a klímaváltozásra gondolok, gondolok, hanem üzleti folyamatokra. Becsukja a szemét. Vajon azért teszi-e, mert ahhoz van hozzászokva, hogy itt Közép-Kelet-Európában olyannyira változékony a helyzet, hogy ez előre jósolhatatlan. Ugye az üzleti környezet stabilitását, azt mindig számon kérték, különösen korábbi években rajtunk. Nem tudom, hogy mostanában mennyiben változott el, de ugye az üzlet, a jó üzlet alapja az a stabil környezet, szabályozás, árak, nem folytatom. És ehhez viszont szerintem egy magyar vállalkozó roppant kevéssé van hozzászokva, és talán ezért gondolkodik így, hogy megoldok bármit is, mert hiszen itt vagyok.
2: Szerintem nem, vagy hogyha ezért az nem jó. Tehát most ez a gyorsan változó helyzet is egy kicsit azért olyan dolog, hogy azért egy jó cégvezető, és hogy most az üzlet mögött álló emberről beszélünk. De nagyon sokféle vállalkozó lehet. Most tegyük félre a kényszervállalkozókat, aki gyakorlatilag egy adózási forma mentén mozog. Most őket ne hívjuk ilyen értelemben. Tehát neki nem a feladata, az egy bizonyos, mondjuk úgy, hogy munkaerőpiaci optimalizáció, hogy ezt hogy csinálom, azt is ki kell tanulni, nyilván legálisan, de attól még nem vállalkozó. De az ember, aki valamilyen víziója van, azt mondja, hogy én meg akarok oldani egy dolgot. Van egy álma, nekem ez lesz az üzlet, én ehhez értek, vagy belesodródott, vagy az édesapja csinálta, vagy elképzelt valamit. Az álom, vagy üzleti vízió, az nem fog változni. Tehát a körülmények lehet, de hogyha az jó, akkor megyek előre. Ez hiányzik sokszor, hogy a mi piacunk kicsi, és nehéz nagy álmokat dédelgetni, sokkal könnyebb azt él, vagy könnyű azt érezni, hogy letarolnak a nagyok. Miért csinálják egy webáruházat, amikor a nagy áruházak levittek? Miért csinálják valamit, amikor a nagyok nem? Ez nem helyes, és nem jó, és főleg, hogy a jövő a lokalizáció felé

0: világ és a lokalizációnak egyre nagyobb súlya lesz?
1: Nem, megfordul, hatékonyabbá kell váljon. Most a hatodik hullám felé közeledünk, az emberi gazdaság történetnek vannak hullámai. Mindig vannak kihívások előttünk, ezekre összegyűjtjük az energiát, eszközöket, szemléletformálást, megoldjuk azokat, mi alatt megoldjuk, újabb problémákat termelünk, és utána azokat oldjuk meg. Eddig volt egy nagy kihívásunk, kb. Az 1880-as évben kezdődött, minél jobban akarjunk élni, és akkor két nagy megatrendet oda raktunk, az egyik a sok életminőség javítógép gyártása, a másik emeli a fogyasztói társadalom, mert akkor ír meg ezeket a gépeket gyártani, a fogyasztói társadalom van. Nem volt addig evidens, ez jelen volt. És robusztus nagy rendszerek, mennyiség alapú rendszerek készülnek. És ez egy nagyon sikeres stratégia volt, megdupláztuk, megtripláztuk az élettartamunkat, 8 milliárdan lettünk, akik most nem a törőórát akarom, hanem azt, hogy most jön az a rész, hogy ez megvan, de mostantól optimalizálnunk kell. Tehát sok ember esetében a meglévő erőforrások a megfelelő időben, a megfelelő helyre, a megfelelő minőségben juttatása. Hát a globalizáció része olyan értem, hogy nem esik szét a föld, hanem az, hogy eddig, amikor bőség van, meg nem gondolkodok az erőforráson, elhozom Kínából a műanyagkacsát, meg teljesen mindegy hány csavart rendelek, majd kidobom, de most már nem tehetem meg, mert szűkülnek az erőforrások, hatékonyak. Most már kigondolom, vajon hány csavar kell, ahhoz adat kell, hogy vajon hány csavart fog felhasználni. De ha tudom Magyarországra hozni, akkor nem vagyok kiszolgáltatva mondjuk annak, hogy a hajókeretbe fordul a szuezi csatornán. Okosabban kezdünk viselkedni, és ez nagyon kedvez a helyi okos megoldásoknak és az együttműködéseknek.
0: Azért is kérdezem ezt is, egy kicsit akkor maradjunk ennél a témánál, mert most nagyon divatos a szingularitás, a turbulencia időszaka. Ez is elborzathatja, vagy bizonytalanná teheti a cégvezetőket, mert persze beülnek konferenciára, és akkor elmondják nekik, hogy egyre több okos gépet, meg a digitalizáció hasonló szavak, de lehet, hogy már ezt se értik, vagy idegen tőlük, de azt biztosan érzik, hogy a globális turbulencia időszaka van, és ebben talán nem is hisznek, hogy lehet egy ilyen helyzetben a jövőt előre látni. Egyetértesz egyébként ezzel a globális turbulenciával? Tehát, hogy most azt a korszakot éljük? Nekem vannak kérdéseim ebben.
1: Hát nézd, az, hogy van egy zárt rendszer, egy doboz, hívjuk a Föld nevű bolygónak. Van benne X pont. Most sokkal több pont van. Ezek a pontok között gyakoribb az ütközés. Mert több pont van ez átrendszerben, felgyorsul a világ, bonyolultabb lett a világ, ez tény, sokkal gyorsabb és bonyolultabb a világ. Nem a technológiák miatt leggyorsabb, hanem azért, mert gazdagok lettünk, és sokkal lettünk, és hosszan élünk. A technológiákat fejlesztjük azért, hogy kezelni tudjuk ezt a helyzetet. Ma már hat rám egy olyan dolog, ami a látóhatáromon túl van, akkor ott az internet tudok oda kommunikálni. Nagyon sok adatból, komplex helyzetekben kell mintázatot találnom, lefejlesztjük a mesterséges intelligenciát. Együttműködő társadalomra szükség, az emberi történetben először nagyobb vagyon lesz a nőknél, mint a férfiaknál. Elsajátítottuk azt a képességet, hogy idegenek tudnak együttműködni, mert annyira bízunk az okostelefonokban, mert megvalósította az ősi vágyainkat, hogy minden, amit tanultunk eddig, fölrugom, mert édesanyámtól azt hallgattam, hogy ne üljek idegenek mellé az autóval, most hazafelé megnyomok egy applikációt, amit nem tudom kifejlesztett, oda én egy idegen, beszállok az autójába, hazavisz, vagy egy idegen lakásába lakok. Barátok, eddig is működtek. Igen, komplexebb, gyorsabban változó, de ez nem turbulencia, hanem ez egy helyzet, ami egyébként borzasztóan izgalmas is, tehát hogy azért gondoljunk bele, hogy mennyire érdekes korban élünk. Ez ne rémissza meg minket, a félünk, lebénulunk, és akkor nem vagyunk képesek az innovációra.
0: Pedig minden a félelemről szól, szerintem mindenki egyre jobban fél, hát a klímaváltozásról már nem beszélek.
1: Nézd, a technológia a választás szabadságát adja meg. Tehát én megöleltem édesanyámat, felhívhatom telefonon, hologramos készülőkön beszéltek vele, videócsaten beszélgetek, de én döntök. Valóban a technológia azt üzeni, hogy szinte olyan, de nem olyan, de azt üzeni, hogy szinte olyan. Ez a tudatosság kérdéskör, ez fontos. De senkinek nem tartanak a fejéhez pisztolyt, hogy egész nap a Facebookot nézze, hogyha ő attól retteg. Akkor tanuld meg használni, használ csak egy órát. De olyan dolgot számon kérni a technológián, amit nem ő okoz, csak fölnagyít. Tehát most az elidegenedésre igen, mert egy munkaholista társadalomban élünk, stb. Miért félünk? Azért, mert azt érezzük, hogy például a mesterséges intelligencia megtámadja a képességeinket. De rossz kérdés az, hogy most a gépek elveszik a munkánkat, az butaság, ez egy jó cégvezetőnek egyébként új képességek kell legyenek, az egyik jó képesség a jó kérdezés. Ez buta kérdés, elveszi a munkát. Nem, a gép nem veszi el a munkádat, ez csak egy gép, ő csak gép. Azok az emberek, akik használják, elveszik a munkádat. Á, ez mit jelent? Az, hogy fejlődnöm kell? Vagy azok

0: az embereket fölvennem? Utána jön az, hogy valóban baj, ha a munkám egy részét elveszi a gép? Hát nem, túl sokat dolgozok. Akkor nem a munkádat félted, hanem a pénzed, és akkor már is egy üzleti stratégia. Akkor mit jelent ez? Kevesebbet fog dolgozni, de mégis többet kell tervenem. Tehát okosabbnak kell lennem. Érted, tehát, hogy ha ilyen nagy félelmek kell, tehát nem azt mondom, aggódni kell, meg arra vagyunk kondicionálva, a dzsungelen körülnézünk, a tigris lássuk meg, ne a lep. De az, hogy ez így rossz, hát a klímaváltozásban is millió pro, kontra, marketing, greenwashingtól kezdve minden van, de azért én nagyon élveztem azt a fordulatot, 10 éve vártam és beszéltem róla, amikor végre egy csomó cég rájött, hogy meg tud gazdagodni az, hogy megmenti a földet. Amíg a cégek akarata ellenére akartuk keresztül venni, újabb adó, újabb izét tegyél, nem akarod, de ráterhelem, és most rájöttek, hogy ez tud lenni. Tehát a változásnak, hogy ráülsz a hullámtaréra és szörpödöl előre, vagy megtalálod a magad kis pontját, hogy a nagyok szörpöznek előre, de én egy nélkülözhetetlen csavar vagyok, hogy egyáltalán csak megértem a dolgokat. Szerintem az emberek azért félnek, nagyon sokszor nem értik. És valóban bonyolult a világ, és sűrű, és nagyon könnyű kitalálni azt, hogy két gyíkember irányítja, meg olyan egyszerű, de bárcsak így lenne egyébként, de nem így van. Ez egy nagyon érdekes, sokszínű világ. És jött egy ilyen visszacsapás, amikor az történt, hogy jó, minden nem tudok felfogni, nem tudom, kinek van igaza, senkinek nincs igaza, csak nekem van igazam, úgyhogy azt csinálom, hogy megkeresem azt az igazságot, ami közel áll az én igazságomhoz, és megerősítem magam benne. Ezt láthattuk az elmúlt 10 évben. De azért azt is láthattuk, hogy a tudás nagyot veszített az elmúlt 10-15 évben az értékéből, és most kezd visszapattanni. Kezd oda kerülni, hogy igen, de mégiscsak a tudás oldja meg. Igen, az online elérhető tudások nagyon szexik, de az emberek rájöttek, hogy mindenkinek megvan. Most nagy dicsőség, hogy én nemi segítségével megírtam a szeminárium dolgozatot. Mondom a diákjaimnak mindig, hogy oké, ez engem nem érdekel. És ez a tudás, ami mindenkinek meg lesz, miért vegyelek föl téged 5 év múlva? Tehát azért a képességért, ami megvan, azért vagy téged veszlek, vagy más, de ez mindenkiben meg lesz. Mi az, amivel te többet fogsz tudni? Hát nem tudom. Hát mondom, hogy ezen gondolkodjál?
1: Hát tudás kezd akkor üzletileg kifizetődni.
0: De a társadalomban is, hogyha megnézed, azért többek között nyilván sok tényezős, de azért akár ennek a podcast forradalomnak, minőségi tartalomgyártásnak, mint ez a műsor is, azért az is ad egy dolgot, hogy igen, a világ sok színű, és ha valaki ezt képes volt lenyelni, hogy nem tud mindent, akkor és már nem tud bízni a csatornákban, akkor kiválaszt hiteles személyeket. Ha megnézed, mondjuk úgy, hogy tudás influencerek, tehát hogy az, hogy jó, akkor ő róla elhiszem, hogy ért a rákutatáshoz, és ha rákutatásra akarok valamit, akkor nem veszek el az internet bugyraiba, viszont nincs időm elolvasni a 10 szakmai könyvet, és lehet, hogy nem is érteném, viszont akkor ezt az embert elkezdem követni, vagy podcastet nézni vele, ember-embertől tanult. Kezdünk visszatérni, és ha megnézed, ezek már ilyen szétégetett szavak, hogy coaching, meg ilyesmi, de egy jó coach, vagy egy jó jövőkutató a cégnél, igenis tud olyan gondolatokat adni. Tehát, hogy kiben bízol meg, aki leszűri neked azt a tudást. Ez nagyon nagy érték. Most a szakértők azok azért a legmagasabbra kvalifikált óradíjban nézve a jók. Maga az a jövőkutatás igazából minden cégvezetőnek az alapvető képessége. Tehát, hogy előre nézel, valamiben hiszel, és előre mész, azt mondod, hogy én abban hiszek, hogy műanyag papucsra szüksége lesz a világnak mindig, én egy műanyag papucsgyárat húzok föl, abban hiszek, hogy a rózsaszín műanyag papucs mindig tetszeni fog a lányoknak, ezért ennyit gyártok. Csak az ipari korban azt csináltuk, hogy legyártottunk 10 millió műanyag papucsot, mert majd elfogy, meg nem kér enni, nem romlik meg, most meg már nem gyártok le, csak annyit, amennyi kell. Persze, hogy nem misztikum, és csak egy dolog, én nekem igazából az egész egy szellemi kaland, de tehát bennem egy folyamatos oszcilláció van, tehát én egy akadémiai szakember vagyok, én egy kutatóintézetben dolgoztam világéletemben, egyetemeken tanítok, egyetemi kutatóintézetben dolgozok, csak nagyon szeretek az üzletnek is dolgozni, mert nagyon sokat tanulok belőle. Tehát én...
1: Mit szerez benne?
0: Az, hogy jó, eleve akikkel dolgozom, nagyon jó emberekkel találkozok. Sokat tanulok, oda megyek mondjuk a borászatába. Hát a borászatról bizonyos fogyasztói szokásaim vannak, de amúgy nem nagyon. Miért kell nekik digitális kultúra jövőkutatóin a technológia meg társadalmat? De akkor eljutottunk oda, hogy tényleg milyen lehetne, hogy akarunk-e metaverzumban bort árusítani, lehet-e abból valamit? Tehát kérdezni kell, és lehet, hogy az a válasz rá, hogy figyelj, lehet, hogy nem, de engem ez nem érdekel, én maradok ennél, hogy még egyszer azt fölhúzom. De hogy nagyon kitanulom azt a dolgot. Nyilván a borászat ez most csak egy légből kapott dolog volt, én nem, de mondjuk egy gyógyszeripari gyárral együtt dolgozom, nagyon sokat tanulok az adott cégről. Ez az egyik. A másik, hogy nem az a, és sosincs egy jó cégvezető, nyilván ezerszer jobban ismeri a cégét, mint én, tehát nem a saját területében, hogy oda megyek, és majd én meg azt mondom, te eddig nem is tudtál semmit én, de nem erről van szó. Partneri viszony van, azt mondom, hogy nézd, vannak ezek a szempontok, amikre nem gondoltál, vagy van az, hogy egy ilyen nagyobb ugrás, nézzük meg, hogy ebből mi lehet. És hogyha tetszik neki a vízió, jó, van akinek, az kell, hogy mondja meg 3 évig, hogy kb. Mik lesznek, vagy akár azt, hogy szüksége van erre a technológiára. Itt jön a mesterség és intelligencia, mert mit csinálják ezzel? És akkor elmondom neki, hogy neked ebben a cégben ezt kell ezzel csinálni. Köszi. Van, aki azt mondja, Pidió, adjál egy 10 éves víziót. Hát akkor tessék, akkor ez. Tehát ez egy oda-vissza beszélgetés.
2: Most egy kis zene következik, aztán folytatjuk a beszélgetést Rab Árpád jövőkutatóval.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál! Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
5: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét.
0: Rádió Café. Van barátod.
7: Tudjuk, hol leszel szeptember 20-án. A Pagony 25. szülinapi bulián a Dürer kertben. Congratulations! Egész napos programsorozattal várunk. Velünk lesz Grillus Vilmos, Rutkai Bori, Boribon, Maszat, Rumini és sok más kedves karakter. Szerzők, illusztrátorok. Jegyek már kaphatók a pagony.hu/programok oldalon.
8: Fischer Iván és a Budapesti Fesztivál Zenekar újra nagyszabású szabadtéri koncerttel ajándékozza meg Budapestet. Szeptember 12-én este 19:30-tól zenével telik meg a Hősök tere. Schubert, Arvo Pärt és Prokofjev meseszerű dallamai várják a gyerekeket és a felnőtteket, és most először a BFZ gyerekkórusa is megszólal. Jöjjön ki a térre az egész család, és ünnepeljük együtt a zene örömét. További információ bfz.hu.
9: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd. Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Dzsungelharc. Hogyan maradj talpon? Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról.
10: Továbbra is a dzsungelharcot halljátok, vendégem Rab Árpád, jövőkutató.
11: Nem megy az egymás rovására a két világ, vagy a kétféle gondolkodás?
12: Egymást erősítik, az egyik nem létezik a másik nélkül, nekem három szereplős a fejemben, tehát van az elméleti kutatás, ami nekem a legnagyobb szellemi örömet okozza, iszonyúan szeretek agyalni a világon merre megy. Akkor nem van az alkalmazott kutatás, hogy mit jelent ez? Mit jelent az embereknek az üzlet? És van az, amikor az üzletet megcsinálni, ami meg egy máshogy, egy sodró, izgalmas majd dolog, meg pénzt keresni, jó. De az üzlet, mindegyik tiszta. Az üzlet, ugye üzlet, profitot akar termelni. Jó, én szeretem az üzletet, tudja, mit akar, megy előre, hogyha kevesebb a profit, ez nem fog menni. De ugyanúgy a tudománynál is, hogyha bizonyos módon nem teszteled le, ha nem kételkedsz, ha nem tudsz kommunikálni, akkor megint csak nem fog menni. Mert az üzleti viselkedés valóban más, ott nem kételkedhetek, mert akkor rossz vezető vagyok, tehát mennem kell
11: ezt
12: előre.
11: Ezt kérdezem, igen.
12: Igen. De ezek jó stratégiák, amik egymásban segítenek, csak nagyon őszintének kell lenni magadhoz.
11: Az a kulcs.
12: Igen. Mindig az. Azért, ha megnézzük a sikeres pályamodelleket, Én nagyon kevés olyan ilyen jó cégvezetőt látok, akinek ne lenne valami lánguló hobbija. Teljesen mindegy, hogy mi az, de valamilyen belátszik, hogy ő amúgy elmélyül. Van, akinek egy technológia, van, akinek a horgászat, van, akinek valami, de látszik, hogy kell a tűz, nem csak az üzleti, és nagyon sokszor azt látom, hogy a kettőt ő is váltogatja. Tehát, hogy én azt tanultam a sportból, hogy nem szabad feladni, és mentem tovább. Vagy a gyerekeim miatt képes voltam ezt is végcsinálni. Tehát azért merítünk energiát máshonnan is. Az én esetemben mondjuk úgy, hogy tudományos elmélet, gyakorlat és üzletnek a háromszöge végtelen lehetőséget tartogat számomra.
11: Okoz örömet a vezetés? Hogy érzed magad vezetői, cégvezetői?
12: Úgy nagyon szeretem.
11: Pozícióban, ezt nagyon nem szeretem, ezt a szót. Tehát, hogy nyomaszt, örülsz neki, élsz benne.
12: Hát nyilván most...
11: A felelősség nyilván az a nyomasztó, tehát nem az, hogy éppen cégvezető vagy, gondolom ez a hogy egy emberek megélhetése rajta múlik.
12: Igen, én nagyon szerettem üzletet csinálni, nagyon sokat tanultam belőle, magamról, és nagyon sok mindent elrontottam, viszont képes voltam tanulni.
11: Magadról?
12: Például az, hogy én az elején elkezdtem, és mindent megcsináltam, amit szoktak hibázni, például azt, hogy jó, én felpörögtem, visszam a tempót, amikor azt éreztem, hogy nem megy valami, akkor én csinálom meg helyettük, én már a magam szemében heroikus, misztikus figura, tényleg 22 órát dolgoztam, és nem vettem észre, hogy már én vagyok a blokkere a folyamatoknak, hogy önsajnálatban pürdök, hogy nem oké, és hogy elveszítek jó embereket emiatt, akkor nekem volt...
11: Bocsáss meg, ezzel miért blokkíroztad a folyamatokat, hogy te sokat dolgozol?
12: Hát az, mert ilyenkor te azt érzed, hogy azzal viszed előre, de végül is csak elveszed mást, azt akkor nem tudod kidelegálni, és igazából nem csinálod meg olyan jól. Mert azt mondod, hogy a túlélésre megyek, éppen hogy valahogy. Plusz nem adsz helyet a kreativitásnak, mert csak te vagy. És mondjuk van egy 4 emberem is jók, és saját, hogy megtanítanám őket, őt, hogy csinálja jól, inkább megcsinálom én, ez a lehető legöngyilkosabb stratégia. Tehát jól delegálni tudni kell, kinevelni embereket, az, hogy ki miben jó, hát elveszek magamtól képességeket, tehát azért én csak egy ember vagyok a végtelen sok korláttal és tudás hiánnyal, ha nem adom ki, mondjuk írj egy tanulmány, én megírom jobban. Oké. De lehet, hogy mást írt volna, és akkor jó lett volna, tehát közösen dolgozni. Sokféle cég
11: ez
12: van.
11: Ez nehéz? Mert egyébként azt
12: nekem
11: látom,
12: nagyon nehéz
11: hogy
12: volt.
11: Az együttműködés egyébként úgy egyáltalán nem egy könnyű feladat, feladvány, nem csak a cég életben, de ott aztán tényleg?
12: Nekem nagyon nehéz volt, szerintem azért is, mert ugye van, most magamról beszélve, nem általában a cégvezetőkből, de volt bennem akkor is egy olyan értelemben arrogancia, hogy én vagyok a főnök, én megyek előre, tudom, mi a jó, tudom, hogy jó felé megyünk, ezt most meg kell tenni, ha én hajtom magam, te is hajtsd magad. De nem biztos, hogy mindenki ilyen élethelyzetben volt, nem biztos, hogy azt a szót úgy akarta akkor hallani, meg azt mondtam, hogy oké, de erre nincs időm, hogy most mindenkinek, tehát azért nem a pszichológusod vagyok, ez egy biznisz, megegyeztünk valamiben, van ez a határidő, ha életok ülni hétvégén dolgoznak, akkor te is lehet az én. Persze, csak ezt le lehet jobban dílelni, hogy figyelj, erről a hétvégéről most ezt azért tesszük, mert tehát lehet ezt jól csinálni, biztos, hogy nem csináltam mindig jól. A másik, hogy volt 110 fős úgymond cég is, amit vezettem társtulajdonosként, az nekem sok. Tehát meg kell tanulni magamról, hogy én a 10-12 fős cégeket tudom a legjobban. Ezek a biológiai mintádatok egyébként. 10-12, utána a 40 fő, utána a 110 fő. Ezek még az annó a település méretekből fakadó, egyébként a szervezet szociológiában megjelenő dolgok. 40-nél már kell a középvezető, 110-nél már a különféle régiók is kellenek, vagy mi ez a domain. Tehát külön piaci ág. És én a legjobban menni 10-12 fős csoportokkal tudok, és például nekem ez volt a megoldás, mikor nagyobb cégem volt, hogy azt mondtam, hogy jó középvezető, X projektünk volt, te vidd ezt, kitanítottalak, megbízom benne, annyira nyilván erre figyelj, felügyellek, meg volt a szívszerelem projektem a saját 10-12 emberem, mert őket üztük, hajtottuk, mert a tép lángoló tekintetek volt a közben aztán átment a másik, meg lehet találni, csak őszintének kellett lennem magammal, én nem tudok 40 embert jól vezetni.
11: Ugyancsak az őszinteségre.
12: Igen. 10-12-t tudok úgy, hogy őket tényleg mentálisan befogadom, amúgy az ember kb. Így az élete során kb. 500 embert képes úgy befogadni, hogy tudja is, miről van szó, de abból 110 az, akit ő tudsz is. Mindegy, mennyi ismerősöd van Facebookon, az, akikről tudod, hogy ő tényleg mi van vele, a többi az már olyan, írhatsz naplót, meg mit tudom én, de De ez nem azt akadályozta meg, hogy ne legyen nagyobb cégem, csak azt kell elfogadni, hogy kellenek mellém olyan emberek, akik a más csoportokat viszik. És hát magánéletbe is át tudott menni. Tehát nyilván, amikor nagyon toltam az üzletet, akkor ahhoz kell egy határozottság. Mész, utasítást adsz. Nyilván nem voltam sose ilyen üvöltözős, csapdosós, de megszokott, hogy az van, amit mondasz, és akkor haza is vittem a melót. Tehát olyan értelemben nem úgy a melót, konkrétan a melót, bár azt is, hanem az, hogy nem tudom, viszont éppen az akkori élettársam, ha megyünk borba, és akkor azt mondja, na, akkor most ez a kenyér lesz, az nem így működik, mert lehet, hogy az a kenyér lesz, de azért ő elmondja majd, hogy miért a másik kenyér, és akkor igazából pontos, tehát, hogy ezt is meg kell tanulnom, hogy hol használni milyen skilleket. Nagyon sok alázatot, nagyon sok tiszteletet tanultam, nagyon jó emberek vettek körül, és ezeket jól meg tudtam tanulni magamról. Azt láttam, hogy eltévedtem azért 3-4 évig, szerintem elég genyó módon toltam a dolgokat. Kívülről nézve nagyon sikeres üzletemberként, de jó volt visszatérni egy ilyen normálisabb világba.
11: Ebben említetted egy korábbi beszélgetésben naplót írta, és nagyon sokat változtatott rajta.
12: Igen.
11: Ennek szerepe volt ebben?
12: Ebben már nem, már úgy elég régóta úgy megkötöttem a békét magammal, tehát úgy rendben vannak.
11: De kell ez a belső béke, ez visszatérő topik sok interjúban, hogy a jó vezetőnek egyszerűen kiegyensúlyozottnak kell lenni, mert ha nem az, akkor nem képes jó vezető lenni. Sokan azt mondják, hogy adjuk rá ezt a pszichológiát, haladjunk.
12: Nem akarok, nem tudom, prajdista lenni, és a jó cégvezető ne emlékezzen a gyerekkorában, mit látott a szüleitől dolgokra. Azért azt ne feledjük el, hogy egy jó cégvezető, tehát látnak minket. Te ideges vagy, az alkalmazottaid is idegesek. A te bizonytalan vagy, az emberek megérzik, látják. Tehát én az etikus üzletben, a hosszú távú üzletben hiszek, azokban az üzletekben, ahol nem csak a profit számít, hanem mellé teszel egy más értéket is, de hogy az alkalmazottaid látnak téged, és hogyha te bizonytalan vagy, vagy te nem vagy megbékélve önmagaddal, és most nem arról beszélek, hogy belül mindenkinek van jó vagy rossz napja, de azért az lejön, hogyha következetlen vagy, akkor ők is következetlenek lesznek. Tehát a túlélési stratégiákat eltanulják. Ha azt látják, hogy a csúsztatás működik, tehát önökként mégis azt mondok, amit akarok, csúsztatok, de tudják. Ők is csúsztatni fognak lefelé, vagy nekem visszafelé. Tehát nem egyből, meg nem ilyen egyszerű, de szerintem vesbék, azért már nyugodt vagy, azt látod, hogy tudod, merre mész, tisztán kommunikálsz, akkor lojális embereid lesznek. Tehát ez nem bonyolul. Minden cégvezető elsősorban egy ember. Nyilván, hogy az emberi kvalitásaink és állapotunk a cégvezető tulajdonságunkra is kivetítnek, van, amiket nagyon felerősít. Szerintem sok cégvezető nem hiszi el, hogy mennyire látják őt a környezete.
11: Volt egy másik mondatod is, hogy ma már nincsenek katedrális építők, ez nekem nagyon tetszett. Te az vagy?
12: Nem, de nagyon szeretnék egy katedrális építő projektben részt venni, mármint, hogy vannak is elhosszú távocitok. Ugye itt az arról szól, hogy olyan furcsa, hogy tehát az ember, ahogy mondtam, egy nagyon izgalmas és jó.
11: Te hiszel ebben a transzcendens kapcsolatban, ég és föld között?
12: Én abban hiszek, hogy biztos, hogy az élet több annál, mint hogy csak az én egyéni boldogságomról szóljon. Tehát, hogy van több, mint amit mi fel tudunk fogni. Tehát a világ így össze. Tehát nagyon tisztelem az életet, én ilyen életvallású talán lehetnék.
11: Segített neked abban, hogy olyan nagyon nyugodtan tudod nézni, és itt kicsit visszatérek a mesterséges intelligenciára, mert számomra üdítő kivételként teljesen nyugodtan beszéltél erről a mondjuk itt találmányról, vagy új termékről, egészen pontosan elmondva, hogy kérem, ez egy nagy program, statisztikai alapokon, miközben ugye a média térben a hisztéria az egészen elképesztő magasságokra csapott, lehet, hogy üzleti érdekből, de szerintem sokkal inkább ez egy valós ijegység volt, amiről még a beszélgetésünk elején beszélgettünk, a jövőtől való mély és szinte zsigeri rettegés. Tehát ez segített neked, hogy ezt így lásd?
12: Nem hiszem, bár ugye ez a belső béke dolog, de azért én nagyon külön választom a szakmai állításokat, tehát azt, hogy én amúgy nyugodt vagyok, de ha most én látnék egy olyan fenyegető veszélyt, ami félelmetes az emberiségnek, akkor azt mondanám, hogy hű, most van egy nagy fenyegető veszély most. De van egy technológiai innovációnk, ami csodálatos és nagyszerű, és szükségünk volt rá. Leginkább a médiát támadta meg, tehát pont a média miatt a leghisztérikusabb is, ezt értem, átír üzleti modelleket, nagyon megváltoztat, és nagyon szeretem ezt kutatni és megérteni. De az első például az, hogy értsük meg, hogy miről van szó, és ezért hiszek a tudománykommunikációban, nekem magyarázni. A magyar társadalmat olyan könnyű károsztatni, nagyon sokan károsztatjuk, hát ilyenek vagyunk, olyanok vagyunk. Az elmúlt egy év során, tehát most indultak be ez a generatív, amikor a magyar társam harmada használ tudatosan mesterséges intelligenciát, tehát tudott róla, a 8%-a megfizet érte. Ez azt jelenti, hogy havi 10.000 forintot egy olyan 7-800.000 magyar fizet. Tehát egy ilyen gyorsan egy technológiát megfogni, megérteni, elhelyezni az életünkben, rájönni, hogy mit ad nekem, mit vesz el, nem történt meg, de zajlik ez a folyamat. Nagyon magas szinten reagáltatásodom. Például kérdeztem ilyen oktatási kérdéseket, hogy nem csak ennyit, hogy na akkor oktatási emi legyen-e, hanem az, hogy szerinted órai fegyelmet tartson-e, házi feladatot javítson, stb. És nagyon szépen kirajzolódott, hogy a gyerekek nevelésében, a közös térben ember legyen, de házi feladatot, meg személyre szabott azt már csinálja az emi. Szóval az emberek elkezdtek ezen gondolkodni. Most nem azt mondom, mindenki hirtelen hanem a félelem eloszlatásának és a jövő megoldásának az egyik legfontosabb dolog, hogy értsük meg, hogy pontosan ez mi. És az emit nagyon könnyű félreérteni, mert egy varázslatos eszköz, tehát igen, rajzol, fest, iszonyúan. Most ugye a beszéd fejlődött, hát, nevet, viccel.
11: Én beütöttem egy podcastot veled, megmondtam neki, hogy ezt a podcastot nézze meg, és foglalja össze.
12: Igen, simán megcsinálja.
11: És én is megnéztem a podcastot, hogy ellenőrizzem, és marha jó, másfél órás, vagy közel másfél órás podcastot leírt nekem egy oldalba.
12: Igen, és megcsinálod ezt 2-3-szor négyszer, és utána már nem hallgatod
11: végig. Hogy hallgatod végig? Na igen, a másik ez az. Tehát, hogy erre akartam utalni, hogy jó, de hát baromira mondjuk így elkényelmesedünk, hogy túl jó a segítség.
12: Itt jön be a tudatosság, hogy ugye nem kell tudatosnak lenni mindig. Tudatosnak lenni marra fárasztó, meg viszi az idő.
11: Igen.
12: De tudnom kell, mikor kell tudatosnak lenni. És pont azért, mert ezek a szolgáltatások jól működnek, nagyon elkezdünk bízni benne. Amikor beindultak az útvonaltervezők, elején még volt ez, hogy most mit ajánl, én amúgy tudtam ezt az utat, meg nézem, hogy mi van. Mivel már évek óta napi szinten használjuk, ahol mutatja, megyek arra. Most nyilván erre mondhatom azt, hogy igen, látjuk azt. Csináltam interjút emberek, és nem tudtam, melyik országban van. Horvátországban van, Szlovéniában, vagy már Magyarországban.
11: A kiúzol a tervezőben ment.
12: Igen, mert ott volt a kétség, most kit érdekel, hatás sincs. Igen, nyilván egy jó üzleti modellt rá lehet építeni, hogy politika fizet, és azt mondja, hogy ne menjél az út felé, mert annál az útnál a másik pártnak a táblái vannak, hanem vidd arra az útra, mert az én tábláim vannak. Miért ne csinálná meg? Nem fogja észre, mert nem bízik, megy arra, mert mutatja. Ezzel a nincs kiút, mert nem kell kiút legyen, mert igenis bízunk benne, csak a hátra kell dőlni, és azt mondja, hogy igen, ez egy rutinszerű út, megyek ide. De mi az, ami más út? Azért tudnom kell, hogy hol vagyok. Tehát ez a tudatosság. Értem, hogy a csíkot követem, de Budapest melyik kerületében is vagyok. Azért azt észrevenni, hogy de most miért kifelé visz az M0-ás felé, amikor a belváros meg lehet, hogy elütöttem a címet? A másik, hogy mikor kell máshogy dönteni, mert nem mindig a leghatékonyabb megoldás a legjobb. Ha nyaralni megyek, akkor nagyon sokat tervezem az utat, vagy épp ha kikapcsolom a útvonaltervezőt, mert lehet, hogy a leggyorsabb út az autópályára, én tengerparti úton akarok menni, hogy lássam a lenyugó napot, mert éppen nyaralok.
11: Élvezd a táját.
12: Igen, de ő ezzel nem fog számolni, ő hatékony lesz. Azt mondja, mindig ez szinte olyan, mindig ez a legjobb. Nem. Nekünk kell tudni, hogy mikor az a legjobb, amit ajánl. Ez egy nehéz képesség. Senki nem mondta, hogy nem az. De ha okosan játszunk ezzel, na most old meg helyettem, mondd meg. Az időseknek az egyik legnagyobb félelmük az eltévedés. Vissza tudom adni az önbizalmat. Nem fogsz eltévedni Budapesten, vidékről jössz fel. Te vagy a kék pötty, és az útvonalata megmondja, hogy melyik buszra száll egy pölcs. A busz egy perc múlva áll be, gondolj bele, van egy képességed, ami eddig nem volt. Merre menjek? Szégyellem megkérdezni, nem fog fölmenni a városba. Most ő tud. Több a nyeresség, de okosnak kell lennünk. Tehát ezek a technológiák mind olyanok, hogyha okosan használod, akkor okos technológia.
11: Hát ez vonatkozik utaltál a fordítógépekre. Ez esetben viszont egy brutális kulturális találkozásról van szó, amiről keveset beszélünk, hogy jó, persze tudunk japánul, meg nem tudom hogy, de hát azért nagy kultúrák ütköznek, és azt tudjuk a tapasztalatból, hogy ez azért egyáltalán nem könnyű.
12: Nem az, és globalizáció sugar lett, meg azt, meg most már kb. Éheznek az emberek arra, hogy valami más lássanak, tehát most már végre valami más képregény figura, meg egy egyedi film, és hogy fű, tehát hogy itt a kultúra az szerintem a legerősebb fegyverünk, és a legfontosabb fegyverünk, ez szintén a tudatossághoz tartozik, tehát nyilván tanulja meg mindenki angolul, meg annyi nyelvet tudsz, annyi ember vagy, mert a nyelvtanulása nem csak az, hogy egy idegen nyelvet tudsz, hanem az agyadat formálod, ugye olyan úgy írod át az agyi VVV-ket, háttértudásra teszel szert, arra, hogy lefordítson egy étlapot, most már tudjam, hogy mit kérek az olasz tengerparton, az, hogy a weblapon, lehet, hogy kínai a weblap, mégis magyarul olvasom, az, hogy tudjak dolgozni külföldiekkel, magyar munkaerőpiac 30%-át tudom aktiválni, ezek csodálatos dolgok, de attól nem szabad elfelejteni, hogy ez nem nyelvtudás, hanem ez egy skill, amit bérbe vettem. Tehát most ott tartunk, hogy az elején információ morzsákot találtunk, ugye internet, web egy. Utána lett az, hogy kontextusok, jókeresők, weblapokat, web 2, most meg már tehát adott információ, és most már tudás béreljük. Tehát azt a tudást bérlem, ami abban a pillanatban kell. Nem tudok japánul, fél óráig úgymond bérlem idézőjelben, az fordító program fordít, és japánul beszélek. De ez a tudás az nem az enyém. És ha nem tudatosan használsz valamit, akkor termékével. És visszatérve az üzleti vezetőkre, és én nagyon fontosnak tartom az etikus tanácsadást, mert ez egy nagyon-nagyon nagy csapdahelyzet tud lenni, hogy mondjuk iszonyú jó tanácsokat azt tételezik föl. Azért is csak partneri viszony lehet, mert nem válhat a termékeddé, vagy tőled függővé egy cégvezető, hogy utána mindig arra hallgat, amit én mondok. Az az ő cég, az ő világ.
11: Erre neked kell figyelni, mint tanácsadónak?
12: Igen, szerintem igen, tisztán kell játszani. Nem azt mondom, hogy most valaki, nem tudom, már vallási vezetőnek tekintes mindent meg most csinált volna, de azt a felelősséget, tehát én mindig el szoktam mondani, hogy szerintem ez így van, tüdödö, de mindig érezhetned kell minden pillanat, hogy ez az ő cég, az ő döntés, ez ő pénz, tehát én, tudod, mondok valamit, azt elszaladok, két év múlva meg nem jött be.
11: Igen.
12: Kit érdekel, én kiszámláztam, rendben vagyok. Akkor nem hívnának vissza 20 év múlva is. Tehát, hogy ezek tisztán lehet csak játszani, és a technológiáknál is így van, hogy azért vegyük észre, hogy ők nem vállalnak felelősséget semmiért. Hát úgy, gyorsan nézzél, megkötöttem ezt a lakáshitelt, hát rosszul döntöttem. Hát ha nem tudatosan használod, ingyen kapod, termék vagy. Ez azért ilyen egyszerű. Ezek mind-mind csak lehetőségek. Tehát, hogy azért ezek nem ilyen mindent átható rendszerek, ez, hogy termék vagy, ez most üzletileg mondtam, tehát, hogy nem kerülhetsz függésbe egy szolgáltatástól. Tehát, ha azt mondom, hogy jó, eddig telefonos izém volt, cégem, most már világ összes nyelvén tudunk, úgyhogy eladom, nem tudom, Japánból a telefonos cégemet, japánul fordít a fordító, és mi van akkor, hogyha a fordító cég megszűnik, és akkor megint nincs japán cégem, tehát mégis előbb-utóbb meg kéne tanulni japánul. Igen. Tehát csak erre mondtam, hogy a kiszolgáltatottság. Amúgy nagyon a turbulenciával olyan egyetértek, hogy nagyon izgalmas idők. Ez tény. Ennyi lehetősége sose volt, de nem polikrízis felé haladunk, hanem a sokszoros lehetőség a kértékválasztások világában igen félelmetes. De másrészt meg ez a legizgalmasabb időszak az emberi történelemnek.
11: Hát akkor, hogyha újra és újra visszatérünk a tudatosságról, tehát folyamatosan gondolkodni. Végül szeretnék egy, nem mondom, hogy bónusz kérdés, de egy eszembe jutott, hogy tehát szabadon választhatnál egy valami szuper képességet, amire vágysz, vagy ami nincs meg, az mi lenne?
12: Az, hogy belelássak még mélyebben mások gondolkodásába, de nem azért, hogy a titkaikat lássam, hanem hogy még jobban megértsem. Az izgatna. De igazából amúgy meg a telekinetika, ahhoz nagyon el tudnám fogadni, hogy tudok mozgatni tárgyakat. Tehát, hogy azért már azt szerintem a legváltozatosabban használható dolog. Tehát ezzel így meg tudnék menteni emberi életeket, meg ilyen szórakoztató. Nem tudom, igazság szerintok béna vagyok ebben, de sokat gondolkodtam, nyilván szuperhőses filmek ilyen izék voltak. Nekem úgy kicsit eldőlt ez a kérdés annyiban, csak te sokkal okosabban kérdeztél, a képességet kérdeztél, de nem sokan tudják, de nekem van egy ilyen Batman dolog, valami régóta rám akarsz, van egy csomó Batmanes pólón, Batmanes pizsamán, Batman jelzés, tehát a szuper, és akkor a Batman, akivel belegondolsz, ő végül is nem szuperember, csak jól használja a technológiát.
11: És jóra.
12: Igen, és jóra. Tehát egy Batman lennék valóban.
11: Rovárpád, Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél a Dzsungelharcba, és beszéltünk jövőről, cégvezetésről, és legfőképp az őszinteségről.
12: Nagyon köszönöm az érdekes beszélgetést, nagyon jól éreztem magam.
10: A Dzsungelharc mai története véget ért vendégem Rab Árpád jövőkutató volt. Egy hét múlva újra itt leszünk, és egy újabb igaz történetet ismerhettek meg arról az energiáról, amely nem csak a cégeket, hanem legfőképpen az emberi alkotást, a függetlenség és a szabadság megteremtését szolgálja és teljesíti ki. Köszönöm, hogy velünk voltatok, Rétra Igort hallottátok.
2: Rádió Café. Van barátod.
13: I said, are you gonna be my girl?

0: Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról. Visszahallgatnád? Megteheted a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatója a Toyota üzleti megoldások. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
1: A derékfájás és más mozgásszervi panaszok a munkahelyi kiesések leggyakoribb okai közé tartoznak. A Mozgásklinika vállalati kafetéria keretében gyors, személyre szabott gyógytorna és manuálterápiás ellátást biztosít az önmunkatársainak országszerte. Mozgásklinika. Mozgásban a munkatársak. Jobban működő csapat. Részletek kafetéria.mozgásklinika.hu.
2: Újra Tefeszt az Andrássy úton. Magashegyi Underground, Lóci játszik, Soltész Rezső, Hard Jazz Band, Los Orangutáns, Molnár Tamás és számos gyerekprogram, élmény és meglepetés. Találkozzunk a Kodály körönnél augusztus utolsó hétvégéjén, ahol minden program ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
4: Kihirdették a pótfelvételi pont határait. Drogdílereket fogtak Nógrád megyében. Holnap lesz az állatkertek éjszakája. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Kihirdették a felsőoktatási pótfelvételi pont határait. Az eredmények már elérhetők a felvi.hu oldalon. Az oktatási hivatal közlése szerint több mint 18 ezeren jelentkeztek, közülük majdnem 11 ezeren jutottak be valamilyen szeptemberben induló képzésre. Állami ösztöndíjas helyet csaknem 2500-an szereztek, a többiek önköltséges formában tanulhatnak tovább. A hivatalos döntés az e-felvételi felületén jelenik meg, a beiratkozás részleteiről pedig az egyetemek és főiskolák küldenek tájékoztatást. Új időszak kezdődik Magyarország vízügyi és energetikai alkalmazkodásában. Erről is beszélt napirendelőtti felszólalásában Magyar Péter miniszterelnök. Bejelentette, ősszel az országgyűlés elé kerül az új klímatörvény és a vízgazdálkodás új szabályozása. Emellett felülvizsgálják a kritikus infrastruktúrák állapotát, védelmét és a tartalékrendszereket is. A kormányfő szerint az energiaválság kezeléséhez a gyors döntések és a szakemberek munkája mellett a lakosság és a vállalatok önkéntes fogyasztás csökkentése is hozzájárulhat. Négy feltételezett drogdillert vettek őrizetbe Szirákon és környékén Nógrád megyében. A rendőrség 6 helyszínen tartott razziát, további 4 embert pedig gyanúsítottként hallgattak ki. A két páros a gyanú szerint több településen árult kristályt és fiatalkorút is rendszeresen kiszolgált. Az akcióban több mint 42 g tiltott szert és droggyanús anyagot foglaltak le. Egy külön eljárásban 2 nő ellen indult eljárás, miután egyikük autójában ketamin találtak. Holnap tartják az állatkertek éjszakáját. Idén országszerte 13 helyszínen várják az érdeklődőket késő esti programokkal, mondta a rádiónknak Hanga Zoltán, a fővárosi állat és növénykert szóvivője.
5: Fő téma az lesz, hogy tények és tévhitek az állatvilággal kapcsolatban, tehát szeretnénk egy kicsit helyre tenni, kibogozni azokat a nagyon elterjedt tévhiteket, amik az állatokkal vagy akár az állatkerttel kapcsolatban a közhiedelemmel forognak. Állatkertek éjszakája az nem azt jelenti, hogy ugyanaz van, mint nappal, csak éjszakai időpontban, hanem ilyenkor egészen más arcát mutatja az állatkert, egészen más megvilágításban láthatjuk az állatokat.
4: Holnap többnyire derült vagy fátyol felhős időre készülhetünk, de a napsütést szaharaipar is szűrheti. Eső nem valószínű, a keleti-dél-keleti szél viszont időnként megélénkülhet. A Dunántúli északi felén néhol erősebb lökések is lehetnek. Délután 29 és 36 fok közé melegedhet a levegő. Úgy tűnik, szombaton már több felhő úszhat fölénk, elszórtan zápor, néhol zivatar is kipattalhat. Vasárnap naposabb, gomoly felhős idő ígérkezik, hétfőn pedig újra több felé meghízhatnak a felhők, helyenként záporral, zivatarral.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádiókafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövőálló képességek fejlesztésének szakértője.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Ez itt az Epic Stories, én Dolcsak Dániel vagyok. Hogyan születnek az elemző cégek predikciói, hogyan viszonyuljunk ezekhez, hogyan használhatjuk a hétköznapokban a trendelemzéseket? Pap Lászlóval, a Gartner magyarországi képviselőjével fogunk ma beszélgetni. Szia Laci, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Epic Stories-ba beszélgetni velünk, és azt gondolom, hogy van miről, és nagyon sok idő van a hátad mögött, amikor szerintem a magyar üzleti életben téged a Gartner hazai fáklyájának ismerhettünk meg, és 2011 óta vagy a magyarországi Gartner képviseletnek a vezetője, és amint ezt elmondtad nekem, 99-től már Gartner felhasználó voltál ügyfél oldalon, tehát azért így látod ennek a világnak az alakulását. Viszont most van egy momentumod, hogy a Gartner átszervezte a működését. Először ezt bendítsük meg, ezt meséld el, hogy mi történt, és akkor utána én is hozok egy-két történetet.
2: Szia Dani, és köszönöm szépen a meghívást, és köszöntök mindenkit a hallgatók közül is. Igen, jól mondtad, egyrészt 99-ben, mint végfelhasználó kezdtem el használni a Gartnert, akkor még teljesen zöldfülként és idegenként, aztán 2006-tól tanácsadóként használtam a Gartnert, és 2011 óta pedig ezt eddig soha nem tudtam, de igen, én vittem a fáklyáját a Gartnernek, többet magammal, és hát közben igyekeztünk lépést tartani a Gartner fejlődésével, mármint világszintű fejlődésével itt a hazai piacon. És hát a Momentum pedig, a Gartner hozott egy stratégiai döntést, hogy 2025. január 1-től ő mindenhol direktben nyújtja a szolgáltatását, és direktben növeli a jelenlétét. Így a képviseleteket azt tulajdonképpen megszüntette, vagy a képviseleti modellt.
1: Igen, de ahogy mesélted, ez némileg most egy kicsit belsőbb rálátás is biztosít néhány dologra, és ugye a Gartner az egy kutató-elemző cég, és azt gondolom, hogy szerintem nincs senki a szakmában, vagy bárki, aki egy konferencián járt, vagy újságot olvasott, hogy ne olvasott volna Gartner predikciókat, és ma arról szeretnék veled beszélgetni, ami szerintem mindenkit éget ez a kérdés, hogy amikor jósol a Gartner valamit, akkor az utána miért nem pont úgy történik meg, megtörténik-e egyáltalán, vagy mit jelentenek ezek a dolgok, és akkor engedj meg egy pimasztámadás, de hogy én összegyűjtöttem néhány olyan példát az elmúlt évtizedekből, amit a Gartner jósolt, és óriási hullámokat vert maga a jóslat, és sokan kiírták sok helyre, aztán nem úgy alakult. Például 2014-ben azt jósolta a Gartner, hogy a 3D nyomtatás miatt 100 milliárdos éves vesztesége lesz a szellemi tulajdonokat tulajdonlóknak. Ez soha nem történt meg, vagy mondjuk van egy olyan, amit 2020-ra azt jósolta a Gartner jóval korábban, hogy több kommunikációt fogunk folytatni botokkal, mint a saját házastársunkkal, és ez előfordulhat egyes esetekben, hogy igaz, de nem a botokkal való kommunikáció nőtt meg olyankor, illetve találtam egy olyat is, hogy a Gartner azt jósolta, hogy a mobilappok el fognak tűnni, ehhez képest talán pont az ellenkezője történt, illetve szerintem, ami sokaknak egy nagy öröm egyébként, hogy ez nem történt, mert Gartner azt is jósolta, hogy a robotfőnökök fognak többségünknek utasításokat adni a munkahelyünkön, és nem emberi vezetők lesznek. Erről ugye szoktuk mondani, hogy előbb-utóbb mindenkinek AI ad utasításokat, vagy te adsz az AI-nak utasítást, a kettő közül választhatunk, de egyelőre úgy tűnik még mindig, hogy az utóbbiba vagyunk. És hogy igazságos legyek, hoztam egy klasszikusat, a Steve Ballmer 2007-ben azt jósolta, hogy nincs esély arra, hogy az iPhone jelentős market share-t, piaci részesedést szerezzen. Ehhez képest 2015-ben már 42%-on volt az Egyesült Államokban, és 13%-on világszerte. Itt akkor felteszem a kérdést, hogy szerinted mi ezek közül a legpirítóbb? Tudsz esetleg még jobbakat, vagy miért történhet az, hogy egy ennyire nívós globális cégnek a jóslatai teljesen más irányt vesznek a valóságban?
2: Hát igen, a kérdés nagyon jó, és most, hogy már én csak félig vagyok Gartner, vagy hát tulajdonképpen hivatalosan már nem vagyok Gartneres, de még azért a szívem odahúz, meg még valamilyen mértékben kapcsolódom is. Egyrészt azt látni kell, hogy ha statisztikát nézünk, akkor nagyon sok elemzés van, ami meg ugyanakkor bejön. Tehát ha nem jönne be a nagy része annak, amit a Gartner mond, akkor már nem lenne Gartner. Tehát a Gartner saját felmérése, és ez nem a legfrissebb, tehát mondjuk 1-2 évvel ezelőtti, az egészen pontosan valami 82,2% volt, tehát hogy a mondásainak ekkora része bejön. Tehát ez a semmi sem fekete vagy fehér, és hogyha ezt nézzük, akkor nyilván azért vesznek Gartnert a világ többi részén, vagy itthon is, mert a mondásai mégiscsak bejönnek valamilyen mértékben, és az esetek nagyobb részében. A másik, hogy most én valamilyen formában így a Gartner kutatóközösségnek a szélén mozgok, vagy a pálya szélén mozgok, és kicsit rálátok a munkájukra, és nagyon tanulságos az, hogy ők hogyan dolgoznak, az, hogy ők mit csinálnak, hiszen ebből lehet látni azt, hogy hogyan születik meg például egy-egy ilyen elemzés, aminek aztán lesz egy olyan mondása, hogy vagy bejön, vagy nem. Az egyik abból az, hogy ők alapvetően azt nézik, hogy üzletileg, hiszen ő üzleti ügyfeleknek dolgoznak, hogy üzletileg mi az, ami be fog jönni, mi az, ami nem fog bejönni, tehát a pénz merre megy. Ha pedig ezt például a 3D nyomtatót vesszük alapul, akkor azért, mert mindenkinek nagyon szexi volt és tetszetős a téma, nem a végfelhasználói oldalon, hanem a gyártói oldalon. Minden gyártó azt gondolta, hogy el kell adni és csinálni kell 3D nyomtatót, mert ez a jövő. És ha ővelük beszélt a Gartner, akkor azt mondta, hogy gyerekek, itt mindent le fognak darálni, mert 3D nyomtató lesz mindenhol, mindenben. Hiszen tolják bele ezerrel a

0: akkor még vevők. Most egyébként sokkal inkább úgy gondolom, és úgy látom saját tapasztalatból, hogy igenis azért szellemi tulajdon eltulajdonítás révén nagyon sok mindent kiváltana a 3D nyomtató, csak még az emberek fejében az a kapcsoló nem állt át, hogy tulajdonképpen én 3D nyomtatóval mennyi mindent meg tudnék otthon oldani.
1: És ezeket a kapcsolókat, vagy ezeket a kulturális különbségeket nem tudjátok, mert beszélünk majd arról pontosan, hogy készülnek, de hogy igazából akkor tisztázzuk, hogy pontosan mire jók ezek az elemzések, és nyilván nem csak a Gartnerit, gondolom bármelyik kutatóelemző cégnek a hasonló termékei azokra is igaz, de hogy akkor mire jó pontosan?
0: Mi itthon, sőt, ha tágabban vesszük, akkor Európában, vagy ha még tágabban vesszük, akkor a világnak a nem észak-amerikai részén, azt gondoljuk, hogy az elemzések arra jók, hogy tudjuk, hogy merre kell szaladni, vagy merre van az előre. Az észak-amerikai piacon pedig az elemzőt azért veszik, mert azt gondolják, az a tapasztalatuk, hogy sokkal gyorsabban tudnak döntéseket meghozni, nem abban, hogy merre van az előre, hanem bármilyen döntési helyzetben, hogyha azt annak az előkészítését, annak a döntésnek már valaki előtte megcsinálta. És azért lehet a döntés előkészítést termékesíteni, mert bármi meglepő az üzleti vállalkozások nagy részénél nagyon hasonló döntések vannak. Lehet, hogy kicsit más színű, lehet, hogy kicsit nagyobb vagy kisebb, de tulajdonképpen lehet rájuk sablont hozni. Tehát az észak-amerikai piacon az elemző cégeket arra használják, hogy a döntéseket gyorsabban tudják meghozni. Ez pedig nekik versenyelőnyt jelent, legalábbis most úgy néz ki a világpiacon. A többi része a világnak, és nem csak a magyar piac, hanem tényleg a többi része a világnak, az pedig még ezt a kulturális váltást, hogy nem én kell, hogy a döntést megvizsgáljam minden szempontból ahhoz, hogy jól tudjak dönteni, ezt még tanuljuk.
1: Hát akkor azt mondod, hogy mondjuk egy vállalatban, és hogy mi is egyébként, amikor bármit tervezünk, akár termék, vagy piac, vagy marketing szempontból, és akkor versenytárs elemzést készítünk, megnézzük, hogy milyen részei vannak a dolgoknak, mik a előnyök, mik az ügyféligények, hogy akkor ezt 82,5% eséllyel el tudja találni nekem egy elemző cég, és akkor nem nekem kell megcsinálni? Nem kell akkor megcsinálni ezt a melót?
0: A melónak azt a részét ő csinálja meg, hogyha te például mondjuk autót akarsz venni, és milyen autót vegyek, és akkor itt persze kérdezzük meg az asszonyt, mert ő megmondja, hogy milyen színű legyen, de egyébként a paraméterek, meg mire akarom használni, és ezeket a kérdéseket, ezeket ugye valakinek meg kell vizsgálnia. Na most az elemző cég nem fogja megvizsgálni helyetted a paramétereket, de ő meg fogja mondani a szempontrendszert, ami alapján autót vegyél. Ő meg fogja mondani, hogy miket vegyél figyelembe ahhoz, hogy üzletileg jó döntést hozzál. Tehát ők, ha így nézem, egy képletet adnak, hogy mikor éri meg neked melyik autót venni. És hogyha definiálsz egy olyan feltételrendszert, amiből kiesik, hogy neked Bugattit vagy Ferrarit kell venni, akkor az fog kiesni belőle. Ha meg az a feltételrendszert definiálod, amiből kiesik egy Skoda, ami legalább olyan jó autó, mint a Bugatti, csak más paraméterekkel rendelkezik, és árban is más, akkor pedig az fog kijönni.
1: Kicsit, hogyha maradunk az autós példánál, azért ezt sokszor el szokták mondani, hogy az emberek általában az ilyen edge-case-ekre vesznek autót, tehát hogy amikor elképzeli, hogy ő majd elmegy a hegyekbe a gyerekekkel, a biciklikkel, a táskákkal, meg minden, és akkor vesznek egy, nem tudom, egy óriási egyterűt, és utána a 360 napon keresztül ott forgolódik a belváros kis utcáiban vele, és nem tud leparkolni. Ugye, nagyjából erről beszélünk, hogy amikor a szempontrendszert igazán értem, és a paramétereket, hogy azt gondoljuk, hogy egyébként egy vállalatban akkor nincs meg az a skálázott képesség, hogy mondjuk ezeket a paramétereket felmérje egyedül?
0: De fel tudja mérni egyedül, tehát a vállalatban benne van a képesség, csak valóban erre akarja használni a szellemi, az intellektuális képességeit, hogy olyan paraméterrendszert, vagy olyan szempontrendszert kidolgoz, amit egyébként mások nap mint nap használnak. Tehát most, ha veszük az autós példát továbbra is, akkor vannak az autókereskedők, akik, ha jó az autókereskedő, akkor ő nem csak abban jó, hogy lehúz téged minél jobban, hanem abban is, hogy neked olyan autót ajánl, ami neked a elképzelésednek leginkább megfelel, vagy még inkább, ami az elképzeléseidhez leginkább megéri. És például, ha bemegyek egy autókereskedőhöz, és azt mondom, hogy akarok venni egy olyan autót, amivel a hegyen is, völgyön is, mindenhol is tudok lenni, család, gyerekek, stb., és az autókereskedő erre nekem elmondja, hogy ebben az esetben viszont vegy figyelembe még ezt, meg ezt, meg

0: ezt a szempontot is, például, hogy a városban viszont nem fog tudni vele megfordulni se, vagy befordulni se, akkor ezzel árnyalni tudja egyrészt a döntésemet, másrészt pedig ő ismeri a palettát, tehát meg tudja mondani, hogy miből válogassak, tehát mondhatja azt, hogy értem, hogy te kinézted, hiszen azért jött benned az impulzus, hogy vegyél egy ilyet, mert mondjuk egy Hummert néztem ki, mert beleszerettem, de helyette inkább vegyél egy Toyota akármit, hogyha már márkákat ajánlgatok, mert azzal sokkal jobban tudsz a városban is, és egyébként az esetek 90%-ában ki fogod tudni használni.
1: Ugorjunk egy kicsit vissza akkor a vállalati felhasználáshoz, és minden cégben vannak olyan tervek, amiket megpróbálnak lehozni, van egy elképzelés, és akkor ehhez tartozik mondjuk valamiféle elemzés, vagy predikció, én akkor menedzserként megpróbálom eltalálni, hogy egyáltalán milyen tervet ígérhetek meg, de hogy hogyan kell érteni ezeket a számokat, azt szerintem nem teljesen triviális. Uh-huh. Tehát, hogy itt ugye, amikor azt ígérik, hogy mondjuk egy adott piaci szegmens, egy adott régióban, mondjuk nem tudom, 37%-ot fog nőni, akkor az mit kell, hogy jelentsem valakinek, aki a másik oldalon nő szeretne mondjuk ebben a szegmensben értékesíteni?
0: Ilyen, tehát ez a market forecast típusú predikciók a Gartnernél, ezek úgy készülnek, hogy ők soha nem ülnek az elefántcsontoronyban és hirtelen megálmodják, hanem ezt nagyon közelről lehet látni. Beszélgetnek nagy ügyfelekkel, globális ügyfelekkel, és tudják azt, hogy ők most milyen projekteket terveznek. Beszélgetnek globális fejlesztőkkel, providerekkel, technológiai cégekkel is, akiknél tudják, hogy a kutatásfejlesztésben hol milyen pénzt nyomnak, és ezekből tudják azt mondani, hogy akkor nagy eséllyel ez lesz, hiszen most ha 10 cégből 80 azt nyomják, hogy 3D nyomtatást akarnak csinálni, akkor ők tulajdonképpen csak leírják, hogy figyusztok, a nagyvállalatok most 3D nyomtatással foglalkoznak, ebbe érdemes akkor fektetni, hiszen ennek a piaca éppen kialakulóban van.
1: Igen, de hát akkor ezt így praktikusan én tudom elképzelni, hogyha mondjuk azt olvasom, akkor legyen mondjuk a 3D nyomtatás, tehát látom, hogy az a piac az meg fog nőni, akkor én építhetek egy olyan tervet, ahol mondjuk akarok használni 3D nyomtatókat, mert valószínűleg lesznek, vagy hogyha mondjuk én is 3D nyomtatót akarok csinálni, akkor számíthatok arra, hogyha mondjuk 3500%-kal fog nőni szerintük a piac, akkor biztos egy óriási tülekedés lesz, és egyébként lehet, hogy akkor azt a kockázatot, és akkor már láthatom belőle, hogy egyébként ehhez azért kéne akkor vevő is, és hogyha nem tudom, hogy pontosan ki a vevő, akkor lehet ez a nagy növekedés az inkább egy riasztó dolog az üzleti döntésemben. Így képzeljem el?
0: Igen, és köszönöm, hogy belemerültünk a 3D nyomtatásba, mert itt most akkor az a kérdés, hogy miért nem jött be ez a predikciója a Gartnernek. Azért nem jött be a predikciója a Gartnernek, mert a technológia nem volt még rá érett. Tehát azt gondolták már azok a cégek, akik 3D nyomtatással foglalkoztak, hogy voltak jól működő deszka modelljeik, pillanatokon belül lesz belőlük hihetetlen jó termék, és le fogják radírozni vele a világpiacot. És aztán a deszka modellből soha nem lett igazán olyan termék, ami megtérülő módon eladható lett volna. Most már van, most már megérett a piac, most ez forradalom előtt áll, ugyanúgy, mint ahogy a virtuális valóság is már háromszor nekifutott, hogy majd hirtelen elköltözünk a virtuális valóságba, soha nem sikerült, mert a technológia soha nem volt annyira jó, hogy megérje azt csinálni. És a megéri alatt az egyik oldalon, hogy a gyártó amennyiért ki tudja fejleszteni, az a végtelen összeg, és nyilván ennyit meg soha nem fog érte egy vevő se fizetni, nemhogy egy hatalmas piac.
1: Igen, ez a másik ilyen ehhez kapcsolódó kérdésem lenne, hogy látok elemzéseket, és mondjuk a cégekben, hogyha mondjuk innovációs részlegen kitalálnak valami új dolgot ehhez köthetően, akkor ott először ilyen proof of concept-ek készülnek, akkor megnézik, hogy egyébként az akkor deszka modellben működik-e, vagy valahogy, és akkor tesznek rá téteket, de hogy egyébként olvastam még ugye Gartneres dolgot is, ami egyébként például szerintem lehet, hogy éppen valid, de hogy azt mondták, hogy az AI, a generative AI projekteknek azt hiszem a 80%, és remélem pontosan idézem a számot, az proof of concept szinten ragad, és ott besül. Ezt egyébként azt gondolom, hogy a piacon lehet ehhez hasonló dolgokat látni, de hogy minden esetre ebben is, hogy amikor ilyen tervezési fázisban van valami, akkor ezek a számok, meg ezek a dolgok jól jönnek ahhoz, hogy egyébként megítéljem, hogy reális-e, és amikor a proof of concept elkészült, akkor valószínűleg ezeket érdemes használni, vagy nézni, hogy mennyit nyomjak még bele, vagy mennyit ne.
0: 2011 előtt, amikor még nem Gartner fáklyát vittem, hanem a Gartnert használtam, akkor azt tanultam meg, hogy Gartner alapján döntést hozni úgy érdemes, hogy egyrészt elmegyek valamilyen konferenciára, Gartner konferenciára, azért megyek el, mert ott tudom, hogy alapvetően nem szélszes jellegű előadásokat fogok hallani, tehát amit ott mond valaki, az nem azért mondja, hogy én megvegyem, hanem azért mondja, hogy tisztán lássak. De ez csak a tudattágítás része, ez alapján még nem lehet döntést hozni. Ha utána, tehát a tudattágítás megvolt, ha utána belemerülök egy-egy témába valamilyen új termék kapcsán, akkor a következő szint az az olvasás szint, amikor elolvasom, az hozzá kapcsolom, ír-e erről egyáltalán a Gartner. Ha nem ír róla például a Gartner, ha nem ír róla egyetlen egy elemző cég sem, akkor az gyanús kell legyen, hogy az a termék az hamvába holt már ott rögtön. Tehát azt nem szabad hinni, hogy itt mondjuk a magyar piacon, az európai piacon, az ázsiai piacon, vagy bármelyik piacon, hogyha valaki kitalált egy új ötletet egy derültékből, akkor hogyha arról még nem írt sehol senki, akkor még nincs piac. Akkor az nagyon messze vagyok, tehát akkor mondjuk egy 5-10 éves távlatban vagyok attól, hogy abból én valódi bevételt tudjak kapni, hiszen még piacot kell teremtsek a termékemnek, nem fogják sorba állni és megvenni azonnal. Még mindig nem vagyok a döntési pontnál. A döntési pontnál, ha már elolvastam, és ez az ismeretszerzés, tehát amit a Gartner leír, vagy a hasonló elemző cégek leírnak, azt alapvetően nem döntés előkészítő anyagként írják le, hanem ismeretterjesztésként írják le. Felkészülni tudjak arra, hogy a döntési helyzetben a Gartneres elemzővel autentikusan tudjak beszélgetni. És akkor onnantól kezdve, hogyha már eljutottam, tudjam egyáltalán, hogy milyen döntési pontjaim lesznek az adott témában. És amikor a döntési pont van, akkor már nem olvasni kell, akkor beszélni kell. Beszélgetni kell a Gartnerrel, vagy az adott elemzővel, mert ő az, aki ott a konkrét problémámra, a konkrét döntési helyzetemre el fogja tudni mondani, hogy mi a tuti. Tehát ő az autókereskedő, aki majd megmondja, hogy mit csináljak, de nyilván az autókereskedő se úgy megyek be, hogy akarok venni autót, és akkor az egy hosszú beszélgetés lesz, hogy milyen autót akarok, és milyen célra, és hogyan venni.
1: Igen, tehát akkor ilyenkor az elemző a szomszéd fiú, aki ért a dolgokhoz, és aki sokat látott.
0: Igen, és bocsánat, még annyi, hogy tehát az elemző az egyébként most így megismerve őket, tehát ők ufók. Ha valaki elemzőnek megy, ezt megtanultam most nagyon, az elemzőt nem a pénz motiválja, nem a szakmai kiválóság motiválja őt, egyetlen egy dolog motiválja, hogy ő független vélemény lehet, ő lehet a külön vélemény. Őket ez motiválja, tehát ő neki nem kell senkinek megfelelnie, hogy jó fiú legyen, vagy hogy olyat mondjon, ami a másik oldalnak tetszik, ő elmondhatja szabadon a véleményét. Ez az elemzőnek az érdeke, és innentől kezdve ő tulajdonképpen azt a munkát elvégzi helyetted, mint hogy te kialakítsd a saját külön véleményedet.
1: Rövidesen itt folytatjuk, jön egy kis szünet itt az Epic Stories-ban, aztán jövünk vissza Papp Lászlóval, hogy megfejtsük a Gartner elemzések további titkait.
2: Még ne menjetek el! Az Epic Stories folytatódik a szünet után. Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Elnézést.
4: Nem bírsz bemenni.
3: MZKT.
4: Tessék.
3: MZKT.
4: Ja. Angolul egy szó.
5: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, bird, balerik, indie, no disco, house, acid, Quality Music Lovers Society.
2: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
6: Angolul léci.
7: Apa, ma te mesélj.
8: Jól van, gyere.
2: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
8: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
2: Tuareg Blues, Etió Jazz, Japán Regi, Brazil Disco, Arab Acid, Hybrid Tango, Thai Funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig. Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Emlékszel még a budapesti atlétikai VB-re? Újra nagyot álmodtunk! Atlétikai világdöntő Budapesten! Nincsenek előfutamok, csak elődöntők és döntők! Gyémántliga győztesek, világ és olimpiai bajnokok csapnak össze! Csak egy abszolút bajnok lehet! Vedd meg a jegyed és szurkolj a magyaroknak! Atlétikai világdöntő Budapesten szeptember 11 és 13 között!
8: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
9: Egy rádiót venne, de minek, uram?
10: Hogy minek? Hát ébredéshez, híreket hallgatni, kultúra kikapcsolódás, vagy csak háttérnek, mert szeretem?
8: Rádiót hallgass igazi rádión. Például az 50 éve csak rádiókat gyártó Sanjin készülékein. Tapasztald meg az igényes rádiózás világát. Ha eddig nem ismerted, sangeanradio.hu. Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
11: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Epic Stories. A digitális transformáció korának inspiráló történetei a Rádió Cafén.
1: Ez itt az Epic Stories, én Dojcsák Dániel vagyok, és a vendégem Papp László, aki a Gartner magyarországi képviselet vezetője volt hosszú éveken keresztül. Arról beszélgettünk eddig, hogyan kell az elemzők jóslásaihoz viszonyulnunk, mit profitálhat egy menedzser vagy egy vállalat abból, hogyha nyomon követi, szem előtt tartja például ezeket az előrejelzéseket. Itt folytatjuk. Szerintem akkor megérkeztünk magához az elemzőhöz, ami egy izgalmas kérdés, és akkor már nem a magas, holisztikus szemléletben vagyunk, de akkor behoznék megint egy új dolgot, ugye a Hype Cycle, ami nyilván ez szintén mindenkinek kedvence, ahol így utaznak a különböző témák előre és hátra, és leesnek, és leradírozódnak. Ezzel kapcsolatban nekem az a kérdés, amit ugye itt különböző időtávokat jósol az elemzés azzal kapcsolatban, hogy az mikor, milyen fázisban lesz, hogy egy kicsit absztrakt kérdést felteszek, de hogy mit jelent nálatok a jövő?
2: Köszönöm, és azért nagyon jó a kérdés, mert a Gartner alapvetően úgy gondolkodik a jövővel kapcsolatban, hogy például most a mondjuk trendek, bármi AI trendek alapján, ha leülsz az elemzőkkel beszélgetni, akik a trendkutatással foglalkoznak, akkor ők alaphelyzetből 10 éves időtávlatban próbálnak előre gondolkodni. De nem ezt fogják leírni. A 10 évből kezdik el visszanézni azt, hogy jó, és akkor mi az, ami ebből mondjuk a következő 2 évben előrejelezhető, mi az, ami a következő 2 évben számít, és azt írják le. Különben egy fantasztikus regényt fognak leírni, hogyha nem így gondolkodnak.
1: Nagyon szeretjük a science fiction
2: regényt. Nagyon szeretjük a science fiction-öket, és kell hozzá, tehát el kell tudják képzelni azt a jövőt, ami mondjuk 10 év távlatában lesz, össze kell álljon a világegyenlet, hogy fog kinézni a dolog 10 év múlva, de ők valójában, ha nem tudják ezt redukálni 2 éves időtávra, hogy ennek mi lesz a kézzelfogható eredmény, akkor inkább nem írnak semmit. Akkor nem mondanak semmit, mert abból nincs semmi.
1: Ezt tudjuk, hogy ha nem írtak le valamiről valamit?
2: Nem, így alapból nem tudjuk. Úgy tudod meg, hogyha felteszed a kérdést az analisztnak, elemzőnek, és ő meg fogja mondani, hogy ez vagy az, hogy ez nincs lefedve általuk, vagy pedig megmondja, hogy erre nem lehet predikciót mondani.
1: Ha már a sci-fi írókat is behoztuk, ami szerintem mindkettőnknek egy nagyon fontos dolog szintén. Mi a különbség szerinted a között, ahogy egy sci-fi író dolgozik, meg ahogy akkor ezek a trendelemzők dolgoznak? Mert azt gondolom, egy sci-fi író is egyébként megpróbál kihúzni egy hosszú egyenes vonalat, és megpróbál elképzelni, hogy milyen változások történnek, és mint hogyha az elemző is ezt csinál, mi a különbség?
2: Szerintem a különbség az első lépés után van. Tehát az analiszt, vagy az elemzők, azok alapvetően stratégiai feltételezésekben gondolkodnak, ez az angolul a strategic planning assumption. És ő nekik mindig ez az indulási pont, tehát kell találni olyan mondást, kell tudni a 10 évből redukálni egy olyan mondást egy-két éves távlatra vonatkozóan, ami valamilyen mérhető számmal is alátámasztva tud mondani valamit. 80%-ban ez lesz. A 3D nyomtatás az lesz. Ezek a strategic prediction-ök. Ha ez megszületett, akkor azt gondolom, hogy a sci-fi írónál, amikor ez van, akkor őnek innen indul el a fantáziája, és újraépíti azt a világot a 10 év múlvára megálmodott ötletből, amiből aztán egy sztorit tud kreálni. Ezzel szemben az elemzők pedig ezt a 25 szavas mondást, mert körülbelül ebben van limitálva, ezt kell, hogy alátámasszák utána N oldal dokumentummal és bizniszkézzel, hogy ez miért így lesz valójában. Tehát a folyamat az úgy néz ki, hogy először megalkotják ezt az egy rövid mondást, aminek a megalkotása az nem egy ilyen borgőzös este, hanem ez egy több hetes egyeztetés több embernek arra az egy mondásra, amelyből aztán utána elkezdik kibontani, hogy akkor ez mit is jelent, tehát minthogyha egy kis doktorit írnál hozzá, mondjuk az túl sok, de egy ZH-t írsz belőle, az viszont úgy kijön. Tehát meg kell írni azt, hogy milyen feltételeket, milyen körülményeket, mit vettek figyelembe, és hogyan született meg ezt az egész. Majd, hogyha ez összeállt, akkor ezt általában nem egyedül csinálja valaki, hanem mindig van hozzá egy, kettő, három társszerző. Hogyha ez pedig megszületett, akkor utána ennek van peer review-ja. Tehát mint egy rendes kutató cégnél ezeket utána megszondázzák, hogy valóban jó-e.
1: Nagyságrendileg hány ilyen történet fut egyszerre, csak hogy el tudjuk képzelni, mert ők a néhány ember, de gondolom ilyen stratégiai mondatokból azért elég sok van.
2: Hát most megbecsülni nem merem, inkább a klasszikus interjú kérdéssel indulok el, tehát tételezzük fel, hogy van 2800 elemzője a Gartnernek, és mindegyik évente Sasper kb. 10-15 ilyet csinál, tehát akkor ilyen 28 és 40 ezer közötti ilyen mondások születnek.
1: Igen, sejtettem egy ilyen nagyságrendet, azért kérdeztem meg, mert hogy ez nyilván túl egyszerű lenne, hogyha ha mondjuk csak öten megcsinálnak ötöt, és azt hordanák szét az emberek, de hogy ez igen, ez egy elég decens dolog, és egyébként nem tudom, én személy szerint, ha választhatnék, akkor maradnék inkább a sci-fi storytellingnél. Nem tűnik egyébként annyira egyszerű dolognak, és hogyha itt vagyunk, hogy hogyan készülnek a dolgok, akkor ebbe azért belemehetünk, hogy azon kívül, amit elmondtál, hogy milyen szerepek vannak még ebben a folyamatban, amire a végén valakinek az asztalán ott van egy PDF dokumentum.
2: Egy pillanatra még az idő kérdéskörnél leragadnék, ha lehet. Tehát elmondtam azt, hogy amikor készül egy Gartner anyag, akkor annak, hogy néz ki az idő gondolkodása, de itt még két tényezőt felhoznék. Az egyik az, hogy igen, de az időkérdés az nagyon ügyfélfüggő, vagy nagyon a másik oldalon is múlik, hogy náluk hogyan telik az idő. Mert lehet, hogy én azzal jövök, hogy nálam van két éve egy AI projekt, és egyébként jövő hónapban akarok élesbe menni, és akkor nekem tulajdonképpen az, ami mondjuk a Gartnernél két évre van prediktálva, az nálam egy hónap múlva lesz éles, és akkor tök jó, akkor ez a jó eset. Aztán van a másik eset, amikor általában mindennel foglalkozunk, csak azzal nem, ami a Gartneres predikcióban van, és akkor tulajdonképpen rájövünk, hogy már megvalósult minden, amit mi majd öt év múlva fogunk megvalósítani. Tehát ez az időskálán éppen hol tartunk, ez sajnos nagyon tipikus, tehát ott, ahol legacy IT van, ott például rendszeresen kérdeztek tőlünk valamit, kerestük rá a választ, és nem találtuk meg, és akkor ebből az jön ki, hogy hát a Gartner az olyan rossz, majd hogyha az archív anyagokat elkezdtük keresni, és mondjuk az öt évvel ezelőtti anyagokat nézzük, akkor megtaláljuk benne a mondásokat, de ez azt jelenti, hogy akkor az öt évvel csinálandó dolgot próbálja valaki csinálni, és itt akkor a kérdés, hogy vajon valóban azzal kell-e foglalkoznia, mert akkor, ha igen, akkor mindig az öt év lemaradás próbálja majd behozni.
1: Hát szerintem most sok ember szíven szúrtál ezzel, de valószínűleg ez...
2: Bocs.
1: Köszönjük.
2: Tehát ez a tapasztalat, amikor a Gartnernél nem találsz valamit, akkor az vagy azért nincs, mert nem érdekes a piacnak, vagy azért nincs, mert már nem érdekes a piacnak. A másik pedig, hogy hány olyan projekten ültél bent, ahol a termékfejlesztés, vagy éppen az adott projektben a specifikálás az ezerrel megy, de arról, amit ma kéne tudjon a projekt. A projekt két év múlva lesz kész. És akkor az lesz benne, amit most specifikáltunk, hogy ma kéne tudjon. És a Gartner mondjuk ebből a szempontból szokott érdekes lenni, tehát rengeteg olyan vitában voltam benne, ahol mondta az analiszt, hogy értem, ezeket kéne beletenni, nem pedig ezt, tehát felhő, nem felhő. Volt egyszer egy olyan, ahol egy pénzintézetnél volt egy Gartneres predikció, hogy a banki tranzakcióknak X százaléka az két év múlva a felhőben fog történni, és az X az egy nagyon nagy szám volt, amire engem kikergettek abból az épületből, hogy ilyen hülyeséget ne mondjak. Most pedig a banki tranzakcióknak szerintem még annál is nagyobb százaléka az a felhőben zajlik. Tehát az idő az így nagyon relatív, az is, hogy telik, meg az is, hogy mi hova képzeljük magunkat az idősíkon.
1: Igen, tehát ebből egyébként azt hallom ki, hogy akár vállalati szinten is az önreflektív gondolkodásban azért ezek tudnak segíteni, mert hogyha nincsenek ilyen támasztékok, vagy ilyen pontok meg segítségek, akkor ugye elég nehéz önreflektívek, mert hogyha vannak, még akkor is úgy hallom bonyolult.
2: Hát itt a támasztékok, és akkor ez a szerepes kérdésedre átugrok, tehát hogy egy pillanatra azt megvizsgáljuk, hogy a Gartnert milyen szerepekkel lehet helyettesíteni, tehát az elemzői tudást hogyan lehet helyettesíteni, akkor az egyik, hogy mondjuk az, hogy például ott lehet az internet világa, ahol mindent is megtalálok, miért ne találnék választ én a saját kérdéseimre az interneten. Erre a válasz az mindig az, hogy de találhatunk választ az interneten, csak az interneten adott választ mennyire hisszük el. És ez régen mondjuk, ugye ez egy ilyen jó mondás volt, hogy összegoogliztam, hiszen Googlizva a házat is lehet építeni. Láttál már Googlizva épített házat?
1: Lehet, hogy láttam.
2: A folytatás az ugyanez, hogy, és akkor itt ezt egy picit érintem csak, hogy hát most akkor nem googlizunk, hanem megkérdezzük valamelyik AI-t, és ő majd megmondja a tutit. Ez is tök jó. A kérdés csak az, hogy elhisszük-e neki? És hogy ha nem hisszük el, akkor hogyan validáljuk azt, amit mondjuk az AI mondott? Úgy, hogy egy másik AI-t megkérdünk, és hogyha az más mond, akkor melyiknek hiszünk? Döntési helyzetem van, át vagy B-t válasszam.
1: Hát úgy feltesszük a piros 19-re, és hát ha.
2: És akkor hát ha bejön. Az elemző cégeknek ez a legfontosabb értékük, amit nagyon is védenek, tehát ez mindenek fölött áll náluk, és ez kapcsolódik az elemző az, aki a külön vélemény lehet, hogy egy elemző cég az értéke abban van, hogy ő a független, pártatlan és megbízható forrás. Tehát ő validálta azt, amit mond, míg azt, hogy a AI mondott valamit, azt senki nem validálta. Nincs is rá esély.
1: Említetted a stratégiai előrejelzés fogalmát, mondom, viszonylag rövid mondatok, tudsz erre példát mondani?
2: Hát most így hirtelen kerestem is valami olyat, ami nem csak ilyen nagyon technológiai, egészségügybe kapcsolódót kerestem. Tehát 2027-re a doktorok és a nővéreknek a adminisztrációs terhelése az 50%-kal fog csökkenni a GenAI technológiáknak köszönhetően, és akkor ez ennyivel fogja javítani az orvos-beteg viszonyt is, mert azt erre fogja tudni fordítani.
1: Reméljük, hogy ez azok közé fog tartozni, ami megvalósult.
2: De ez például egy ilyen stratégiai előrejelzés. A másik, hogy ugyanígy 2027, tehát itt ugye látszik két év távlatában, 60%-kal csökkenni fog az erőforrás hiány az egészségügyben. Világszinten, nem magyar szintről beszélünk, pont az AI támogatott workflow rendszereknek köszönhetően. Na most ez ugye, itt két dolgot el kell mondani ezzel kapcsolatban, ami fontos. Az egyik, hogy amikor egy ilyet leír a Gartner, akkor ezt azért írja le, mert beszélget olyan cégekkel, akik ilyeneket fejlesztenek, és akik ilyeneket fejlesztenek, azok pedig azért fejlesztenek ilyet, mert ők már csináltak rá proof of conceptet, amiből azt tapasztalták, hogy ez az üzleti előny 60%-kal tud csökkenni az erőforrás igény, ez jön ki belőle. Hogyha pedig egy ilyet kifejlesztek, és azzal megyek vissza, hogy kedves kórház, 60%-kal tudom csökkenteni az erőforrás igényedet, akkor megvan a business case, hogy miért vett meg az én termékemet.
1: Igen, de ez akkor nem jelenti azt, hogy ez mindenhol biztosan meg is fog történni, mert kicsit ahhoz tudom hasonlítani, hogy időjárás jelentésben azt mondják, hogy 20% az esélye abban az órában a csapadéknak, mert ezt már megtanultam, hogy kerékvárosként, hogy az úgy jön ki az a 20%, hogy valahány százalék esélye van néhány helyen, és minőség gyakorlatilag akkor az egy ilyen szorzatként alakul, tehát mondjuk egy például, hogyha elindulsz biciklivel, és minden órára 20%-ot mond, egyébként akkor nagyon valószínű, hogy el fogsz ásni, de még mindig nem biztos.
2: Ehhez kapcsolódóan még egy dolgot szeretném, hogyha a hallgatók figyelembe vennének, ez pedig a következő feltételrendszer. Az emberiségnek az a része, akiknek hozzáférésük van a friss, tiszta ivóvízhez, az egészséges élelemhez, a színvonalas egészségügyhöz, tehát felhívhatom a mentőt és kijön értem, a közoktatáshoz van közbiztonság, van internet, van megtakarítása nullánál több, tehát ez a bankszámláján van 1 forint, és az elmúlt egy évben legalább egy hetet nem dolgozott, mindegy, hogy otthon volt vagy nyaralt, de tudott szabadságra menni. Ez így az emberiségnek az a köre, aki mondjuk az AI iránt érdeklődhet, mert az összes többi problémája már megoldódott. Hiszen amíg nincs víz, addig engem fáraszthatsz az AI-jal például, vagy a felhővel, vagy az összes többi technológiai dologgal, de addig igazából ez nem érdekel. Ez a kör, aki ezt a feltételrendszert így teljesíti, ez az emberiségnek a 4%-a. 325 millió ember. Tehát még a fejlett országokban sem mindenki.
1: Nagyjából egyébként 400 millió a ChatGPT felhasználók száma. Nem lehet véletlen. Egy utolsó és legfontosabb kérdés, hogy azért látszik, hogy a különböző AI megoldások azért egyre komplexebben tudnak dolgokat gyűjteni, és nagyon gyorsan, tehát egyébként ez úgy hallom, hogy az elemzői munka nagy része az egy elég monoton és ilyen nagy skálájú adatoknak az összegyűjtése és frissülgetése. Ezt azt gondoljuk, hogy ezt előbb-utóbb algoritmusok is elég jól tudják csinálni, hogy vajon kiváltja-e az AI az elemzőt? Mert ugye ezt a kérdést ezt minden szakmával kapcsolatban felszokták tenni, de itt szerintem az elemzővel kapcsolatban egyel még talán relevánsabb.
2: Most eretnek leszek. Szerintem az AI senkinek a munkáját nem fogja kiváltani.
1: Jó, ezt tudjuk. És
2: de meg is indokolnám. Tehát az egy persze, és rengeteg még tettolkot is tudok, hogy mindent tudok hozzáhozni. Nekem az egyszerű kérdésem az a kérdés. Tehát a kérdés maga. Tehát az AI nem kérdez. Azt kérdezi, hogy kívánod-e még, hogy ezt átfogalmazzam vidámabb formára, vagy hasonló hangulatos dolgokat kérdez, de valódi kérdést nem tesz fel az AI, nem gondolkodik veled együtt. És addig, amíg nem gondolkodik veled együtt az AI, addig ő nem egy társ. Amíg pedig nem társ, addig a társat nem fogja kiváltani. És a kérdés az itt az elemző esetében is, tehát az elemző az neked a döntéshozatalban egy társ. Ő visszakérdez. Ő felvetéseket ad neked, nem ért veled egyet, és nem fog a kezed alá dolgozni, mint az AI. Ő challenge-eli a gondolkodásodat azért, hogy minden szempontot figyelembe vegyél. Az AI vakon és szolgamódra helyette mindent megtesz azért, hogy te jól érezd magad a döntésben.
1: Ez megnyugtató, és azt gondolom, hogy mindenki számára megnyugtató. Egyrészt azért, mert amit elmondtál, abból nem csak úgy tűnik, hogy az elemzőt nem fogja kiváltani, de hogyha a társ ról beszélte, akkor valószínűleg azt a menedzsert, aki a projektet viszi, vagy a piacot szeretné meghódítani, őt sem fogja kiváltani, mindketten bizonyára használni fogják. Szerintem ebből a mai beszélgetésből én legalábbis sokkal többet tudtam meg a kutatóelemző cégekről, pedig azért én olvasom és figyelem ezeket a dolgokat szintén egy-két évtizede, de hogy ennek beleláttunk a mélyébe. Szerintem nagyon fontos, hogy az idő az relatív. Az is nagyon fontos, hogy nem mindegy, hogy mire használjuk ezeket az információkat, és hogyan és hogy tekintünk rájuk. Illetve szerintem azt is megtudtuk, hogy azért a nagy headline-okat, hogyha figyeljük, az nem baj, de érdemes akkor néhány lépéssel lejjebb menni, meg átgondolni, hogy pontosan mikorra akarjuk azt a terméket a piacon látni, és ahhoz képest mit kell csinálni. Ez szerintem nagyon hasznos volt, és köszönjük belőle, hogy eljöttél. Hajrá tovább!
2: Köszönöm!
1: Papp László volt a mai vendégünk az Epic Stories-ban, akivel a Gartner elemzések és trendelemzések témájáról beszélgettünk. Hallgassátok Spotify-on és az egyéb podcast lejátszóban is ezt az adást újra, vagy akár a múlt hetit, melyben Mérő Lászlóval beszélgettem. Találkozunk jövő hét csütörtökön. Dojcsák Dánielt hallottátok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Epic Stories. A mai történetünk itt véget ért, de bőven van még mit megbeszélnünk. Várunk minden csütörtök este 9-től a Rádió Cafén. Kövesd az Epic Stories-t kedvenc podcast lejátszódban is. Ha pedig neked is van egy inspiráló történeted, írd meg nekünk ide epic@sivaforce.com. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Hangolj rá! Autórádió. A Rádió Café közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
2: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája. Dallmayr, kapszulás és szemes őrölt kávék, kávépárnák hatalmas választékban, szálas, filteres teák, teapiramisok. Mokkabit.hu.
4: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Szaharai por szűrheti a napsütést, emelkednek a legalacsonyabb nyugdíjak, nemzetközi drogszállítmányt fogtak az M1-esen. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Szaharai por érkezik hazánk fölé, amely fátyolosabbá teheti a napsütést. Jelentős csapadék nem várható, így a por nagy része a légkörben maradhat. A levegő minőségét is befolyásolhatja. Ennek mértéke azonban attól függ, milyen magasságban vonul át felettünk a poros légtömeg, mondta rádiónknak Szigeti Tamás, a Népegészségügyi Központ levegőhigiénés szakértője.
6: Ha magasabban érkezik ez a légtömeg, akkor a hatás nagyon sokszor nem érvényesül, míg ha alacsonyabban érkezik ez a légtömeg, akkor több mérőállomáson is kedvezőtlen vagy egészségre alakulhat a levegő minőség. Ezek a természetes övező részecskék, ennek során keletkező részecskék bejutnak a légzőrendszerben, ahol elsősorban légutirizációt, köhögést vagy nehéz légzést okozhatnak. Különösen veszélyeztetettek a gyermekek, a várandós kismamák, krónikus betegségben szenvedők vagy pedig az idősek.
5: Emeli a kormány a legalacsonyabb nyugdíjakat, az öregségi nyugdíj minimum az eddigi 28.500 forintról 120.000 forintra nő januártól, emellett a legalacsonyabb juttatásokat sávosan is emelik. Magyar Péter miniszterelnök szerint több százezer idős ember nyugdíja jelentősen, sokaknak akár a duplájára nőhet. Kármán András pénzügyminiszter közölte, az intézkedések összesen mintegy 700.000 embert érintenek. Csaknem 120 millió forinttal támogat rászorulókat a Mészáros csoporthoz tartozó Profili Alapítvány. A harmadik negyedévi pályázaton 34 magánszemély, több mint 70 millió, 8 civil és non-profit szervezet pedig összesen 45 millió forintot kap. A pénzből súlyosan beteg gyermekek kezelését és rehabilitációját, valamint egészségügyi eszközök, köztük egy lélegeztetőgép beszerzését is segítik. Több mint 3 kg designer droggal fogtak el két férfit az M1-es autópályán Győr-Újbarátnál. A román rendőrség jelzése alapján állították meg az autójukat, amely a gyanú szerint Hollandiából tartott Romániába. A hátsó ülésen lévő hátizsákban stimuláns hatású kristályos anyagot találtak, emellett kábítószert tartalmazó kekszet és gyantaszerű anyagot is lefoglaltak. A két férfi letartóztatását kezdeményezték, az ügyet a magyar és a román hatóságok közösen vizsgálják. Holnap a napsütésé lehet a főszerep, de nem teljesen tiszta égbolttal. Fátyol felhők szűrhetik a fényt. Csapadékra nem kell számítanunk, inkább a meleg lehet feltűnő. Délután 29 és 36 fok közötti értékekkel. A délkeleti szél helyenként megélénkülhet. Úgy tűnik, szombaton átmenetileg mozgalmasabbra fordulhat az idő, több felhővel, elszórt záporokkal és néhol zivatarral. Vasárnap ismét több napsütésben bízhatunk, hétfőn viszont a gomoly felhőkből helyenként újra kialakulhat zápor vagy zivatar.
7: Híreket hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Csík zenekar 1988 óta meghatározó szereplője Magyarország népzenei életének. Rengeteg koncert, táncház és jó néhány sikeres zenei album tette népszerűvé nem csak a zenekart, de a magyar népzenét is, hazánkban és külföldön egyaránt. Az eltelt évtizedek alatt több rangos zenei díjjal jutalmazták a kecskeméti formációt. Munkájuk legnagyobb elismerését jelzi a Fonogram díj, amelyet 2007 évelején érdemeltek ki Senki nem ért semmit című albumukkal világzene kategóriában. A Quimby dalát, a Most múlik pontosant, a Csík zenekar 2008-as Ez a vonat elindult, hadd menjen című lemezén dolgozta fel.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A kutatók nem véletlenül vizsgálják évtizedek óta a zene fájdalomcsillapító hatását. Hiszen ahogyan azt megtapasztalhattuk, legyen szó zenéről, költészetről, festészetről vagy színházról, a művészetek nem csak valódi kulturális értéket, de egyfajta kapaszkodót is jelentenek a legnehezebb időszakokban. Lassabb szerkezetüknek köszönhetően különösen a klasszikus zeneművek azok, amelyek a csecsemőktől az idősekig minden korosztályra pozitívan hatnak. A kutatók szerint Mozart és Vivaldi zenéi a legmegnyugtatóbbak, mivel dallamaik lüktetése számtalan ponton hasonlít a magzat által hallott anyai szívveréshez.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bebe Gilbertót hívhatjuk akár a Bossanova király kisasszonyának is, hiszen João Gilberto és Miúsa lányaként és többek között Chico Buarque unokahúgaként közvetlen közelről érezhette a szamba és a jazz vibrálását. 7 évesen anyukája szólóalbumán szerepelt, 2 évvel később pedig szintén anyukája és a méltán híres jazz szaxofonos Stan Getz oldalán már egy New Yorki fesztiválon lépett fel. Ennek ellenére nem mondhatnánk, hogy gyorsan érő típus. Első saját albumát csak 34 éves korában publikálta.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádiókafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor. 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
2: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Playground. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Több fronton is Stockholm-szindrómát okozott hallgatóinak a Stockholm-szvi. Voltak, akiket egy közismert svéd bútorház reklámjában ragadott magával, Hennes és Waterbaby 22-es duettje. Másokat a Szerelem vagy Kötelesség című Netflix széria egyik epizódjában ejtett rabul a fülbemászó track. De maga a streaming szolgáltató sem tudott szabadulni a két svéd énekes közös produkciójától. Egy másik, saját gyártású drámájuk az Egy részed aláfestő zenéjeként is felhasználták a felvételt, sokakat sazamozásra késztetve.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Fatoumata Diawara. Kétszer szökött meg Maliból, egyszer egy cirkuszi társulattal Franciaországba 16 évesen, 20 évesen pedig a kényszerházasság elől menekült. Éppen sikerült felszállnia a párizsi repülőre, miközben a rendőrök nagynénje utasítására már a nyomában voltak. 11 évesen szülei a Bamako-ban élő nagynénjére bízták. Ez volt az első nagy utazás életében. Elefántcsontpartról Maliba, színésznő nagynénjének családjába, ahol nem talált igazi otthonra. De ekkor már megvolt egyéni terápiás módszere, az éneklés. Egy forgatáson fedezték fel a 15 éves Fatut, aki nagynénje babájára vigyázott. Innen nyílt ki számára egy másik élet lehetősége. Először a színészkedésen, aztán a zenén keresztül. Magától tanult meg gitározni, egy párizsi piacon vásárolt könyvből 25 évesen. 4 évre rájött ki első és sokak szerint legjobb albuma, a Fatu, ahol a dobok, gitár, a dalok, minden az ő alkotása.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Tainted Love eredetiét 1964-ben Gloria Jones énekelte el. Igazán híres 1981-ben az angol New Wave duo a Soft Cell verziójában lett. Azóta többek között a Flying Pickets és Marilyn Manson vagy a Pussycat Dolls is feldolgozta. A Grand Magneto név mögött rejtőző német producer a reggae műfajában helyezte el újra a szerzeményt.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Podcaster. A Rádiókafé válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádiókafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
1: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: 10 éves Magyarország legnagyobb független zenekiadói vására, az Independent Label Fair. Gyere és hallgass rá 2026-ban is a legizgalmasabb hazai kiadók legújabb kiadványaira a Magyar Zeneházában. Ünnepeljük együtt a legújabb magyar zenéket. Egész nap színes programok várnak. Válogass több ezer hanglemez, kazetta és CD közül. Bólogass egy koncerten vagy DJ seten. Merülj el a hanglemezvágás rejtelmeiben, vagy ismerd meg a 2000-es évek partijainak világát egy tárlatvezetésen. Independent Label Fair. Szeptember 12-én a Magyar Zeneházában. Az Audio-Technika támogatásával. További infók az ilf.hu oldalán. Nyár, árnyas terasz, remek ételek, hideg italok, minőségi zene. Ha ezeket az összetevőket keresitek, akkor csatlakozzatok a minőségi zenét kedvelők társaságához. A Wekerle telep legendás szórakozó helyén, a Post Balatonon. Augusztus 28-án péntek délután 5-től George Mihály játsza eklektikus szettjét. Quality Music Lover Society. Minden csütörtök késő este a Rádiókafén, és most élőben is. Augusztus 28-án a Post Balatonon, a 19. kerület, Mészáros Lőrinc utca 45 szám alatt. Jöjj és légy része a minőségi zenét kedvelők közösségének.
3: 150 éves az Andrássy út. Ünnepeljük együtt augusztus 24 és szeptember 6 között. Séták, kiállítások, koncertek, közösségi piknik, különleges programok és történetek várnak Budapest legszebb sugárútjának születésnapja alkalmából. Részletek az 5-ös 10 online felületein.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
4: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
5: Elnézést.
6: Nem mirsz bemenni.
5: MZKT.
6: Tessék.
5: MZKT.
6: Ja. Angolul egyszer.
7: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészülékeden keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők közössége.
8: Angolul, légy szíves.

0: Baromira örültünk, hogy mind itt voltatok. Már az árunk. De jövő csütörtökön este 11-től újra nyit a minőségi zenét kedvelő közösségi klubja.
1: Angolul, léci.
0: Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rosszkor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Nálunk a gép mögött emberek állnak, nem algoritmusok. 24 órás non-stop zenei stream a Café DJ-től. Keresd a Rádió Café applikációban. Instant fesztivál hangulat bárhol, bármikor.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
2: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
2: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
3: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a Rádió Caféra.
4: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
2: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
5: This is a substance of the way of the samurai.

0: ki ledobd a rádiót.
1: Rádió Café 98. Pont, vagy, mindegy is, megtalálod.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Egyes, kettes.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén.

Sziasztok, Jókuti András vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.